0: Some on the
1: Hits. Made for more. This song, it's been really special.
2: Nagyon különleges volt számomra és a családom számára az elmúlt év. Egy éve megvan a telefonomban ez a demo, és újra és újra lejátszuk otthon, mert imádom, és teljesen más, mint eddig bármi. Szinte követeli, hogy énekelj rá. Egyszerűen imádom a szöveget, ahol csak azt tudom, hogy én ki vagyok, mert pontosan tudom, hogy te ki vagy. Ez a dal az identitásról és annak ismeretéről szól, hogy ki vagy az Úrban. És annak a tudata, hogy ki vagy az Úrban, és amikor ismered az Urat, aki kezdi felfedni, hogy ki az igazi éned és a hivatásod, a szöveg, ami túl van az üdvösségen, rájössz, hogy ez csak a kezded. Kicsit vicces dolog ezt mondani, mert a kereszt és a feltámadás lényege az, hogy tudod, hogy mindez már befejeződött, és ő feltámad, de mégis olyan, mintha egy új életet kezdenénk, úgyhogy benne élhetünk az Istenben, vele együtt, és kipróbálhatunk az Úrral egy teljesen új világot. Megpróbáltunk egy másik szöveget is írni a dalhoz, de az nem volt annyira erőteljes és mély. Úgy éreztem, csak újra és újra el akarom énekelni a dalt. Amikor azon gondolkodtam, hogy szeretném felvenni ezt a dalt, határozottan Jenre gondoltam, mert ez olyan, mint Jen egész élete, és az életének az üzenete, amiről hallom beszélni. Minden csak is az identitás kérdése, és annak tudata, hogy ki vagy az Úrban. Tartottam tőle, hogy eléggé kedvelje majd a dalt, de azt mondta igen.
1: I'm just glad that she loves it enough, that she said yes.
3: I

0: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, this is Cody Tao with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different things come to an end.
3: Megtapasztalhattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ha mi nem bocsájtunk meg az embereknek, akkor nincs jogunk azt kérni Istentől, hogy bocsásson meg nekünk. És muszáj kérnünk, hogy bocsássa meg a bűneinket különben. Harmadik dolog, hiszem, hogy a tökéletes szív egy olyan szív, ami nincs tele bűntudattal és önváddal. Pál azt mondta, törekszem a tökéletességre, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtem. Azt mondja, a legfontosabb dolog, amit teszek, annak érdekében, hogy előre haladjak az, hogy elfelejtem, ami mögöttem van. Néhányan azért nem tudtok növekedni, és nem tudjátok teljesen odaszánni magatokat, nem tudjátok teljesen odaadni a szíveteket Istennek, mert a szívetek tele van bűntudattal és önváddal. Megragadtatok valamiben, amit 10 éve, 20, vagy esetleg ma reggel, vagy a konferenciára jövet tettetek, és tele vagytok bűntudattal és önváddal. El sem tudom mondani nektek, mennyi bajom volt a bűntudattal és az önváddal. Mivel az apám molesztált gyermekként, azt gondoltam, hogy valami baj van velem, és rossz érzéseim voltak magammal kapcsolatban, meg bűntudatom. Eljutottam oda, hogy már nem tűnt helyesnek, ha nem éreztem rosszul magamat. Amikor elkezdtem jól érezni magamat, és békességem lett, azt gondoltam, valami nem stimmel velem. Teljesen leterhelt a bűntudat és a kárhoztatás. Attól, hogy érzel valamit, még nem jelenti azt, hogy el is kell hinned, amit érzel. Csak mert bűnösnek érzed magad, az még nem jelenti azt, hogy bűnös vagy. Ne higgy az érzéseidnek többé. Ha bűnbocsánatot kértél Istentől, és még mindig bűnösnek érzed magad, akkor mondd azt, az érzéseim hazudnak, az érzéseim megbízhatatlanok, nem az igazat mondják nekem. Ne engedd, hogy az érzéseid irányítsanak. Te irányítsd őket. Amen. A bűntudat és a kárhoztatás olyanok, mint egy futógép. Kifárasztanak, de semmerre sem haladsz. Tudod, amikor futógépen futsz, akkor nem számít, hány mérföldet teszel meg, valójában sehová sem futottál. Lehet, hogy kifárasztod a testedet, de egy helyben maradsz. A bűntudat és a kárhoztatás is így működik. Kifáraszt téged, kifáraszt, de semmivel sem jutsz előrébb. A bűntudattól soha nem leszel szentebb. A bűntudattól nem leszel odaszántabb. A bűntudat nem segít növekedni, ezért ma el kell döntened, hogy mit fogsz megengedni magadnak. A kárhoztatás gyengévé tesz, és ellopja az önbizalmunkat. Isten viszont azt szeretné, hogy bátran jöjjünk a trónjához, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy viseljük az igazságosság köntösét, és azt mondjuk, Istenem, tudom, hogy béna vagyok, de azt is tudom, hogy te jó vagy, és tudom, hogy szeretsz engem, és hogy nem azért segítesz, mert megérdemlem, ezért bátor leszek, és a megbocsátásodat kérem, sőt, tovább megyek, azt kérem, hogy töltsd be a szükségeimet, bár tudom, hogy nincs igazán okod ezt megtenni. Istennek tetszik ez. Ettől mosolyra derül az arca. Mert ilyenkor teljesen tőle függünk, nem pedig magunktól. Nézzük meg a zsidó levél 4:15-16-ot. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megérteni minket, aki ne tudna megindulni az erőtlenségeinken, a gyengeségeinken és az erős kísértéseinken, és ne tudna együtt érezni velünk, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, csak éppen soha nem vétkezett. Felismeritek, hogy milyen gyönyörű dolog ez? Jézus megért téged. Minden buta érzésedet, minden kísértésedet, minden küszködésedet, ő is keresztül ment rajtuk. Akármilyen kísértésen mész keresztül, ő is keresztül ment rajta. De ő ellenállt, és ő benne mi is ellene tudunk állni. Ezért ne mondd többé, hogy ez túl nehéz. Soha többé nem mond ezt. Nem tehetek róla. Túl nehéz. Azt hiszem, az egyik hiba, amit elkövetünk manapság, az az, hogy a bűneinket a megkötözöttségeinké tettük. Ez engem megkötözött. Engem megkötözött ez. Legyünk óvatosak ezzel. A nevükön kell nevezni a dolgokat. Bűnben vagyok. Ez bűn. És a bűnre már megszületett a válasz. Jézus megbocsátja a bűneimet. és amikor megbocsátja a bűnömet, akkor fel is szabadít az alól. De többé ne viselkedjünk úgy, mintha a bűneink csak kis problémák lennének, amivel nem tudjuk, hogy mit kezdjünk, amit egész életünkben hordozni fogunk, és amivel az egész életünkben küszködni fogunk. Érti valaki, hogy mit mondok? Nos, tudod, egyszerűen csak hirtelen haragú vagyok. Ez egy, tudod, egy megkötözöttség az életemben. Csak nagyon indulatos vagyok, tudod? Az anyukám is az volt, meg az apukám is, és bárcsak ne lennék, de én is az vagyok. Tudod mit? Isten azt mondja, hogy ne legyél mérges. Ezért aztán nem csak egyszerűen indulatos vagy. Imádkoznod kell, meg igét tanulmányozni. Tanulmányozni, tanulmányozni, és megvallanod az Isten igéjét, amíg meg nem látod a változást az életedben. És amikor végleg elszánod magad, hogy nem fogsz dühös emberként élni, akkor tudod, mi történik? Isten szabaddá tesz téged. De tudjátok, mit teszünk mi? A megkötözöttségeinkben sántikálunk, és kifogásokat gyártunk magunknak. Ha eldöntötted, hogy úgy fogsz élni, hogy Isten szeretné, akkor megmondom, mi történik majd. Ő társadul szegődik ebben, a Szent Szellem társadul szegődik. Isten angyalokat küld, és segítenek neked. Mondd azt, Istenem, tökéletes szívem van, és a tökéletesség felé törekszem. Nem fogom eltűrni a langyosságot, nem fogom eltűrni a középszerűséget. Teljesen odaszánom magam, növekedni fogok. Istenem, azt akarom, hogy büszke légy rám. Hányan szeretnétek, hogy Isten büszke legyen rátok? Ez az egyik legnagyobb vágyam, hogy rám nézzen, és azt mondja, ez az én lányom, büszke vagyok rá. És szerintem ti is ezt szeretnétek. Isten bátorságot és merészséget kíván. Nézzük meg a Zsidó levél 4:16-ot. Félelem nélkül, magabiztosan és bizalommal járuljunk tehát a kegyelem trónusához. Isten bűnösök iránti meg nem érdemelt jó indulatának trónjához, hogy irgalmat nyerjünk a hibáink miatt, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk, a megfelelő segítséget a megfelelő időben, ami pont időben érkezik. Tehát van egy főpapunk, aki megérti a gyengeségeinket és gyarlóságainkat. Mindenben megkísértetett, amiben mi. Emiatt tehát bátran jöhetünk a trónhoz, és kérhetjük tőle, hogy bocsásson meg, és töltse be a szükségeinket. De mi történik? Az emberek kérik Istent, hogy bocsásson meg, még azt is mondják, hogy hiszik, hogy megbocsátást nyernek, és mégis bűnösnek érzik magukat. Bűnösnek. Nos, az nem lehetséges, hogy a bűntől megszabadulsz, de a bűntudatot megtartod, mert ha nincs bűn, akkor nincs bűntudat sem. Ezért, ha a bűneid megbocsátást nyertek, akkor nincs bűntudat. Ezért el kell döntened, hogy mi a helyzet. A bűneid vagy megbocsátást nyertek, és akkor nincs bűntudat, vagy nincsenek megbocsájtva, és akkor lehet bűntudat. De ha Isten megbocsájtotta a bűneinket, hányan hiszitek, hogy ha őszintén bocsánatot kértek Istentől, akkor ő megbocsájt? Rendben. És hányan vagytok, akik többet szenvedtek a bűntudattól, mint kellene. Oké, akkor van valami gond, mert ugyanazok tették fel a kezüket. Hiszed, hogy Isten megbocsátja a bűnödet, amikor megkéred erre, de mégis bűntudatod van. Tudjátok mi ez? Ilyenkor a magatok módján próbáltok fizetni azért, amit elrontottatok. De Istennek nincs szüksége a ti segítségetekre. Ha te fizethetnél a saját bűneidért, akkor nem küldte volna el a fiát, hogy úgy szenvedjen és olyan szörnyű halált halljon. A saját igazságunk nem tudja eltörölni a bűneinket. Ha a bűn rövid zárlatot okoz, mi nem tudjuk azt magunktól megjavítani. Erre csak Isten kép Jézus Krisztus vére által. Hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb problémánk az egyházban. Isten nem haragszik rád. Isten nem haragszik rád. Isten nem haragszik rád. De tudjátok mit? Az emberek többségének mégis van egy homályos elképzelése arról, hogy mégis haragszik. De én egy lépéssel tovább megyek, és azt mondom, hogy Isten elégedett veletek. Ugyan már, Joyce, fogalmat sincs róla, hogy hogy viselkedtem a héten. Nem azt mondtam, hogy elégedett mindazzal, amit teszel. Lehet, hogy ki kell porolnia a szellemi fenekedet. De elégedett veled. Az én gyermekeim sem csinálnak mindent úgy, ahogy én szeretném, de nagyon szeretem őket. Tudod miért? Mert ők is szeretnek engem. Mindegyik gyerekemmel szinte naponta beszélek, van, amikor naponta 2-3-szor is. A gyerekeink szeretnek minket, és elképesztő, hogy amikor valaki szereti a szüleit, azok mi mindent elnéznek neki. De ha nem szeretnének engem, hanem minden nap eljönnének, hogy a jó cselekedeteiket sorolják nekem, és megpróbálnának lenyűgözni, akkor úgy lennék vele, hogy na ne gyertek, csak szeressetek. Vagy megbocsátást nyertünk, és nem vagyunk bűnösök, vagy nem nyertünk, és bűnösök vagyunk. De olyan nincs, hogy megbocsátást nyertünk, és bűnösök vagyunk. Válasz még ma. Úgy hiszem, sokatoknak hallania kell ezt, és nem csak nektek, de sok tévénézőnek is. Ha hiszed, hogy a bűneid megbocsátást nyertek, akkor a bűntudat, amit érzel, az egy sátántól jövő hazugság. Csak egy érzés, de többé nem engedheted, hogy az érzéseid irányítsák az életedet. Nekem kiabálnom kellett, hogy túljussak ezen. Úgy értem, eljutottam oda, amikor kértem Istent, hogy bocsásson meg, és még mindig bűntudatom volt, azt kiabáltam, nem vagyok bűnös. Kértem Istent, hogy bocsásson meg, és kimondtam, hogy nem vagyok bűnös. Ez az érzés egy hazugság. Hallasz engem, gonosz? Nem vagyok bűnös, te pedig nem fogsz engem vádolni. De ha csak üldögéltek. Ó, ez olyan nehéz. Istenem, ez olyan nehéz. Istenem, nem tudom, meddig bírom még ezt. Minden olyan nehéz az életben. Nem. Ki kell húznod magad. Fel kell állnod, és azt kell mondanod. Nagyobb az, aki bennem lakik. Nem tűröm el többé ezt az ostobaságot. Isten szeret engem. Az egyetlen fiát küldt el, hogy meghaljon értem. Ő megért engem, és ő megbocsájtott nekem. Egy tökéletes szív, úgy hiszem, nem aggódik, nem aggodalmaskodik, nem mérges, és nincs tele megbocsátatlansággal. Békessége van. Elmondhatom nektek, hogy az embereknek rengeteg problémája van ezzel a dologgal. Nagyon sok ember aggódik. Megpróbálnak mindent kiokoskodni, és aggódnak amiatt, hogy mi fog történni. Aggodalom, aggodalom, szorongás, okoskodás, zavarodottság, harag és harag. Mérgesek az emberekre, mérgesek magukra, mérgesek Istenre, mérgesek a körülményeikre. A világ népességének fele mérges, sőt, talán 90%-a, és sokan közülük keresztények. Néhányan úgy éreztétek, hogy mérgesek vagytok arra, akivel idejöttetek. Néhányan, akik a tévé előtt ülve nézitek most az adást, épp mérgesek vagytok arra, akivel együtt nézitek a tévét. Tele vagytok megbocsájtatlansággal. Nos, fogalmat sincs, mit tettek velem. Egyszerűen túl nehéz. Ha nem tudná megbocsájtani, Isten nem kérné, hogy tedd meg. Ó, hálás vagyok ezért az icipici tapsért. De jó ég! Azt mondtam, ha nem lennél képes megbocsájtani, akkor Isten nem kérné, hogy tedd meg. És két ember itt teljesen beindult. De sokkal szívesebben gondoljuk azt, hogy nem tehetünk róla. Igaz? Minden itt jelenlévő inkább ragaszkodna a kis problémájához, arra gondolva, hogy nos, nem tehetek róla, nem tudok változtatni rajta, túl nehéz, nem tudod, hogy mit tettek velem. Olvastam ma valamit Andrew Murray-től, a mi atyánkról. Azt írja, abban a pillanatban, hogy azt mondod, mi atyánk, következőnek azt kellene mondanod, hogy Istenem, senkire sem vagyok mérges, és nincs megbocsátatlanság a szívemben, mert bármit is imádkozol ezután, az teljesen hiába való, ha ez a dolog nincs elrendezve előtte. Atyánk, bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ha nem bocsájtunk meg az embereknek, akkor nincs jogunk oda menni Istenhez, és megbocsájtást kérni tőle, pedig muszáj megbocsájtást kérni tőle, ha egyáltalán elé akarunk állni. Ne csak a kéréseid listáját vidd Istenhez. A mi atyánkban az első három dolog, amiről szó van, az az ő neve, az ő királysága és az ő akarata. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod itt a földön, amint a mennyben is. Aztán, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk azoknak, akik megbántanak minket. Ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Először is róla szól, aztán rólunk. Mi atyánk, én senkire sem vagyok mérges. Nincs bennem megbocsátatlanság senki felé, és ha ezt nem tudjátok rendbe tenni, nem akarlak megbántani benneteket, de a Biblia azt mondja, hogy amikor imádkozol, ha panaszod van valaki ellen, akkor hagyd az ajándékodat az oltárnál, menj, békülj meg a testvéreddel, és csak utána menj vissza áldozni. Ez egy fontos dolog. Ha Isten hajlandó megbocsájtani a vétkeinket, akkor elvárja, hogy mi is megbocsássunk másoknak. Nincs itt egyetlen ember sem, akit nagyobb sérelem ért, mint amekkora sérelmet ő okozott Istennek. Péter 3:4. Hanem díszítsa a belső szépség, a szív elrejtett emberének szépsége. A vers korábbi szakasza arról szól, hogy miként próbáljuk feldíszíteni a külső embert, ami lehet jó is, tudjátok? Úgy értem, én körülbelül 1 órát készülődöm reggelente, és ha olyan napról van szó, amikor hajat kell mosnom, akkor biztosan beletelik 1 órába. Ezért ennél több időt kell töltenem azzal, hogy a belsőm készen legyen. Nem gondoljátok? Gyerünk, hölgyek, ha legalább fele annyi időt fordítanátok a szívetek felkészítésére, mint amennyit a testetekkel foglalkoztok. Előveszitek a tökéletes fülbevalókat és a pont megfelelő öltözéket. 1 Péter 3:4. Nézzük meg, mi igazán fontos Istennek. Hanem díszítse a belső szépség, a szív elrejtett emberének szépsége, a szelíd és békés lélek el nem múló és romolhatatlan dísze, mely nem aggodalmaskodik, se nem mérgelődik. Ez értékes Isten előtt. Mérges, mérges, olyan ideges vagyok, olyan frusztrált vagyok, nyugtalan vagyok, dühös vagyok, mérges. Lépj túl rajta. De nem tudok, túl nehéz. János 14:27. Békességet hagyok nektek,

lányommal történt a héten. Elmentem meglátogatni a lányomat. Volt egy kis időm a két találkozó között, ezért megálltam, hogy meglátogassam a lányomat és az unokáimat. A lányom épp telefonált, amikor megérkeztem, és érzékeltem, hogy nem volt túl boldog amiatt, amiről szó volt a beszélgetés során. Értésemre adta, hogy még be kell fejezni ezt a hívást. Azt mondta, nagyon régóta telefonálok, muszáj befejeznem. És aztán, amikor várakozott, elmagyarázta, hogy kivel is beszélt. Valamilyen fontos telefontársaság volt, és azt mondta, tudod, valahányszor felhívom őket, egy csomót kell várakoznom, nagy nyűg az egész, és soha nem kapok választ. Soha semmit nem tudok elintézni, tudod, annyira idegesít ez, és elegem van ebből. Aztán, amikor letette a telefont, azt mondta, na, ebből elég, amit mondtak, az nem működött, szóval csak az időmet pazaroltam. Aztán azzal folytatta, semmit sem utálok jobban, mint amikor mások az időmet vesztegetik. Annyira idegesítenek az olyan emberek, akik az időmet pazarolják. Szóval óvatosan azt mondtam. Azt mondtam, tudod, én megértem, hogy mit érzel, de tapasztalatból tudom, hogy mindaddig találkozni fogsz ilyenekkel, amíg már nem idegesítenek téged. Azt felelte, és látjátok, ez jó válasz volt, mert helyes hozzáállás volt a szívében. Megtehette volna, hogy visszavág nekem, és azt mondja, nos, így meg úgy. És gyakran ezt tesszük. Amikor Isten tanítani próbál valamit, vagy rávilágítani valamilyen igazságra, akkor ahelyett, hogy elfogadnánk mindazzal a fájdalommal együtt, amivel ez jár, és azt mondanánk, igazad van, én pedig tévedtem. Ehelyett mi inkább... Aztán ott hagyjuk a dolgot, és többet nem gondolunk rá, de a probléma megmarad. De van egy klassz dolog Istennel kapcsolatban. Az ő iskolájában nem lehet megbukni. Nem számít, hányszor kell nekifutni a vizsgának, addig fogsz próbálkozni, míg végre átmész rajta. Hányan gondoltatok már arra, vajon miért történik velem ez újra meg újra? Évekkel ezelőtt én is ezt gondoltam. Mert az én esetemben Isten gyakran eladókat használt, lassú eladókat. Akik nem értették a dolgukat, nem tudták kezelni a pénztárgépet, nem ismerték az árat, és amikor kifogyott a pénztárszalag, nem tudták kicserélni. Én meg siettem. És ezektől olyan ideges lettem, és közben rajtam volt a Jézus kitűzőm. De tudjátok, a viselkedésemben semmi sem volt, ami Krisztusi lett volna, semmi. Érti valaki, hogy miről beszélek? Nos, elmondom nektek őszintén, hogy hogy is volt ez. A lassú eladóktól eljutottam oda, hogy az eladó nem volt sehol. Időnként senkit sem találtam, aki elvette volna a pénzemet, amikor vásárolni mentem. Arra gondoltam, hát senki sem dolgozik itt. Ezért aztán ismerem azt a dolgot. Szóval a lányom azt mondta. Tudod mit? Én csináltam magamnak a bajt. Azt mondta, mielőtt felvettem a telefont és felhívtam őket, arra gondoltam, ez kész rémálom lesz. Tudom, mi fog történni. Egy olyan dolog miatt kellett telefonálnia, hogy van egy cég, akik tévészolgáltatást, internetszolgáltatást és telefonszolgáltatást is nyújtanak, és rendeznie kellett velük a dolgokat, hiszen tudjátok, milyenek vagyunk manapság a kommunikációt illetően. Ha az egész világ nem tud elérni minket 5 percig, akkor már júj! A lányom felhívott aznap este. Azt mondta, van számodra egy vicces történetem. Miután elmentél, helyreigazítottam a szívemet, és imádkoztam, mielőtt felhívtam őket, mert muszáj volt elintéznem velük a dolgot. Azt mondta, persze megint egy olyan ember akadt telefon végre, akinek fogalma sem volt az egészről, szóval csak vesztegettem az időmet, vártam, de nyugodt maradtam. Azt gondoltam, többet nem szórakozol velem, gonosz. Ezúttal nem dőlök be neked. Nyugodt maradok. Keresztényként viselkedem. Visszafogom magamat. Nem sokkal később a nő azt mondta, ide hívom a főnökömet. A főnök odajött a telefonhoz. Néhány másodperc alatt megoldotta a problémát, majd azt mondta. Tudja mit? Mivel nem megfelelően intéztük a dolgot az ön számára, és időt kellett fordítania erre az egészre, ezért szeretnék tenni valamit önért. Mit szólna ahhoz, ha egy éven át dupla sebességű internet lenne a háza?

0: Mit szólna hozzá, ha ingyen HDTV-t adnánk önnek egy évig, és végül 3 vagy 4 különböző dolgot adott neki? A lányom erre azt mondta, hát ez Isten volt! És tudjátok, számomra ez annyira egy klasszikus isteni történet. Mert amikor átmegyünk a vizsgán, akkor Isten közbelép, és valami nagyszerűt tesz értünk. Amikor ilyen teszteken megyünk át, akkor Isten ellenőrzi, hogy tényleg hisszük-e azt, amit mondunk. Ó, én bízom Istenben, halleluja, dicsőség az Úrnak. Bízom Istenben, amíg nem kell 2 másodpercet várakoznom, és nem kell elviselnem valakit, akivel nehéz kijönni. Amíg mindig minden úgy történik, ahogy én akarom, addig bízom Istenben. Ó, te jó ég!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna itt. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk a szeptemberi iskolakezdés apropóján az iskolai erőszak. Beszélgető társam Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. És hogy miért épp mi beszélgetünk ma a témában? Többen tudjátok, hogy én angol-német szakos tanár vagyok, aki hosszú évek óta magántanárként tevékenykedem, Krisztina pedig szintén magánpraxisban dolgozik. Egyikünknek sincs jelenleg intézményi affiliációja. És hogy miért mondom mindezt el? Azért, mert a mai beszélgetésre készülve, illetve a szervezés folyamatában azzal szembesültünk, hogy nagyon sok tanárt, szülőt és diákot kerestünk meg, sőt iskolapszichológusokat is, és hívtunk meg a beszélgetésbe. Kivétel nélkül mind megerősítették, hogy a témával foglalkozni kell, mert a bántalmazás minden emberi közösségben jelen van. Viszont az a közös megegyezés született, hogy semmi érintettet nem kívánunk kellemetlen helyzetben hozni, sem őt, sem azt az intézményt, ahol az eset, ami kapcsán beszélgetünk esetleg, előfordult, úgyhogy ezért mi egy lépéssel hátrébb, de mégis, mint pszichológus és mint tanár, és Krisztina, mint édesanya, érintettek vagyunk, de talán kellő objektivitással tudjuk körbejárni ezt a nagyon összetett kérdést és problémát. Krisztina, nagyon szépen köszönjük, hogy te elfogadtad a meghívásunkat, és hogy mi együtt viszont beszélgethetünk a témában.
2: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
1: Téged hogy érintett ez a megkeresés?
2: Hát azt rögtön én is gondoltam, hogy ez nagyon fontos téma, hogy erről beszélni kell. Aztán rögtön arra gondoltam, hogy de miért nem hívsz valaki mást, aki egy iskolapszichológus, vagy konkrétan tényleg ott van az iskolában, gyerekekkel foglalkozik, fiatalokkal foglalkozik, meg hogy hú, hát én azt nem is tudom, mennyire fogom tudni jól körbejárni. Tehát elsőre volt bennem egy ilyen, de hát aztán ez egy kicsit elkerülhetetlen, a szakmámban is, a munkám során is elkerülhetetlen, és hát anyaként is egyszer az ember ebbe belefut, megtapasztalja a gyerekeink keresztül, hogy milyen, amikor mondjuk piszkálják őket, mit tudok én tenni, miben tudok őt segíteni. Úgyhogy állok elébe, hogy ezt így átszálazzuk.
1: Először is akkor próbáljuk egyáltalán meghatározni, hogy mit is értünk tulajdonképpen iskolai zaklatás, vagy iskolai bántalmazás alatt. Van ennek valamiféle definíciója?
2: Inkább úgy mondanám, hogy van mondjuk 4 nagyon fontos ismertetőjele, ami ezt elkülöníti másfajta viselkedéstől, például a konfliktus, vagy a veszekedés, az nem számít zaklatásnak. Ott 2 különböző fél egyetlen értésben vannak, és ott van egy konkrét konfliktus, amit ott próbálnak lerendezni. Az iskolai bántalmazás, iskolai zaklatás az egyik fontos ismertetőjel, hogy ez általában rendszeres. Egyes szakemberek azért azt mondják, hogy ez egy egyszeri alkalom is tud olyan drámai vagy mély nyomot hagyni, hogy az is már számít bántalmazásnak, de összességében általában egy rendszeres, ismétlődően megjelenő viselkedés. A másik, hogy ez mindig egy egyenlőtlen erőviszonyra alapszik, tehát mindig van a bántalmazó, a zaklató, az mindig egy maga alatt levőd, gyengébbet, elesettebbet szemel ki. Emellett amúgy egy szomorú, de nagyon fontos összetett

0: Valószínűleg többféle formája van, de hát mesélj nekünk többet erről te.
1: Igen, nagyon jól össze is foglaltad, Szivi, hogy ezeket különböztetjük meg. A bántalmazásnak vagy zaklatásnak több formája van. Ez lehet verbális, ez a csúfolódás, piszkálódás, csúnya neveken szólítás, káromkodás. Lehet fizikális, tehát amikor löktösöm, rugdosom, elveszem a cuccait, bedobom a kukába, tehát mondjuk ez a fizikális rész, és akkor ott van, ez inkább a lányoknak a fegyvere, ez pedig a kapcsolati bántalmazás, amiben valakit kirekesztünk, elszigetelünk, pletykálkodunk róla, rossz hírét keltjük, hazudozunk róla. Tehát ez is nagyon fájdalmas, és nagyon-nagyon tudnak ettől szenvedni az áldozatok. Ja, és hát említést érdemelnek még a cyberbullying, vagy ez a digitális bántalmazásnak, vagy a zaklatásnak a formái is. Ugye ez jó magamnak is, még egy kicsit ismeretlen. Szerintem nekünk, a mostani szülőknek fel kell kötnünk a szárat is, utána menni, és magunkat is képezni, és benne lenni abba, hogy a gyerekeink amúgy ebben a térben hogy vannak jelen, mit csinálhatnak, mi történik ott. Szóval, hogy mi van a zaklatás vagy bántalmazás mögött, igazából én azt gondolom, hogy ehhez kell egy olyan elkövető, vagy nevezzük itt, vagy zaklató, aki valamilyen, sajnos nem túl konstruktív módon próbál valamilyen hatalmat, dominanciát, uralmat megélni, valaki más fölött erőt és uralkodást kifejezni, vagy ennek az élményét megélni. Ritkábban, de az is megjelen, hogy valamilyen javakat vár, akár pénzt, cigit, attól függ, milyen közegben vagyunk, hogy elvenni tőle, megszerezni, de leginkább a presztízs, hogy én középpontban, erőben felette állok másoknak, és általában ugye ehhez kell egy kicsit törékenyebb, kicsit gyengébb és erőben alattam álló áldozat, akin keresztül ezt gyakorolhatom, és ezt az erőt, ezt a fajta hatalmat, vagy hogy hatással lehetek másokra, ezt így megélhetem.
0: Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Említetted, hogy különböző formái vannak az iskolai zaklatásnak, tehát hogy különbséget kell azért tenni a verbális inzultálás, bántás között és a fizikális között, vagy mondjuk a kapcsolati eredetű és az online térben zajló bántalmazás között. De hogy ezek fokozatok? Tehát, hogy van ilyen példa, hogy valaki, hát idézőjelben csak verbálisan csúnyákat mond másról, vagy van olyan is, hogy valaki pedig csak testileg bántalmaz, mert a fizikális erőfölényét szeretné kifejezni, vagy így úrrá lenni másokon, vagy ezek fokozatok, amikor egyikből átmegy az ember a másikba, és kiterjeszti már mondjuk a szóbeli bántalmazást testi fenyegetésre, és még tovább viszi az online térben is.
1: Így. Én azt gondolom, hogy gyakran ezek egymásra is épülhetnek, hogy kezdődik csak egy piszkálódással, hecceléssel, kis csúfolódással, és aztán, ahogy az áldozat is változik ebben a folyamatban, ahogy ő is egyre inkább belesimul, vagy így beleásódik ebbe a szerepébe, és egyre jobban elásódik ebben, és lesz egyre rosszabb az önbecsülése, lesz egyre félősebb, egyre szorongóbb, egyre érzékenyebb, tehát, hogy már nagyon elővigyázatos, és ez is egy állandó jellemzője az áldozatnak, hogy ő már nagyon elővigyázatos, nagyon figyel, mindenhol egy kicsit valami rosszat sejt. És azt gondolom, hogy sajnos ez is egy olyan, hát az emberi bűnös természet, hogyha a gyengeséget érzékeljük, az néha még inkább agressziót szül. Tehát a gyengeség nem, sajnos ebben a dinamikában nem egyfajta bűnbánatot, vagy szomorúságot, vagy empátiát vált ki az elkövetőből, hanem esetleg pont tovább gerjeszti benne ezt az uralkodást, ezt a bántást, és ezt a fájdalomokozási szándékot, és ez kiterjedhet aztán fizikai dolgokra, vagy akár az, hogy már nem csak én, de akkor a haverjaim, és akkor már együtt, és aztán ez így nagyon, nagyon súlyossá is tud válni. A lányoknál inkább a kapcsolati bántalmazás jellemző, ők inkább megmaradnak annál, tehát ott kevesebb, bár ez is egyre növekvő tendenciát mutat, hogy a fizikai agressziót vagy bántalmazást, zaklatást választják, de azért még mindig inkább ők ezt a kapcsolati zaklatást vagy bántást használják.
0: Képzeld el, hogy amikor a mai beszélgetésre készültünk, akkor én szétnéztem a könyvespolcomon, hogy mégis a pszichológia szekcióban

0: találok-e valami olyan könyvet, ami esetleg a témánkhoz kapcsolódik, és találtam. Uh-huh. Van egy Barbara Colorózó nevű szerző, akinek a könyvét el is hoztam most ide a beszélgetésünkbe, az a címe, hogy Zaklatók, áldozatok, szemlélők, az iskolai erőszak. És van egy alcíme is ennek a könyvnek, óvodától középiskoláig, hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását. Ismered ezt a könyvet?
1: Uh-huh. Ismerem, de szeretném jobban megismerni, mert én Barbarát inkább ilyen YouTube beszédeiben vagy TED Talkjában hallottam. Nagyon jó szakember, és fantasztikusan ért ehhez a témához. Nagyon gyakorlati a könyv, nagyon jó tanácsokat ad, hogy szülőként hogyan legyünk a gyerekünk mellett, hogy tanárként mit tehetünk. Szerintem nagyon jól körbejárja ezt a témát.
0: Tehát akkor ez egyfajta segítség lehet, amit jó szívvel ajánlanál szerint, hogy ha valaki találkozik ezzel a témával, akkor van magyar nyelven segédlet, amihez esetleg tudunk fordulni.
1: És azt mondanám, hogy lehet, hogy nem is kell megvárni, amikor már találkozunk, mert szerintem, amikor valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor egy picit ilyen aha élménye van, hogy ja, hogy ez az volt, ja, hogy ez is az. És rádöbben, hogy amúgy a környezetében lehet, hogy egy csomó ilyen dolog van, amire azt gondolta, hogy ja, hát ez nem olyan nagy dolog, a gyerekek ilyenek, majd kinövik, majd meg kell tanulnia megvédenie magát. Szóval sokszor a környezet, a felnőtt világ egy kicsit így bagatelizálja, lerázza ennek a fontosságát, súlyosságát. És azt gondolom, hogy minél többet hallunk, többet látunk, és ugye most már sajnos van egy-két olyan fájdalmas tragédia, ami nagyon az arcunkba tolja, hogy ez a dolog élet és halál kérdése is.
0: Úha, említettél több mindent, amire szeretnék reagálni, de most egy picit, hogyha itt maradunk még a könyvnél, akkor a címben nekem nagyon érdekes ez, hogy az iskolai erőszaknak a témájával kapcsolatban három személyt nevez meg itt Barbara Colorózó, hogy vannak zaklatók, áldozatok és szemlélők. Tehát, hogy ez a három résztvevője van egy ilyen élethelyzetnek, amikor valakit az iskolában bántanak. Segíts nekünk egy picit ezt jobban megérteni, hogy lesz valakiből zaklató?
1: Hát nem így születik senki. Ez egy egyértelműen tanult viselkedés forma, amit a közvetlen környezet fog leginkább meghatározni. Tehát ez a kisgyermekkorban a család, aztán a nagyobb család, vagy maga az iskola is lehet, de hogy ez alapvetően a közvetlen környezet. Az is érdekes, és ez szerintem nagyon megdöbbentő, minél inkább az ember beleesse ebbe magát rájön, hogy van egy nagyon fontos közös tulajdonsága a zaklatónak, mégpedig a megvetés. Azzal, ahogy tekint az áldozatra, ott mindig van egyfajta megvetés, lenézés, amitől ő bűntudat, rosszabb érzések, szégyenérzet és megbánás nélkül tudja bántalmazni a gyermektársát, embertársát. Tehát ennek a folyamatnak, ugye a pszichológiában mi ezt úgy nevezzük, hogy tárgyasítás, tehát azt a másik szemét, azt a gyereket, azt az osztálytársat, azt az iskolatársat, azt egy tárgyasítva, mint egy leértékteleníti magába, az emberi mi voltától megfosztva tárgyasítja, és így sokkal könnyebb bántani, és egy picit így meg is magyarázza, na jó, de ő egy zsidó, csinálta ezt ugye a náci Németország, és így már is igazolva volt, hogy miért lehetett embereket megölni, vagy egy roma, vagy egy fekete, vagy egy szemüveges, vagy egy értelmi fogyatékos. Tehát bárkit, és igazából innentől kezdve bármi mentén lehet valaki áldozat, az én kisfiamat az elálló fülei miatt bántották, és akkor neki ez. Tehát, hogy a természetesen nem volt ilyen súlya ennek, mint mondjuk tud ez tényleg egy nagyon rendszeres, fájdalmas, a másik emberi mi voltában nagyon sértő és romboló viselkedés lenni.
0: Jöhet-e az, hogy valakiből zaklató lesz otthonról? Ugye említetted, hogy ez egy tanult viselkedés, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyermek az iskolában képezi le azt, amit otthon lát, tehát mondjuk, nem tudom, bántalmazó az apukája, csúnyán beszél az anyukájával, vele, a testvéreivel, és akkor ő is ezt viszi be az iskolába, és akkor ott meg ő lesz egy zaklató?
1: Igen. Tehát ez pontosan nagyon jellemző sajnos az zaklató gyerekekre, hogy ők is egy gyakran erőszakos családi környezetből jönnek, ahol ők az áldozatok. Vagy őket bántja egy nagyobb testvér, vagy a szülő, apa, valaki a családban, vagy látják azt az agressziót és azt a fajta tárgyasító, a másikat ledegradáló, becsmérlő működést, amit aztán ő visz be az iskolai környezetben, ahol így próbálja a saját megtört és ingatag önértékelését megerősíteni. Ez jellemző az aklatókra, hogy magas a dominanciára és az uralkodásra, hatalomra való vágyuk. Nincs bennük annyi együttérzés, mintha egy kicsit már olyan lepörkeményesedett volna a lelkiismeretük, úgy megkeményedett volna. És akkor ilyen módon, ugye, ahogy beszéltük, ez a fajta másik tőle gyengébb személy bántása, cikizése, verése, lenyomása,
0: leszólása,
1: csúfolása adja számára azt a elégedettséget, vagy azt a hatalmat, vagy azt a pozíciót, vagy annak az érzetét, hogy ő most úgy mondjam valaki. És ugye ehhez kellenek a többiek. Itt nagyon fontos akkor, hogy behozzuk ugye, ahogy a Barbara könyve írja, az zaklatók mellett, hogy az áldozatokról is beszélhetünk, hogy milyen az áldozat.
0: Illetve, hogy kiből lesz áldozat. Tehát, hogy van-e olyan például, hogy valaki hajlamosabb arra, hogy áldozattá váljon. Tehát kvázi, hogy kiszolgáltatja magát mások kénye kedvének. Van-e ilyen, hogy áldozat típusú ember? Vagy hogy lesz valakiből áldozat?
1: Na, tehát amúgy a pszichológia beszél erről, hogy ismerjük ezt a fogalmat, így felnőtt bántalmazó, vagy erőszak, vagy ilyen felnőtt erőszaktevők áldozatai általában jellemzően hordoznak bizonyos vonásokat, de azért itt ez nem ugyanaz, hogy úgy mondjam, áldozat. Itt a gyerekem lehet azért áldozat, mert nagy a füle, vagy eláll. Te lehetsz azért meg én, mert szemüvegesek vagyunk. Valaki lehet azért, mert jó tanuló, lehet azért, mert rossz tanuló. Tehát igazából itt tök mindegy. Tehát ha ezt nézzük, egy csomó olyan tulajdonság mentén is lehet áldozat, ami annak a elkövető zaklatónak valamiért zavarja a lelki világát. Mert ő mondjuk rossz tanuló, és te jó vagy. Vagy ő jó tanuló, és te rossz vagy. Rossz tanuló vagy. Szóval, hogy ezt nem lehet tudni, hogy miért te leszel feltétlenül, de valószínű azért, mert valamilyen erőviszonybeli különbséget érez, és itt megjelenhet, igen, hogy azért a gyerekek között is vannak esetleg olyan kicsit gyámoltalanabb, elesettebb, másmilyen, kevésbé domináns, és ugye azzal, ahogy őt éri a bántalmazás, a zaklatás, idővel igenis változik a gyermeknek a jelenléte, a viselkedése. Hát reggel elkezd már azon szorongani, hogy suliba kell menni. Elkezd a hasfájásra panaszkodni, fejfájásra panaszkodik, erőtlen, nyűgös, félős, túlzottan elővigyázatos, alacsony az önbecsülés, és ezt folyamatosan rombolják, szóval ezt folyamatosan csökken. Elsírja magát könnyen, kiírja magát a különböző ilyen közös programokból, nem akar részt venni, nem akar elmenni, sokat hiányzik a suliból. Tehát ezek azért olyan elei vészjelek, amikre nagyon fontos, hogy egy szülő is felfigyeljen, hogy a gyereke máshogy kezdett viselkedni, máshogy van jelen, nagyon nem akar menni, de nem beszél. És ugye az áldozatok egyik nagyon fontos jellemzője, hogy nagyon sokszor nem mondják el, hogy mi van. Mint hogyha amit ő velük történik, az ő saját szégyenük lenne. Miközben ez az elkövető szégyene, de mégis ők azok, akik ettől kicsit benémulnak, és egyedül próbálják megoldani. Vagy nem. Mert mondjuk nincsenek eszközeik eltűrni, vagy elviselni. De hát ebbe azért az ő személyiségük is nagyon-nagyon mélyen sérül és sebződik. És itt nagyon-nagyon fontos szerepe van a felnőtteknek, az ő környezetében levő felnőtteknek, és a többi mellette ott levő, a könyv címből kiderül szemlélődőnek nevezett többi gyerek, akik ugye ott vannak ezekben a helyzetekben, és csak néznek. És ők azok, akiket Colarozo úgy nevezett, hogy a nem ártatlan szemlélődők. Őket is több csoportra osztja, és abban nem is feltétlenül kell belemenni, de van, aki megfélemlítődésből nem mer reagálni, bár érzi, hogy ez nem helyes. Van, akinek nem érdekel, sőt, tetszik neki, és még akár szurkol. Valaki távol marad, elmegy az udvar másik végébe, mert ő ebben nem akar foglalkozni, ez nem az ő ügye. De ők, a passzív szemlélődők is, és az összes ilyen szemlélődő többi gyerek tulajdonképpen egy nagyon fontos szerepet töltenek be. és ők azok, akik a kulcsfontosságú szerepet játsszák egy ilyen bántalmazó rendszerben, mert ők tudják az egészet megváltoztatni. Amikor valakit bántalmaznak, akkor két dolog, az áldozatnak két nagyon fontos üzenetet kap. Az egyik, ugye amit mondtam, hogy miért nehéz neki, mert titkolja, hogy mi történik vele.
0: Tehát van egyfajta tabusítás a részéről az egész ügy kapcsán.
1: Fél a következményektől. Tehát eleve az, ami történik vele, nem derül ki. És ott van egyedül, mert az elkövetőtől fél, a retorziótól fél, vagy a többi szemlélődőtől fél. A másik, hogy a szemlélődők tétlensége miatt elhiszi azt, hogy egyedül van. Tehát ez az, ami annyira nehéz a zaklatásban, az iskolai zaklatásban, hogy az áldozatok nagyon sokszor azt élik meg, hogy egyedül vannak. Tehát azért is, mert a szemlélődők mind némák. Senki nem szól, senki nem áll mellé, senki nem mondja azt, hogy te, Pityu, hagyd már ezt, ez annyira csúnya volt, ezt nem csinálhatod. És oda mennek az áldozat mellé, és kézen fogják, és elviszik egy ideális világba, gyere, menjünk játszani. Tehát, hogy a szemlélődőkön nagyon sok áll vagy bukik, ezért ez az egész intervenciós programok egy része is róluk, vagy inkább őket is, hogy úgy mondjam, megszólítja, hogy ők a változásnak az egyik kulcs szereplői.
0: A motorok. Itt nem lehet az, hogy valahol a felnőtt társadalomból indul ki ez az egész, mert hogy elképzelek most egy élethelyzetet. Tehát mondjuk történik egy ilyen helyzet, hogy a 4-es-6-os villamoson utazom, és szemtanúja és fültanúja leszek annak, hogy valaki, egy utastársam, egy másik utastársamat verbálisan inzultál. És mit csinál mindenki más?
1: Lapít.
0: Szerinted szólnak az emberek bármit? Többször volt már ilyen élethelyzet velem. Képzeld el, hogy azt látom, hogy elvonulnak. Elmennek, hogy még csak a közelbe se legyenek.
1: Tök egyedül hagyják.
0: Tehát ott hagyják a szerencsétlent, ahelyett, hogy beszállnának, és valószínűleg ez abból jön, hogy félnek attól, hogy na, akkor majd engem is elkezd inzultálni, vagy akkor majd nekem is behúz egyet. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy megvédjem magam. Tehát, hogyha ez van a felnőtt társadalomban, akkor mit várjunk a gyerekek között? Ő hogy védje meg magát, ha mi nem állunk ki egymásért, és a gyerek ezt ugyanúgy látja a 4-es-6-os villamoson, mint én, hogy egy ilyen élethelyzetben a szegény néni, akit inzultáltak, ott maradt egyedül, és senki nem állt ki mellette.
1: Igen, tehát ezek abszolút, tehát ha mi felnőttként is néha olyan eszköztelenek vagyunk, mit várunk a gyerekektől, de például ez a könyv is, amit mi említünk, és szerintem a több iskolai ilyen intervenciós program is ebben próbál segítséget adni, hogy tulajdonképpen az áldozat egy ilyen helyzetben, és ez amúgy a felnőtt önvédelemnek is van egy nagyon fontos, hogy mondjam, egy jogosultsága, hogy mi magunk is tudjuk, hogy álljunk ki. Mondjuk nőként mi a 4-es-6-oson, vagy akár, tehát ez felnőtteknél is ugyanígy lehet igen probléma, és a gyerekeknél nagyon jó, ahogy a könyv ad tanácsot arra, hogy mit mondjunk, mit tanítsunk a gyerekünknek, ha ő az áldozat, hogyan viselkedjen. Mert egy nagyon fontos dinamikát, ha megértünk, akkor szerintem nagyon jól látni fogjuk az agressziónak a működését. Most nem arra beszélek, ha valaki felnőttként ilyen tudatmódosítószer hatása alatt önmagán, tudatlanul önkívületbe tombol, részegen, atrocitál másokat, mert ott nem ez a fajta dinamika van, de alapvetően a legtöbb zaklató önmaga is gyakran egy nagyon bizonytalan valaki. Ahogy beszéltünk a gyerekekről, ők egy olyan általában egy nehezített háttérrel jönnek, ami mentén nem alakult ki bennük ez a stabil, meggyökerezett, magabiztos én, ami persze egész felnőtt korunkig alakul, de hogy van egyfajta bizonytalansága, kétsége, értéktelenség érzése akár. Tehát amikor az áldozat a bántalmazásra nem egy összezsugorodok, megfélemlítődök, elkezdek rettegni, hisz ezek pont azok a dolgok, amit a zaklató el akar érni. Azt akarja, hogy hatással legyen, hogy erőt, dominanciát kapjon, hogy a többi haverja felnézzen rá, hogy milyen bátor, hogy ezt a nagyobb lányt így inzultálta a suliban. Tehát, hogy amikor a zaklatott, tehát az áldozat nem így reagál, hanem felemelt fejjel, öntudatos fellépéssel azt mondja, hogy te hogy beszélsz, ez annyira csúnya volt, ez annyira gonosz volt, amit mondtál, majd sarkon fordul és elmegy, egy picit ott a porba hult ez a helyzet. És a zaklató nem annyira kapta meg azt, amit remélt. Tehát ugyanúgy a felnőtt zaklatókkal szemben is, ha például egy, most mondok egy másik példát, hogy mondjuk a 4-es-6-oson egy férfi ott molesztálna a tömegben egy fiatal nőt, és ha az a fiatal nő szegény ott izzadva, izgulva, zavarába, meg sem mer szólalni, de érzi, hogy ez a férfi ott olyan illetlen módon ér hozzá, vagy van közel hozzá abban a villamos
0: szerelvényben,
1: akkor valahol ez az egész folyamat a kezére játszik az elkövetőnek. De ha ő határozottan ránéz az elkövetőire, és azt mondja, hogy azonnal menjen innen, hátráljon 3 lépést, húzzon innen maga, öreg pervers, vagy csak mondtam valami. Legtöbb esetben úgy megijed ez az elkövető és bántalmazó, vagy zaklató, hogy az a következő megállónál lemenekül a villamosról. Tehát ez a fajta határozott kiállás nagyon sok esetben kioltja. Jobban mondva, ott kiderül, hogy a másik is egy nagyon elesett és igazából gyáva valaki.
0: Tehát azt mondod, hogy igazából, ha visszamegyünk most akkor az iskolai közegbe, akkor ott is érvényes ugyanez, mint a 4-es-6-oson a felnőttek világában, hogy azzal tudnánk tulajdonképpen segíteni önmagunkon, vagy ebben a helyzetben, hogyha áldozatként találjuk magunkat, hogyha erőnket összeszedve, bátorságunkat összeszedve, kiállunk határozottan magunkért.
1: Igen. És tudod, miért a legnehezebb ez?
0: Na
1: nem
0: miért?
1: Akarok kitűnni, nem akarok feltűnő lenni, ez annyira kellemetlen. Mi van, ha én félreértem? Mi van, ha nem is így van? Mi van, ha csak nem azt érzem, ami megkérdőjelezzük magunkat? Elbizonytalanítjuk, hogy jogosan mondjuk-e azt, amit mondunk? Lebeszéljük magunkat, amit zsigerileg a belső önvédelmünk jelezne. Tehát sajnos felnőttként már csomó ilyennel is megküzdünk, és sokszor némák maradunk. Mert ciki azt mondja, hogy tűzzön innen maga perverz, és lekeverek egy pofont, mert ez jelenet. Ez ilyen skandalom, mit csinál ez a kis csajit. Tehát nem merjük fel. Van, aki igen. Tehát pont ez a lényeg. És ez az, amit akarunk nevelni a gyerekeinkbe, ezt a fajta magabiztos önvédelmet, amihez igenis tudnom kell, hogy mik az én határaim, mikor lép be valaki az én határaimba, mi az, ami már nem jó, nem normális, nem megengedhető viszonyulás, érintés, beszéd, de hát ehhez az kell, hogy legyen egy norma, amit ugye otthon lát a gyerek, és otthon kapja meg ezt a támogatást, hogy mi a helyes, mi a jó, mi nem jó, mit tehetünk, mit nem tehetünk. Tehát ugye ez az, amit a szülő nagyon fontos, hogy tehet, eleve, hogy hogyan ne neveljünk zaklatókat, hogy otthon azért az empátiára, az együttérzésről lehessen beszélgetni helyzetekről, legyen egy jó kapcsolat a gyerekemmel, hogy halljam, hogy mi van vele. Mert lehet, hogy ugyanaz az ember, az egy én gyerekem egyszer áldozat is, és lehet, hogy ő maga is lesz elkövető és zaklató. Tehát alsóban még bántották, de felsőben ő lesz, aki bánt. Tehát olyan jó, hogyha szülőként tudunk közel maradni a gyerekünkhöz, és ez valahol egy nagy kihívás és feladatunk, hogy minél tovább megőrizzük ezt a kötődő kapcsolatot, már még a serdülő gyerekeinkkel is, tehát nem kell túl hamar őket kiengedni, a kortárs orientációt teljesen belengedni, miközben az nagyon fontos, de hogy mi is ott legyünk nekik. És Barbara azért erről is nagyon sokat beszél, hogy mi szülők, vagy felnőttek, vagy a gyerekek életébe ott levő felnőttek, mit tudunk tenni, mivel tudjuk a legtöbbet adni, és igazából nekem nagyon tetszett, amit ő mond, hogy ezek a pár mondat, ami nagyon fontos, például az egyik, hogy hiszek neked. Ugye?
0: Aha, hogy a szülő vagy a pedagógus erősítse meg azt a gyermeket, aki beszámol arról, hogy őt bántás érte.
1: Így van. Tehát amikor valaki valamiről beszámol, akkor hiszek neked. Elhiszem, és meghallgatom, és kérdezem. Sokszor a szülők is egy picit minimalizálnak, racionalizálnak, elbagatelizálják a helyzetet. Biztos nem úgy ortette, biztos csak rossz napja volt. Ne. Tehát mintha az, hogy a gyerekünket valóban valami nagyon rossz élmény érte, azt nem akarnánk közelengedni. És így tényleg elracionalizáljuk a dolgot, tehát a gyerekünk azt tanulja ebből, hogy nem mondhatom el, mert úgyse hiszik el. Tehát nem számít, hogyha én el is mondom. És sajnos ezt a tanárok is ebbe beleeshetnek, de a szülők is. Tehát amikor a gyerekünk elmond valamit, akkor mondhatom, hogy elhiszem, amit mondasz, és mesélj róla. Annyira örülök, hogy elmondtad. Tehát ezzel megerősítem az ő fő félelmét, hogy bajba kerül, ha elmondja, hogy egyedül van, mert nem kerül bajba, és nincs egyedül, és én itt vagyok, és akár bemegyek, és beszélek, és úgy, ahogy neked jó, meg úgy biztonságba helyezzelek. Hát ehhez kell azért, hogy ezt a könyvet már akkor elolvassa egy szülő, vagy egy tanár, amikor még épp nincsen ilyen helyzete. És akkor tudja, hogy ilyenkor például ezt kell.
0: Említettél két dolgot is, ami nagyon megkapó volt számomra. Az egyik, amit üzennél egy áldozatnak, hogy talán azt kellene megtanulnunk jobban, ha az áldozat helyzetében találjuk magunkat, hogy bátran álljunk ki magunkért. Uh-huh. Nézzünk meg egy konkrét élethelyzeteket, amik előfordulhatnak. Mit tud csinálni egy gyerek? Például elképzelem, hogy mondjuk van egy kisfiú, és mondjuk tesi órán futás van, és elkezdik megszólni, hogy na mi van, Dagi, nem bírsz futni? Uh-huh. És talán a többi, a szemlélő meg elkezd ezen nevetni, és ő is beleszáll. Uh-huh. Mit tud csinálni egy ilyen helyzetben ez a kisfiú?
1: Na, hát ebben a helyzetben ez a kisfiú, ha én vagyok a tanára, tesi tanára, akkor jó esetben lehet, hogy elsőre nem, mert ő is úgy lett szocializálva, hogy ne árulkodjon meg, hogy ez nem olyan nagy dolog, meg hát ő is tudja, hogy kövérnek lenni nem jó, tehát tényleg ő csinálhat valami, vele van valami baj, de mondjuk jó esetben lehet, hogy pár ilyen alkalom után, amikor már tényleg ez ilyen nagyon rosszul esik neki, de lehet, hogy már rögtön az elején szól a tanárnak, hogy ezt is ezt mondják. Na, erre mondanánk, nem legtöbbször, hogy hát ez van, hát ez az élet, a gyerekek ilyenek. De mondjuk erre, Barbara Kolorózók, legalábbis a TED Talkjában nagyon jó ilyen megoldó kulcsokat ad, hogyha én hozzám oda jön és beszámol, akkor mondhatom neki, hogy figyú, én ezt most nem láttam, nem hallottam, de elhiszem, hogy ez történik. És mi lenne, ha úgy csinálnánk ezt, úgy oldanánk ezt most meg, ha megengeded, ezzel kb. Egy kicsit így fel is megerősítem őt, vagy erővel ruházom föl, hogy ketten együtt kiterveljük, hogy ezt úgy fogjuk csinálni, hogy én nagyon fogok figyelni, de nem most reagálom rá, mert akkor rögtön tudják, hogy ez történt, én visszamegyek, és le fogják tagadni, és még vissza is bosszulnak. Tehát én most elmondom nekem, hogy hol szokott történni, mikor szokott történni, kik szokták mondani, és én elkapom őket. Figyelek, ott leszek, és mint a vadászkutya, készenlétve vagyok, és ha bármit hallok, vagy látok, lecsapok. Most kvázi azt akarjuk ezzel üzenni a gyereknek, hogy nem vagy egyedül. Elhiszem, hogy mi történik veled, ez nem jó, ez nem oké. És segítem elkapni őket, úgyhogy én látom, hogy bántanak. Én kapom őket rajta. Nem te leszel az, aki beárul, nem te leszel, aki, mert az megint csak egy ilyen célpont helyzet.
0: Uh-huh, uh-huh. Hogy akkor még árulkodó Júdás is volt, hogy ez történt velem, ezt meg ezt mondták nekem, és akkor nekem rosszul esett, és megyek, és az első dolgom az, hogy a tesi tanáromnak beszámolok róla, hogy nekem
1: meg
0: ezt mondták.
1: Meg egy kicsit megfoghatatlan. Mert igen, erre azt mondják, hogy igen, mi nem mondtuk, mi nem volt, de uh-huh, sem voltam.
0: Tehát
1: szóval hogy ne tagadja.
0: Aha.
1: És ha ezt megteszem, ilyen módon ő azt érzi, hogy innentől kezdve mellettem biztonságban van, én hiszek neki, és onnantól kezdve figyelek. Most két dolog történhet, vagy a többi gyerek is látja, hogy ott vagyok, jelen vagyok, jobban figyelek, és nem szól, mondjuk ez csak időlegesen megoldás, vagy rajta kapom őket, és akkor viszont azonnal bele lehet szólni a helyzetbe, és hát itt jön ugye az a nehéz szituáció, hogy egy iskolai helyzetben a tanárnak mire van kapacitása, ideje, ereje, a tesi órát most hogyan, mikor, ugye ezt nem lehet abba hagyni, ott a többi gyerekre is figyelni kell, de akkor valamikor megbeszélni. Egyfajta időpontszerűen egy elbeszélgetést akár az elkövetőkkel, hogy miért csinálja, miért van erre szükség, miért. Tehát ott kell beavatkozni ilyen pozitív értelembe, és érzékenyíteni, és az empátia, és az egyéb eszközökön keresztül ezeket az elkövetőket érzékenyíteni, ami amúgy nagyon hatékony tud lenni, és ugyanígy az áldozatnak is megadni bizonyos tanácsokkal, vagy eszközökkel, hogy ő hogyan tud fellépni, mit tud tenni, például ez, hogy oda jön szólni, vagy hogy magáért hogyan tud kiállni jobban. Akár az is egyfajta megoldás, hogy mindenféle önvédelmi sportra iratjuk a gyerekünket. Mm. És mi magunk is járunk esetleg, de hogy az is nem feltétlenül kell támadni, nem kell bántani más, de hogy ha engem akarnak bántani, akkor legyek felfegyverkezve, és ez ad egy magabiztosságot, egyfajta bizodalmat abba, hogy én meg tudom magamat védeni, vannak eszközeim, és ez már segít abba, hogy legyen egy ilyen tudatos jelenlétem, egy ilyen határozott kiállásom, amire szükség van, amikor valaki bánt.
0: Miben tud segíteni nekünk az, hogyha keresztényként találjuk magunkat egy ilyen élethelyzetben? Tehát például van egy keresztény szülő, aki hall a gyermekétől erről, hogy őt az iskolában zaklatják, bántalmazzák. Mit tegyen ez a keresztény szülő? Vagy mit tegyen egy keresztény pedagógus, amikor ezzel szembesül? Vagy egy vasárnapi iskolai tanár, vagy egy ifi vezető? Tud segíteni nekünk a hit ennek az élethelyzetnek a megoldásában?
1: Uh-huh. Mindenképpen. Bár azt gondolom, hogy a legfontosabb intervenció vagy közbelépés az egyetemes, hogy azok a dolgok, amikről az előbb beszéltünk, hogy megerősítem az áldozatot, hogy hiszek neki, hogy segíteni fogok, hogy mellé állok, és aztán ennek elindítom a folyamatát, és segítek. De persze az, hogy tudok róla vele beszélgetni, akár arról, hogy ebben nem csak úgy nincs egyedül, hogy én ott vagyok vele, ugyanis ott van vele Jézus, de már én onnan indítanám, hogy szerintem az, ahogy mi szülőként a gyerekeink értékességét tudjuk képviselni, mert ahogy Isten minket lát, ahogy ő minket különleges és egyedivé teremtett, ha az én gyerekem ezt kiskorától hallja, és ő tudja, hogy akkor is tökéletes és hibátlan alkotása Istennek, ha szemöveges, ha féllábú, ha nagyfejű, ha kisfülű, bármi. Ez minden szempontból nagyon fontos. Szerintem valahol az egyik legalapvetőbb dolog, amit a gyerekeinknek, a legfontosabb dolog, amit adhatunk, hogy tényleg így Isten szemeivel látjuk őket, és ezt üzenjük, és ebben tudnak ők egy ilyen Krisztusi identitásban megerősödni, mert onnantól kezdve minden ilyen bántás ugyanúgy fáj, de az a mélyen ható, romboló hatást tudom ellensúlyozni. Egyfajta bárcsaként ezek az igazságok ott lehetnek, és ebben meg tudom erősíteni, és erre mindig rátok mutatni. És mindemellett, hogy megint csak mondom, nagyon fontos a konkrét gyakorlati segítség. Szóval az nem elég, hogy hát imádkozzál, vagy ne vegyél róla tudomást, vagy hagyd békén, kerüld el.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt említed, mert nagyon sokszor találkoztam, még amikor különböző iskoláknál tanítottam, minden korosztállyal foglalkoztam már, tehát általános iskolában, középiskolában is, egyetemen is tanítottam már a hosszú pedagógus pályafutásom során. Tehát mindenféle korosztálynál tapasztaltam ezt, hogy egy általános reakció az, hogy arra bátorítják a gyereket, hogy jaj, ne foglalkozz vele, ne vegyél róla tudomást, belekerülsz egy ilyen helyzetbe, és az legyen a megoldó képleted rá, hogy odébb mész, hogy elfordulsz tőle, kvázi kilépsz ebből a helyzetből. Uh-huh. De akár rövid távon, akár hosszú távon ez megoldás-e, hogyha idézőjelben csak az az áldozatnak a reakciója, hogy akkor nem beszélek a zaklatómmal, hogy akkor az én bántalmazómmal nem tartom akkor innentől kezdve a kapcsolatot. Tehát ez az orvosság erre a helyzetre?
1: Az biztos, hogy az áldozatoknak nagyon sokszor adnak ilyen tanácsot. Tehát például ne mondjuk azt, hogy kerüld el a bántalmazód. Mert most a gyerekem azon izguljon, hogy hol az a másik, és mindig az udvaron máshol játszon. Állandóan akkor a fókusza neki is azon van, hogy hol a bántalmazója, és mindig kerülésbe kell legyen. Ez egy állandó érzelmi készenlét. És amúgy meg a tanár őt védve mellette kell ebédelnie. De miért neki? Miért nem az elkövető ül a tanár mellé, kicsit így büntibe? Hát hisz olyan bántalmazó. Tehát ne az én gyerekem kelljen, vagy az áldozat figyeljen még erre is. Ez a kerüld el a bántalmazót, nem, ez nem jó tanács, mert ezt nagyon nehéz csinálni, és állandó figyelem, és állandó stressz. A másik, hogy hagyd figyelmen kívül. Nem tudja, ott van, reggelente ezzel ébred. Aki ebbe benne van, az nem tudja ezt figyelmen kívül hagyni. Ez is egy bagatellizáló mondat. Racionalizáljuk, egyszerűsítjük. Harmadik, hogy harcolj vissza. Védd meg magad. Oké, de ahogy mondtuk, a definíció szerint a zaklatás mindig egy kiegyensúlyozatlan erőviszony. Hát mindig olyat választanak, akivel elbírnak. Tehát nem jó, nem fog tudni megharcolni. Tehát ezek a tanácsok nem jók. Egyetlen dolog működik, ez pedig ez az asszertív, határozott, magabiztos, öntudatos fellépés. És erre próbáljuk az áldozat gyerekeket, vagy egyáltalán a gyerekeket tanítani, hogy hogyan legyen fejed fel, válaszolj frappánsan valamit, egy-két mondat, amikor bántják, csúfolják, megaláznák, hogy ez nagyon csúnya volt, nagyon bántó volt. Tehát nem azt mondom, hogy te nagyon bántó vagy, te nagyon csúnya vagy, mert akkor már én is ebbe belementem, ebbe az agresszió-agressziót, hanem az asszertivitásom része, hogy ez a helyzet nagyon nem oké, ahogy beszéltél velem, ez nagyon nem oké, és sarkon fordulok, és elmegyek. És emmentén elég hamar elhal ez a fajta piszkálódás. De az áldozatot ne hagyjuk így magára, mert pont emiatt alakul ki, hogy a legtöbb kisgyerek, akit piszkálnak, bántanak, szekálnak rendszeresen, vagy azok, akik úgy érzik, hogy kiközösítettek, semmiben nem vehetnek részt, nincsenek benne az osztály Viber csoportba, őket nem hívják semmilyen zsúrra, rossz hírüket terjesztik, szóval tényleg annyi féle van, és ugye ezeket a már a nagyobb korosztály éli meg inkább ezt a kiközösítős, rossz hírkeltős bántást. Tehát, hogy ebben mindenképp fontos, hogy azt érezzék, hogy van egy biztonságos, megbízható felnőtt körülöttük. Mert amikor azt érzi, hogy senki nincs, akkor van az, hogy azt érzi a gyermek, hogy megírja a búcsúlevelét az igazgatónak, a tanárnak, az osztályfőnöknek és a szüleinek, hogy miért érzi, hogy őnek az életének már nincs más megoldása, csak a kilép belőle. És ugye ezek azok a helyzetek, ami miatt ez sokkal több, mint hogy csak piszkálódunk, mert azért itt már nagyon sok gyermek vetett az életének véget, vagy oltotta ki a saját életét, mert annyira kilátástalannak élte meg.
0: Nagyon köszönöm, hogy említed ezt az aspektust, mert szerettem volna kérdezni tőled, hogy milyen következményei vannak az iskolai bántalmazásnak, és hát említettél egy nagyon radikális aspektust, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon radikális, de amikor én elkezdtem készülni erre a mai beszélgetésre, azt találtam, hogy idén, március 4-én, tehát 2024. március 4-én egy újságíró kollégám egy hosszabb anyagot készített a Heti Naplóban arról, hogy Magyarországon mekkora az érintettség mondjuk világviszonylatban, és hogy itt milyen helyzetek fordulnak elő, és az anyag elkészítésének pont ez volt a kiváltó oka, hogy ne bagatellizáljuk el ezt a kérdést, mekkora az érintettség Magyarországon. Magyarországon egy fél osztálynyi gyermek követ el öngyilkosságot azért, mert iskolai bántalmazás áldozata lesz, és ahogy mondod, nem talál embert, aki az ő védelmére kelne. Tehát ott is ott vannak a szemlélők, és senki nem tesz semmit, és volt ez az ominózus eset, ahol egy vajai kisfiú sajnos öngyilkos lett azért, mert kilátástalanná vált, és azt gondolta, hogy nincs más megoldása, hogy a helyzetnek véget vessen, mint hogy a saját életét elvegye, és ahogy említed, mindenkinek búcsúlevelet írt, és abban részletesen elmagyarázta, hogy miért követel öngyilkosságot. Tehát nagyon komoly és nagyon súlyos probléma. Engem már a számadat is lesújtott, hogy egy fél osztálynyi gyermek Magyarországon öngyilkos lesz azért, mert az iskolában piszkálják. Hát ez döbbenet.
1: Nagyon.
0: Tehát miért nem teszünk semmit? Hát ilyen a világon nincs, mondanám ezt ugye Sigerből. De hát mégis a statisztika ezt mutatja.
1: És azt hiszem, hogy minél inkább vannak ilyen esetek, amik egyszerűen megrendítőek, annál inkább tudna ez a fókuszba kerülni, olyan riportok alapján mentén, mint az, meg amit most mi is csinálunk, hogy minél több emberhez ez eljusson. És azért, hál' Istennek, Magyarország ilyen szempontból valahol a közélmezőnyben van, az iskolai bántalmazás elterjedését, vagy annak következményeit vizsgálva. Nem tudom ennek konkrétan mi a mögöttes magyarázata, de valahol körülbelül ezt lövik be a szakemberek. De szerintem minél inkább, és ugye Nyugat-Európában is ez történt, ilyen és hasonló esetek sora, ami mentén a kutatók, a pszichológusok figyelme egyre inkább erre irányult, és ennek az egész problematikának a feltárása megtörtént a 80-as, 90-es években, és onnantól kezdve van rá valamennyire rálátásunk, ismeretünk. Azóta azt gondolom, hogy talán a tanároknak is, és a különböző pedagógusoknak, és talán a szülőknek is vannak jobban anyagok, könyvek, letölthető anyagok, képzések, amiben hát rálátást kapnak erre, felismerik, és akár egy-két eszközük is van, hogy ebben hogyan bánjanak el. Ez szerintem nagyon előremutató, és azt gondolom, hogy a legtöbb jó érzésű felnőtt ebben akar lépni és akar tenni. Sokan érintettek vagyunk, hisz vagy pedagógusként dolgozik valaki, és vagy szülő maga is, és valahol, valamikor ebben fog találkozni. És nagyon kellenek az eszközök szülőként is, hogy hogyan legyek ott a gyerekemnek amúgy, ha ő a bántalmazó. Hogyan legyek ott, ha ő az áldozat. És nagyon fontos, hogy hogyan erősítsük a szemlélődő gyerekeket, hogyan neveljünk olyan gyerekeket, akik kiállnak az igazságért, felmernek szólalni, ha valakit bántanak, empátiával felismerik a másik szenvedését, és nem csak látják, de ki is állnak az ő védelmében, mint egy védőgyűrűként. Tehát, hogy Barbara Kolorozónak ez egy nagyon jó és nagyon nemes elhívása, hogy ez az ő célkitűzése pedagógusként, nevelőként, szakemberként, hogy hogyan tudunk ilyen generációt, ilyen gyerekeket nevelni, akik lesznek azok, akik a megmentők, akik beleszólnak, akik odaállnak, mert ilyenkor valami történik ebben a dinamikában. Egy, az az áldozat már nem érzi azt, hogy egyedül van. Igenis, bár ő mindig egyedül evett az ebédlőbe, az egyik kislány mégis odaül mellé, és akkor már nincs egyedül. Az a kislány megreszkírozza, hogy lehet, hogy a többi menő csajnak a klikjéből kiesett, mert nem utálja velük együtt azt az X kislányt, aki új, vagy szemüveges, vagy kövér, vagy kicsi, bármi. Tehát amikor egy valaki elindítja ezt a kört, nagyon gyakran megindul az, hogy a másik sem értett egyet, de eddig nem mert tenni. Most, hogy valaki tett, már én is kimerek állni mellé. És hirtelen elindul egy ilyen pozitív kör, hogy akkor az első, és ezért kulcsfontosságú a szemlélődő, vagy az a kívülálló, hogy felmere szólalni, oda mere menni mellé, kinyújtja-e karját neki, segítségül megye, és ez még abból is állhat, hogy elrohan a tanárért. Tehát, hogy jelez, hogy érzi, hogy ez nem jó, hogy nem szabad tétlenül néznem, nemhogy nevetni rajta, vagy újongani rajta. Tehát az ilyen gyerekek tudnak nagyon sokat fordítani, és rajtuk tényleg ők a kulcs, tudnak lenni a kulcs, és ilyenkor, és ez nagyon érdekes, amit hallottam, hogy azok a gyerekek, akik áldozatok voltak, és ilyen módon megerősítést kaptak, akár valamilyen program kapcsán, vagy a szülőktől, vagy pszichológus szakembertől, és megerősödve ezt, hogy úgy mondjam, kinövik, túllépnek rajta, ki tudnak lépni ebből a bántalmazó rendszerbe, amiben ők szenvedtek, utána ők lesznek. Nagyon gyakran ez a személy, ez a társ, aki oda megy a másik mellé.
0: De jó.
1: Aki felismeri, hogy ő vele is ezt csinálja. Aki odalép és segít.
0: És segít.
1: Kiáll mellette.
0: Hát ez azért építő és bátorító nekünk, hogy meg lehet tényleg törni Barbara Kolorozó szó használatával élve az erőszaknak ezt a rosszféle körforgását. Tehát igenis van lehetőségünk rá, bármikor is találkozunk ezzel szembe. Téged mivel csúfoltak? Így, hogyha visszanézel a saját iskolás időszakodra, voltál áldozat bármikor is így az iskola rendszerben?
1: Nem annyira emlékszem, hogy így konkrétan csúfoltak volna. Arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon vékony voltam. Nagyon kis fogpiszkalábaim voltak. Tehát, hogy biztos, hogy ezzel kapcsolatban volt is egy kis önbizalom hiányom, szóval valahol biztos ért. De amúgy én egy kicsit ez a cserfes, extrovertáltabb kislány voltam, szóval én ott zizektem, és bízom benne, nem voltam bántalmazó, és valaki mást nem emlékszem, nincsenek ilyen emlékeim, de sokszor néha nem is veszük észre, hogy hogyan viselkedünk, de ez mondjuk persze nem ugyanaz, mint egy szándékos, fájdalom okozó, zaklató viselkedés.
0: Igen, pláne, hogy rendszeresen csinálja igen, valaki. Igen.
1: Úgyhogy úgy nem, de mondtam a kisfiamat, olyan aranyos, őt ezzel bántották, mint neki nagy a füle, és olyan aranyos, mert ő nekem is ezt elmondta. És ez nagyon bántott, miközben kicsit igaz, de hát ettől még az is igaz, hogy én szemüveges vagyok, vagy az, hogy valaki fekete bőrszínű, szóval azon nem tudunk változtatni, sem is akarunk.
0: És mit csináltál ebben a helyzetben?
1: Na, mit tesz,
0: itt vagy te, az anyuka, a keresztény nő és a pszichológus, tehát mit csinálsz ilyenkor? Azonnal hívod az osztályfőnököt, hogy beszéljük ezt meg, és időpontot kérsz konzultációra?
1: Hát nem volt, tehát na, lehet én is egy picit először ez a, ha nem is minimalizálom, meg racionalizálom, de hát olyan megmosolyogtató volt, hogy ő ezt mennyire sérelmezte, és közben meg annyira cuki, és tényleg eláll a füle, de hogy ettől függetlenül pont lehet, hogy nem adtam meg rögtön azt a kellő, hiszek neked, ez nagyon rossz, miközben abszolút éreztem, hogy ez nagyon fáj neki, és megkérdeztem, hogy kik azok, hogy hívják. Tehát ezt elraktároztam. És a következő kanyarban, amikor mentem érte, az udvaron összefutottam a konyhásnénivel. A konyhásnénik mindenkit ismernek, főleg az ő iskolájukban, az egy nagyon top konyhásnéni. És kérdeztem, hogy tudja, ki ez az XY, és mondta, hogy ja, hát ő tudja. És akkor elmeséltem, hogy Kálmánkát, mivel egrecíroztatják. És mondta, hogy az én kis barátomat? Na hát ezzel én, hát én intézkedem. Szóval ő nagyon kedvelte a kisfiamat, nagyon, és nagyon helyes volt, és akkor elmesélte később Kálmán, hogy elővette azt a két kislányt, elmondta, hogy Kálmánkával nem cicóznak el a kezekkel, összpekne, hallja még egyszer, és onnantól megszűnt.
0: Aztán.
1: Tehát, hogy azzal, hogy bekem elmesélhette, akkor volt egy ilyen segítségkérés, és akkor én hát ilyen módon az ott levő valakivel tudtam csak ezt megbeszélni, aki benn van az iskolában, és hát végül is ilyen szempontból egy nagyon, hogy úgy mondjam, proaktív módon ez így lejátszódott, és akkor a konyhásnéni, ami, aki egy első-másodikos kisgyerek szemében még tekintés személy, szóval ez az aranyos,
0: hát
1: hogy ő még valaki, és ha oda megy, és azt mondja annak a két kislánynak, hogy ezt ne csináljátok már, az én kis barátom, és ha még egyszer bántjátok, nem tudom, nem kaptok, nem tudom, almát az uzsonnával, vagy nem tudom.
0: Hát szóval ez egy komoly fenyegetés egy kisgyereknek, hogy... első-másodikban, hát igen, az evés az egy lényeges dolog.
1: Szóval, hogy ez ilyen tök jól jött ki, és ilyen szempontból azóta nem, erről nem hallok.
0: Tehát jöhet a segítség, akár nem várt helyről is, tehát nem feltétlenül kell várni, hogy majd az osztályfőnök segít rajtam, vagy az iskola igazgató, vagy nem tudom, lehet az egy konyhásnéni.
1: Lehet az egy vagy egy nagyobb testvér.
0: Vagy egy takarítónő az iskolában, vagy a portás bácsi,
1: akivel jobban
0: vagy
1: vagyunk, aki így van, pontosan. És ugye mi egy alsóban azért a gyerekeknek a felnőtt egy tekintély személy, ugye ahogy egyre idősödnek, azért itt már egy fajsúlyosabb személy is kellhet, de hogy itt ilyen szempontból ők nagyon fontos szereplők, és tök jó tud. De ezért mondom, egy nagy testvér is. Tehát, ha a nagy tesó pont ugyanabban az iskolában van, és a kis tesóval mi beszélünk, hogy mi van, és a nagy tesót bevonjuk egy picit, hogy legyen a segítségre, ő a megfelelő helyzetekbe oda tud állni. És azt mondja, hogy figyeljetek, ő az én tesókám, te el a kezekkel, el a szarvakkal, őt nem bántjátok. És akkor ez működik.
0: Jaj, de jó. Mi lehet a megoldás? Így országos szinten, hogy tudunk hathatós segítséget nyújtani. Kaptunk nagyon sok ötletet, hasznos tanácsot, amit nagyon köszönünk neked ebben a beszélgetésben, de mennyire lehet a prevenció egy megoldás, és mennyire kellene, hogy együttműködjenek az iskolák, a pedagógusok, a szülők, és hogy mielőtt ez eszkalálódna problémává, hogy elejét vegyük ennek az egész helyzetnek. Mennyire fontos szerinted a prevenció ebben a kérdésben?
1: Hát nagyon. És erre hál' Istennek, ahogy mondtuk, már vannak is, ennek utána lehet nézni egy különböző iskolákban milyen ifjúságvédelmi programok, vagy konkrétan ezzel a iskolai zaklatással foglalkozó ilyen képzéseket adó pedagógus kollégákat képző szervezetek, egyesületek vannak, ami szerintem nagyon fontos és nagyon jó. De én azért azt gondolom, hogy mint átlagember mi nagyon sokat tehetünk azzal, ahogy a gyerekeinkkel mi vagyunk. Tehát, hogy nekem egy laikus mondjuk anyukaként, azzal már nagyon sokat teszek. Ha a gyerekemmel van egy-két percem naponta, akár amikor lefekszik, és én oda megyek hozzá, és megsimogatom a fejét, az egy intimebb, mindig a lefekvés, az alvás, az este, az egy picit egy ilyen intimebb pillanat, a gyerekek is olyankor jobban igénylik a kötődést, a kapcsolódást, olyankor általában jobban is beszélnek, hogy csak egy kicsit megülni ott, egy kicsit velük lenni, kapcsolódni, belelátni a világukba, hallani, hogy mi van velük, kikkel vannak most jóba, hogy érzik magukat. A kicsiknél, én, amikor kicsik voltak, annyit kérdeztem, hogy milyen napod volt ma? Most lehetne válaszolni, hogy az egyes a nagyon rossz, és a tízes a nagyon jó. Milyen nap volt a mai? És akkor mondja, hogy hatos, és akkor elmondja, hogy miért hatos, és akkor kiderül azért, mert ma nem tudtak kint játszani, mert esett az eső, és akkor megnyugszol, hogy hát ez azért nem egy rossz probléma még. Oké, nem voltak kint, de hogy De aztán, ha azt mondja, hogy ez egy kettes, mert zsúfoltak, és nagyon rosszul esett, és nagyon egyedül voltam, akkor lehet reagálni, lehet róla beszélgetni. Szóval kapcsolódjunk a gyerekeinkkel, töltsünk időt velük, lássunk bele a világukba, halljuk a kis életük részleteit, és tudom, hogy nagyon sokan nagyon elfoglaltak, és nagyon hajt minket a munka, az élet, a család, a fenntartás, mindezek fenntartása, de pont ők a legértékesebb kincseink, szóval, hogy rájuk valahogy egy picivel több időt passzírozzunk ki magunkból, és akkor lehet, hogy nagyon sok mindent megtudunk róluk, és nagyon sok mindent meghallunk, és akkor meg el lehet kezdeni megpróbálni segíteni, már avval is, hogy elmondták, már avval is, hogy mi értő és befogadó fülekként ott voltunk, és nem mindig tudunk segíteni, de lehetett elmondani, ha tudunk, segítsünk. És hát igen, valahol ez a példamutatás, és ugye szülőként ezek azok a dolgok, amiket mi leginkább tehetünk. A példamutatás, a következetesség, az érzékenység a gyerekeink viselkedésére, és hát ez az empátia, valahol példázása, mutatása, megélése, gyakorlása, akár helyzetekkel keresztül beszélgetés, ezek nagyon sokat számítanak, és ezt tényleg meg tudjuk tenni.
0: Krisztina, képzeld el, hogy én több mint 20 éve vagyok pedagógus, de nagyon hasznos gyakorlati tippeket kaptam ebben a mai beszélgetésben, és biztos vagyok benne, hogy aki akár pedagógus kollégaként, akár szülőként vagy osztálytársként hallgat minket, ő is kaphatott ugyanígy egy pár gondolatébresztő dolgot most itt tőled, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönjük így együtt kollektíven, hogy eljöttél és beszélgethettünk ebben a témában.
1: Nagyon szívesen, örülök, hogy itt lehettem.
0: Hellinger Solymos Krisztina volt ma a Kapocs vendége.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 ezeren eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne. Akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mályi madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet, és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végig menni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcsöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcai. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, Különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is. A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világi startkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Hónapokra megváltozik a közlekedés a Budafoki úton. A hőség miatt lassabban járnak a vonatok. Nagy változások jöhetnek a Városligetben és a Hősök terén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Jelentős forgalomkorlátozásra kell készülniük a budai autósoknak. Péntektől várhatóan augusztus végéig átalakul a közlekedés a 11. kerületi Budafoki úton, távhővezeték építési munkák miatt. A munkálatok idején a Budafoki út a Lágmányosi utca és a Kruspér utca között csak egy irányban lesz járható, mégpedig a Kruspér utca felé. A Bertalan Lajos utcától ugyancsak a Kruspér utca irányába Zsák utcává válik az út, ezért az arra közlekedőknek érdemes előre megtervezniük az útvonalukat. A változások a közösségi közlekedést is érintik. A 133E autóbusz Nagy Tétény irányába terelve közlekedik, ezért ideiglenesen nem áll meg a Budafoki úton található Szent Gellért tér Műegyetem, valamint a Budafoki út és a Karinti Frigyes út megállóknál. Helyettük a járat a Bartók Béla úton kijelölt megállókat használja. Az autósok számára is módosul a közlekedési rend. A Szent Gellért tér felől a Budafoki útra csak a célforgalom hajthat be, ezért Budafok irányába a BKK, a Műegyetem rakpart, a Goldman György tér, az Irinyi József utca és a Bogdánfi utca felé vezető kerülő út használatát ajánlja. A belváros irányába ugyanakkor nem változik a forgalmi rend. A korlátozásra azért van szükség, mert a Lágmányosi utca csomópontjában távhő építési munkákat végeznek, amelyek hosszabb időre befolyásolják a környék közlekedését. A BKK azt kéri, hogy az érintett szakaszon közlekedők számítsanak hosszabb menetidőre, és lehetőség szerint induljanak útnak a megszokottnál korábban. Változásra kell készülniük a délpesti utasoknak, karbantartási munkák miatt ugyanis egy hétig módosul az 50-es villamos közlekedése. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korlátozás július 5-éig lesz érvényben. A munkálatok idején az 50-es villamos csak a Villanytelep és Pest-Szentlőrinc béketér között közlekedik. Az Üllői úton a Lehel utca térségében végeznek pályakarbantartást, ezért a vonal egy szakaszát ideiglenesen lezárják a villamos forgalom elől. A kimaradó szakaszon a Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között 50-es jelzéssel pótlóbuszok szállítják az utasokat. A villamosról a pótlóbuszra, illetve vissza a Villanytelep megállónál lehet átszállni. A BKK több alternatív útvonalat is ajánl azoknak, akik a 3-as metró felé utaznak. A Szarvascsárda tér környékéről több autóbusz járat, köztük a 182-es, a 184-es és a 193E is elérhető, míg a Margó-Tivadar utca térségéből a 136-os autóbusz jelenthet gyorsabb kapcsolatot. A kispesti szakaszon a 93-as és a 93A járatok is segíthetik a közlekedést. A közlekedési társaság azt kéri az utasoktól, hogy számoljanak a pótlás miatt hosszabb utazási idővel, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A rendkívüli hőség a vasúti közlekedést is érinti, több vasútvonalon és a HÉV hálózaton is sebességkorlátozásokat vezettek be, mert a sínek hőmérséklete a napsütésben meghaladhatja az 50 Celsius fokot. A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a vonatok jellemzően 10-20 km/órával lassabban közlekednek a megengedett sebességnél. Erre biztonsági okokból van szükség, hiszen a nagy hőségben a sínek hőtágulása növeli a pályahibák kialakulásának kockázatát. A tárca szerint ugyanakkor ezek a korlátozások önmagukban még nem veszélyeztetik a menetrend tarthatóságát. A MÁV a kánikula miatt a járműparkot is igyekszik átszervezni. Azokat az Intercity kocsikat, amelyekben nincs nyitható ablak és nem működik a légkondicionáló, lehetőség szerint ilyenkor kivonják a forgalomból, helyettük pedig klimatizált szerelvényeket állítanak forgalomba. A vasúttársaság erre a hétvégére tartalék motorvonatokat is készenlétben tart, hogy szükség esetén gyorsan be tudjon avatkozni. Ha egy szerelvényen maradnak szabad férőhelyek a légkondicionált kocsikban, akkor az utasokat akár az első osztályra is átültethetik, hogy elviselhetőbb körülmények között utazhassanak. A legrosszabb esetőségre is készülnek, hogyha egy vonat műszaki hiba miatt a nyílt pályán rekedne a nagy melegben, akkor a MÁV a katasztrófavédelemmel együttműködve gondoskodik az utasok mielőbbi kimentéséről és biztonságba helyezéséről. A szakemberek azt kérik az utazóktól, hogy a kánikulában vigyenek magukkal elegendő ivóvizet, és számítsanak arra, hogy a nagy meleg miatt egyes járatok hosszabb menetidővel közlekedhetnek. Új irányt vehet a Városliget fejlesztése. A kormány döntése alapján nem épülnek újabb épületek a parkban. Helyette a félbehagyott beruházások területeit visszaadják a zöld felületeknek. Emellett megkezdődik a Hősök tere és a Kóskároly sétány átalakításának előkészítése is. A tervek szerint lebontják azokat az építési kordonokat, amelyek évek óta elzárják a még beépítetlen területeket, majd parkosítják ezeket a részeket. A cél, hogy a Városliget ismét elsősorban közpark legyen, és ne újabb építkezések helyszíne. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a már elkészült épületek megmaradnak, de új kulturális intézmények nem épülnek a ligetben. A jövőbeni fejlesztéseket inkább barnamezős területekre irányítanák, miközben a Városliget megújítása a zöld felületek bővítésére koncentrál. A parkosítás legkorábban jövő tavasszal kezdődhet el. A tervek része a Kóskároly sétány autómentesítése is. A cél, hogy a jelenleg jelentős átmenő forgalmat bonyolító útszakasz valóban sétánnyá váljon, és a Városligeten keresztül ne az M3-as autópálya forgalma haladjon át. Jelentős átalakulás várhat a Hősök terére is, a jelenlegi nagy aszfaltozott felület helyett olyan közteret szeretnének kialakítani, ahol a turisták és a budapestiek nem csak áthaladhatnak vagy fényképezkedhetnek, hanem szívesen időzhetnek is. A cél egy emberközelibb, zöldebb és élhetőbb tér létrehozása, amely méltó környezetet biztosít a környező kulturális intézményeknek és az emlékműnek. A fejlesztések előkészítésében a kormány a fővárosi önkormányzattal és Zugló vezetésével is együtt kíván működni. Ha a tervek megvalósulnak, akkor Budapest egyik legismertebb közparkja és egyik legfontosabb köztere is jelentősen megújulhat a következő években. Új időszaki kiállítás várja a látogatókat a Deák téri Föld alatti Vasúti Múzeumban. A Budapesti Mesék című tárlat az elmúlt 150 év fővárosi közlekedés történetének ismert és kevésbé ismert történeteit mutatja be. A kiállításon régi járművek, különleges relikviák, korabeli plakátok, fotók és dokumentumok segítségével ismerhetik meg az érdeklődők Budapest közlekedésének fejlődését. 10 tematikus egység mesél a város múltjáról és azokról az eseményekről, amelyek meghatározták a mindennapi közlekedést. A látogatók többek között megtudhatják, milyen lóvontatású járművek jártak egykor a fővárosban, hogyan jelölték a villamosvonalakat a számozás bevezetése előtt, mikor jelentek meg először a nők a budapesti közlekedésben, valamint azt is, hogy milyen intézkedéseket vezettek be a spanyol nátha idején a járműveken. A tárlat olyan érdekességeket is bemutat, mint a jobboldali közlekedésre való átállás előkészítése, a trollibuszjáratok számozásának története, vagy a villamos könyvtárak szerepe a kultúra terjesztésében. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Több száz halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. A templomok megnyitását kéri a kánikula miatt a püspöki konferencia elnöke. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt keddre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvíz pótlás fontosságára, valamint a napégés elleni védelemre. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Meghaladta 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Ősbemutatóval is készül például a következő évadra a Budapesti Operett Színház. A Notre-Dame-i toronyőr német nyelvű változatával a társulat történetének leghosszabb egybefüggő európai turnéjára indul. A Remény évada címmel hirdette meg a 26-27-es szezonját a Budapesti Operett Színház, amely ősbemutatóval, operett premierrel, musical gálával és nemzetközi turnéval várja közönségét. Kisbé Attila, a Budapesti Operett Színház főigazgatója a Teátrum Budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a Notre-Dame-i toronyőr német nyelvű változatával a társulat történetének leghosszabb egybefüggő európai turnéjára indul. Az előadás 2026 őszétől mintegy 6 hónapon át, majd 2027 nyarán további 2 hónapon keresztül lett látható német nyelvterületen az ATG Entertainment szervezésében. Kisbé hangsúlyozta, a külföldi vendégjátékok idején a budapesti előadások zavartalanul folytatódnak. A főigazgató elmondta azt is, hogy a következő évad első premierje Szomor György mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült. Az előadást szeptember 11-től láthatja a közönség a Budapesti Operett Színházban. A produkció a fiatal II. Lajos király, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A zenét, a dalszövegeket és a szövegkönyvet Szomor György jegyzi, a rendező Hommonai Zsolt, a koreográfus Simon István, a zenei vezető Tassanyi Zsolt. A jelmezeket Berzsenyi Krisztina, a díszletet pedig Túri Erzsébet tervezi. Hommonai, a Budapesti Operett Színház művészeti vezetője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az alkotók tudatosan olyan címet választottak, amely túlmutat a mohácsi vereséghez kapcsolódó elsődleges asszociációkon. Mint fogalmazott, a darab központi gondolata, hogy a mohácsi csata részvevői közül mára eltűntek a korabeli birodalmak és dinasztiák, a magyar nemzet azonban fennmaradt, megőrizte nyelvét és kultúráját. Hozzátette, az előadás a túlélés, az élni akarás és a nemzedékeken át öröklődő kulturális örökség története. Szomor György arról beszélt, hogy a mű megírását hosszú kutató munka előzte meg. Elmondása szerint a történelmi források tanulmányozása során a korszak szereplői fokozatosan emberekké váltak, nem királyokat és hadvezéreket látott bennük, hanem szerelmes férfiakat, aggódó nőket, családapákat és családanyákat. A musical ezért emberi sorsokon, érzelmeken és drámákon keresztül mutatja be a történelmi eseményeket. A következő évad másik kiemelt premierje Kálmán Imre, a Montmartre Ibolya című operettje lesz, amelynek bemutatóját 2027. május 28-án tartják. Fejfer Gyula főzenei igazgató az előadás kapcsán elmondta, a magyar állam által megvásárolt és az Operett Színház rendelkezésére bocsátott Kálmán hagyaték eredeti kéziratai lehetővé tették, hogy az alkotók visszatérjenek a szerző eredeti elképzeléseihez. Kiemelte, hogy a korábbi előadások jelentős része egy 1954-es kamaraszínházi átdolgozáson alapult, míg az új produkció a fennmaradt kéziratok alapján igyekszik rekonstruálni Kálmán Imre eredeti művét. A musical műfaj kedvelőit a Ragyogó csillagok című musical gála is várja, amely a musical irodalom legismertebb slágereiből kínál egész estés válogatást. A fővárosban átlagosan 30 millió forintért négyzetméterenként, pedig a használt lakás átlagnál mintegy 12%-kal drágábban cserélnek gazdát az apró lakások, derül ki a Dunahouse friss ingatlanpiaci elemzéséből. A budapesti minilakások több mint 8/10 1 millió forint feletti négyzetméter áron talált gazdára, az árak 650 ezer és 2,5 millió forint között szóródtak. A legmagasabb összegeket a legkisebb, legjobb fekvésű egységekért fizették ki, minél apróbb a lakás, annál feljebb kúszik tehát a négyzetméter ár. Földrajzilag a kínálat erősen koncentrált. A legtöbb minigarzon Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Pesterzsébeten kelt el, mellettük a 13. valamint Terézváros vitte a forgalmi érdem részét. A legdrágább négyzetméter árakat a belvárosban, az első és a második kerületben jegyezték. A minilakás ára négyzetméterre vetítve azért került tartósan a piaci átlag fölé, mert a kínálat mindig alacsony, a keresletet pedig jó részt a kiadásban gondolkodó vevők tartják mozgásban. Nekik egy jól pozícionált belvárosi mikrogarzon gyorsan forgó eszköz. Ugyanez magyarázza, hogy a legmagasabb fajlagos árakat éppen a legkisebb, legjobb helyen fekvő lakások hozzák, mondta Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. Közben megdőlt a napi melegrekord Budapesten, miután vasárnap Újpesten 36,5 Celsius fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Az új csúcs meghaladta a korábbi, 2007-ben ugyancsak Újpesten regisztrált 35,8 Celsius fokot, amely eddig a június 22-i legmagasabb hőmérsékletként volt nyilvántartva. Budapesti koncertje után egy fővárosi olasz étteremben bukkant fel Sting. A világhírű brit zenész látogatásáról a hely számolt be a közösségi oldalán, fotót is megosztottak a világsztárról. Sting június 18-án adott koncertet Budapesten, a fellépés után arra is jutott ideje, hogy egyen nálunk valami jót. A Mercatino Restaurant elnotéka a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Sting náluk járt. A bejegyzésben az egyik legismertebb dalára utalva köszöntötték a zenészt, Englishman in Mercatino. Ma egy igazán különleges vendéget köszönhettünk, grazie Sting, írták. A poszthoz egy fotót is mellékeltek, amelyen az étterem munkatársai láthatóak Sting társaságában. Közben nem mindennapi autó bukkant fel Budapesten. Egy Ferrari F40 érkezett a városba, és szinte megállt körülötte a levegő, hiszen a Ferrari történetének egyik legnagyobb ikonjáról van szó. Az F40 nem véletlenül érkezett Magyarországra, a The Gathering néven futó exkluzív autós túrán vett részt. Ez nem klasszikus verseny, hanem egy gondosan összeállított, igen limitált részvevős autós kirándulás. A szervezők a Montenegrón, Horvátországon, Szlovénián és Magyarországon átívelő útvonalat, a táj szépségei, az utak ritmusa és gasztronómia élmények alapján állították össze. Az F40 1987-ben mutatkozott be a Ferrari 40. évfordulójára, és sokak szemében máig az egyik legtisztább, legnyersebb szuperautó. Az F40 különleges helyet foglal el a márka történetében, mert ez volt az utolsó új Ferrari modell, amely még Enzo Ferrari életében készült el, és kapta meg jóváhagyását. A nyári hőségben sok család választja a budapesti és környékbeli strandokat, a kikapcsolódás ára azonban jelentősen eltérhet attól függően, hogy melyik helyszínre esik a választás. Míg a kedvező bárú strandokon 25-30 ezer forintból kijöhet egy egész napos családi program, a prémium kategóriás helyeken az összköltség könnyedén meghaladhatja az 50 ezer forintot is. Az Index megnézte Budapest és környéke legnépszerűbb strandjait, és az árak alapján jól látszik, hogy a nyári kikapcsolódás ma már jelentős kiadást jelentett a családok számára. Bár továbbra is található a kedvező bárú lehetőséget, egy egész napos strandolás belépővel, étkezéssel és egyéb költségekkel együtt könnyen több 10 000 forintos program lehet. A legjobb ár-érték arányú választásnak továbbra is a Dagály számít, ahol egy négyfős család nagyjából 25-30 ezer forintból megúszhat egy teljes napot. A Margit szigeten található Palatinus továbbra is a főváros egyik legnépszerűbb strandja, ahol a hivatalos családi belépő ára 16.500 és 18.000 forint között mozog, így a teljes napi költség akár a 30-40 ezer forintot is elér. Érheti. A csillaghegyi strandfürdő modern csúszdáival és családbarát szolgáltatásaival szintén népszerű célpont, ahol egy egész napos kikapcsolódás költsége megközelíteti a 35 ezer forintot. A Paskás strandfürdő valamivel nyugodtabb alternatívát kínál, elsősorban azoknak a családoknak, akik a kisebb tömeget és a pihentetőbb környezetet részesítik előnyben. Hamarosan programajánlatokkal készülök, itt a Budapest Update-ben.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást. Kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Hónapokra megváltozik a közlekedés a Budafoki úton. A hőség miatt lassabban járnak a vonatok. Nagy változások jöhetnek a Városligetben és a Hősök terén. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentős forgalomkorlátozásra kell készülniük a budai autósoknak. Péntektől várhatóan augusztus végéig átalakul a közlekedés a 11. kerületi Budafoki úton, távhővezeték építési munkák miatt. A munkálatok idején a Budafoki út a Lágmányosi utca és a Kruspér utca között csak egy irányban lesz járható, mégpedig a Kruspér utca felé. A Bertalan Lajos utcától ugyancsak a Kruspér utca irányába zsákutcává válik az út, ezért az arra közlekedőknek érdemes előre megtervezniük az útvonalukat. A változások a közösségi közlekedést is érintik. A 133E autóbusz Nagy Tétény irányába terelve közlekedik, ezért ideiglenesen nem áll meg a Budafoki úton található Szent Gellért tér Műegyetem, valamint a Budafoki út és a Karinti Frigyes út megállóknál. Helyettük a járat a Bartók Béla úton kijelölt megállókat használja. Az autósok számára is módosul a közlekedési rend. A Szent Gellért tér felől a Budafoki útra csak a célforgalom hajthat be, ezért Budafok irányába a BKK, a Műegyetem rakparta, a Goldman György tér, az Irinyi József utca és a Bogdánfi utca felé vezető kerülő út használatát ajánlja. A belváros irányába ugyanakkor nem változik a forgalmi rend. A korlátozásra azért van szükség, mert a Lágmányosi utca csomópontjában távhőépítési munkákat végeznek, amelyek hosszabb időre befolyásolják a környék közlekedését. A BKK azt kéri, hogy az érintett szakaszon közlekedők számítsanak hosszabb menetidőre, és lehetőség szerint induljanak útnak a megszokottnál korábban. Változásra kell készülniük a délpesti utasoknak, karbantartási munkák miatt ugyanis egy hétig módosul az 50-es villamos közlekedése. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korlátozás július 5-éig lesz érvényben. A munkálatok idején az 50-es villamos csak a Villanytelep és Pest-Szentlőrinc béketér között közlekedik. Az Üllői úton a Lehel utca térségében végeznek pályakarbantartást, ezért a vonal egy szakaszát ideiglenesen lezárják a villamos forgalom elől. A kimaradó szakaszon a Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között 50-es jelzéssel pótlóbuszok szállítják az utasokat. A villamosról a pótlóbuszra, illetve vissza a Villanytelep megállónál lehet átszállni. A BKK több alternatív útvonalat is ajánl azoknak, akik a 3-as metró felé utaznak. A Szarvascsárda tér környékéről több autóbusz járat, köztük a 182-es, a 184-es és a 193E is elérhető, míg a Margó-Tivadar utca térségéből a 136-os autóbusz jelenthet gyorsabb kapcsolatot. A kispesti szakaszon a 93-as és a 93A járatok is segíthetik a közlekedést. A közlekedési társaság azt kéri az utasoktól, hogy számoljanak a pótlás miatt hosszabb utazási idővel, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A rendkívüli hőség a vasúti közlekedést is érinti, több vasútvonalon és a HÉV hálózaton is sebességkorlátozásokat vezettek be, mert a sínek hőmérséklete a napsütésben meghaladhatja az 50 Celsius fokot. A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a vonatok jellemzően 10-20 km/órával lassabban közlekednek a megengedett sebességnél. Erre biztonsági okokból van szükség, hiszen a nagy hőségben a sínek hőtágulása növeli a pályahibák kialakulásának kockázatát. A tárca szerint ugyanakkor ezek a korlátozások önmagukban még nem veszélyeztetik a menetrend tarthatóságát. A máva kánikula miatt a járműparkot is igyekszik átszervezni. Azokat az Intercity kocsikat, amelyekben nincs nyitható ablak és nem működik a légkondicionáló, lehetőség szerint ilyenkor kivonják a forgalomból, helyettük pedig klimatizált szerelvényeket állítanak forgalomba. A vasúttársaság erre a hétvégére tartalék motorvonatokat is készenlétben tart, hogy szükség esetén gyorsan be tudjon avatkozni. Ha egy szerelvényen maradnak szabad férőhelyek a légkondicionált kocsikban, akkor az utasokat akár az első osztályra is átültethetik, hogy elviselhetőbb körülmények között utazhassanak. A legrosszabb esetőségre is készülnek, hogyha egy vonat műszaki hiba miatt a nyílt pályán rekedne a nagy melegben, akkor a MÁV a katasztrófa védelemmel együttműködve gondoskodik az utasok mielőbbi kimentéséről és biztonságba helyezéséről. A szakemberek azt kérik az utazóktól, hogy a kánikulában vigyenek magukkal elegendő ivóvizet, és számítsanak arra, hogy a nagy meleg miatt egyes járatok hosszabb menetidővel közlekedhetnek. Új irányt vehet a Városliget fejlesztése. A kormány döntése alapján nem épülnek újabb épületek a parkban. Helyette a félbehagyott beruházások területeit visszaadják a zöld felületeknek. Emellett megkezdődik a Hősök tere és a Kóskároly sétány átalakításának előkészítése is. A tervek szerint lebontják azokat az építési kordonokat, amelyek évek óta elzárják a még beépítetlen területeket, majd parkosítják ezeket a részeket. A cél, hogy a Városliget ismét elsősorban közpark legyen, és ne újabb építkezések helyszíne. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a már elkészült épületek megmaradnak, de új kulturális intézmények nem épülnek a ligetben. A jövőbeni fejlesztéseket inkább barnamezős területekre irányítanák, miközben a Városliget megújítása a zöld felületek bővítésére koncentrál. A parkosítás legkorábban jövő tavasszal kezdődhet el. A tervek része a Kóskároly sétány autómentesítése is. A cél, hogy a jelenleg jelentős átmenő forgalmat bonyolító útszakasz valóban sétánnyá váljon, és a Városligeten keresztül ne az M3-as autópálya forgalma haladjon át. Jelentős átalakulás várhat a Hősök terére is, a jelenlegi nagy aszfaltozott felület helyett olyan közteret szeretnének kialakítani, ahol a turisták és a budapestiek nem csak áthaladhatnak vagy fényképezkedhetnek, hanem szívesen időzhetnek is. A cél egy emberközelibb, zöldebb és élhetőbb tér létrehozása, amely méltó környezetet biztosít a környező kulturális intézményeknek és az emlékműnek. A fejlesztések előkészítésében a kormány a fővárosi önkormányzattal és Zugló vezetésével is együtt kíván működni. Ha a tervek megvalósulnak, akkor Budapest egyik legismertebb közparkja és egyik legfontosabb köztere is jelentősen megújulhat a következő években. Új időszaki kiállítás várja a látogatókat a Deák téri föld alatti vasúti múzeumban. A Budapesti Mesék című tárlat az elmúlt 150 év fővárosi közlekedés történetének ismert és kevésbé ismert történeteit mutatja be. A kiállításon régi járművek, különleges relikviák, korabeli plakátok, fotók és dokumentumok segítségével ismerhetik meg az érdeklődők Budapest közlekedésének fejlődését. 10 tematikus egység mesél a város múltjáról és azokról az eseményekről, amelyek meghatározták a mindennapi közlekedést. A látogatók többek között megtudhatják, milyen lóvontatású járművek jártak egykor a fővárosban, hogyan jelölték a villamosvonalakat a számozás bevezetése előtt, mikor jelentek meg először a nők a budapesti közlekedésben, valamint azt is, hogy milyen intézkedéseket vezettek be a spanyol nátha idején a járműveken. A tárlat olyan érdekességeket is bemutat, mint a jobboldali közlekedésre való átállás előkészítése, a trollibuszjáratok számozásának története, vagy a villamos könyvtárak szerepe a kultúra terjesztésében. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen emellék szereplője volt, mivel állandóan az utcán tart

alapító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovaskocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovaskocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a Szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken. Lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízi sportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andalokatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes

0: Podcast.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Több száz halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. Új kerékpáros pihenőpont jött létre a Balatonnál. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légi csapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön. Az északi parti Gyenes-Diási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a kamaszkor az csupán egy átmeneti viharos időszak, pedig a fiatalok nagyon gyakran olyan érzelmi terheket cipelnek, amelyeket a környezetük nem lát, vagy nem vesz elég komolyan. De vajon mi történik akkor, hogyha nem figyelünk rájuk, és mennyire ismerjük valójában a saját gyermekeink, tanítványaink, vagy akár a körülöttünk élő fiatalok belső világát? Erről beszélgetek Vámos Robi íróval, annak kapcsán, hogy nemrégen jelent meg a legújabb könyve, pontosabban az első regénye, a Nevermind, hagyjuk, nem számít címmel, ami egy érzékeny és megrendítő történeten keresztül mutat rá annak arra, hogy milyen könnyen válhat valaki láthatatlanná a saját környezetében, és itt lesz a stúdióban velünk Rácz Alina is, aki Robi tanítványa. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. A Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csoda szép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem a stúdióban Vámos Robi író, valamint Rácz Alina, aki Robi tanítványa, egy kamaszlány, ugye 15 éves kamaszlány van itt velünk még a stúdióban, és annak kapcsán beszélgetünk, hogy megjelent Robinak legújabb könyve, a Nevermind, hagyjuk, nem számít, a lány, akit levegőnek néztek alcímmel, egy érzékeny, megrendítő történeten keresztül mutat rá arra, hogy milyen könnyen válhat valaki láthatatlanná a saját környezetébe. Ugye eleve sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a kamaszkor az csupán egy átmeneti, viharos időszak, pedig a fiatalok gyakran olyan érzelmi terheket cipelnek, amelyeket hát a környezetük nem lát, vagy éppen nem vesz elég komolyan. Ebből adódóan ugye nyilván nagyon sok probléma születhet. No, tehát erről beszélgetünk meg, hát főként elsősorban a könyvből. Szerusztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szia, Alina, neked is!
4: Jó napot!
2: Jó napot, jó reggelt,
4: jó reggelt.
2: Bármit köszönsz, teljesen jó. Szóval, ugye nagyon sok könyved jelent már meg, Robi, miért éppen, hogy jutottál el ide ehhez a kamaszokkal foglalkozó, nyilván már kamasz témában is írtál könyvet, voltál már itt korábban nálam a stúdióban, no de erről a könyvről mesélj egy picit, hogy ez hogyan született.
3: Valószínűleg csak rám jött az 5 perc, meg azon gondolkodtam, hogy mit kéne írni, tehát ez mindig van egy kérdés, hogy érnek az impulzusok így a hétköznapokba, gyűlnek a jegyzetek, agyon jegyzetelem magamat, meg mindenféle ötletem támad, és akkor így lassan leszűrődik, hogy miről kéne írni. Uh-huh. És érdekes, hogy most nem jött ez a összefoglalás jellegű dolog, hogy most igen, most arról fog írni, hogy bántalmazás, most arról fog írni, hogy stressz. Uh-huh. Most itt nem volt ilyen, viszont csupa olyan egyéni kis tanítvány érkezett hozzám, akiknek visszatérő nyugjuk volt az, hogy nem találják az igazi embereket maguk körül, és emiatt aztán meg egyedül érzik magukat. Uh-huh. És valahogy ez beletette a fülembe a bogarat. Ráadásul meg úgy gondolom, hogy ilyen önfejlesztő könyvből éppeleget írtam már ahhoz, hogy kipróbáljak valami újat. Uh-huh. És így elkezdtem ezt, aztán elég hamar összejött.
2: Ezt egyébként az, hogy egyre több ilyen kamaszba botlottál vele, vagy egyre több ilyen problémával szembesültél, ezzel kapcsolatosan, ezt te hogy látod, hogy ez tényleg fokozottabb az utóbbi időben? Vagy régen is voltak sokan, akik megtaláltak, de neked ez valahogy így most tudatosult benned, vagy most tisztul ki a kép, hogy akkor erről írni kell?
3: Én inkább azt mondom, hogy most tisztult ki. Uh-huh. Mert kerestem az utat, hogy tudom az idősebb, tehát most Alina is ugye 15, ő már, én úgy gondolom, az idősebb korosztály. Igen. Nálam legalábbis, tehát az én könyveimet azért inkább a 10-12 évesek szokták olvasni, mert hogy ugye az önfejlesztő könyveket a szülők veszik meg a gyereknek, mert úgy gondolják, hogy jó lesz neki. Általában ez így is van. Uh-huh. És ennek örülünk nagyon. Viszont a 15-16-18 éves korosztály számára ezek az önfejlesztő könyvek már néha kínosak. Uh-huh. Vagy legalábbis nem annyira trendi elővenni, hogy én azt olvasom, hogy legyél bátor kislány. Uh-huh. Azt úgy, az ember inkább otthon olvassa a kis kuckójába, felkészül a következő napra, aztán kész. És arra gondoltam, hogy jó lenne már egy olyat összehozni, ami kicsit így jobban terjedt közöttük, hogy, uh-huh. hogy ezt olvasd el, mert ez tök jó, hogy ugye legyen egy kicsit menő olvasni, én nem szeretem a műmenő dolgokat, meg a felhypolt semmit, tehát hogy csinálunk egy tök értéktelen valamit, és azt addig hypoljuk, amíg nem kell mindenkinek, és ezzel csinálunk egy trendet, amire elég sokan fölülnek. Én kerestem az utat, és igazából nem nagyon akartam ebbe az irányba elmenni, és végül is úgy sikerült szerintem ezt összehozni, hogy érdekes, mert a visszajelzések ugyanolyanok, mint uh-huh. hogyha nem. Tehát ugye ez az első regény, tehát ez egy fikció.
2: Igen.
3: Ami közben nagyon nem az. Tehát, hogy én ebben nagyon kőkeményen beleépítettem azokat a karaktereket.
2: Tehát valós elemekre épülő.
3: Az biztos, uh-huh. nem beszélve a saját dolgaimat is nyilván, tehát, hogy nekem is nem volt túl egyszerű a gyerekkorom. Tehát ez a könyv is tartalmaz olyan elemeket, amik velem történtek meg, hogy ez mi ez, most nem is olyan lényeges, tehát nem rólam szól. meg nem is annyira konkrét, hogy aki most hozzájön, az számíthat rá, hogy két év múlva szerepelni fog a könyvembe, de azért mondanak olyan dolgokat, vagy olyan szóhasználatokat, Alina is mondott olyat nálam, hogy na én ezt föl fogom használni, mert ez annyira jó szöveg, úgyhogy van benne olyan is, de hogy alapvetően egy olyan sztorit akartam összehozni, amiben magukra ismernek az emberkék, és mégse, tehát ne tűnjön áll önfejlesztő könyvnek.
2: Igen, ez azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos, mert ma nagyon sok ilyen áll önfejlesztő könyv születik, úgymond, meg az is érdekes, hogy ezzel a korosztállyal valóban én ezt mindig, ez is nekem egy veszőparipám, hogy nem csak, hogy ilyen önfejlesztő könyvek, vagy bármi más, nem foglalkozunk velük. Na, tehát, hogy a kicsi gyerekekkel, meg a felnőttekkel, és ez pont az a korosztály, ami, ha akár színházakat nézek, például kamasz színház van ilyen, nem? Van gyerekszínház, és van felnőtt színház, de hol van a kamasz színház? Jó, most már vannak ilyen irodalmi előadások, meg tehát, hogy ezért próbálunk nyitni, de még mindig szerintem nagyon-nagyon kevés, és akkor hadd kérdezzelek meg téged itt, Alina, hogy ha már itt egy picit mindjárt átérünk egyáltalán milyen makamasznak lenni, de hogy erről te mit gondolsz, hogy nem igazán van nektek úgymond, nem vagytok úgy kiszolgálva?
4: Viszont ne haragudj, most a kérdést feltettem, de muszáj lesz megállnunk, a zene után fogjuk megtudni erre a kérdésemre a választ, jövünk is nem sokára.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Vámos Robi író a vendégem ebben az órában, akinek megjelent első regénye. Erről beszélgetünk, meg itt van velünk Rácz Alina, aki Robi tanítványa. Beszélgetünk a könyv megszületéséről. Ugye a címernek, a kötetnek a Nevermind, hagyjuk, nem számít, egy érzékeny, megrendítő történeten keresztül mutat rá arra, hogy milyen könnyen válhat valaki láthatatlanná a saját környezetében. És ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy én mindig mondom, hogy a kamaszokkal olyan keveset foglalkozunk, és valóban ilyen szórakoztató könyvek is talán kevesebb van, mint amit úgy elképzelünk. Tehát a kisebb, a fiatalabb korosztálynak és az idősebbek sokkal inkább el vannak látva, akár színházi előadásokkal, és úgy általában mindennel. És ugye Alina, hozzád szegeztem ezt a kérdést, hogy te erről mit gondolsz?
2: Hát én azt gondolom erről, hogy ugye nyilván minket kamaszokat gyereknek tekintenek, szóval mi úgymond gyerekek vagyunk, szóval együtt vagyunk úgymond a 8 évesekkel, vagy akár 18 évesekkel is. És ez azért nem jó, mert amúgy szerintem külön kéne minket kezelni, de ők hát ezeket sajnos úgymond nem annyira tudják mások, pedig ez szerintem jó lenne külön kezelni, mert teljesen más a gondolkodásunk, mondjuk nekem 15 évesen más a gondolkodásom, mint egy 8 évesnek, és ezt szerintem figyelembe kéne venni.
1: Meg hát más az érdeklődésed, igen, nyilván igen, ha akár most itt a színházat említettem, nyilván egy olyan előadás, ami egy 8 évesnek tetszik, az lehet, hogy már neked úgymond idézőjelben dedós. Milyen ma kamasznak lenni?
2: Kamasznak amúgy szerintem nagyon nehéz lenni manapság. Ugye nagyon sokan álcázzák magukat, például azt hiszed valakiről, hogy milyen jól van, mert nevet vagy boldog, de közben nem tudhatod, hogy milyen traumák érték, vagy hogy most mi van vele. És szerintem jobban kéne, nem tudom, hogy is mondjam, foglalkozni a kamaszokkal, mint például Robinak a könyve is szerintem nagyon sokat tudnak segíteni, megismerni magadat, vagy felfedezni önmagadat, szóval én ajánlom a könyveit.
1: Szerinted egyébként hol lenne szükség nektek a legnagyobb segítségre? Tehát akár az iskola részéről, a szülők, a kortársak, úgy akár nagyobb társadalom, mi az, amiben te úgymond, de picit úgy érzed, hogy hát azon túl, hogy nem figyelnek például ilyen dolgokra, hogy ti nem a 8 éves korosztállyal együtt tegyenek titeket egy úgymond kosárba, ezen kívül?
2: Hát mindenkinek megvan a saját társasága, szóval aki például nagyon jóban vannak a szüleikkel, vagy jó kapcsolatot ápolnak, azoknak például kevesebb barátja van, mivel hogy a szüleivel is úgymond, mintha barátok lennének. Szóval szerintem mindenkinek meg kell találnia a saját ilyen kis közegét, és ami igaziból lehet bármi, csak érezd jól magad, és légy önmagad, de a suliban is lehet valaki, hogy pont a suliban érzi magát jól a többiekkel, valaki a szüleivel, valaki a barátaival, de lehet mondjuk a nagymamáddal is. Szóval teljesen emberfüggő szerintem.
1: Robi, miért éppen a lány, akit levegőnek néztek? Itt egyetlen történet, tehát egyetlen lányra van ráhúzva. Értem, hogy nagyon sok te emlékeid is, vagy a te életedből is hoztál be példákat, de a főszereplő, tehát egy lány a főszereplő?
3: Ez egy érdekes kérdés, meg nem akarom nagyon spoilerezni a dolgot, mert nem teljesen egyértelmű, hogy olyan kit is néznek itt levegőnek, és aztán annak persze úgy szerepe lesz, hogy ha esetleg az olvasó erre rájön, mert mindenkinek megvan a maga helye ebbe a történetben, meg nyilván valószínűleg lesz, sőt biztos, hogy lesz folytatása, főleg, hogy a második már majdnem kész van. Tehát ott változik, hogy ki kint néznek levegőnek. Hogy miért lány, vagy miért nézik levegőnek? Hát nem tudom, több lányt néznek szerintem levegőnek, mint fiút, vagy legalábbis több lány panaszkodik erről, mint fiú. A fiúk nem szoknak panaszkodni.
1: De nem lesz, hogy csak azért nem panaszkodnak, mert hát egy fiú, hogy panaszkodja? Miért kellene panaszkodni a fiúnak?
3: Hát igen, mert ugye az érzékeny dolgaimat nem fogom kitálalni mindenkinek, meg hogy azt veszem észre, hogy azért a lányok nagyon keményen tudnak maszkolni és tök mást mutatni, mint a valóság, csak azért, hogy nehogy szóba kerüljön az a dolog, amiről nem akarunk beszélni. A fiúk meg általában ugye hülyéskedéssel erősebb szóval, mondjuk, hogy baromkodásra tudják elfedni azt a működést. Szerintem én azért lányról írtam, mert azért abból nagyobb a merítés, tehát hogy azért mondjuk 10-ből 8, akivel én foglalkozom, az lány, uh-huh. és csak 2 fiú, és nagyon ritkán van uh-huh. az, hogy egy érzékeny fiú gyereket hoznak hozzám, akivel mélyebb témákról beszélgetünk. Általában a fiút hoznak, akkor egy konkrét helyzetet hoznak, hogy ez van, uh-huh. nem vették be a foszi csapatba, oldjuk meg, megoldjuk, elmennek, kész. Nagyon jó, mindenki boldog. De általában a lányokkal jönnek elő a bonyolultabb érzelmi szituációk, és ezek azok, amik engem nagyon megérintettek, alig, ha nem, és ezért írtam lányról. Egyébként van benne fiú is, úgyhogy miért is ne? Sőt, majd róla is lesz szó, és ott is van azért fordulat.
1: Uh-huh. Alina, te ezt megtudod egyébként, hogy valóban így van, hogy a lányok azok sokkal inkább jobban maszkolnak, mint a fiúk, így, hogy látod?
2: Hát szerintem ez egy megosztó kérdés. Uh-huh. Szerintem sokan eltakarják nyilván az önmagukat, vagy szégyellik, vagy pedig nem merik felvállalni. A fiúk tényleg jobban elrejtik magukat, például a rosszasággal, vagy hogy mondjam. Uh-huh. Szóval, hogy így próbálják magukat megvédeni, vagy hogy mondjam. A lányok pedig például máshogy gondolkoznak erről, szóval ők jobban merik felvállalni az érzelmeiket, meg ilyenek.
1: Rövid szünet után innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Vámos Robi író a vendégem ebben az órában, akinek nemrég jelent meg a Nevermind, hagyjuk, nem számít című könyve, pontosabban regénye. Egy konkrét történetet mesél el, valójában sokkal többről van szó, mint magáról a történetről, olyan érzésekről, amelyeket rengeteg fiatal él át nap mint nap, és majd a hírek és a zene után azt is megnézzük egy picit közelebbről, hogy mit tapasztal ma egy kamasz a világban, és miért érzik olyan sokan, hogy nem hallja meg őket senki. Itt van velem a stúdióban Robi, valamint Rácz Alina, aki Robi tanítványa. Tartsanak velünk, a zene és a hírek után folytatjuk.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Több száz halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. Új kerékpáros pihenőpont jött létre a Balatonnál. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön. Az északi parti Gyenes-Diási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Vámos Robi író a vendégem ebben az órában, valamint tanítványa Rácz Alina. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy nem régen jelent meg Robinak a legújabb könyve, a Nevermind, hagyjuk, nem számít címmel, ami a kamaszok problémáiról szól. A történet másik oldala legalább annyira fontos, hogy vajon a szülők és a pedagógusok mennyire tudnak kapcsolódni ehhez a sokszor zárt és nehezen értelmezhető világhoz. Erről is beszélgetünk többek között. Zene után folytatjuk, tartsanak velünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem Vámos Robi író, valamint itt van velünk Rácz Alina, aki Robi tanítványa, és ugye Robi legújabb könyvéről, regényéről beszélgetünk. Ez a Nevermind, hagyjuk, nem számít. Ez a kis mondat, ez a hagyjuk, nem számít, ez a kamaszok által sokszor kimondott mondat. Hogy valamit hát, hagyjuk, nem számít, nem érdekes.
2: Hát ugye szó szerint ezt... szó szerint azért figyörgök, mert Alina hozta be az életembe a szó szerint.
1: Na.
2: Például szó szerint nem süt a nap.
1: Ja, igen. Aha.
2: Ez egy fontos fordulat. Vagy szó szerint fekete ez az alátét, ami itt van. Na, tehát, hogy a hagyjuk nem számít, az nem azt mondom, hogy konkrétan kamasz nyelven van, de ezt ugye megint úgy igyekeztem megírni ezt a könyvet, hogy találjunk már be a felnőtteknek is. Uh-huh. Tehát, hogy ha én agyonnyomom kamasz lengel, akkor azt ők dobnak egy hátast, illetve nem fogják odaadni a gyereküknek, mert azt fogják mondani, hogy ez talán túl szókimondó, vagy ezek a divat dolgok vannak benne, ami miatt ő pont azért nem akarja, hogy az ő gyereke is olyan legyen.
1: Ez egyébként, bocsáss meg, itt megszakítalak, ez jó, hogyha így megszűri a szülő?
2: Hát
1: hogy...
2: szerintem nem jó, mert az outsider lesz a gyerek. Tehát, hogy ugye pont ettől lesz ugye láthatatlan, hogyha... Igen. Meg ugye van, aki azt mondja, hogy ha most már ha le van írva az, hogy kaka, már az valakinél már nem fér bele, hogy oké, mondunk ilyet, de legalább egy könyvben ne írjuk bele, de én nem írom bele. Tehát, hogy erre szerintem pont itt már beszéltünk, hogy vajon mit szólna egy szülő, hallaná, hogy a gyerekének a 10 perces, 15 perces tünetében milyen szavakat használnak egymás között, és mire. Tehát a hagyjuk nem számít, az nem is szó szerint, de nagyjából arról szól, hogy inkább ne foglalkozzunk vele, söpörjük a szőnyeg alá, mint hogy kellemetlen szituációm legyen most, majd megoldom, de nem, majd lesz valahogy, valahogy biztos lesz, csak nem biztos, hogy ugye akarja. Hát én hiszek abban, hogy a konfliktusokat minél hamarabb és minél őszintébben kell megoldani, ahelyett, hogy elfedjük őket, vagy a szőnyeg alá söpörjük, mert ugye az elmélet az működik, hogy a szőnyeg alá söpör dolgok előbb-utóbb kibudjannak a szőnyeg szélén.
1: Igen. Volt ilyen tesztolvasód, kamasz gyerek, mielőtt polcokra került? És milyen, most Alina véleményét ugye hallhattuk meg, hogy ajánlja. Te így, egyébként elolvasod ilyen együltőhelyedbe? Tehát, hogy elkezdted, és így ez a nem tudod letenni típusú?
3: Hát még ebben a könyvben nem olvastam bele, mert aha, most kaptam meg.
1: Ja, igen, én
2: Alina,
1: is.
2: A készülésben volt benne, mert legutóbb januárban találkoztunk, amikor én ezt igazából elkezdtem igazán írni. És az akkori beszélgetésünk, meg az akkori témáink azért elég jót lendítettek ezen a könyvön, tehát ő nem, ezt a könyvet még nem látta teljes egészében, max kézirat szinten, úgyhogy ő erről nem biztos, hogy tud nyilatkozni.
1: Viszont azok, akik ilyen tesztolvasók voltak?
2: Ő nekik egyértelműen, hát ugye kaptam hideget, meleget, ezeket beleszőttem, tehát hogy át szerint ezt nem kéne leírni, mert ez így nem valóságszerű, mert ilyetők nem, ilyenről ők nem beszélnek. Tehát ami volt egy párbeszéd két gyerek között a könyvbe, és akkor ott mondott egy-két tippet valaki, egy 16 éves, hogy szerinte ezt ne így írjam, mert ez így nem hiteles, meg ez olyan, mint hogyha. Tehát én nagyon megszűrtem azokat a dolgokat, hogy ne, tehát tényleg ne legyen önfejlesztő könyv szagú. Tehát, hogy ne olyan legyen, hogy ez egy látható tanmese, mert akkor automatikusan becsukás lesz az eredmény. Tehát ha én azt mondom, hogy a következő feladat az önbizalomról szól, és a Nyuszika és a Róka beszélgetnek, akkor azt nem fogja elolvasni. Tehát mindenképpen a történetbe kell beleszűrni, és hagyni kell az olvasót leszűrni a tanulságokat. Ez egyébként nekem egy új terület volt. Tehát hogy én mindig ugye megmondom, hogy ezt csináld, azt csináld, vagy arra nézzél rá, hogy, vagy ezt nézhetnéd így is, tehát ilyen tanácsadás, kicsit coaching jellegű szövegek, amiket egyébként szerettek, de egy ilyenben nem lehet az, tehát nem lehet szájbarágosan megírni, hogy most igazából az olvasónak mit kéne gondolni.
1: Tehát akkor most lehet, hogy elindul egy ilyen új Vámos Robi írói vonal?
2: Hát én most erre ráfókuszáltam rendesen. Tehát olyannyira, hogy nagyon megkedveltem a saját szereplőimet, és egyébként tök izgalmas volt az egész, mert végülis én írom, nem? Tehát,
4: igen.
2: De nem tudom, mi lesz a vége. Tehát én ezt nem úgy írtam, hogy ahogy tanítják a regényírást, hogy találjuk ki a történet ívét először, és hogy hova fog eljutni, és kivel mi fog történni, és hogy kivel lesz boldog vége, kivel lesz szomorú vége, és aztán ki tűnjön el közben, ki jöjjön be a képben, mikor, milyen szín legyen a haja, hol legyen. Tehát itt egyetlen nem talál olyat az olvasó, hogy a sárga házról omlott a vakolat, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen plasztikus elképzelések, mindenki oda teszi magát, ahova akarja, és ilyen módon nekem nagyon izgalmas volt, hogy mégis mi a fene fog ebből kikerekedni, és amikor rádöbbentem, hogy nem tudom, az az még érdekesebb.
4: Mert akkor tudtad, hogy lesz folytatás.
2: Nekem kell megírni, igen.
4: Aha.
2: Úgyhogy biztos, hogy lesz folytatás, mert azok a karakterek, akik így mellékszereplőnek tűnnek, azok szerintem nem azok, hanem fontos szerepet játszanak, és szerintem az olvasó kíváncsi lesz, hogy azok milyenek.
4: Lehet, hogy akkor fog majd befejeződni a történet, amikor már megjelenik majd több-több kötet, és akkor egyszer csak egyiknél azt érzed, hogy na, itt lesz a vége. Viszont addig már sorakozik majd a polcon 4-5 kötet akár ebből történetből. Most újra életörömzenét hozunk, de innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Mámos Robi író a vendégem, akinek megjelent legújabb könnye, Nevermind, hagyjuk, nem számít címmel. És itt van velünk a stúdióban Rácz Alina, Robi egyik tanítványa is. Beszéltünk sokat a könyvről, ami már egyébként elérhető. Itt a borítón ugye egy nyuszit látunk, egy gyémántal a kezébe, vagy igen? Hát...
2: Igen, az egy ilyen fénylő gyémánt, mint jelkép.
1: Tehát a nyuszinak remény... milyen szerepe van a...
2: Hát az egy plüss nyúl, ami ki tudja, hogy kié, ezt most megint nem lövöm le, és az az az valaki, az az idézőjelben ember, aki meghallgatja mindig azt az illetőt, akit nem hallgatnak meg.
1: Tehát ez az igazából ilyen képzeletbeli barát, ahogy szokták ott mondani, igen.
2: De és ő hát mindenféle idő, tehát anélkül, hogy ijesztő pszichológiai tünetek felé mennénk, gyakorlatilag egy kiszámítható reményfaktor, ami mindig meghallgat, és nem mond ellent, és nem szól be, és nem minősít.
1: Ez az ideális világ. Világkép egy kicsit, igen.
2: Tehát kicsit, amint egy élő állat is, mert...
1: Mert végülis az se szól vissza, igen, az állat.
2: Hát a kutya se szól vissza, nem, persze.
1: Igen.
2: A plusz nyúlnak meg van egy eredet története, hogy miért kerül az illetőhöz, tehát az is egy összekötő elem. Ami gyakorlatilag szerintem az egész, ha egy sorozat lesz, akkor az egész sorozaton átívelő kabala.
1: És ugye, hogy minden könyvethez szokott lenni, oké, hogy ez most egy új vonal, de a régieknél ugye kártya, nem is tudom, még könyvjelző volt talán.
2: Hát szoktunk valami, adni ilyen kis apróságokat.
1: Igen, de hogy annak mindig van valami funkciója a könyvvel kapcsolatban, hogy ennél, mondjuk el, hogy ennél most mi?
2: Hát ugye a kártya itt is van, tehát az általában, ami az én dolgaimhoz kapcsolódik, az mindig van, meg itt kitaláltam, nem tudom, hogy jött az ötlet, ugye van benne nyúl, és akkor kitaláltam, ilyen kreatív boltban találtam egy nyúl lyukasztót, tehát ami nyúl alakú lyukat lyukaszt, és kitaláltam, hogy ez milyen jó lesz, és akkor borítót kiokasztottam, és akkor ilyenkor kihullik egy nyúl a lyukasztóból, amit onnan kivettünk, és... azt találtuk ki, hogy ezt a nyulat ezt beletesszük az oldalak közé, tehát amikor elküldjük a könyvet a megrendelőnek, akkor úgy kapja meg, hogy lyukas, és van benne egy nyúl. És azt vettem észre, hogy így írogatnak az emberek, hogy nem találják a nyulat a könyvükbe. Tehát, hogy ez tényleg ez a legfontosabb dolog, és ezek szerint valami betalált, és így mániákusan elkezdtem ezekre a nyulakra ráfókuszálni, és minden könyvet kiukasztunk, és minden könyvből a kiukasztott nyulat beletesszük, vagy ugyanabba, vagy egy másikba. Ami szerintem vicces.
1: Ez óriási ötlet egyébként.
2: Hogy összeköti az embereket, és mondjuk nyilván az nem bízom egy ilyen nyúl apokalipszisben, hogy az emberek összegyűlnek.
1: Soha nem lehet tudni a mai világban.
2: Százezren, és mindenki előveszi a könyvét, és melyik nyúl hova illik, tehát ez azért kicsit már talán nonsense, de az biztos, hogy van benne erő, meg én hiszek ezekbe a véletlen egybeesésekbe. Hogy amikor én ezt elkezdtem, jó, oké, áprilisban lett kész a dolog, a kézirat, amikor úgy éreztem, hogy most már tényleg kész van, ment a nyomdába, de hát akkor volt húsvét, és mindenütt nyulak voltak.
1: Aha.
2: És akkor én mondom, hogy te jó ég, mindenütt nyúl van, hát persze, mert húsvét van, de egyébként azóta is mindenütt nyúl van. Tehát bárhová nézek, mindenütt nyúl van. A lányomnak kiderült, hogy ki lesz az osztálytársa a gimnáziumba. Egy olyan lány, aki már emlékszem, amikor 8 éves volt, akkor volt nálam táborba, akkor is arról beszéltünk, hogy milyen cuki nyulai vannak. Tehát neki is nyula van.
1: Úgyhogy most bevonzod így a
2: ez a nyúl, ez
1: figyelmedbe, igen.
2: Bárhova is, igen.
1: Kinek ajánlod elsősorban... a szülők vegyék először a kezükbe, vagy rögtön a kamaszok? Mert ugye itt beszéltünk arról, hogy szülőknek is szól valamilyen szinten.
2: Hát én azt gondolom,

0: A netán a gyerek azt mondja, hogy ő most nincs kedve olvasni, mert most nem, vagy nem izgi, vagy azért nyár van, tehát azért azt is nézzük, hogy itt a nyár, tehát ilyenkor már nem egy helybe ülünk.
1: Igen.
0: Jobb esetben, vagy ha már egy helybe ülünk, akkor sem a telefonnal, ugye. Uh-huh. Na mindegy. Szóval, hogy igen, kaphat a szülő ilyen hideg zuhanyt, vagy nem is tudom mit, hogy szembesítés talán, ja, ez a legjobb szó. Tehát nem azt akarom mondani, hogy mindenki pocsék szülő, amíg el nem olvassa, de a szülői hozzáállásról lehet belőle tanulni, az biztos. Meg szerintem a kedvencem, amit valaha ugye írtak egy könyvről, hogy visszakaptam a gyerekemet. És az ugye egy bántalmazással kapcsolatos könyv volt, aki szekálták a gyereket az iskolában, nem volt kedve létezni se, nem hogy bemenni, és anya hagyjál, nem beszélek róla, ne vegyük elő, szőnyeg alá söprés nyilvánosan, ugye, tehát gyakorlatilag az orrunk előtt, és elolvasta, és azt jelezte vissza a szülő, hogy visszakapta, és újra beszélgetnek. Ez tök jó, de én nem reméltem egyébként azt, hogy egy ilyen regény is ezt fogja hozni, és ezt hozza. És valószínűleg ezért fogok most egy kicsit így az önfejlesztő könyvek írásával leállni. Egyrészt, mert azt gondolom, hogy eleget írtam, tehát aki azokat nem olvasta, nyugodtan azokat szerezze majd be, és most meg ez jön. Úgyhogy egy ilyen összehozó erőt érzek benne.
1: Alina, te mikor fogod a kezedbe venni a könyv? Te most már kezedbe van, de hogy mikor kezded olvasni, mi a terved ebben?
2: Amúgy szerintem egyből, amikor hazaérek, vagy lesz időm. Mivel szerintem ez a könyv a valóságot tükrözi, meg Robinak az összes könyve. Szóval nincs ebbe feldítés.
1: Hát én nagyon gratulálok ehhez a könyvedhez, Robi. És hol érhető el még, az az oldaladon?
0: Hát igen, ha valaki a nevemre keres, Vámos Robinot meg fogja találni. Van nevermindkönyv.hu is egyébként, tehát hogy ez konkrétan, de ha elég a nevemre keresni, meg fogja
1: akkor
0: találni.
1: Ott is megtalálja.
0: Az összeset.
1: Kamaszoknak, szülőknek, mindenkinek, aki úgy érzi, hogy szeretné megérteni ezt a korosztályt, de hogyha nem is érzi úgy, akkor is azt gondolom, hogy fontos. Ha nincs kamasz gyereke valakinek, akkor is kamaszokkal vagyunk körülvéve itt-ott-amott. Nem mindegy, hogy hogyan kommunikálunk egymással, és nem mindegy, hogyan figyelünk egymásra, egyáltalán figyelünk-e egymásra. Szóval, hogyha ebben segít ez a könyv, már pedig itt a beszélgetés alapján azt gondolom, hogy nagyon sokat segít, akkor tényleg érdemes kezükbe venni. Tehát vámosrobi.hu oldalon, vagy a nevermind.hu oldalon találnak rá erre a könyvre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Hát, mi is köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában vendégem volt Vámos Robi író, valamint Rácz Alina, aki Robi tanítványa, és a Nevermind, hagyjuk, nem számít, a lány, akit levegőnek néztek című könyvről beszélgettünk.
3: Családi Manna. Manna FM.

0: Vámos Robi író volt a vendégem ebben az órában, aki legújabb könyvéről mesélt. Következő órában Szakács Gábor divatblogger kotűr szakértővel, pedig a resort és a cruise stílusokról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk, a zene hírek után már is kezdünk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Gázrobbanás volt egy boszniai acélműben. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt keddre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket mai éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. A balesetben 3-an megsebesültek, egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az üzemben folyékony oxigént fejtettek át egy tartályba, amely egyelőre ismeretlen okok miatt felrobbant. A baleset körülményeit vizsgálják. Az ország középső részén fekvő acélmű a balkáni ország egyik legjelentősebb ipari vállalata. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 Balaton felvidéki település közös pályázatának része.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő lesz a vendégem ebben az órában, akivel a resort és a cruise kollekciókról beszélgetünk. A nyár ugye nem csak az utazás, hanem a divat egyik legizgalmasabb időszaka. Ilyenkor a tervezők inspirációt merítenek távoli tájakból, kultúrákból, színekből és élményekből, amelyek aztán megjelennek ugye a kifutókon és végül a mindennapi öltözködésben is. No, ezt vesszük gorcső alá ebben az órában. Tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóimnak ebben az órában. Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő a vendégem, havonta visszajáró vendég, ugye a Gábor, hallhatják a hallgatóink, meg néha ismétlést is szoktam egyszer-kétszer betenni, úgyhogy nem csak havonta egyszer hallhatnak téged, hanem még néha így elvétve ott vagy a hullámhosszon. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is neked, Gabi, meg a kedves hallgatóknak is. Igen, kicsit egy ilyen üstökös feelinget érzek ebben az egészben, hogy havonta visszatérek, de azért messziről látni a csóvát, amikor még
1: de jó hasonlat, ez tetszik, nagyon jó. Na. Hát ugye itt van a nyár, ami nem csak az utazásokról szól, hanem a divat, az egyik legizgalmasabb időszaka is, mondhatjuk. Ilyenkor a tervezők ugye különböző inspirációkat merítenek távoli tájakról, kultúrából, színekből, élményekből, amik aztán megjelennek ugye a kifutókon, végül a mindennapi öltözködésbe is előbb vagy utóbb beszivárognak, ugye, vagy mint az üstökös ugye lecsapnak. De vajon, hogy hogyan születik meg egy ilyen nyári kollekció, és mi különbözteti meg például a resort vagy a cruise divatot a többi szezontól, erről is fogunk beszélgetni. No, menjünk rögtön onnan, hogy miért jelent ennyire erős inspirációs forrást a nyár a divat tervezőknek.
2: Ó, Gabi, te ezt elkészültél, hogy ez a resort meg a cruise kollekció,
1: hát,
2: és
1: hogyne,
2: akkor
1: hát,
2: mindent tudsz igazából.
1: Hát mindent nem tudok, majd te tudod, jó, én csak okay. Így a felvezetés.
2: Szóval nagyon izgalmas, hogy vannak ilyen speciális kollekciók. Ez ugye azért alakult ki, mert ahogy a nagy divatházaknál ugye vannak a tavaszi, meg az őszi nagy kollekciók, a nagy bemutatók, és kellett valami köztes azoknak a vásárlóknak, akik a nyaralás, a feltöltődés, az utazásaik során is szeretnének annak a márkának a jellegzetes darabjaiban felfedezni a világot, de közben meg nyilván nem azokból a nehezebb szövetekből, vagy azokkal a nagyon-nagyon díszes, hímzett, kigyöngyözött darabokba, hanem valami könnyebb, valami utazásra alkalmas kollekciót várnak igazából a márkáktól, és akkor majdnem minden nagy divatháznak. Hát itt most a nemzetközi divatról beszélünk.
1: Persze, nyilván, igen.
2: Ha Magyarországon látsz egy cruise, vagy egy resort kollekciót, akkor leteszem a maradék hajamat is, mert hát örülünk, hogyha van ez a két szezon, nem még ilyen köztes szezonok is.
1: Hát de nyilván itt ugye a nyár sem olyan, tehát hogy igen.
2: Már olyan. Ha belegondolsz, most már ilyen tomboló nyár van, de inkább mindenki elmenekül valahol.
1: Igen, mert ugye Budapest, én pont ezt akartam mondani, hogy ha már nagyváros Budapest, itt nyilván nem annyira ezen van a fókusz, talán ezért is nem. Most nem akarom menteni a magyar
2: divatot. Lehet, de mondjuk Párizsban sincs tenger, Milánóban sincs tenger, tehát azért ez... Oké, jó, elfogadom a választ. Szóval nagyon érdekes, mert nyilván az ügyfelek, vásárlók is igénylik ezeket a használható, utazásra alkalmas ruhadarabokat, amiben lehet menni strandra, amiben lehet utazni, lehet több órát repülni, buszon ülni, autózni, esetleg felfedezni természetben, dzsungelbe menni, ide menni, oda menni, vagy egyszerűen csak sétálni, vagy leülni egy kávéra, és oda meg nyilván nem a legfinomabb anyagokat, vagy a legnemesebb anyagokat használják, nagyon jó minőségű, de olyat, ami gyűrődhet, ami össze tudod hajtani, kényelmes, és ez nagyon fontos, hogy itt a kényelem funkció bejön a képbe ezeknél a kollekcióknál, és ezek mindig nagyon színes, nagyon vibráló darabok, és ezeket általában a divattervezőknek szintén valami utazásból eredő élményük inspirálta. Ha egy divattervező ellátogat a Távol-Keletre, vagy mondjuk Egyiptomba, vagy mondjuk Dél-Olaszországba, ahol olyan kulturális benyomások érik, amik egy kollekció elkészítésére inspirálják, és akkor ott nyilván hozza a helyi motívumokat, a helyi színeket, a helyi formákat, sokszor a helyi anyagokat, és ez beépíti a kollekciójába, és akkor van egy ilyen átmenetes kollekció, ami a márkát is tükrözi, meg az adott régiónak az izgalmas formavilágát, vagy motivumait.
1: És nyilván ez a kényelmen túl azért az elegancia is ugyanúgy, a nagy divattervezőknél feltételezem,
2: persze,
1: hogy azért ez egy
2: persze,
1: fontos szempont.
2: Persze. Hát a legtöbb nagy divatház, aki készül ilyen kollekcióval, azok azoknál nagyon fontos az, hogy megőrizzék a márkának a jellegzetességeit, uh-huh. tehát a jellegzetes szabásvonalait, anyaghasználatát, azokat a jellemzőket, amiért mondjuk egy Armanit megvesznek, uh-huh. vagy egy Diort megvesznek. Ez ugye nagyon fontos, csak hát ugye a tervező beemeli azokat a kulturális különbözőségeket, vagy az adott tájak jellemzőit, vagy valami történelmi emléket, vagy az építészetből vett formát, ami igazából viselhetővé válik, és egy adott régiónak egy lokális bemutatása is történik egy ilyen kollekcióban.
1: Ezekből ma mindjárt részletesen folytatjuk, de előbb hozunk egy kis életörömzenét.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Szakács Gábor divatblogger kultúr szakértővel beszélgetek ebben az órában. Hát most így leegyszerűsítve azt mondom, hogy a nyári divatról, de nyilván aki így hallgatott minket, ő már tudja, hogy nem ennyire egyszerűen van erről szó. Ugye beszélgettünk arról, hogy a nyár az utazás milyen erős inspirációs forrás a divatban, és a leglátványosabb megjelenési formái ennek ez a cruise és a resort kollekciók. Egy kicsit én szeretném, hogyha belemennénk ebbe a két fogalomba, hogy mit jelentenek ezek pontosan, a kollekció, ezeknek a kollekciónak a fogalma.
2: Hát ezek az utazásból jött szakkifejezések. Hát
1: és akkor egy
2: cruise az eleve az a nagy óceánjáró hajó, a resort meg, hol elmegyünk, pihenünk, és igazából onnan. Ez ennyire egyszerű, ezt nem kell túl bonyolítani, mint amikor megyünk a strandra, gatya, papucs, kész.
1: És ez a két különböző stílus, ez nem...
2: Nem, ez ugyanaz, csak minden márkánál másképp hívják.
1: Értem,
2: valahol ezt cruise-nak hívják,
1: ja,
2: cruise kollekció, valahol
1: értem.
2: Meg resort.
1: Mert hogy azt gondolnám, hogy ugye a cruise az mondjuk egy picit lazább viselet, míg a resort az pedig egy sokkal elegánsabb, erősebb.
2: Van benne egy ilyen vonal is, mert van olyan márka, nekem például van egy-két nagy kedvenc márkám, az amerikai Pamela Roland, aki New Yorkban a New Yorki felső középosztálybeli nőknek készít ruhákat. Ő például pont erről ismert, amit mondasz, hogy itt azért egy resort kollekcióban nála egy sokkal nemesebb megjelenés látható, egy sokkal klasszikus értelemben vett elegánsabb, díszesebb. Tehát, hogy ő már abban gondolkodik, hogy vannak azok az esti parti, amikor lehet koktélozni, meg amikor lehet, nyilván nem ez a barbecue sütégetés, amikor füstszagod lesz, hanem ezek az elegánsabb partik. Hamptonsban, itt-ott ezeknek a nagyon-nagyon gazdag nőknek. Nyilván ez egy másik réteg. A cruise meg tényleg, ahogy mondod, de szóval, mint gyűjtő fogalom, ez a kettő, ez hasonló, de itt tényleg elválik, úgyhogy ezt nagyon
1: ezt
2: jól
1: ez jól értettem, igen. Vagy jól éreztem pontosabban. Elsősorban egyébként azon túl, hogy a nyaralóknak készülnek, de ezek a, ugye, tehát jól értem, hogy valaki nyaralni megy, azoknak
2: hát
1: ajánlott, vagy nyári viselet,
2: hát
1: ezt lehet, nem feltétlenül kell utazni azért.
2: Persze, tehát most ezt te is viselheted itt, ha bejössz a stúdióba hétvégén.
1: Helytálló itt is, akár
2: persze,
1: most...
2: Persze, hát ezek városban is viselhetjük, tehát nem amit mondtam az előbb, a gatya papucs, hanem itt ezek a szandáltól a strandruhán át, a kis koktélruháig, ezekben azért elég sokféle ruhadarab van, és elég sok alkalomra, mert ugye ennek az a lényege, hogy egy márka egy adott vevőnek egy teljes szettet tudjon kínálni, tehát hogy a teljes nyaralásra. Vannak olyan márkák, például a Giorgio Armaninál lehet kapni különböző tárgyakat is, tehát flakont, kulacsot a strandra, lehet kapni...
1: Mondom, mondjuk, horribilis áron már, mint hogy egy kulacshoz képest, igen.
2: Igen, nem a sarki közértes műanyag palackról beszélünk, hanem ez egy formatervezett Giorgio Armani darab. Meg hát egy csomó olyan dolgot, ami mondjuk törölközőket, vagy strandra napernyőt, valaki például miket is láttam a múltkor? Sakkészletet,
1: táskát,
2: tehát
1: igen.
2: Olyan darabokat, ami magához, az utazáshoz is köthető, meg az utazáshoz kapcsolódó kikapcsolódási élményt is erősíti, és akkor itt egy teljes életérzést kapunk az adott márkától. Hát nyilván ezek nem olcsó darabok, de akinek van rá, az vegye meg.
1: Igen. Ugye itt elindultunk, vagy az előző percekben, vagy az előtti blogban beszéltünk arról, hogy a formák, az anyagok, azok, tehát hogy mit követnek, vagy milyen típusra, mire gondoljunk, amikor azt mondjuk, hogy anyagok könnyed anyag, nyári anyag, de
2: hát
1: hogy...
2: Nyilván itt nem a vastag kabátszövetekről beszélünk, tehát itt a finom lánvászon ingekről, a lazább szövésű anyagokról, tehát Ami könnyű viselet, amit fel tudsz venni mondjuk Egyiptomba, hogyha mész a piramisokat megnézni, fel tudod venni Maldív-szigeteken, amikor mész ott a strandon, de akár fel tudod venni a Balatonparton is, hogyha elmentek vacsorázni egy jó strandolás után. Tehát ami nem ragad rád, ami átereszti a hőt, ami igazából kényelmes, hordható, és ezekre nagyon jellemző, hogy ezek nagyon színesek, és nagyon vibrálóak, tehát a normál hétköznapi ready to wear vagy kotűr viseletekhez képest ezek megengedőbbek, ezek engedik, hogy fölvegyél, kombinálj mintákat, színeket, és ez nagyon jó, mert ez egy kicsit úgy földobja a ruhatárat. Nyilván itt minőségről beszélünk, tehát nem a 2 eurós megrendelt ázsiai darabokról, hanem ezek designer darabok.
1: A fenntarthatóság itt legalább ugyanolyan fontos? Vagy
2: persze,
1: erre?
2: Uh-huh. persze. Nagyon sok olyan márka van, ahol egy-egy szettet, vagy egy-egy táskát a következő szezonba is átemelnek. Uh-huh. Maximum más a színe. Mindig természetes anyagokból készítik. Nagyon fontos, például egy szandálnál, egy táskánál, hogy mondjuk, ha kimész a vízpartra, akkor nyilván, ha vizes lesz, akkor ne rohadjon szét, vagy ne menjen benne tönkre, amit beleraksz. Ha strandra mész, akkor kifolyjon, vagy átfolyjon rajta a homok, tehát valami nagyon laza szövésű, nagyon laza kötésű darabról kell ennek szólnia. És hát nyilván én például nagyon szeretek úgy megvenni egy strandra vagy egy nyaralásra való táskát, kendőt, akármilyen ruhát, hogy azt én azt hordom 5-8-10 évig. Tehát vannak kifejezetten strandolós ingek, leopárd mintásing, ilyen-olyan mintásing, amit tudom, hogy utcára itt a nagyvárosban nem tudok fölvenni, mert hát nyilván az nem odavaló, de a strandon meg tök jól működik, mert nagyon könnyű, nem baj, hogyha beleül a naptej, és akkor tudod hordani ott, és ezt kifejezetten csak a strandra veszek, és hogyha így vásárolsz, akkor az már fenntartható, hogyha mondjuk 5-10 évig nadrág egy nadrág, vagy ing egy ing.
1: Nyilván ez fontos, hogy ugye ki is tartson 5-10 évig egy-egy nadrág vagy egy-egy ing.
2: Igen, a mosástól nem menjen szét 3
1: például
2: alkalom
1: igen,
2: után.
1: De gondolom ezeknél a ruháknál, amiről beszélünk, ezeknél azért nem jellemző
2: hát
1: az,
2: ritkán,
1: hogy
2: ritkán
1: megy szét egy-két ritkán mosás után, de most meg kell, hogy állnunk, ezzel fogjuk folytatni a hírek és a zene után.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértővel beszélgetünk ebben az órában a Resort és a Cruise kollekciókról. Ugye a kifutókon látott darabok nem mindig úgy jelennek meg az utcán, ahogyan először ezeket bemutatják, úgyhogy a következő percekben majd azzal fogjuk folytatni, hogy hogyan alakulnak át ezek a trendek a hétköznapokban, és hogy ezek a luxus márkák hogyan mennek, akár hogyan kerülhetnek be akár a gardróbunkba is. Szóval erről is szó lesz a következő percekben, tartsanak velünk.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Gázrobbanás volt egy boszniai acélműben. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt keddre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. A balesetben 3-an megsebesültek, egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az üzemben folyékony oxigént fejtettek át egy tartályba, amely egyelőre ismeretlen okok miatt felrobbant. A baleset körülményeit vizsgálják. Az ország középső részén fekvő acélmű a balkáni ország egyik legjelentősebb ipari vállalata. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni Bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 Balaton felvidéki település közös pályázatának része.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Manna.
0: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértővel beszélgettem arról, hogy a kifutókon megjelenő gyönyörű ruhaköltemények hogyan jutnak el akár a gardróbunkig. Ugye itt most a nyári resort és cruise divat kollekciókról van szó. Erről lesz szó még a következő percekben is, hogy ez a resort szezon, mint életérzés és kulturális jelenség, ez mit is takar egészen pontosan. Tartsanak velünk, folytatjuk a zene után.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Családi Manna.
1: Szakács Gábor divatblogger kultúrszakértővel beszélgetek ebben az órában. Hát ugye mi más lenne a témánk, mint a divat? Egészen pontosan hogy mondtuk, a resort és a cruise
2: kollekciókról
1: beszélgetünk, ilyen nyári divat, igen. Nyári viselet. Ugye beszélgettünk arról, hogy ezeket igazából, hát nyilván a nagy márkák csinálják ugye ezeket a kollekciókat. Nekem az jutott eszembe, hogy ez hogyan tud, mert ezek ugye mondhatjuk azt, hogy a hétköznapi ember számára megfizethetetlenek.
2: Nem mindegy.
1: Nem mindegyik, igen, biztos van azért
2: ilyen bankkivétel. De ez nyilván prémium kategória, igen, meg ezek, luxus kategória, igen.
1: Meg hogy ezeket ugye a kifutókon láthatjuk főként. Ez hogyan tud leszivárogni, vagy beszivárogni a mi hétköznapjainkból? Tehát, hogy én elmegyek a boltba, és azt mondom, hogy én keresek, vagy egy márka nyilván divattervezőnek a boltjába, ami nem szoktam, de tegyük fel most. És akkor azt mondom, hogy én a resort kollekcióból szeretnék venni, hol talál.
2: Igen, ez nagyon izgalmas, mert ugye ez egy szegmens, meg egy, igen, időszak egy márka történetében, ugye itt egy nemzetközi márkákról beszélgetünk most, és nagyon érdekes, hogy például most ugye június van, most már a 2027-es resort és cruise kollekciókat mutatták be az elmúlt hetekben, és jelenleg is a nagy márkák. A Diornak például Los Angelesben volt most a bemutatója, a Chanelnek Biarritzban, Franciaországban, de például Rimakrának, aki egy libanoni divattervező, neki egy velencei inspirációs kollekciója van. Tehát ugye ez nagyon érdekes, mert egy évvel előre dolgoznak ők, tehát ő ezeket a ruhákat jövő tavasszal, aha, fogod megtalálni, tehát most maximum ki tudod nézni, aha, és akkor jövőre lecsaphatsz ezekre a darabokra. Ennyire előre gondolkodnak a márkák. Amíg a Ready to Wear az egy szezonnal előre dolgozik, a Couture Haute Couture is ugye a párizsi divat héten mindig egy fél vagy egy szezonnal előre dolgozik. Ugye ezek a nagy cruise, illetve köztes márkák, ezek mindig teljes évvel korábban már kitalálják, hogy jövőre mi lesz a divat. Nyilván, és akkor be tudsz menni, és akkor meg tudod, mm-hmm, venni. De ők ezt hirdetik is, például nyáron a Dior kirakata, az teljesen átalakul egy ilyen, mint egy
1: színes,
2: ilyen
1: népművészeti
2: vásár. Az elmúlt években például volt görög ihletési kollekciójuk, amik effektív a görög szobrok és a görög drapériák ihlették a ruhadarabokat, de volt Mexikó is, amikor azt Mexikóban mutatták be, és ott a mexikói formavilágot, a hímzéseket, azokat a jellegzetes darabokat, kalapokat, szombrérokat hozták el franciásan, amiket tudnak hordani az ügyfeleik. És ez nagyon érdekes, hogy pont emiatt, hogy egy évvel előre dolgoznak, ezért ez le tud szivárogni, igen, a hétköznapi viseletbe, mert ugye ezek a márkák mindig iránymutatást adnak, hogy mi lesz, mi a vízió a következő évre, következő szezonra, és hogyha ezt a víziót ebből táplálkoznak kisebb divattervezők, vagy esetleg, nehogy Isten, a fast fashion márkák, akkor ezek már a következő szezonban megjelenhetnek formában, hát anyagban nem nagyon, mert ott azért sokszor,
1: igen, ott
2: az nem olyan minőségű anyagot,
1: igen,
2: használnak, de a formák, a minták, a színek, azok általában már hamar visszaköszönnek, és ez villámgyorsan lecsorog a megvásárolható kategóriába, ami de meg nem biztos, hogy jó az eredeti márkának, aki kitalálta.
1: De egyébként a megvásárolható kategóriában is így hívják őket, hogy a resort és a cruise, vagy ott
2: nem,
1: már
2: nem. Hát ezek csak nyári darabok persze. Aha. Tehát ott már nincsenek ilyen speckó elnevezések, mint az előőszi, meg...
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Van egy csomó ilyen köztes kollekció a márkáknál, de itt már nincsen megnevezés. Hát nyári, könnyed, finom, tehát uh-huh, van egy csomó uh-huh. jelző, amit ráagatnak.
1: Hát nyilván nem is nevezhetik
2: márkák.
1: Annak, mert hiszen az eredeti kollekció azért az pont, hogy a minőséget tükrözi meg. Most nem azt mondom, hogy nem lehet minőségi akár egy megvásárolható kategória, de hogy azért nem lehet ugyanarra a polcra tenni.
2: Persze, hát ez más. Hát a divatban vannak szintek, tehát ugye nem szabad összekeverni a workshopos, kézimunkás, DIY szintet az haute couture-rel, tehát közötte szivárványi rengeteg árnyalat van, tehát ott lehet a egyedi készítés, lehet a kis szériában készítés, lehet ami sorozatgyártó, tehát annyiféle szintje van a divatnak, ahol megjelenhetnek ezek a nagy dizájnerek és házak által kreált nem másolatok, hanem inspirációk, és ezek lejönnek ezekre a lentebbi szintekre. A szintekkel meg nincs baj, tehát sokan azt gondolják, hogy ez probléma, hogy kijelölnek, vagy kigondolnak egy szintet, hogy az a jó, és a többit meg nem fogadják el, vagy kirekesztik, vagy lenézik. Aki igazán ért a divathoz, az egészet veszi, komplexen nézi, és ez nagyon izgalmas, mert tehát valaki nem engedheti meg magának, de valaki például nem is akar olyan darabot, ami sokkal drágább, vagy sokkal előnyösebb, vagy sokkal magasabb minőségű, mert neki például az tetszik, hogyha magam készítem el, vagy látok valamit, és otthon megcsinálom.
1: Hát erre szokták mondani, ízlések és pofonok, ugye?
2: Tehát, így hogy van, az is így nagyon, van, így van.
1: És nem feltétlenül értékesebb egyik, mint a másik adott embernek, nyilván az a legértékesebb.
2: Persze, hát ez ugye ízlésfüggő, meg pénztárca függő, tehát ez mindenkinek a saját egyéniségéhez is lehet igazítani.
1: Sőt,
2: és
1: igen, erről is volt egy
2: műsorunk. Ez nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja itt a divat szintjeit, azt, amivel ő tud kapcsolódni.
1: Egyébként még gyorsan zenne előtt csak egy kérdés, hogy ezek a kollekciók, ezek úgy mondjuk hasonló árkategóriában van, mint mondjuk adott divatmárkának a high kategóriás termékei?
2: Valamelyik márkánál hasonló, sőt drágább. Én pont az Armaninál láttam, nagyon-nagyon szeretem a Giorgio Armani világát. Ott például láttam olyan táskákat, cipőket, férfi szetteket, amik jócskán drágábbak voltak a normál őszi-tavaszi kollekcióknál, mert ezek kis darabszámba készültek, és ugye ezeken néha vannak olyan motívumok, kézi díszítések, olyan speciális dolgok, ami miatt sokkal több pénzt kérnek érte, meg hát nyilván vannak olyan márkák is, ahol egy adott régiónak, ahol ugye beszéltünk az elején róla, hogy ahova elmegy a divattervező, ott inspirálódik, ott megkeresi a kézműveseket, a hímzőket, a varrókat, aki a textíliát leszövi, és akkor nyilván, hogyha ott egy adott tájegységet foglalkoztat, ezzel támogatja, de akkor nyilván neki is egy magasabb árat kell kérnie.
1: Pontosan, na és ezzel fogjuk folytatni, már nem a magasabb ár, hanem erről, hogy hol inspirálódnak a divattervezők. Jövünk vissza a zene után.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Rádió Anna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő a vendégem ebben az órában. A Cruise és a Resort kollekciókról beszélgetünk. Ez ugye a nyári szezont hatja át. Nyilván a nagy divatmárkák ebben az időszakban hozzák létre ugye ezeket a kollekciókat. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy, hogyan inspirálódnak a divattervezők. Tehát akkor az, hogy elmegy adott régióba, és mondjuk az ott jellegzetes motivumokat használja, az oda jellemző a anyagokat használja, a formavilág is nyilván visszaköszön, gondolom. Ez az, amitől többnek mondhatunk egy-egy ruhakollekciót? Mint mondjuk egy bármilyen más kollekciót?
2: Persze. Ez olyasmi, ezt úgy kell elképzelni, mint egy izgalmas kollaborációt, amikor egy márka vagy egy divattervező nyit a világ felé. Uh-huh. Tehát a nagy divatházaknál sokszor van, amikor vagy magának a divattervezőnek a származása, ha mondjuk egy francia márkánál dolgozik, és eredetileg olasz, görög, mit tudom én, marokkói a divattervező, vagy tunéziai, akkor nyilván mindig a saját gyökereiből táplálkozik, uh-huh. és szeretnek visszanyúlni azokhoz a pontokhoz, ami egy nagyon szép gesztus is egyébként magától a divattervező, hogy visszamegy azokra a pontokra, amiket ő is gyerekként látott, vagy esetleg a szomszédnéninél evett olyan ételt, amiből inspirálódik, vagy a szomszédkertjében volt olyan virág, ami nagyon tetszik, és az beépíti az ő művészetébe. Ez egyébként minden tervezőnél más, ugye mindenki másképp dolgozik. Valaki felcsap egy albumot, ránéz egy festményre, és akkor már Igen. jön az ihlet. Valakinek meg oda kell menni, át kell érezni a hely szellemét. Zuhair Muradnál például pár évvel ezelőtt volt egy egyiptomi kollekció, és a libanoni designer elment Egyiptomba, a Sphinxhez, Luxorba, és megnézte azokat a motívumokat, azokat a hieroglifákat, amiket később az ő haute couture kollekciójában megjelenített, és ez szerintem csodálatos, amikor egy divattervező ennyire inspirált,
1: részletes,
2: és ennyire felkészült, hogy ő bizony oda megy, és nem sajnálja rá az időt, hogy ő azt tanulmányozza, és hogy eredeti motivumokat használ fel. Ami meg egyébként arra bizonyíték, amit én egyfolytában szajkózom, hogy a divat és a művészet, a divat és a kultúra az mindig összekapcsolódik, és ez is azt bizonyítja, hogy nem lehet ezt szétválasztani. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, mert igazából itt látszik, hogy a divat az túlmutat egy iparágon, vagy egy ruhakészítési folyamaton, mert a helyi vállalkozókat támogatja ezzel egy designer, Igen. vagy egy divatház, illetve
1: Hát meg az is nyilván nagyon fontos, most itt az egyiptomi hieroglifákra így visszatérve, hogy ha egy ott élő ember, vagy ott született ember mondjuk akár itt él most, nem tudom, Budapesten, vagy teljesen Párizsban, és

0: a magyar divatnak nem csak a kalocsai, a nem tudom milyen motivumokból, hímzésekből kellene állnia, annyira gazdag a magyar történelem és a magyar kultúra, hogy azt tök szépen át lehetne ültetni a textíliák nyelvére, és nagyon szeretném, hogyha lennének olyan márkák, olyan tervezők, akik ezt jól fölhasználják, és nem egy az egybe fölraknak egy motivumot egy kabátra, igen, mert azt tudjuk, hanem ezt alakítsa át, tegye moderné, tegye eladhatóvá, tegye nagyon kézművessé, tehát amiben benne van ő is, vagy amitől több lesz. Erről fog szólni egyébként az előadásom június 29-én Győrben, a Kisfaludi Károly könyvtárban, a Divatművészet címmel. Akit érdekel, győri vagy Győr környéki, az jöjjön el, a tixa.hu megtalálja a jegyeket. Meg hát lesz egy előadásunk Orovica Szilvivel is június 24-én.
1: Az már mindjárt itt van.
0: Így van, jövő héten. Június 24-én a Hegyvidék Kulturális Szalonban, az pedig divattörténet fog foglalkozni. Na ott aztán teljesen párhuzamba állítjuk a divat történetét az őskortól egészen napjainkig, és kortárs párhuzamokat is húzunk, hogy akkor hogy nézett ki egy-egy ruhadarab, és ez a mai átiratban hogyan néz ki, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, és hát ebből is látszik, hogy a kultúra, a divat és a művészet, ezek összekapcsolódó.
1: Hogy egyáltalán nem lehet szétválasztani, én is ezt gondolom. Én nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt voltál, és a hallgatóknak pedig ajánlom, hogy menjenek el. Hát aki budapesti, akkor a Hegyvidék szalomba, illetve aki Győr vagy Győr közeli, akkor az Győrbe lesznek ezek az előadásait.
0: Így van.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
0: lehettem. Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő volt a Családi Manna vendége.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad. Öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolul.

ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesört.

0: zárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő volt a vendégem ebben az órában, akivel a Resort és Cruise kollekcióról beszélgettünk. Következő órában pedig Szilasi Balázs érkezik hozzám, aki az Isaszegi nyári fesztiválról számol majd be, amit idén először rendeztek meg. A mai napon veszi kezdetét, illetve 28 és 30-án is várja majd a nézőket. Tartsanak velünk, hozunk minden részletet a következő órában.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Az alaptörvény módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket mai félig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-8 lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Mától keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A kedre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Csoda szép szombat délelőttöt kívánok a hallgatóimnak. A nyár sokaknak a szabadságról szól, ugye, de a kulturális életben dolgozóknak bizony ilyenkor kezdődik igazán a szezon. Fesztiválok, szabadtéri előadások, koncertek, hónapokon át tartó szervezés, mondhatjuk ugye így is, háttérmunka áll minden sikeres rendezvény mögött. Isaszegen idén egy új hagyomány veszi kezdetét, első alkalommal rendezik meg az Isaszegi Nyári Fesztivált, de hogy hogyan született az ötlet, milyen előadásokkal készülnek, és miért fontos egy város életében egy ilyen kulturális esemény, erről is beszélgetek vendégemmel, Szilasi Balázzsal, az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely igazgatójával, és már is kezdünk a zene után.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Szilasi Balázs, az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely igazgatója, és annak kapcsán fogunk beszélgetni ebben az órában, hogy június 27, 28 és 30-án, tehát ezen a három napon lesz egy isaszegi nyári fesztivál, de majd mindjárt minden részletet hozunk. Balázsról néhány infót mielőtt köszönteném, ugye ő színészként kezdte a pályáját, ma pedig egy egész város kulturális életének egyik meghatározó alakja, de emellett természetesen ma is aktív színészként, és hát évek óta azon dolgozik, hogy Isaszegen pezsgő és minden korosztály számára vonzó kulturális élet működjön. Gyermekszínházi bérletek, kiállítások, közösségi rendezvények, és most ez a vadonatúj kezdeményezés, ugye az első isaszegi nyári fesztivál, ami ugye tehát június végén lesz. Szervusz, köszöntelek!
2: Szervusz, Gabi, szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm.
1: Én is örülök, hogy itt vagy, és egy kicsit menjünk vissza, kérlek, mielőtt a fesztiválról beszélgetnénk, hogy ugye neked színészként indult a pályád, azt is elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy mi már ismerjük egymást elég régóta. Igen. Mi volt az a pont, amikor úgy érezted, hogy a színpad mellett mondjuk a kulturális élet más szegmenseibe is, mondjuk a szervezésbe is ki kell venned a részed?
2: Hú, igazából ez nagyon visszanyúlik egyébként. Ugye én 2000-ben végeztem a Gúr Nagy Mária Színiskolában.
1: Az még van egyébként? Bocsánat,
2: nem,
1: most már
2: nem,
1: nincsen.
2: Nem, már nincsen, megszűnt. Hát nem tudom pontosan, annyira nem követem.
1: Néhány éve szerintem, mert igen, valamit én is hallottam.
2: Talán 4-5 éve, nem tudom pontosan, igen, igen.
1: Kár, mert elég sok jó embert.
2: Nagyon sok tehetség jött ki, igen, a Maritól. Igazából, ahogy én végeztem, onnantól kezdve ugye sikerült leszerződnöm Tatabányára, voltam a Nemzeti Színházban, anno a József Attila, tehát nagyon sok helyen játszottam, és szabadúszó társulatokkal is dolgoztam együtt, és itt a 2000-es évek elején már több olyan előadás volt. Egyébként ide megemlíteném még a Kovács Robi, ugye velük fölöttem végzett, de hogy egy társulatban is játszottunk. Az Apolló Színházat, Heidinger Zoltán, Szinovágy Gyula, ugye a Szépernő Színház, és még sorolhatnám jó pár társulattal dolgoztam együtt, és gyakorlatilag ami előadásokat csináltunk, azokat igyekeztem leszervezni több helyre, főként a kezdetben Mohásra, ugye én mohácsi születésű vagyok. És oda elhozni az előadásokat a gyerekeknek. Kezdetben ez a 2005-6, akkor csak mint előadás formában leszerveztem, hoztam, és később a 2010-es években jött az a gondolat és ötlet, hogy kifejezetten összefogva nincsenek az intézmények a gyerekek, és egy tantervre épülő, tényleg abszolút a gyerekeknek való és szóló, gyerekekhez szóló előadásokat állítsunk össze. És ugye itt több társulattal dolgozva, édesanyám egyébként pedagógus, most már nyugdíjas, és az intézményekkel én nagyon jóban voltam, intézmények vezetőivel, és velük egyeztetve megnéztem, mik a kötelező és ajánlott olvasmányok, és akkor erre építve gyakorlatilag összeállítottam egy gyermekbérletet.
1: Ez a gyermekbérlet, ez főként az alsó sok, illetve hát a hat.
2: Tehát hogy... úgy határoltam be, hogy van a Bóbita bérlet, de ez még az elején nem, ezt nem indítottam el, erre mindjárt visszatérek. A Csimota bérlet, ami az alsós, tehát az elsőtől a negyedikes korosztályig, indítottam a Grundbérletet, ez pedig attól függ, milyen előadások voltak, valamelyikbe belefért már a negyedike, tehát őt már fölfele csatoltam a Grundbérletbe, de előfordult, hogy a Csimotához jöttek, és később az évek folyamán, pár év múlva, mert ott még úgy csináltam meg az óvodai előadásokat, kimentünk az óvodákba. Aha. Tehát nem a színházba koncentráltam, tehát Mohásra a Kossuth Film Színházba, hanem kimentünk, és gyakorlatilag a délelőtt folyamán körbelátogattuk az óvodákat, és tartottuk nekik is előadást.
1: És a kamaszkorosztálynak csináltatok? Nekem mindig ez a kérdés, mert ők valahogy kimaradnak mindig a szórásból.
2: A kamasz a Grundbérletbe tartozott.
1: Aha.
2: Tehát ez azt jelenti...
1: Tehát mi vagyunk a Grund.
2: Igen. Tehát itt a felső és a középiskola sok esetben belefért, hiszen ha azt mondom, hogy Tom Sawyer kalandjai, Huckleberry Finn kalandjai, tanár úr, kérem, ugye Karinti...
1: Azok már igen.
2: Sőt, ugye aranyember, ha mondhatom, ebbe ugye voltál, és igen, nem voltál nálunk. Úgyhogy, tehát ezek mind átölelték azért a kamaszkorosztályt is, amitől nagyon jól tudott működni, hogy megkönnyítettük a nevelőnek a dolgát, hiszen sajnos ma a gyerekek nem olvasnak. Egyre kevesebbet olvasnak, egy picit elhoztuk hozzájuk, testközelben látták, vizionálták, sokkal könnyebb volt feldolgozni, én azt gondolom, nekik is, és a nevelőknek is. Nagyon nagy sikerrel működött, visszaemlékszel, ott azért csináltunk egy 2-3 előadást
1: volt, igen,
2: aznap.
1: Igen, és feltházasak volt.
2: Akkor a felnőtt nagyszínházi bérletbe is betettem.
1: Pontosan.
2: Ugye,
1: hát az aranyember az például bemehet simán.
2: Igen. 12-ben Mohácson a mohácsi bérlet is ugye hozzám került, és ezzel indítottam én akkor, és ugye benn volt a diák előadásba, és a felnőtt nagyszínházi előadásba is például ugye az igen. Is.
1: Most egy picit beléd folytom a szót, de életöröm zene után innen fogjuk folytatni, tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Szilasi Balázs, az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely igazgatója. Arról beszélgetünk, ugye, hogy az Isaszegi Nyári Fesztivál, az első fesztivál, az első Isaszegi Nyári Fesztivál került megrendezésre a mai napon, illetve 28 és 30-án is várják a közönséget. Beszélgetünk arról, hogy honnan született a fesztivál ötlete, és hogy milyen munka is áll egy ilyen kulturális rendezvény sorozat létrehozása mögött, de ugye szó volt arról, hogy te színészként is dolgoztál és dolgozol, és ez a szervezési munka is így bejött az életedbe, pláne most még ugye a Művelődési Ház igazgatója is vagy. Egyébként az kiegészíti, te hogy érzed a színészi pályádat, vagy akár mondjuk a szervezői pálya, vagy nem is most már az igazgatói létedet, mindez, amit csinálsz, egymást így kiegészíti?
2: Szerintem ez nagyon jól összefonul.
1: Mert egyébként, bocsáss meg, nagyon sok színész képtelen erre, amit te csinálsz. Pont ez a probléma.
2: Igen.
1: Mert hogyha tudnának ezt a szervezést, ezt a menedzselést, akkor minden tökéletesen működhet.
2: Igen, azt gondolom, hogy is azt látom, hogy nagyon kevés az a típusa vagy fajta ember, most mindegy, hogy színészről beszélünk, aki az egy dolog, hogy nagyon jól érti a szakmáját, és tehetséges.
1: Igen.
2: Viszont ma anélkül, hogy az ember ne tudja menedzselni vagy promotálni magát akár, mert ugye ez arról is szól, és itt mindegy, hogy tényleg szervezünk valami más csoportot kulturális, vagy magamat akarom promotálni, nagyon nehéz.
1: Igen.
2: Fennmaradni, kitűnni, vagy elérni azt a célt. Egyébként visszatérve, itt a Mohácssal nem álltunk meg, hanem tovább mentünk. Az idők folyamán Bonyhád, Szászhalombatta, Gödöllő, Dunakeszi, volt, hogy Siklós és Pécs is, és még az UP is, tehát az újpesti piac fölötti színháztér, ott az én programjaimban nyitották meg.
1: Tényleg ott is voltál Újpesten, emlékszem. Igen, mindenhol ott voltál, mondhatnám.
2: Igen, igyekeztem, akkor adták át, és akkor az önkormányzat összefogta a körülötte lévő kerületeket, kerületekben lévő intézményeket, és közel fél évig bizony 20-25 ezer gyermek jött, és látom, majdnem minden nap előadás volt.
1: Egyébként hogy látod, hogy így vidéken a művelődési házak azok mennyire vannak, hát nem is tudom, becsben tartva, mennyire tartozik hozzá így a kulturális élet, mennyire pezseg a közösségteremtő ereje, mert ugye ennek az lenne a célja, azok mennyire működik jól?
2: Hát én azt látom és azt hiszem, hogy nehéz helyzetben van a vidék. Nyilván több minden most belemehetnénk dolgokba, olyan mélyen azért nem szeretnék. Én, amit én érzékelek és látok, nyilván kevesebb pénz jut mindenhova. Nagyon nehéz az adottságokkal, hiszen egy vidéki kulturális műfázban mások a helyzetek, mások az adott terek. Nyilván odahozni egy olyan nagyobb színvonalú, vagy nagyobb előadást egyszerűen vagy az anyagi okból ugye nehéz.
1: Vagy a körülmények,
2: nem adottak. Így van. Tehát nem tudom színpadra tenni. Ebből adódóan nehéz oda levinni, ha csak nem a szabad térben csinálom meg, és ott tudok biztosítani, de hát az meg baromi költség. Tehát azt látjuk, és érzékelem mindig is, látok, hogy ennek azért iszonyat vonzata van, anyagi vonzata van.
1: De egyébként azt gondolod, hogy ilyen nagy produkciókra van szükség, mondjuk a vidéki művelődési házakban is, és most nyilván nem lenézve meg, nem azért emelem, vagy választom így szét, vagy sokkal inkább arra van szükség, hogy a helyi közösségnek az igényeit kiszolgálni, a helyi kultúrát emelni, akár a helyi művészeket támogatni.
2: Itt a kulcs, szóval most ki is mondtad igazából, mint kulturális intézmény, művelődési ház, ez a dolgunk.
1: Igen.
2: Tehát alapjába véve ez a dolgom, amit most elmondtál. Támogatni, összefogni, közösséget építeni, persze. És emellett meg kell nézni, hogy milyen igény van. És van erre igény, hiszen ebből tanulva, amit itt az évek alatt végig csináltunk, és azt láttam Mohácson, Bonyhádon, vagy bármelyik vidéki városban, hogy azért van igény nagyobb volumenű dolgokra. Nyilván, ahogy említettem, ez pénz függvénye, de az emberek sok esetben, és ezt látom, tapasztalom, hogy szívesen néznének meg egy nagy produkciót. És gondolj bele, azért itt utazni kell. Igen. Ha most Mohásról beszélünk, Isaszeggel azért szerencsénk van, és kicsit hátrány is ebből adódóan, hogy közel van Pesthez. Ugye, hogy 30 kilométerről beszélünk.
1: És a hátrány az miért? Ja, mert hogy inkább a Pest elszívja a nézőket.
2: Tehát akkor bemegy, és igen, teljes igen. joggal azt mondja, hogy igen. bemegyek a Madácsba, vagy a Magyar Színházba, József Attila, bármelyikbe, nagyobb volt, vagy a Nemzeti Színházba, és azt mondja, hogy nyilván bemegy és megfizeti. Hozzáteszem, hogy a kultúrát fenntartani nagyon nehéz, gazdaságosan. Tehát ez mindig is egy támogatott műfaj igen. volt. Nyilván meg kell fizetni, ugye az ember beutazik, mondjuk 30 kilométer nem egy nagy táv, de hát ára van. Sajnos ára van, de erről nem a kultúra tehet, a keresetek nincsenek ott.
1: Igen, igen. Most újra megállunk életörömzene, a legfrissebb hírek, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést Szilasi Balázzsal. Maradjanak itt a Mannán.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: mai napon 28, illetve 30-án is várja az érdeklődőket az isaszegi nyári fesztivál. Ennek kapcsán beszélgetek Szilasi Balázzsal, nem csak a fesztivál programjairól, hanem arról is, hogy mennyi előkészítés, szervezés és csapatmunka szükséges ahhoz, hogy néhány nyári este valódi közösségi élménnyé váljon. No, meg arról is beszélgetünk, hogy hogyan lett a Balázsból ugye szervező, illetve igazgató, aki egyébként színészként kezdte az életét. Fesztiválról minden információt megtalálnak természetesen a honlapjukon, az isaszegi nyári fesztivál honlapján. Hírek, zene és folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Az alaptörvény módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Mától keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A kedre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
3: Manna
1: FM. Manna FM.
0: Az első isaszegi nyári fesztiválról beszélgetek, ami a mai napon vette kezdetét, illetve veszi kezdetét, de 28 és 30-án is lesz program, lesz előadás. Ennek kapcsán beszélgetek Szilasi Balázzsal, az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely igazgatójával, a fesztivál szervezőjével. A zene után pedig folytatjuk a beszélgetést, hozzuk még a részleteket, tartsanak velünk a következő percekben is.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában, Szilasi Balázs, az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely igazgatója. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy megrendezik az első isaszegi nyári fesztivált, ami a mai napon, illetve 28 és 30-án is várja a közönséget csodálatos előadásokkal, de majd mindjárt minden részletbe belemegyünk. Azt egyébként hogy látod, hogy amióta te foglalkozol ugye a szervezés részével, most nem is annyira színészként, hanem mint szervező, mennyit változott a vidéki kulturális élet?
2: Más generációk jönnek fel. Sokkal pergőbb. Mi azért másban nőttünk bele, tehát nem kell oda visszanyúlni, hogy tényleg kimentünk, az utcán voltunk, fociztunk, mentünk, labdát nyomtak a kezünkbe, és ma már ez nem elég. Tehát azt látod, ha utazol bárhol, villamos, hogy tényleg, azt látod a fiatalokat telefon, és nem is néznek fel.
1: Hát nem csak a fiatalok,
2: nem tudod lekötni akármivel.
1: Kortól függetlenül
2: ezt van. Sajnos is. Igen, beszippantotta.
1: Igen.
2: Nehéz olyan programot csinálni, vagy olyan impulzust adni nekik, amivel úgy tudod megfogni, lekötni. Én most ugye ugyanúgy Isaszegre igyekeztem ezeket a gyakorlatokat, tapasztalatokat áttenni ugye a gyerekbérlettel, nem csak az alsós, hanem az óvodának, ugye bábelodás, tehát hogy belenevelni, ha most nem kezded el,
1: igen.
2: akkor később nem tudsz velük mit kezdeni. Mert nem lesz rá ingere, nem lesz arra ingere, hogy elmenjen színházba, mert igazából, ha nem ebben nő bele, hanem csak a telefont és a számítógép és ezeket a dolgokat látja, nem lesz rá ingere.
1: Igen.
2: Nem érdekli. Ha ezt megkapja, ezt a varást, ugye hát nem kell neked ezt mondani, hiszen te láttad ezeket a szempárokat, tehát hogy csillogó szemekkel néznek, vagy adott esetben utána odajönnek és autogramot kérnek. Igen. Ez most megtörténik is a Szegen.
1: De jó, ezeket jó hallani.
2: Abszolút. Abszolút. Jó látni őket, hogy lemegy a bérlet, nézd meg kisráza ideg, lemegy a bérlet, tavasszal zárunk, kiadom a következő évadot, most nyitottam, ugye én szeptember 1-től lettem az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítói igazgatója, kiadtuk a következő évadot, és ahogy mondom, hogy Csipke Rózsika, Pinokkió, tehát sorolom, hogy milyen előadások lesznek, a gyerekek ovációval fogadják.
1: És akkor ilyenkor mindig előadás után azért tartasz egy ilyen kis, hát nem is tudom, felmérés, vagy megkérdezed az óvonőket, vagy gyerekeket, azért úgy figyeld, vagy van egy ilyen...
2: Ezt egy picit irányítva csinálom, ugye van egy gyerekanyag, mi az, ami azért jó bevált, hiszen itt az elmúlt 15-6 év alatt azért nagyon sok előadást most is ugye folyamatosan színen tartunk és viszünk, és azért itt 80-100 előadásokat már megértünk. Látom, tudom a tapasztalatokat, tudom mi működik, melyik korosztálynál, mit, hogyan érdemes. És ezek jól működnek, összeállítom. Tudod ezt, hogy működik? Ha kidobok 5-6-8 előadást, hogy akkor az idei évadban mondjuk melyik alsósoknak szóló előadást szeretnék, akkor gyakorlatilag mi lenne, ahány intézmény?
1: Annyit
2: választanak.
1: Igen.
2: Na most ezt nem tudod megoldani.
1: Persze.
2: De ahogy lement, gyakorlatilag a négy, ezeket elkezdem folyamatosan, tehát minden lesz, és mindent igyekszem hozni. De itt most megszólítottuk ősszel például a tanár úr kéremmel a felsősöket is, meg a középiskolát, és ugye ugyanúgy megcsináltuk nagy színházi előadásban, tehát a felnőtteknek is. Most tavasszal hoztuk a Koldus és Királyfit.
1: Az is végül is a 14 fölött is.
2: Igen, tehát működik ez a negyedikes már érinti, annyi, hogy tudod időben, ezek két felvonásos előadások. A tanár úr kéremet meg tudtuk csinálni egy felvonásban, egy 70 percben, és a felnőtteknek meg ugye az két felvonásba ment. De ahogy említettem, hogy a Koldus és Királyfit, és októberben megjövünk a Tom Sawyer kalandjaival.
1: De jó, ennek egyébként kifejezetten örülök, hogy van olyan szervező, van olyan igazgató, aki a kicsit idősebb, tehát hogy nem az óvodás és a kisiskolás, hanem a nagyiskolásokat is, vagy ahogy a kamaszokat megszólítja. Nekem ez egy veszőparipám, most sehol, tehát alig van ilyen.
2: Mert nem tudod behozni.
1: Pedig pont őket kellene megfogni, igen, pedig pont az a korosztály szerintem, ahol a legtöbb probléma van, és őket kellene nyilván megszólítani, nem könnyű.
2: Nem könnyű, egy megoldás egy picit talán van, de így sem, tehát hogy értsd, Mohácson és a bejáratott városokban, mondhatom így, ahol tényleg most már 10 éve működött, én most már ezt elengedtem, tehát már nem viszem őket, tehát Mohácson, Bonyhádon még vagyok. Gyakorlatilag úgy tudod megszólítani, hogy én intézményi szinten igyekszem behozni. Ha ezt én estére teszem ezeket az előadásokat, akkor sajnos a gyerek nem fog eljönni. Viszont ha a tanidőben, amikor a nevelő az osztályokat összefogva behozza, és nekem nagyon sokat segít a pedagógus, úgyhogy ezután is le a kalappal, és tényleg nagyon szépen köszönöm nekik a munkáját, nem csak nekik, hanem az intézményvezetőknek, akkor van esély arra, hogy tényleg telefont letéve a gyerek beüljön, és megnézze azt az előadást. Az egy plusz dolog, és tényleg ezt már nem is merem fokozni, hogyha a pedagógus adott esetben előtte vagy utána ezt az ajánlott vagy kötelező olvasmányt, nyilván a kötelező amúgy is fel kell, de hogy akár ha ajánlott olvasmányt dolgozunk fel és viszünk színpadon, hogy előtte vagy utána feldolgozza a gyerekekkel.
1: Nagyon fontos, amit mondasz egyébként, igen, és a pedagógus hozzáállása is, viszont muszáj rátérnünk a nyári fesztiválra, mert az időnk az vészesen fogy, igen.
2: Pedig annyi minden annyi van,
1: gondolom,
2: annyi mindent
1: mondani. Igen, nem baj, majd legközelebb visszajössz, és majd beszélünk arról, hogy még mi mindennel várjátok ott, akár is a szengen a nézőket. De mi lesz ezen a nyári fesztiválon, illetve ennek az ötlete hogyan jött, ezzel innen fogjuk folytatni a zene után, maradjanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Szilasi Balázzsal beszélgetek ebben az órában, aki az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely igazgatója annak kapcsán, hogy idén először rendezik meg az Isaszegi Nyári Fesztivált, ami a mai napon 28 és 30-án várja a vendégeket, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mesélj egy picit kérlek arról, hogy mi lesz ezen a fesztiválon, illetve honnan jött ennek az ötlete.
3: Megpróbálom röviden tömören, hogy én elkezdtem ősszel ugye a munkásságomat, előtte ennek volt egy előzménye, tavasszal leültem beszélgetni, és meghívtak dr. Budázi Árpád polgármester úr és pár kollégája egy beszélgetésre, ahol ugye beszélgettünk, hogy milyen terveik vannak nekik, én miben tudnék segíteni, és akkor szóba került, hogy annyiféle ötlet és dolog van, amit tényleg itt van bennem, és szívesen csinálnék, és ott szóba került ez, hogy például lehetne szabadtéri, még azért nehézségekkel küzdünk, struktúrát ki kell építeni, tehát ez most a kezdeti fázisban van, épp ezért
2: de hát elindul. Látható.
3: Így van. Tehát, hogy egy mini fesztivál lesz, ez egy háromnapos fesztivál, és onnantól kezdve gyakorlatilag ősszel már ezen dolgoztunk, és már januártól gyakorlatilag összeállítva, akkor nyilván árajánlatokat várva igyekeztünk minél hamarabb promotálni ezt a dolgot.
2: Az, hogy szabadtéri pontosan hol lesz a helyszín?
3: Az Isaszegi Gábor Nénes középiskola udvarán. Ez egy nagyon gyönyörű, nagyon szép kis udvar, nagyon szép hely. Ez egy zárt tér. Annak a füves részén lesz. Egyébként már áll a színpadunk. Kedden elhozták a színpadot és a fedést, és pénteken megjön a technikai a fény és a hang, és hát ugye szombattal, azaz 27-én este 7 órakor ez abszolút regisztráció nélküli ingyenes előadás lesz, vagyis hát hogy egy gála műsor a csatangoló hagyományőrző néptánc együttesnek a 20 éves jubileumi gála műsora lesz látható. És akkor még az este folyamán, ahogy végzünk, akkor lesz majd egy nyilván a hagyományokra épülő, ugye a Szent Iváni tűzugrásunk, és egy rendkívül látványos, egy negyed óra 20 perces tűzzsonglőr show-val zárjuk az estét. Tehát ez így néz ki. Aztán másnap, vasárnap, ott nem 7-kor, hanem este 8:30-kor kezdünk, és a Kaposvári Rockszínház jön el hozzánk, vendégjátéka lesz, mégpedig a Hercig előadással.
2: Ugye hát az az ikonikus előadás, azt szerintem nincs olyan korosztály, aki nem ismerné, és nincs olyan, aki ezt szeretné,
3: sőt,
2: aki
3: hát
2: ismeri.
3: Mi még a Marinál ugye játszottunk is benne.
2: Mi voltál te a Herben? Vagy kit játszottál?
3: Altman, Jonathan Altman. Ott a sorozó bizottságban az egyik katona, néger
2: akkor
3: katona.
2: Akkor te kívülről
3: ki volt a
2: Herdalokat, gondolom.
3: Igen, voltam festve. Hát imádtuk, mi ebben nőttünk bele a Marinál. Én gyerekkoromban és 16 éves koromtól például ezt a Rojtosra hallgattam.
2: Volt valami indítatás, hogy emiatt hívtad pont az első ilyen nyári fesztivál az igazgatóságod alatt.
3: Persze, tehát sok minden, én baromi jó darabnak tartom,
2: igen,
3: imádom, szeretem, a zene, hát az meg eszméletlen. Van benne lázadás, úgy gondolom, hogy egy picit épp ezért a fiatalokat is érinti.
2: Hát tehát ugye azt mondják a verseknél is, meg mindenhol, hogy örökérvényűek, tehát, hogy ami persze nagyon jó, vagy ami jól van megírva, vagy ami jó, az nincs olyan kor, amikor ne szólítaná meg a közönségét.
3: Igen.
2: A Herre is el lehet ezt mondani valóban.
3: Abszolút. Úgyhogy emiatt gondoltam én, hogy, és ez tényleg az idősebb generációt is érinti, hiszen ez akkor ugye volt, amikor azért az a generáció, ami most idősebb korosztály, akkor volt fiatal.
2: És akkor itt az esték lesznek, napközben lesz?
3: Nem, vagy még nem, erre még nem. De pont a költségek miatt, tehát így is azért ezt nehéz összefogni anyagilag, tehát hogy azért ezt le kell koordinálni. Most kezdetben így indulunk, hogy ezek esti programok. Jövőre már majd máshogy tervezem, mindjárt

0: sikerült úgy létrehoznunk, hogy nagyon jó áron kaptuk meg a technikát, ebbe mindent beleértve tényleg, és előre is szeretném megköszönni a rádión keresztül az FM szánnak, hogy ha ők nincsenek, és nem egy ilyen árat kapunk, gyakorlatilag nem jöhetett volna létre. Köszönöm szépen egyébként még így gyorsan a Városi Önkormányzatnak, tehát is a Szegváros Önkormányzatnak és a Városüzemeltetésnek a segítséget, mert minden háttérben, háttérkészülődésben segítenek, és természetesen a dolgozóimnak, kollégáimnak, akik tényleg váltvetve segítenek. És akkor gyorsan pár mondatban, jövőre én nagyon szeretném ezt egy ilyen egyhetes programra kibővíteni, ahol hívni vendégjátékokat úgy, hogy akár bérbe is kiadjuk. Egyébként egy 840 férőhelyre fel tudjuk húzni a nézőteret. Én azt gondolom, hogy már elég jó. Ehhez már akkor hozzá tudnám párosítani azt, hogy akár a délután folyamán, bár nehéz, mert ugye itt azért június végéről beszélünk, mikor az iskola lemegy, itt már olyan melegek vannak, hozzáteszem, hogy most vasárnapra 39 fokot mondanak. Tehát ha én délután szeretnék valamit csinálni a gyerekeknek, hát ott az lefő a kávé.
1: Az biztos, igen, ott még estére
0: nehéz, se lesz. Nehéz ezt úgy összehozni, ha csak nem tényleg olyan árnyékolókat kiteszünk, de akkor is az nagyon meleg. De.
1: Igen, hát ez újra kell gondolni a rendezvényeket. Persze. Itt ebben az új időjárási viszonylatban.
0: Hát most nem az van már, mint régen. Azért a mi időnkben még fiatalok gyerekek voltunk, a 29-30 fok az meleg
1: volt. Igen. Hát most
0: 40 fokokat verjük.
1: Igen, mondjuk Iseszeg azért ott több a zöld terület, ott
0: igen, talán egy picit gyönyörű környezetben vagyunk. Igen. Tényleg gyönyörű környezetben. És ott is lakom most jelen pillanatban. Gyerekek is élvezik, három csodálatos gyerekem van, három fiam.
1: Gondolom ők is kint vannak, vagy kint lesznek a fesztiválon.
0: Ott vasárnap igen, mivel külön neveljük az édesanyjukkal őket, ilyen heti váltásban, pont hétfő lesz egy váltás, ugye akkor szünet, tehát a Pál utcai fiúkon sajnos nem tudnak ott lenni, de kint lesznek a gálán, és a Herren is bizonyot lesznek velem.
1: Hát én csak azt mondom neked, hogy egyrészt gratulálok ehhez akár az igazgatói kinevezésedhez, akár nagyon ehhez a fesztiválhoz is, mert azt gondolom, hogy most ez kicsit furán hangzik, hogy a mai világban, de tényleg azt gondolom, hogy itt 2026-ban nagyon nehéz bármilyen kulturális tevékenységet folytatni, és bármilyen kulturális rendezvényt létrehozni, meg becsalogatni az embereket. Szóval pénzt szerezni rá, és nézőt, ez a két dolog csak, ami nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
0: Nagyon, így ahogy mondod, épp ezért gondolom, egy picit muszáj előrefele menni, olyan programokat, ahogy beszéltünk, csinálni, aminek van érdeklődés, ami az emberek szeretnék, és ezt saját lábra állítani, mert egyébként egyre kevesebb pénz lesz mindenre.
1: Igen. Na hát bízunk benne, hogy jövőre meg lesz az egyhetes is, de akkor a lényeg, hogy most idén három nap, ugye 27-28 és 30-án, tehát az Isaszegi nyári fesztiválra vártok. Mindenkit
0: Gábor,
1: köszönöm
0: Dénes,
1: szépen.
0: Középiskola udvarán, így van. Mindenkit várunk szeretettel. Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm
1: Örülök
0: szépen.
1: Örülök én is, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a beszélgetést, kedves hallgatóim. Ebben az órában Szilasi Balázs, az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely igazgatója volt a Családi Manna vendége.
2: Családi Manna.

0: Még egyszer, Isaszegi nyári fesztivál a mai napon, 28-án, illetve 30-án is várja az érdeklődőket, az információkat pedig megtalálják az weboldalukon, a honlapjukon, az Isaszegi nyári fesztivál oldalán. A beszélgetésünk visszahallgatható lesz, nem sokára ott lesz a Spotify-on, iTunes-on, illetve az ingyenesen letölthető applikációnkon is. Következő órában utazunk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember segítségével. Ugye a Maldív szigeteken voltunk, és már két adást is szenteltünk ennek a csodálatos desztinációnak, és a mai napon lesz a úgymond befejező epizódja. A Varubai Atmosphere Resort, illetve erről a szigetről fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk, jövünk már is a hírek és a zene után.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Újabb földrengés volt Venezuelában. Szerdától vámkötelesek az unión kívüli webáruházas rendelések. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indokolást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Köszöntöm a kedves hallgatóimat, utazási rovatomat hallják. Ugye nemrégen voltunk a Maldív szigeteken Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakemberrel, és az ott létünkről hoztunk élménybeszámolót, mondhatnám így is, hogyha valaki szeretne utazni a Maldív szigetekre, akkor nekik is próbálunk segíteni, meg bemutatni egyáltalán ezt a csodálatos desztinációt. A mai napon lesz úgymond a záró epizódja ennek a Maldív szigeteki utunknak. Most nem a szigetekről jelentkezünk Szilvivel, hanem innen a stúdióból, de természetesen így is hozunk minden részletet, és kis videós összefoglaló is készül mindig ezeken az útjainkon, amit a Manna FM YouTube csatornáján tudnak megtekinteni. Jövünk tehát nem sokára Szeszler Szilviával, tartsanak velünk!
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép szombat délelőttöt kívánunk a hallgatóinknak állandó vendégemmel, Szeszler Szilviával, aki utazási szakújságíró, utazási szakember. Ugye a Maldív-szigeteken voltunk, ott tölthettünk Maldív-szigetek és Sri Lanka 10-10 napot, és ahogyan ezt megígértük a hallgatóinknak az előző hetekben, ezekről az utainkról, vagy erről az utunkról fogunk beszámolni hétről hétre. Volt már két műsorunk is, ami a Maldív-szigetekről szólt, ugye beszélgettünk Maléról, Hulhumáléről, ahova ugye megérkeztünk, aztán a Raja Bay Atmosphere volt a múlt heti adásunk témája, és azt is ígértük, hogy tovább lépünk, ugyanis volt egy másik rezort, egy másik sziget is, ahova ellátogathattunk, ez a Varu Bay Atmosphere. Hát ezt az adásunkat most nem az óceán partjáról hozzuk a hallgatóknak, hanem innen a stúdióból, de nyilván az élmények azok itt vannak velünk. Szervusz, Szilvi, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Azt mondhatjuk bátran, azt gondolom, hogy az élményeink azok még mindig nagyon-nagyon frissek, hiszen néhány hete érkeztünk vissza, olyan, mintha nem is tudom, olyan régen lett volna, pedig tényleg két hete körülbelül, két hete vagyunk itthon.
2: Hát, talán annyi sincs.
1: Még annyi sincs, igen.
2: Másfél.
1: Igen. No, Varu Bay Atmosphere. Ugye mondtuk, hogy nem tudjuk, milyen sok mindent lehet még mondani egy másik rezortról is, hiszen úgy általában azt gondolom, hogy a Maldív-szigetekről is van még bőven mit mesélnünk, de akkor egy picit fókuszáltam mégis a Varuról beszéljünk, hogy mitől más ez a rezort, mitől volt más ez a sziget így a te olvasatodban?
2: Hát azt tudnunk kell, hogy egy szállodaláncról van szó, illetve az Atmosphere Core csoportról, azon belül is az Atmosphere Hotels and Resorts szálloda csoportról, amely különböző típusú szállodákat üzemeltet, és ezen belül a Varu is ezeken a szállodákon belül üzemel. Attól különleges, hogy a Maldív identitást hangsúlyozzák ki benne. Tehát még általában ezek a szállodák nyilván magas színvonalon, de egy ilyen modern stílusban épülnek fel, amit gyakorlatilag bárhol a világon fel lehetne építeni. Ők kitűzték azt célnak, hogy naturally Maldivian lesznek, vagyis autentikus Maldív karaktert adnak a szállodának. Ez a szállodák építészetében, a faanyagok felhasználásában, az elrendezésében, különösen a konyhában, tehát kifejezetten van olyan éttermük, ami csak is Maldív ételeket kínál, sőt, jelentkezni lehet, ahogy mi is voltunk, például egy főző tanfolyamra, ahol kifejezetten a Maldív ételeket tanítja meg egy nagyon komoly, jó nevű szakács, aki különböző rangos díjakat is nyert, ahogy ott láttuk. Tehát ők ezt tűzték ki célul, tehát ebben mindenféleképpen kitűnnek az összes többi, a saját szállodacsoporton belül is.
1: Egyébként minden rezortnál, minden szigetnél, én ugye ebbe a kettőbe voltam, a Raja és a Varu eddig, de te voltál már ugye hétszer a Maldív-szigeteken, tehát azért más szigeteknél is voltál, vagy más rezortokban. Mindegyiknek van valamilyen sajátossága, vagy azért ennyire nem különülnek el egymástól?
2: Nem feltétlenül, tehát ez egy ilyen nemes cél, hogy úgy mondjam, tehát olyan szinten vannak már ezek a rezort hotelek, tehát annyira alap a legfelsőbb szintű szolgáltatás. Ugye a négy csillag, illetve az öt csillagban is azért vannak különböző kategóriák, hogyha az ember már több hotelt látott, akkor azért ezt észreveszi, és olyan nagyon nem feltétlenül, ez egy ilyen extra, azt lehet mondani az ő szállodacsoportjukon belül, tehát hogy nem elég a legfelsőbb szintű szolgáltatások, hanem hogy legyen ez az egyik céljuk, hogy megismertetik a Maldív kultúrát jobban az emberekkel, mind az építészetben, a lakberendezési, a tárgyakban, a gasztronómiában, és ahogy veled találkoztunk is Hulhumálén, én ismerek ott egy hölgyet, aki szintén, igen, még így az üzleti életből ismerem őt, tehát konferencián voltam kint, ahol megismertem, ahol még teljesen mást csinált, de ő most például rezortokba jár, és így más ilyen népművész kolléganőkkel tanítják, bemutatják a Maldív kézművességet, tehát ez most egy ilyen irányzat, és szerintem nagyon helyes, tehát hogy nem csak az országnak ezt a csodálatos természeti szépségét ismerjék meg az emberek, mert szerintem azért van egy ilyen igény, és láttuk ezt például az előző hotelben is, a Rájában, hogy ott például művészeti tevékenységeket kínálnak, tehát hogy egy kicsit többet adjanak, és itt például itt ez az, ami kiemelkedő.
1: Ez egyébként nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, hogy a szigetnek, vagy a Maldív-szigeteknek is egyáltalán egy picit a kultúrájába belekóstoljon az ember, vagy belelásson, mert alapvetően tényleg mindenki a türkiszkék óceán, a víz miatt megy, meg a úszóházak, vagy mi ez a vízivillák, a vízivillák miatt, meg a gyönyörű természet miatt, de az, hogy még valami pluszt is kap az ember mindehhez, ezzel szerintem nem igazán vannak tisztában az emberek, márpedig ez valóban így van, tehát mi ezt első kézből tapasztalhattuk. Most meg is fogunk állni, egy zenét hozunk, életöröm zenét, és innen folytatjuk is a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szakember, és ugye a Varubai Atmoszfér Resortról, szigetről beszélgetünk, a Maldív-szigeteken voltunk, és most már ez a harmadik adás, amit szenteltünk ennek a desztinációnak. Többet is megérdemel, azt gondolom, mi most majd itt ebben a műsorral befejezzük, legalábbis jelen pillanatban, aztán majd átmegyünk Sri Lankára, mert ott is voltunk, és arról is hozunk majd információkat. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy itt a Varunál milyen fontos volt az, hogy a kultúrát, egy kicsit a Maldív kultúrát is megismertették velünk, és nyilván nem csak velünk, hanem az odaérkező turisták, mindenki ennek ebben része lehet. És a konyhát, ha már említetted, hogy volt egy szakács, aki nekünk itt a helyi ételt, jellegzetes helyi ételt megmutatott meg, az például valami eszmétlen, most nyeltem is egy nagyot, mert így eszembe jutottak az ízek, hogy alapvetően rengeteg erőset, csípőset ettünk ott, viszont ez, amit ott elkészítettünk, ez a halas, zöldséges, kókuszteljes, igen, tehát olyan összetevői voltak, hogy ilyen elképzelhetetlen, és az is egy picit pikáns volt, de nem volt annyira erős, és valami eszmétlen finom volt.
2: Igen, igen, ez egy autentikus Maldív étel volt, amit ott elkészítettünk, illetve a tonhal, ami ugye hát a legnagyobb számban megtalálható és alapélelmiszer a konyhájukban, annak egy különleges elkészítési módját megtanulhattuk, és aztán meg is ettük, amit
1: főztünk. Meg is ettük, és milyen finom volt.
2: Igen. És valóban, ahogy mondod, ez egyáltalán nem olyan fűszeres, noha a Maldív konyha alapvetően sílankai és indiai hatásoktól, tehát az jellemző rá, azt igen. lehet mondani, és azzal együtt járnak időnként a erősebb fűszeres ételek is, de így speciál nem olyat ettünk, tehát kókusz volt benne, talán hagyma, talán gyümölcsök, kókusz, reszelék és
1: kókusz,
2: tej.
1: Kókusz, és azt is megmutatta, és igen, hogy igen. Olyan, nagyon fantasztikus.
2: És valami isteni finom volt.
1: Ez is volt, picikét pikáns volt, tehát az érdekes, hogy én ott nem is tudom, szerintem semmi olyat nem ettünk, ami nem, nyilván a sütemények nem voltak erősek, de hogy alapvetően, tehát arra mindenki készüljön, hogy főként, tehát 80%-ban azért az erős íz, a csípős ízek dominálnak, de még én nem vagyok egy csípős ízeket kedvelő, de mégis ott teljesen jól el voltam velük.
2: Ez azért lehet, mert ennek a szállodának az egyik fő küldőpiaca India, tehát ki kell szolgálni mindig, ugye nyilván figyelik azt, hogy a vendégkör mikor milyen. És ugyanezt ugye megbeszélik nyilván a szálloda vezető séfjével, aki felel azért, hogy mikor éppen milyen ételek vannak kint. Tehát valószínűleg amikor mi voltunk kint, nagyobb számban voltak indiaiak, akiket bizony ki kell szolgálni ezzel.
1: Igen.
2: Nagyon komoly küldőpiac, óriási számban foglalják el a villákat, vízi villákat. Úgyhogy ez a része lehet annak, hogy akkor valószínűleg több volt az ilyen csípős indiai étel, igen.
1: Egyébként most így, hogyha mondtad, hogy indiaiak vannak itt nagy számban, valószínű most éppen ez volt. Ugye az előző resortnál, a Ryan-nál a general manager mondta, hogy valami 22 nemzetiségű ember van, aki dolgozik ott azon a szigeten. Nyilván itt Varunál is valami hasonló lehet.
2: Igen, ezekben a resortokban általában teljesen nemzetközi a kiszolgáló személyzet. Nagyon sokan jönnek Ázsiából, környező országokból, ugye India, Sri Lanka, de még akár az isztán országokból is, Üzbegisztán, stb. Ugye az egyik kolléga, aki velünk foglalkozott, az pont, ha jól emlékszem, onnan jött.
1: Igen, igen.
2: És valóban. Nekik ez, vagy akár a Fülöp-szigetekről is jönnek többen, különböző állásokból. Tehát nem csak feltétlenül a housekeepingre vagy pincérnek, hanem például aki a kontaktunk volt, tehát ő is egy Fülöp-szigeteki lány volt. Nekik ez egy óriási erőrelépés, vagy Indiából is, ugye, ahogy mondtam, ott a vezetőségben, menedzsmentben is többen vannak. Nekik ez egy nagyon nagy karrier, előrelépés, jó állás, jó fizetés, tehát, és ez abszolút jellemző, hogy nemzetközi a kollégáknak a gárdája.
1: Beszéljünk egy picit a programokról is, ugye itt is volt ugye többféle programunk. Volt ugye a snorkeling, az itt volt, ugye? Most már kicsit keverem néha, hogy melyik resortnál is volt, de itt is volt.
2: Igen, igen, itt a teljes körű a programok, a sportprogramok, strandröplabda, a teniszezés, az égvilágon minden van, fitnessterem, teniszpálya, tollaslabda, rekreációs központ van, erre nagy hangsúlyt helyeznek, illetve a családbarát szolgáltatásokra, hiszen az atmoszfér szállodákon belül vannak az adults only, a családbarát és különböző jelzőkkel ellátott szállodák, ez éppen egy olyan, hogy családbarát, tehát külön odafigyelnek arra, hogy a gyerekeknek is legyenek programok, legyenek, akik figyelnek rájuk, családi villák vannak, sportnapok vannak, sportprogramok vannak, úgyhogy ez is jellemző rájuk.
1: Most itt akkor újra megállunk, életörömzene legfrissebb hírek után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Karib-szigeteki utunkról hozunk élménybeszámolót ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakemberrel. Ugye a legtöbben a víz felett álló villákat és a fehér homokas partokat ismerik, de bizony ennél jóval többet tartogat ez az ország, ezek a szigetek. Úgyhogy hozzuk a további élménybeszámolónkat, a hírek és a zene után, tartsanak velünk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Tiszteket avattak Budapesten. Rövidített ügyfélfogadást tart a hét elején az adóhivatal. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek közt a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 halálos áldozata van. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha hivatásuk becsülete sérülne. Ma hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indokolást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint tartanak nyitva, a személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a tegnap megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: A Maldív-szigeteki utunkról hozzuk az élménybeszámolót Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember segítségével, ugye a Varuba Atmosphere Resort, illetve ezen a szigeten is voltunk, és hozzuk a további részleteket. Egy ilyen utazás során felmerül ugye a kérdés, hogy mitől ennyire különleges a Maldív-szigetek? Hát kiderült már eddig is, azt gondolom, a beszélgetésünkből, és a további percekben is hozzuk még azokat a különleges pillanatokat, azokat a lehetőségeket, amiért érdemes ide elutazni. Jövünk a zene után, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A Varubai Atmosphere Resortról beszélgetünk, ugye Maldív-szigetekről van szó. Múlt héten is Maldív-szigetekről beszélgettünk, ez most úgymond egy ilyen záró része ennek az utunknak. Ugye kint voltunk néhány tíz napot voltunk kint a Maldív-szigeteken, és onnan hozzuk az infókat, hogy segítsünk azoknak, akik esetleg szeretnék meglátogatni ezt a csodahelyet. Egyébként tényleg csodahely, és ugyanolyan, mint amilyen a képeslapokon lehet látni, vagy az interneten, ami fotók fejnek, minden ugyanolyan, nincs rajta filter, illetve azt érzed ott, amikor az óceánba fürdöző, hogy tényleg itt filter van, nem a valóságban vagyunk, tényleg csodálatosan gyönyörű. Meséljünk még egy picit erről a resortról, hogy milyen, mondtad, ugye ott hagytuk abba, hogy családi csomagok is vannak, tehát hogy a gyerekeknek is vannak programok, tehát igyekeznek úgy összeállítani, hogy tényleg mindenki megtalálja azt, ami neki megfelelő.
2: Igen, ez így van, illetve van az úgynevezett Varu Plan, ami egy prémium all-inclusive csomag. Ezt láthattuk a szállodalánc előző szállodájában is, ahol ugye a Ryanair például benne volt, és itt is benne van a transfer, ami ugye egy nagyon nagy vonalú szolgáltatás, hogyha legalább 4 napot töltöttünk az előzőben, hogy a Ryanairról meséltünk, akkor már kifizették a hidroplános transfert, ami azért egy nagyon gáláns dolog, mert ezek azért elég húzós árak. Na most itt is természetesen benne van, itt mindössze 40-45 perces speedboat transferről van szó, ami azért lényegesen olcsóbb, de természetesen ez is a része. A szolgáltatásoknak a teljes all-inclusive ellátása, a prémium alkoholos italoknak a fogyasztásától kezdve különböző programok, a nem motoros szabadidőprogramok, különböző kirándulások, tehát egyéni kirándulások, akkor tematikus vacsorák például, tehát ilyen, ezek mind-mind benne vannak a csomagban, tehát ők úgy vannak vele, hogy egyszer kifizeti a vendég, és akkor ne érjék már ott meglepetések, hogy ez is pénzbe kerül, az is. Ilyet láttam egyébként Mauritiuson, tehát ott van ez a koncepció, hogy egy fullos árat adnak, ami hát a értékén gyakorlatilag reális, és szerintem nem is drága, ahogy néztem az árakat, és abban az égvilágon minden benne van, tehát újra töltik a hűtődet, programokra elmehetsz, tehát teljesen gondoskodnak rólad végig.
1: Ez egyébként szerintem nyilván, mivel ez, hogy mondjam, tehát, hogy ez azért drágább szokott lenni az ilyen all-inclusive csomag, mint hogyha az ember megveszi, vagy kifizeti csak a hotel szobát, de teszem hozzá, hogy alapvetően azért azt tudni kell a hallgatóknak, meg azt hiszem, ezt már elmondtuk az előző adásokban is, hogy itt nem sok, tehát nincs úgy lehetőséged, hogy majd te elmész, és akkor kipróbálod ezt is, azt is, amazt is, tehát hogy magad ilyen szabad, nagy szabadságot hagyjál magadnak, mert ugye ez egy sziget, ami, ez ugye szigetek, ugye a Maldív-szigetek, nagyon sok lehetőség van szigeten belül, de hogy ez pont azért jó szerintem ez a csomag, mert hogyha ezt így megveszed, és minden benne van, akkor nem az van, hogy ott vagy, és azt se tudod, hogy merre indulj, mert hogy ugye a lehetőségek szűkek, de ugyanakkor, hogy hogyan térképezz fel, tehát mindent megkapsz elsőre, és ott tényleg az van, akkor azt kapod, amit ígérnek.
2: Igen, na most ha kínálják egyébként a félpanziós ellátást is több helyen, ha mondjuk itt az lenne, és nem egy prémium all-inclusive csomaggal érkeznénk, akkor itt van azért egy 5 éttermük, amiből választani lehet, és mondjuk nyilván akkor az ebédet ott megvennék, kifizetnék, ezek az éttermek ugye a Lime and Chili, a Karagé, a Nő, a Kárkorál és a Bérús, amelyek különböző profilúak, tehát a barbecue készítéstől, a luxusig, a halételektől, a mindenféle profilú éttermük van. Tehát ha mondjuk félpanzióba érkeznénk, akkor ezek közül választhatnánk, és akkor nyilván kifizetnénk azt az ebédet, ami bekerül. De épp néztem az árakat, tehát abszolút gáláns én szerintem, amit kínálnak, mert máshol csak a... Hát nem volt ilyen prémium all-inclusive, tehát programok nélkül abszolút ilyen árakon láttam vízivillás szobákat például.
1: Egyébként azt alapvetően, ugye ott mi nagyon sok mindent nem vásároltunk, Hulhumálén ott már sokkal inkább tudunk arról beszélni, hogy egyáltalán nem volt drága semmi, tehát hogy beültünk egy étterembe, teljesen olyan, mint körülbelül hasonló árak voltak, mint itthon, de a boltokban sehol, tehát hogy tényleg nem volt drága.
2: Nem, de teljesen kezelhetőek az árak, nagyon jó választék, ha mondjuk a Hulhumáléről beszélünk, tehát nem kell félni attól, hogy nagyon ki kell nyitni a pénztárcát, a taxi kifejezetten olcsó, tehát gyakorlatilag 1500 forintért elvisznek a fővárosba, tehát itt a szigeteken, itt mondjuk egy butik van, amiben vásárolni tudunk.
1: Itt nem tudsz nagyon több pénzt
2: itt
1: költeni.
2: Azért nem, de mondjuk nem is azért megy az ember, tehát... Igen.
1: Nem vásárolni megy az
2: nem
1: ember,
2: vásárolni, biztos, igen, meg nem is megyünk, pihenni megyünk.
1: És erre tökéletesen alkalmas. Mondhatnám azt, hogy az egyik legalkalmasabb hely szerintem arra, hogy az ember valóban programozzon, pihenjen, akár snorkeling, búvárkodjon, ezeket a programokat kipróbálni. Egy nagyon csendes helyek ezek a szigetek, szóval a legjobb a pihenésre.
2: Igen. Ejtsünk még szót a spa szolgáltatásokról. Az Elena Spa az ő márkájuk, ami egy rendkívül magas színvonalú, látok, és igen, minőségi kozmetikumokat használnak arckezelésekre, testkezelésekre, páros masszázsokra, az égvilágon minden volt, arcápolás, relaxációs programok, és ráadásul a víz fölött vannak ezek a spa épületek, és miközben masszíroznak minket, lelátunk az óceánba, tehát ezt nagyon jól kitalálták.
1: Igen.
2: Úgyhogy ez még egy élmény, hogy ott nézheted a vizet meg a halakat, miközben gyúrkásznak.
1: Igen, mondjuk egy-egy ilyen masszázsán azért előbb-utóbb bealszik az ember, de a maga látvány is igen, tényleg úgy bealudni, hogy közben az óceán nézed, és szóval tényleg csodálatos volt. Most újra meg kell állnunk, hozunk életörömzenét, de innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában. A Varubai Atmosphere Resortról, szigetről beszélgetünk. Ugye a Maldív-szigetekről van szó. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden elhangzott, hogy miért is érdemes ide menni, ugye? Hát miért? Csak be kell ütni a keresőbe, és már is látjuk a gyönyörű fotókat. Ez az álomdesztináció tényleg szerintem mindenki számára. Rengeteg program lehetőség van, búvárkodás, snorkelezés. Nagyon csodálatos szállodaszobák, ugye medencés házak, de van olyan is, amihez nem tartozik medence. Az viszont egészen biztos, hogy lépsz három lépést, és ott van az óceán, ahogy kilépsz a házból. Nekünk is ilyen volt.
3: Igen, ilyen volt. Mi itt ezen a helyen nem medencés villát kaptunk, de se baj, az óceán tényleg néhány lépésre volt. Viszont arról még nem is ejtettünk szót, hogy a 108 villájukon belül, ami 39 parti villa és 69 vízi villa, van még egy Majlis Residence nevezetű extra, egy ilyen komplexum, amit nyilván azoknak adnak ki, aki egyrészt tovább szeretne tartózkodni, illetve többen jönnek, tehát több száz négyzetméteres, és egy nagy medence van hozzá, kifejezetten nagy, amit ugye megtapasztalhatunk mi is egy úszó reggeli keretében, és hát ezt is tudjuk ajánlani sok szeretettel.
2: Hát ez is egy érdekes élmény volt egyébként, igen, az úszó. Igen. Életem először próbáltam ki ilyet, és én azt hittem, hogy be fog borulni a tálcáról, de hát azért ez ki van találva, tehát olyan úgy teszik a tálcát, ugye, vagy olyan tálcát tesznek a vízre, ez kifejezetten ilyen úszótálca, gondolom, feltételezem én, mert nem okozott semmi nehézséget arról. Azon túl, hogy néha elment így az asztal idézőjelbe, ugye előlünk a vízen.
3: Elment, de... azért nagy erővel ne vagdossuk a tojást.
2: Ne, igen. Igen.
3: De tényleg egy óriási élmény, tehát hát ez is egy ilyen luxus valami, egy nagyon klassz, kellemes dolog, amit ugye megtapasztalhatunk így, és tényleg, ha valaki családdal szeretne menni, akkor tényleg lehet ezt ajánlani.
2: Még visszatérve egy gondolat erejéig a helyi kultúrára, hogy most nem vagyok biztos benne, hogy itt Varul volt ez a műsor, de igazából ilyen szempontból mindegy is, mert ugye egy szállodaláncról beszélgetünk, hogy népzene volt, és néptánc is egyik este, ott az étterem mellett, lehet, hogy ez az előzőnél volt, lényegtelen. Az, hogy milyen érdekes az ő kultúrájuk ilyen szempontból, a zenéjük is, illetve a táncok is, engem borzasztóan meglepett. Mármint, hogy pozitív irányban, nem negatívan. És ami érdekes volt számomra, hogy én nem láttam ott, lehet, hogy van, csak ott ebben a produkcióban nem volt női táncos.
3: Igen, tehát ilyen táncműsorokat, meg ezt a dob, ami annyira jellemző, igen, rájuk, igen, azért szokott lenni, csak most pont azon a napokon nem, de azért általában meg szokták hívni, és itt is ugye a Tengerparti Grill étterembe programokat is szoktak szervezni, tehát annak táncos estek is a részei néha. Ahogy láttunk most egy DJ-t, egy, igen, hölgyet például, ugyanúgy vannak ezek a táncműsorok, és a dobos előadások is. Egyébként a hölgyek is táncolnak, csak most itt ez éppen egy olyan műsor volt. Nyilván, hogy mondjam, ismertebb, jellemzőbb a férfiaknak a tánca, meg ezzel a dobbal kísért táncuk. A nagyon-nagyon érdekes, de én láttam már többször ő hölgyeket is, úgyhogy ők is részt vesznek ebben.
2: Ha buvárkodásra vagy snorkelezésre adják a fejüket az odaérkező turisták, akkor mi meséljünk arról is egy picit, hogy milyen állatokkal találkozhatnak? Vízi állatokkal nyilván.
3: Hát mantarájákkal, cápákkal is találkozunk, nyugodtan nem kell tőlük félni, mert nem bántanak, tehát nem olyan nagyok. Ezek nem olyan cápák, amik itt vannak, ami az embert bántaná. Velük is lehet találkozni, nyilván delfinekkel, teknősökkel, tehát nagyon gazdag az állatvilág, és ha kimegyünk egy snorkellezésre, akkor nagyon gazdag korall mezőket találhatunk. Itt most a lagúna környékén volt, illetve a határán, azon a korallzátonyon, inkább talán a külső peremén volt, ahova mindenképpen ki kell menni. Tehát ez ugye ennek a szigetek kialakulásának alapvető eleme a korall, tehát abból, annak az elporladásából ugye épültek föl, és hogy éppen milyen állapotban van, azt érdemes megnézni, tehát feltétlen menjünk ki. Szervezett programok vannak kísérővel, úgyhogy nyugodtan ki lehet menni.
2: És egyébként mai napig nagyon óvják és nagyon vigyáznak amúgy a korallokra, tehát ott az egész szigeten azért erre kifejezetten odafigyelnek.
3: Hát és a korallok visszatelepítése, ugye az minden szállodában egy folyamat. Igen. Tehát ha általában, itt most éppen nem találkoztunk, de a szállodaláncnak másik szállodájában, mi találkoztunk tengerbiológussal, akinek az egyik feladata a több kolléga bevonásával az, hogy ilyen fémvázakra, ilyen csúcsos fémvázakra felerősítenek kisebb korallokat, leviszik az óceánba és betelepítik őket, tehát hogy visszatelepítik. Igen, úgyhogy ez abszolút a része a munkának.
2: Hát én azt gondolom, hogy sikerült egy kis képet lefesteni idézőjelben a hallgatóink számára, ami miatt, nem, hát ami miatt érdemes menni, van még rengeteg dolog, ami miatt érdemes nyilván menni a Maldív-szigetekre. Én nagyon tudom tanácsolni, és erről is beszéltünk ugye előző adásban, hogy nem kell feltétlenül az ottani főszezonba menni, mert mi most az esős évszakban nem főszezonban voltunk, és eső éjszaka volt, és talán egyszer volt napközben egy ilyen, hogy esik az eső, és mire az ablakon kinéztem, ezt láttam, majd mire kimentem, már el is állt. Szóval, hogy nyilván az is lehet, hogy szerencsénk volt, de azért ilyen is előfordulhat, tehát, hogy ki lehet próbálni.
3: Igen, mindenképpen javaslom ezt nekünk, ahogy mondtam is, tehát mi jobban bírjuk ezt, hogy kicsit azért igen, talán hűvösebb, az eső egy kicsit lehűti a levegőt. Az esők jönnek, mennek, kisebb, nagyobb, miért fogunk ki, úgyhogy ez változó, várható ebben az időszakban bármikor. Mi most nem kaptunk igazi nagy vihart, én már megéltem párszor, azt is túl lehet élni, tehát akkor van, hogy pár napig, lehet, hogy csak egy napig, vagy jön egy nagyobb zuhé, és aztán elmegy, vagy több kisebb, olyan is volt, hogy kibementünk örökké a vízből, mert egymás után jött, ment, tehát ez változó, de én mindenképpen javaslom ezt az úgynevezett holt szezont, mert nekünk sokkal jobban fekszik, tehát nekünk európaiaknak, mint az úgynevezett főszezon novembertől március végéig, hát azt nem lehet kibírni, tehát az a jó, nyilván ki lehet bírni, de rettenetes a meleg, és egy csöpp eső nem esik, tehát arra úgy készüljünk fel.
2: Hát egyrészt nehéz kibírni a pénztárcánknak is, és ugye a szervezetünknek is, mert a főszezon az nyilván értelemszerűen ott is azért drágábban.
3: Igen. Körülbelül másfélszerese, de igen. Azért mondom, hogy nyugodtan menjünk az úgynevezett holt szezonban, főleg, hogyha mondjuk most kapjuk meg ki lehet venni a szabadságot, van, ahol csak augusztusban adják ki például, igen, vagy x hónapban, nyugodtan vállalják be ezt, akár segítek megszervezésében is, tehát nagyon szívesen, de nyugodtan bevállalható.
2: Hát neked már kisújatban van a Maldív-szigetek, mondhatjuk is. Aki már hetedjére jött vissza most, ugye most volt a hetedik, azt mondtuk,
3: hogy hatodik, hetedik, nem is tudom, de ugye az egy dolog, hogy az ember meglátogatja, de ugye a szakmával kapcsolatban állok kint.
2: Persze.
3: Meg a turizmus vezetőségével, tehát a menedzsmenttel is, úgyhogy így ilyen szempontból tényleg valóban jobban ismerem.
2: Hát Szilvi, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és akkor Sri Lankával jövünk következő hétvégén, Sri Lankai útunkról is beszámolunk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

Utazási rovatomban Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége, akivel a Maldív-szigeti utunkról számoltunk be, ugye egy három részes sorozat volt, ma volt a záró epizód, a Varubai Atmosphere Resortról, szigetről jelentkeztünk. A beszélgetésünk felkerül nem sokára oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik, bármikor visszahallgatjuk.

0: Hallgathatják, valamint a YouTube-on egy képes, egy videós összefoglalót is láthatnak az ott létünkről, úgyhogy érdemes azt is megnézni. Ennyi volt már a családi manáink, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet. Holnap is érkezem 7 és 11 óra között. Várom majd önöket, legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tiszteket avattak Budapesten. Rövidített ügyfélfogadást tart a hét elején az adóhivatal. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek közt a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 halálos áldozata van. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha hivatásuk becsülete sérülne. Ma hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indokolást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint tartanak nyitva, a személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a tegnap megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
4: A következő órában itt a Bőség kosarában egy nagyon kedves és nagyon céltudatos ember portréját rajzoljuk meg. Egy olyan embernek a portréját, aki szeretett volna valamit tenni azért, és tesz is, hogy egészséges és magyar élelmiszer jusson el a tudatos fogyasztók asztalára. Elhagyjuk a stúdiót, irány a Nagymező utca, a Kiskovász kézműves pékség, ott találkozunk Király Rolanddal.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát. Velem szemben Király Roland, hallottátok a Felkóban. Hogy is ismerkedtem én meg vele, még nyár elején, vagy talán tavasszal dobott fel egy, hát egy igen erőteljes, hangulatos videót. Egy kis buszból pakoltál ki egy olyan kávézó felszerelését, amelyet egy idős házaspár sajnos fel kellett, hogy adjon különféle szabályzók miatt, és ott aztán mindenki kapott mindent, akinek kapni kellett. És onnantól kezdve én elkezdtem Rolandot követni, sőt, ismeretlenül gratuláltam a Messengeren, és jött egy válasz, még meg is köszönte, hogy ott vagyunk vele, és elkezdtem követni, és hát rájöttem, hogy itt egy olyan emberről van szó, aki a Bőség kosarába, hát hogy mondjam, nem lesz annyi időnk, hogy megbeszéljünk mindent, Roland. Köszönöm szépen, hogy most itt lehetek, akkor a budapesti egyik székhelye, de ugye Kiskovász pékségben vagyunk, a Nagymező utcában. Kezdjük akkor itt igazából. Miről szól ez a pékség? Aztán majd tágítjuk a kört.
2: Köszönöm a szép szavakat. Szoktam azt mondani, hogy élőben sokkal normálisabb vagyok, és sokkal alacsonyabb. Mi volt az alapkérdés igazából ebben, hogy a...
1: Hát, hogy most hol vagyunk? A Kiskovász pékséget beszéljük meg, hogy ez hogy alakult, mik vannak itt tulajdonképpen. Olyan, mintha egy termelői piacon lennék egy ilyen zanzásított állapotban, viszont szörptől, méztől, lisztől, tejterméktől kezdve minden van itt.
2: Igen, azért kérek elnézést, tehát, hogy a kérdés nem arra vonatkozott, hogy nem egy jó kérdést tettél föl, hanem ugye, mivel te utánam néztél, ezért talán te is tudod, és sokan tudják a nevemből adódóan, bár ezt mindig el kell mondanom, hogy a nevem az lehet egy szimbólum, vagy lehet egy olyan, ami ismerős valahonnan valakinek, de alapvetőleg azért ez is, mint minden jó sztori, vagy legendás sztori, hogy ezt merjen megelőlegezni önmagunknak, de ez volt az alapállás a gazdáknak, a molnároknak, a pékeknek, a kereskedők, a kávézós tulajdonosoknak, hogy létrehozunk közösen egy legendát. És azért kérdeztem, hogy melyik részével kezdjük a kérdéseddel, mert itt egy búza szemtől, és itt talán most a nézők vagy a hallgatók nem látják, de itt például az egyik hűtőn egy búza kalász van kirakva, ami egy nemesítés, egy magyar nemesítésű búza. Tehát itt gyakorlatilag ez a történet, ez a legenda, amit szeretnénk építeni, ez nem Király Roland legendája, ez nem egy Szirmai Balázs, egy gazdának a legendája, hanem ez sok magyar embernek a legendája, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy osztrák genetikák is vannak a történetben, tehát csőlátásunk csak azért, mert magyarok vagyunk, nincs, nem lehet, nem is engedhetjük meg magunknak, de az tény, hogy szeretjük a hazánkat, szeretjük Magyarországot, szeretjük a nagyvárosainkat, szeretjük a falvainkat, a tanyáinkat, tehát a búza szemtől a kisült croissantig nagyjából egy kézben tartom a dolgot, de ez az egy kézben tartom a dolgot, ez azt jelenti, hogy oké, van saját búzaföldem, saját malom, saját kávézó is, de más kávézóknak is szállítunk be, akik ugyanúgy ennek a kvázi szövetségnek a részesei, más gazdáktól is vásárolunk, sok más gazdától is vásárolunk, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen védés-dac szövetség. Itt az előjáróban annyit beszélgettünk, hogy a Bonduelle, a híres ugye kukorica márka, az valamikor egy francia szövetkezet volt, és ott is egyébként egy katona múltra rendelkező, mint én, ember megelégelte, hogy kicsit ki voltak ők is szolgáltatva a multinacionális cégeknek, a felvásárlási áraknak, nem olyan minőséget tudtak a családjuknak adni, és ő azt mondta, hogy gyerekek, álljunk már össze egy kicsit keményebben, és próbáljunk valami nagyon jó dolgot létrehozni, hát már annyira kinőtték magukat, hogy kelet-közép-európai konzervgyárakat is felvásároltak. Egy picit az is benne van ebben a sztoriban, ez egyébként nem inspirált engem, ezt nemrég ismertem meg ezt a történetet, és egy picit magunkra ismertünk ebbe a dologba. Mi is nagyon erős védés dacszövetséget kötünk egymással, de ezt elmondtam talán egy korábbi beszélgetés másoknak is, hogy az, hogy magyar önmagában számomra nem elég. Az, hogy minőségi és magyar, onnan kezdődik egy történet.
1: Tehát minőségi és magyar, akik végül is összeálltak védés dacszövetségbe. Mi hozta ez létre? Tehát mit látta, hogy igazából elárasztja a szemét, a hon élelmiszerláncokat, egyre kevesebb piac van. Tehát valamit tenni kellett benne, és valami átfordult, gondolom, amikor egyszer csak elkezdte ezzel komolyan foglalkozni.
2: Hát alapvetőleg nagyon röviden, ugye katonai középiskolába jártam, katonai gimnáziumba, és a kecskeméti pályaudvaron, amikor talán emlékeznek, te még igen, meg egy pár annyi középkorosztályból emlékszünk, és az idősebbek meg aztán végképp, hogy utas ellátó, ugye a vonat pályaudvarokon volt, és akkor ugye én vittem be az édesanyám, ugye mi magyarok vagyunk, anyuban van egy kis sváb beütés, és mindig nagyon tüktigen össze volt rakva a szalám, mint a nyilasmisi pakkot kapott című dolog, de annál azért jobb módúak voltunk olyan szempontból, hogy nyilasmis az egy szerény családból érkezett, meg egy más világot élünk, de ugye őszi barack, kajszi barack, kolbász, szalámi, sonka vittem be a katonai gimnáziumba, és hát én voltam a Csekovics báró, tehát én osztottam a javakat, ezért nagyon sok barátom volt, igazi érdek nélküli barátságok, hogy vicceskedjek önmagamon is, és édesanyám szólt, hogy kisfiam, azért egy 62 kilós srác vagy, azért talán a 2-3 disznó, fél marha egy évben olyan picit soknak tűnik, hogy tudod nagyon jó, mennyi munka volt ezzel a dologgal, természetesen a barátaidat megvendégelheted, de vajon ez oda-vissza működik ez a dolog? És gyakorlatilag egy kicsit elszégyeltem magam, és azt mondta édesanyám, hogy mi lenne, ha nem adnánk zseppészt, hanem esetleg eladnád ezt az élelmiszert, a barátaidat ugyanúgy hív meg, és akkor egy kicsit így a kereskedői dolog megmozdult bennem, és hát őszintén szóval nem lettem Csekovics báró utána már, viszont kiderült, hogy egy pici kereskedői vénám is van, szerettem üzletelni, imádok üzletelni egyébként, tehát én azt, hogy én nagyon szeretem a búzagenetikákat, imádom a mezőgazdasági munkákat, szeretem a molnár munkát, a pék munkát, de én szeretek kereskedni, és azt gondolom, hogy ez ki kell venni az emberek fejébe, hogy a kereskedőre, mint olyanra nincs szükség, hogy ez feltétlenül egy pejoratív dolog, nem, kereskedők is van tisztességes és tisztességtelen magatartású is, bízom benne, hogy engem az emberek ide sorolnak, és gyakorlatilag a család ellátás, az utas ellátó szóból családokat látunk el élelmiszerre, és már akkor láttam, hogy milyen, mennyire értékelik a fiatalok, az édesanyák, meg mindenki az élelmiszert, hiszen már a tanároknak, tanítóknak is vittem ott a környéken élelmiszereket, és gyakorlatilag onnan jött, hogyha egyszer nem leszek katona, eljött az az idő is, akkor lehet, hogy valami ilyennel is érdemes lenne foglalkozni, de hosszú út vezetett ide, 17 éve kezdődött ez.
1: Innen folytatjuk, kedves hallgatók, a tempó ugyanaz, amiket a videóban láttam, a hangnem az kicsi, tehát közélet, most is tök jó a hangnem. Innen folytatjuk, picit hosszabbak voltunk, bocsánat, kevesebb zenét hallgatok most, de nem baj, megéri még beszélgetni, folytatjuk Király Rolanddal hamarosan.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Király Rolanddal a Kiskovász Pékségben, vagy Budapesten. Kell a kereskedő, és jól mondtad, vannak jó kereskedők, mert egy jó kereskedő, mint például te, idehozza a budapesti belvárosba a vidék aranyát, hogyha szabad mondani, ugye te vagy az, aki idehozza a lisztet, a mézet, a tésztát, mi van még itt, a pékárut, a tejterméket, tehát ez egyfajta, igazából kiszolgáljuk azt az embert, aki betér és jót akar venni. Sokan vannak, akik hajlandók áldozni a jóért, tehát akik tudatosan étkeznek. Van rálátásod, hiszen kereskedő vagy, itt vagy, Kecskeméten vagy, tehát van ez a növekvő tábor, egy inkább növekvő tábor, aki hagyja a multikat és megnézi, hogy mit tesz a család asztalára?
2: Csak egy nagyon pici helyreigazítás, de végülis teljesen jól fogalmaztál, hogy végül is kereskedő vagy, kereskedő is vagyok. Ugye nekem nagyon fontos a paraszt származásom, nagyon szeretem, nagyon büszke vagyok rá. Tehát például engem csak úgy nem lehetne megsérteni az, hogy de paraszt. Tehát az rá föl kéne ismernem, hogy valami butaságot mondtam vagy csináltam, mert önmagában számomra semmilyen pejoratív értelemben nem jár. De azt kell mondjam, hogy a művelt városi embernek, és ez most nem tudom, ilyen rang, meg anyagi helyzettől függően, egy művelt ember ezt egyáltalán nem gondolja pejoratívnak. Igen, maximálisan úgy érzem, 17 éve foglalkozok ezzel, 11 éve már úgy gondolom, hogy országos szinten, és azt gondolom, hogy van rálátásom, hiszen nagyon fontos számomra, hogy a piacokon személyesen időről időre megjelenjek. És az az egyértelmű tapasztalatom, hogy a város-vidéki ellentét, ez egy olyan városi legenda, és egy olyan manipulált dolog, nem akarok politizálni, de sok mindenkinek kapura jön, hogyha civakodunk egymással. Ez minden, az élet minden töletén igaz. De valójában én sokkal békésebbnek látom Magyarországot ebből a szempontból, én sokkal kevésbé megosztottnak látom Magyarországot ebből a szempontból is. Én nagyon sokat vagyok az emberek között. Az én telefonomban 12 000 telefonszám van, és akinek a számát és nevét beírtam, az én valamikor beszélgettem. Lehet, hogy 5 percet, lehet, hogy többet, de az elmúlt 30 évben poénból nem került senki a telefonomba be. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagy merítésem van mintából, ha szabad ilyen szerencsétlenül fogalmazni, és én azt gondolom, hogy a 11 év alatt nekem értékesítési problémám nem volt. Volt esetleg devizaitel problémám, volt, hogy esetleg nem tudtam megfelelő ütemben gépesíteni, de hogy az embereknek volt-e igénye a minőségi élelmiszerekre, de a minőség az valódi minőséget szól, tehát nem market szempontjából csak, azt nem emlékszek olyan időszakra, amikor nekünk értékesítési problémánk lett volna. Olyan időszakra, pandémia, liszt esetében, tészt esetében, az tényleg többször előfordult, hogy és például most is 2 hétre szállítunk 2026-ban az embereknek csomagokat, házhoz a GLS-sel, más csomagküldő szolgálatokkal, mert most a média meg egy-két dolog miatt, hogy kicsit odafigyelnek ezekre a vonalakra, megint olyan sok reklám érkezett be, tehát mi reklámozni sehol nem reklámozzuk magunkat, de a média, ugye azért a médiát mindig beállítjuk rossznak, de a média nagyon sokszor nagyon jó dolgokra is rámutat. Hát ugye ezt nem kell mondanom, hogy a Manna FM-ben, de én szoktam hallgatni, és ezt nem azért mondom, mert itt ülök, de ugye a Manna FM-ben nagyon sok olyan műsorblokk van, ahol rámutatnak értékekre. Tehát én azt gondolom, hogy a médiát egy oldalon úgy tekinteni, hogy mindig csak üres hablaty van, mert ez butaság lenne, ez messze menőkig nincs így, és hogy nagyon sok csatorna kimondottan sok értéket közvetít ebbe a dologba. Értékesítési probléma ebben a piaci szegmensben olyannyira nincs, hogy ez egy stabilan növekvő ágazat szerintem, vagy piaci szegmens, és ezen belül mi tehát felfoghatatlan mértékben növekszünk, számomra egy picit gyors. Tehát nagyon fontos, hogy kézben tartsam, hogy hosszú távon ez a cég azt a minőségi kontrollt, a gazdákkal való közvetlen kontaktot meg tudja tartani, ezért most már helyetteseket kell kinevelnem magamnak. Hála Istennek van is egy-két olyan ember már a közelembe, aki úgy érzem, hogy érti, érzi, hogy mit szeretnék. Ez nekem mindig egy nagy félelmem volt, hogy mindenki érzi-e, hogy mi itt a mesterterv. A mesterterv, hogy a város és a vidéki ember egy szimbiózisban együtt működjön és egymás segítse, mert mindenki nyer ez a dologga. Egy gondolat még, ha szabad, a betegségektől való félelem olyan szinten felértékelődött, nem csak a pandémia, már sokkal korábban is. Régen, ha valaki egy-két hetet hiányzott egy iskolából, egy munkahelyről, 30-40 éve korábbról beszélek, ez nem volt egy akkora ütés és egy probléma, nem volt jó dolog soha természetesen, de a mai világban bármelyikünk munkájára tekintünk, bármelyik hallgató a munkájára egy visszagondol, hát itt egy-két hetet egy betegséggel, hogy nem jó élelmiszereket teszünk, hogy az immunrendszerünk nem megfelelő állapotban, ma már egy életveszélyes műfaj betegnek lenni.
1: Ez így van. Valamilyen tempóra számítottam, különben nézve a videókat, meg ti is kedves hallgatók, rákerestek Roland oldalára, ilyen tempói videókat hallhatok, és bizony igyátok a szavát, mert azt is érdemes, nem csak az itt található produkciókat, illetve produktumokat, zene aztán folytatjuk, zene alatt mi megkóstolunk valami Isten narancslevet.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: a bőség kosara.
1: Ismét ezen remek zenék után vagyunk, és a narancslé is remek volt, frissen csavart narancslé. Ki vagy te a gazdák szemében igazából, ugye? Te egyfajta kapocs vagy, akinek nyilván sokan sokat köszönhetnek, rengeteg munkát beletesznek ők is, és rengeteg munkát beleteszel te is. És igen, igazad van, az ist majd kifejtjük, szerint kereskedő is vagy, és minden más is vagy. Most beszéljünk arról, hogy a gazdák hogyan tekintenek rád.
2: Én nagyon szépen köszönöm. Azért a Manna FM-et nagyon sok városi ember hallgatja, és nekem vidéki emberként, aki ezer szállal kötődik a városhoz, a nagyvároshoz, a nagyvárosi emberekhez, ez mindig egy... A vidéki ember borzasztóan megtisztelve érzi magát, amikor egy városi ember, városi emberek nevében, jelen esetben te, jó kérdéseket tesztek föl, mert ez rámutat a mi lényegünkre, hogy mi mennyire szeretnénk jó dolgokat csinálni, és ez egy érdekes dolog az én életemben, hogy a gazdáknak én nagyon sokszor molnár vagyok, ugye, mert búzát vásárolok tőlük. A pékeknek én nagyon sokszor molnár vagyok, ugye híres pékségekbe is szállítunk, illetve hát a sajátjainkba is. A városi embereknek vagy pék vagyok, vagy molnár vagyok, valaki ugye pékárut vásárol a boltjainkba, van, aki lisztet vásárol tőlünk, tehát mi akármelyik közegbe megyek, mindig valami más szakmához raknak össze, ez teljesen rendben van, ezzel nincsen semmi baj, de alapvetőleg a kérdésed azért volt nagyon jó, mert én amire mostanában legbüszkébb vagyok, és ami nagyon nagy örömmel tölt el, mert olyan sok szeretetet kapok erről a vonalról, az az, hogy a gazdáknak mi vagyok én. De mondom, ezt el kell mondanom, hogy nem Király Rolandról beszélünk, hanem én molnárokat fogok össze, tehát gazdasági egységeket vezetek, amelyek ott olyan csapat van, hogy én egyedül, ez kevés lenne. Tehát olyan emberek, ez nagyon fontos. Azt értsük meg ebbe a dologba, hogy amikor 48-49-es tábornokokról beszélünk, mi sose beszélünk azokról az egyszerű honvéd katonákról. Tehát, hogy mindig az átlag ember egy melós helyen, aki oda teszi magát, aki becsülettel bemegy, hogy én egy ismert ember vagyok, ez az miattuk van. Tehát ez soha nem szabad egy percig elfelejtenünk, mert ha ezt ők érzik, hogy ők adják az erőt, és mi ezt visszaadjuk nekik magas fizetésben, normális munkakörülmények között, akkor ez egy történet, akkor ez egy legenda alapja lehet. És a gazdáknál az, ami számomra nagyon szívmelengítő, hogy most mondok egy érdekességet, 68-75 forint most 2026-ot írunk, mondjuk a búza felvásárlási ára, ebből nem mondjon senki, hogy mennyibe kerül a liszt, mert ez feldolgozatlanul raktárba elvinni, áfa, stb. De 60, tehát 70 forint egy kiló búza. Jelenleg 90 és 100 forint között vásárolok búzát. Tehát rendkívül magas felvásárlási árat biztosítok a gazdáknak. Ezzel és az alkalmazottainknak egy viszonylag magas fizetést próbálunk adni. Nekem ebből kevés marad. Viszont olyan biztonságban dolgozok, annyira nem tudnak a piaci dolgok megmozgatni az anomáliák minket, és ezért olyan búzát kapok, hogyha itt az ukrán, vagy bármilyen piac, vagy bármi piaci anomália megjelenne, ez engem nem mozgat meg semmilyen szinten, mert a vásárlók, a lisztjeim nem olcsók, én nem gondolom drágának, de vásárolják nagy mennyiségben, viszont ebben az árban benne van a magas búza felvásárlási ár, az embereinknek a tisztességes fizetése, és ez azt jelenti, hogy nem forgolódik a cégben, állandóan újabb és újabb szakértelmeket kell kialakítani, mert elmegy a jó szakember, mert nem fizettük meg, illetve a gazdák azt mondják, hogy az Olaszországba szánt prémium kategóriás búzák helyett azt mondják, hogy hát Roland, hogyha te 70 forintos búza helyett az olaszok 85-öt adnak, te meg 90%-at, akkor nincs miről beszélgetnünk. És gyakorlatilag meg tudom dézsmálni az olasz utánpótlási vonalakat, hozzáteszem, saját genetikáink vannak, mi azt kiadjuk a búzát a gazdáknak, bár a gazdáknak a saját jó genetikáik van, abból is ugyanúgy nincs csőlátásunk. Tehát nekünk a minőség a fontos. Ha van úgy, hogy van, aki esetleg jobbat csinál, mint mi, ami nem olyan könnyű, mert most elég ügyes a csapat, a csapat, akkor nekünk arra is nyitottak vagyunk, tehát nekünk csak a végeredmény számít. A végeredmény, azt tudni kell, nem a búza hány tonnát terem per hektár, milyen minőséget terem per hektár, hiszen abból tudok olyan pékárút, olyan lisztet elállítani az embereknek, ami a felszívódó rendszerükben, a bélrendszerükben, elnézést, hogy így meg kell pontosan neveznem a dolgokat, egy egészséges táplálék lesz, ugye nem puffadás, nem kajakóma, hanem egy egészséges, jó felszívódó anyag legyen, persze itt a kovászolódás és sok minden másról is lehet beszélni.
1: És közgazdaságtan órán is részt vettünk, így már értem, hogy akkor miért ez a nyugalom, hiszen hogyha többet fizetsz, akkor lesz mindig búza. Kedves hallgatók, látjátok, hát ilyenek a videók is, meg van nevezve minden a nevén, ezért tök érthető minden, például ez a beszélgetés, és remek, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, minek még tart a narancslevünk, egy remek helyen vagyunk, egy Kiskovászpékség, Nagymező utcában, ugye Kecskemét és Budapest, ez a két bázis, és hát a magyar vidék, ugye, az ember és ami mögötte, vagy Frey Tamás és a Király Roland és ami mögötte van, ugye volt egy ilyen Frey Tamás műsor. Kicsit álkérés az egész, de kíváncsi vagyok arra, hogy ennek az őrült tempónak, amit te tolsz, és amit lát az ember a közösségi médiában, vagy bárhol, ahol előfordulsz. Nyilván ez egy nehéz, ez egy fárasztó munka, de valami szépsége van. Hogyha a szépségét kéne megfogalmazni, akkor mi ez? Van benned valamiféle küldetés tudat igazából? Vagy örömérzet, fáradtan, de örömmel teli módon fekszel le egy-egy nehéz nap után?
3: Igen, van mentális problémám, igen, van mentális zavarom. Én azt gondolom, hogy minden embernek van mentális problémája, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez egy normális, és fogadjuk el, és ne változtassunk rajta. Inkább azt mondom, hogy minden embernek van olyan mentális problémája és zavara is, ami nem negatív, hanem pozitív. Tehát még van egy olyan ember, aki boldog-boldogtalannak segít, aki állandóan haj megéri, hanem lemegy egy aluljáróba és segít valakinek. Van, aki az utcán a macskákat eteti, de már tényleg borzalom, amit művel vele. Tehát mindannyiunknak van. Nekem talán a katonai múlt miatt, talán nagyon sok élettapasztalat azt mutatta, hogy amikor mindenki szitta ezt a népet, vagy önmagunkkal se voltunk rendben, nekem valahogy mindig pont egy ellenkező impulzus ért el a dologba, és hogy megengedtek egy nagyon rövid kis történetet. Kecskeméti úszodában nagyon fáradt voltam, na mondom, kész, mára fogom, 3 órára kiütöm magam, és elmentem szaunázni. És a farmer nadrág zsebemből kihullott a 200 forintos, csak volt egy 4-5-200 forintos, benne kigurultak ezek az érmék, de én hallottam, hogy ilyen első és másodikos gyerekek ott hangoskodtak az öltöző körül, és kigurultak, tényleg mind kigurult az öltöző, ugye a fülke alól, és gondoltam magammal, jó, hát lenyúlják, hát mindenki csibész ebbe a korba, semmi probléma ezzel nincs, nem is nyitottam ki az ajtót, hagyj vigyék. De amikor magyarul beszélő kisgyerekek a kis ujjaikat, különböző kezeket láttam visszadologatni a 200 forintosokat, akkor, amikor tombolt a politika, ez még régi időszak volt, tök mindegy, mikor volt. Azért milyen nép ez? Azért elgondolkoztam ezen, hogy azért bakker, nem biztos, hogy annyira rossz utánpótlás érkezik utánunk. Ami nagy szépsége és visszajelzése, és ezért, amikor elfáradok, és abba szeretném hagyni a social médiás szerepléseimet, amikor már leszeretnék mondani egy-két interjút esetleg, ami mindig megtiszteltetés, hogy megkeresnek. Tehát kérem, ne értse fel, nem álszerény akarok lenni ebben a dologban, hiszen az ember sajnos a hiúsága és az egójának tényleg jól esik. Tehát én ebben nem akarok álszent lenni, de azért pontosan tudom, hogy mivel csapat áll mögöttem, ezt begyűjthetem, de én ezt ki is osztom otthon, tehát ezt tudnia kell mindenkinek, és a gazdák, amikor végighallgatják majd ezt az interjút, vagy a feleségeik, akkor ők ezt ugye el is hangoztak, azok a mondatok, nem ok nélkül, tehát azért nem megfelelni akarok nekik, hanem mert megérdemlik. És az nekem egy óriási visszajelzés, hogy külföldön élő magyarok, Magyarországon élő magyarok nagyon különböző korosztályból küldenek egyszer csak a Messengeren egy videót, egy üzenetet, egy hosszú írást, mindegyiket el szoktam olvasni, és egyszerűen olyan dolgokat írnak, ahol kicsordul a könnyem. Kérem, félre ne értse senki, tehát ezek tényleg olyan jellegűek, hogy ő abba akart hagyni valamit, hogy ő már annyira elege lett a saját hazájából, hogy az ő életében úgy nem talált semmit, nem én oldom meg az ő dolgaikat, de lehet, hogy pont egy videómnak az ereje, a videómban az érzelmeim, mert azt tudni kell, hogy én nem csinálok olyan videókat, egy-kettő volt olyan, ahol egy picit fölemeltem a hangom, kicsit negatív értelembe, hogy esetleg egy országos anyagi dologban mi történt Magyarországon, vagy valami, de alapvetően inkább pozitív dolgokat csinálok. Például nagyon büszke vagyok arra, hogy egy közelben lévő, Pestől nem messze lévő étteremről csináltam egy videót, hogy gyerekek, ez annyira jó volt, ez annyira finom volt, hogy bakker, hogy nem tud erről mindenki, és ilyen 800 ezres nézettsége volt, és hogy nem tudom hány hónapig tele volt az asztaluk regrendeléssel, tehát ez ilyen nagy öröm. Azt tudni kell, hogy például soha nem csinálok hogy videót senkiről és semmiről, hogy felkérésre vagy pénzért. Ha valaki megkérre, akkor sajnos kiütötte magát, nem fogok csinálni róla, de ez például nagyon nagy öröm számomra, hogy például vállalkozásokat össze tudok kapcsolni. Nem feltétlenül mindenki hozzám kapcsolódik, de annyira sok mindenkit ismerek, hogy valaki megkeres egy lehetőséggel, akkor én mondom, figyelj, tudok 3-4 embert fölhívni, és annyira sokszor sikerült már összekötni őket, és ez nem MLM rendszer, nem egy olyan rendszer, ahol jutalékot kap bárki, és gyakorlatilag ezek a visszajelzések, amikor elfáradnék, akkor mindig valahogy tovább lendítenek, illetve van egy szuper képességem. A szuper képességem képességem az, hogy akármilyen ideges vagyok, vagy stresszes nap után vagyok, ha én tudok a megfelelő időben egy 6-8 órát aludni, én másnap engem ki vagyok cserélve. Mm. Egyszerűen jó kedvel, mindig olyan jó kedvel tudok ébredni. Szoktam is mondani, hogy nagy szerencséje ennek az ország, szoktam fenyegetni az országot, amit annyira imádok. Nagy szerencséje Kelet-Közép-Európának, Magyarországnak, hogy én nagyon jól alszok, és borzasztó gyorsan regenerálódok, és de azért ezért a népért, ezért a hazáért, azért lehet azért. Tehát azért nem teljesen alap nélkül ez a dolog. Én nagyon sok hétköznapi csodát láttam, ezek hétköznapiak, ezek nem világra szóló csodák, hanem hétköznapi csodák, és ezt talán a hallgatók is értik, hogy az ő életükben is hány olyan ember van, ha most egy kicsit egy önmagukban egy kicsit fölteszik ezt a kérdést, biztos vagyok benne, hogy mindenki talál 2-3 embert minimum, aki azt mondja, hogy bakker, őróla senki nem tud, de én tudom, hogy mennyire oda teszi magát. John, gondoljunk arra, hogy egy rádiót elmegyek valahova megszereltetni, mert még van ilyen, és az ember pár ezer forintért olyan bonyolult dolgot megold rajta, és majdnem, hogy nem fogad el semmit. Ez nem egy hétköznapi csoda, hogy azt a szeretett kis rádiómat visszaadja, vagy bármilyen módon az életemhez úgy hozzájárul, hogy igazából semmi nagy jutalma nincs érte, semmi extra dolog nem jut. És én azt gondolom, hogy ezek a hétköznapi csodákat muszáj észrevennünk, mert másképp nem lehet ezt az életet végig tolni, mert ha arra koncentrálunk, hogy mi a baj, akkor azért depressziósnak lehet lenni, de azt mindig hozzáteszem, hogy a Kelet-Közép-Európa egy olyan kemény hely, hogy aki kihúzza 30-40 éves koráig, az a világon bárhol megállja a helyét, de valamiért én úgy érzem, hogy én csak itt tudok boldog lenni, és itt van ez legtöbbször ez az érzésem.
2: Ez egy szabálytalan portré volt, vagy nem is tudom micsoda, egy kellemes beszélgetés Király Rolanddal. Remélem már sokan fölkerestétek az oldalát a Facebookon, vagy a Családellátó oldalát, ott is meg lehet nézni, mivel foglalkozik. Köszönöm szépen, szerintem találkozunk még az ételen keresztül is. Mit kell mondani, hát tovább ezen a királyi úton, hogyha szabad ilyet mondani, és hát ha még valami lesz, akkor a mikrofon itt van bármikor, és akkor oda tartjuk elét. Lesz még mit mondanod szerintem.
3: Köszönöm szépen.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tiszteket avattak Budapesten. Megszűnt a védett üzemanyagár. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszinszendi Romulus szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint tartanak nyitva, a személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Mától keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 34 és 39, este 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
3: 98.6 Manna FM.
4: Ez a lélekszörf.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.7 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. június 27-én. Bizonyítványosztás szünidő, hiszen mi sem aktuálisabb ennél. Erről és ennek kapcsán beszélgetek mai szakértő vendégemmel, Csaj Móni szociálpedagógussal. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Na kezdjük azzal, hogy ugye itt van a bizonyítványosztás ideje. Mit jelent ez a családban, de elsősorban mit jelent a gyerekeknek?
3: Ugye mi többször beszélgettünk, és azért ez már egy többször átvágott téma a társadalomban, de valahogy mégis egy ilyen kis szálka, hogy vannak családok, nyilván nincs egységes válasz. Vannak családok, ahol egy legyintéssel el van intézve, ez sem helyes szerintem, mert hogyha 10 hónapig dolgozik valaki valamiért a saját tudása szerint, akkor azt úgy valahogy értékelni kéne. És akkor van a nagyon-nagyon komolyan vesszük, és minden tizedes számít, és számonkérés van, vagy éppen büszkeség van. Ez egy olyan érdekes dolog, én roppant igazságtalanak tartom a rendszert, na de ebbe a rendszerbe kell dolgoznunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a bizonyítványosdi, kell a megmérettetés, kell az egyéni megmérettetés, de ez túlzottan egységesen méri a gyerekeket, nem annyira differenciáltan, és hatalmas különbségeket tesz köztük, pedig a képességükhöz képest kéne mérni a tudást, vagy a belefektetett energiát. Tehát a bizonyítvány a családokban valahol nagy feszültséget okoz, mi már többször felhívtuk, és sokan a figyelmet arra, hogy nem lehet ez maga a gyerek ismérve, nem lehet az, hogy emiatt elszökjön, nem lehet emiatt szégyelje magát, nem történhet meg, hogy ez akkora fájdalmat vagy bánatot okozon, ha nem sikerült jól, hogy a család adott esetben ellene forduljon. Ez lehetetlenség. De közben ott az érem másik fele, hogy azért a bizonyítvány a letett munka eredménye. Tehát azért itt 10 hónapig kemény meló volt már akinek, de a nagy többségnek azért ez egy megmérettetés, ez nehéz. És ez sajnos most jelenleg számokban mérjük, és ezt érdemes lenne az egész társadalomban jól a helyén kezelni, bár mondom, már elindult erről egy beszélgetés, ami klassz, mert azért pár évvel ezelőtt még nagyon sok tragédia történt ilyenkor, bizonyítványosztáskor, meg sok gyerek eltűnt. Most talán csökkent ez a tendencia, most a másik oldal lett egy kicsit fura, hogy úgy semmibe vesszük néhányan, az se jó.
2: Ez a nagyon szabad elvű nevelésnek a következménye?
3: Meg egy ellenállás a szülő részéről is egy dac. Én azt látom, hogy a fiatal szülőkben van egy dac az oktatási rendszer ellen, aminek egy része teljesen jogos, de nem biztos, hogy a szabad elvűség, inkább felismerték azt, hogy nem lehet ez egy gyerek mércéje, mert igazságtalan a rendszer, és aki ezt felismerte, az egy picit talán ellene fordul. Csak ezzel meg az a baj, hogy elvesszük a gyerektől a letett munka gyümölcsét is. Tehát most minden megy így akkor a levesbe, az se jó. Aha. Az se jó.
2: Hogyha az ember résen van és odafigyel, akkor magát is rajta tudja kapni szülőként, vagy a gyerek körül lévő felnőttként, keresztülőként, nagynéniként, nagybácsiként azon, hogy a saját sztorimat kezdem kivetíteni, akár a túlságosan nagy engedékenységgel, akár a túl nagy szigorral.
3: Abszolút így van, a tapasztalatainkból, az érzéseinkből adjuk tovább, és nagyon érdekes, hogy ha tagadjuk is, azért szorítunk azért, hogy ott jó irányba menjenek a jegyek. Tehát, hogy még ha tagadjuk is, akkor is számít egy családban, hogy azok a jegyek hogy görbültek, milyen irányba. És ez a saját gyerekkori szorongásunk is benne van, a saját tapasztalatunk is benne van. Persze nagyon boldog és büszke, akinek nagyon jó tanuló a gyermeke, és azt úgy magáénak érzi, és ha tagadja is, egy rossz érzés van mindenkiben, akinek nem sikerült jól az az év, vagy az a tanulás, és hozzuk a saját érzéseinket, kudarcainkat, vagy sikereinket ebbe bele.
2: Bizonyítvány szünidő, hogy mi mindent jelent ez, és mi mindent érint, hogyan kapcsolódik össze mondjuk a nyárral, a dicséretekkel, a jutalmazása, vagy annak a megvonásával, hogyan kerülünk bele ebbe a bűvkörbe újra, mi szülőként, ezekről beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Csajmoni szociálpedagógus, és azzal folytatjuk majd, hogy vajon kinek mi a fontos, ugye ott vannak a kortársak, a szülők, a felnőttek ugye a családban, és az ismerősök körében is érdemes körülnézni, mert hogy ez mind-mind kivetül a gyerekre, és nyilván így a tanulmányi eredményekre, hát leginkább az elvárásokra, és akkor az kicsúcsosodik a bizonyítvány, illetve a bizonyítvány osztás körül. Hamarosan folytatjuk. 98.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Bizonyítvány és szünidő, erről szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Csajmoni szociálpedagógus. Na vajon kinek mi a fontos, ugye ott vannak a kortársak, a srácok, az osztálytársak, a szülők és az ismerősök a család körül?
2: Ha megnézzük a mai magyar társadalomban, már nincs annyira kiélezve ez az eminens rossz tanuló különbség a gyerekek között.
1: Igen, igen. Meg most olyan már nem érdekes, ciki jó tanulónak lenni.
2: Nem ciki jó tanulónak lenni, de befogadják azt is, aki nem az. Aha. Teljesen máshol mérik már egymást. Míg 50 évvel vagy 40 évvel ezelőtt ez nagyon súlyos társadalmi réseket okozott gyerekek között is, szakadékokat. Szinte nem is engedték át ahhoz, aki rossz tanuló, ugye? Tehát biztos neked is van olyan élményed, hogy olyan klikkesedés volt.
1: Igen.
2: És talán azok barátkoztak inkább, akik hasonló szinten álltak a tanulásban és a tudásban, és egy sokkal szűkebb réteg volt az értelmiségi, és akkor ő nem biztos, hogy engedte azok közé, akik hát gyengécskék voltak tudásszinten vagy műveltségszinten. Na most ez, én azt látom a diákok között, hogy nagyjából elmosódott. Én ennek speciál örülök. Tehát, hogy nem azzal mérik egymást, hogy ki milyen tanuló, és egyáltalán nincs már ez a kirekesztése, kicikizése annak, aki színötös, sőt, viszi előre az osztályt nagyon sok esetben, ha a személyisége is olyan. Tehát itt a személyiség a meghatározó egy közösségen belül az osztályokban. Van ilyen egy-kettő elenyésző példa, amikor valaki cikiznek azzal, hogy ő kitűnő, hogy ő teper, hogy ő eminens, hogy ő... De ez általában azért van, mert a személyiségével is hoz valami olyat, ami irritálja a többieket. A nagy többség szinte, hogy büszke arra, hogyha például egy osztály első az ő osztályából kerül ki, aha, és ez klassz tendencia, én azt gondolom. Hát a baráti kör, meg a felnőttek már egy más világ. Én rosszul vagyok, amikor a social médiába kikerülnek a bizonyítványok, mert nem értem, hogy miért.
1: Jó, ilyen szokott lenni, és én szerencsére nem láttam, mert attól rosszul lennék én is.
2: Ki szokott kerülni, általában kitűnőké, nem a kettesek, és akkor jöttek az ellendrukkerek, hogy én is kirakom a sajátomat is, és hármas lett, és az is, és attól még csodálatos a gyerekem. Szóval van egy ilyen tábor, aki ezzel elkezdett pár évvel ezelőtt így harcolni. Én azt látom, hogy ez is csökken, most már ciki kirakni, hál' Istennek, de azért még mindig van egy-kettő, mert ő büszkélkedni akar az ismerettségi körben, vagy épp kioktatni akar az ismerettségi körben, de én azt gondolom, hogy először megkérdezem a gyereket, hogy egyáltalán kirakhatom-e.
1: Aha.
2: Nem tudom, hogy meg van-e kérdezve a gyerek. A másik az, hogy ez egy szelet a tortából, még mindig ne ez alapján ítéljük meg, és én értem, hogy büszke rá, és ez egy klassz dolog, no, de ezt elmondhatom családi körben is, nem kell ehhez kipakolni ezt a dolgot. A másik meg a baráti kör reakciója a gyerekekre, hát olyan udvariaskodva szoktak egy rosszabb bizonyítványra, hogy jaj, nem sikerült, jó van, majd jövőre sikerül, vagy elkezdenek tanácsadózni, de felnőttek mi jobban szorongunk szerintem emiatt, mint a gyerekek egy része, vagy mi pakoljuk rá a szorongást a gyerekekre, hogy akkor mi történik, mi van, hogyha általános iskolában, vagy középiskolában, vagy közepes bizonyítványt, vagy ne adj Isten bukott valamiből, hát azt olyan furán szemérmesen kezeli a társadalom, nem nagyon tudunk jól reagálni az ilyen helyzetekre. A családban, mi lesz azzal a gyerekem, kukás lesz, utcaseprő, nem viszi semmire, ismerjük ezeket a régi mondatokat, ezeket talán szép lassan kezdjük levetkőzni, de még mindig olyan kínosan kezeljük, pedig hát ez nem egy nagy dolog, nekem se sikerül mindig a munkám tökéletesre, van ilyen. Olyan természetesebben kéne talán hozzáállnunk, az lenne a megoldás.
1: Csajmoni szociálpedagógus, a mai beszélgető társam, szakértő vendégem itt a Lélekszörfben, akivel nyilván a dátumra és az időre hallgatva a bizonyítványról és a szünidőről, az eredményekről, a dicséretekről, és hát a bizonyítvány osztás, illetve az elért eredmények következményeiről is beszélgetünk ma, és ha már ezt említettem, akkor jutalmazás, büntetés, jutalom megvonás a nyárra, és ha már Moni említette a bukást, akkor beszéljünk arról is, hogy azt hogyan kellene kezelni, hogy ne legyen belőle stigma? Ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Szörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Bizonyítvány, bizonyítványosztás eredmények és a szünidő erről és ezek összefonódásáról és egymás hatásáról beszélgetünk Macsay Móni szociálpedagógussal. Jutalmazás, büntetés a nyáridőben, vagy jutalom megvonás. Mi van akkor, hogyha bukás van? Hogyan kezeljük ezt? Hogyan tudunk ebben igazságosak lenni? És teszem hozzá, hogy ezt saját élményből mondom, hogy azért kell nagyon óvatosnak lenni ezzel szerintem szülőként, mert igenis van olyan, legalábbis az én középiskolás koromban volt olyan, hogy a tanár lebuktatta a két embert, miközben az egész osztály bukása állt mindenki, és direkt így is csinálta, de kettőt utált, azt megbuktatta.
2: Ez egy nagyon nehéz helyzet, talán most már ezek is csökkenni fognak a pedagógusok hozzáállásában, azért van változás. Én egy egészen más aspektusba forgatnám át a dologot. Szerinted kinek a hibája, ha megbukik egy gyerek? Ki hibázott? Mert ugye, ha ezen egy picit elkezdünk gondolkozni, akkor azért itt egy 10 hónapos munkafolyamatról beszélgetünk, ami nem egyik napra másikba fordult átbukássá. És most lehet, hogy hajmeresztő lesz, de én azt gondolom, hogy ez egy közös teher, mégis a gyerek cipeli. Hibázott a pedagógus, mert valamit nem tudott átadni, és nem tudta ösztönözni, motiválni a gyereket, hogy ezen átlépjünk. Valami nem megy. Valamit nem tudott ő sem megtanítani egy. Hibázott a szülő, mert én azt gondolom, hogy vannak előjelek, és akkor nem biztos, hogy leülök éjszakánként, mert hullafáradt vagyok én is, és gyakorlok, vagy magántanárt fogadok, mert éppen nincs rá pénzem, de hogy lépéseket teszek arra, és majd mindjárt kitérek szívesen arra, hogy milyen lépéseket, hogy ez ne történjen meg. És ehhez képest szégyenérzettel, teherrel, nyári tanulással a gyerek cipeli el az egészet. Ugye?
1: Igen.
2: Miért a gyerek hibája, ha nem tudott megtanulni? Miért csak az ő hibája? Mert általában én azt tapasztalom, hogy a gyerekek alapvetően kíváncsiak, tanulékonyak és motiváltak. Ha ez nem megy, akkor, akkor ott van egy probléma, amivel foglalkozni kell. A fejlesztő pedagógusnak, a gyógypedagógusnak, a szülőnek, a tanárának, a körülötte lévő emberek hol voltak, míg ő eljutott odáig, hogy megbukjon.
1: Így van.
2: És nem biztos, mert ilyenkor mindenki azt mondja, hogy de lusta, a gyerek nem készült. Hát én ezt cáfolom. A gyereknek nincs motivációja, mert kudarc élménye van. Tehát amint egy picit kíváncsivá tudom tenni az anyag iránt, és erre a pedagógusnak 30 gyerek mellett nincs ideje. Ez bizony-bizony szülői feladat, és nem az, hogy leülök, és akkor ott összeveszünk egymással 10 perc múlva, és mindenki bőg. Nem ez, hanem megtanítsam tanulni, és nekem ez az egész oktatási rendszerünkben a legnagyobb problémám, hogy alsóba ott alapkészségeket, alaptudást be kell gyakorolni, tehát ott be kell gyakorolni a betűk leírását, be kell gyakorolni az alapszámolásokat, tehát ott az alapozásnál az egy monoton munka, sajnos ez van, ott be kell gyakorolni. Az még nem arról szól, hogy értem, nem értem, nyitott vagyok, nem vagyok nyitott, de felsőbe, ötödikbe, addig nem is tanítanék semmit, ha még egy 2 hetes gyors talpalóval meg nem tanulnak tanulni. Mert vannak azok a szerencsés diákok, akik órán tudnak fókuszálni, megjegyzik, tudják. Vannak azok a diákok, akik nem ilyenek, és tök más tanulási technikára van szükségük. És rendelkezésre áll, elérhető, de nem tesszük meg, hogy megtanítjuk őket tanulni, hanem leülünk velük, leültetjük őket a könyv fölé magolni. Sose fog működni, nem működik. Nem jó semmire. Meg kell érteni az összefüggéseket, látnia kell az okozatot, a miérteket, kíváncsivá kell tenni, ami egy nagy meló, de én azt gondolom, hogy szülőként ez az elsődleges feladatom, ha segíteni akarok.
1: Még egy mondat csak, hadd tegyek annyit hozzá, Móni, amit szeretünk mindig ismételni, van egy-két ilyen veszőparipánk, de a dicséret is ilyen. Tehát én emlékszem, hogy amikor minket egy új matek tanár a középiskolában harmadikban átvett, akkor gyakorlatilag egy bosszú hadjáratot folytatott az osztály ellen, talán a régi matek tanár miatt, talán nem, ezt nem tudjuk, de hogy borzalmas élmény a mai napig. De olyan szinten, hogy bejelölt engem a Facebookon, és mondtam, hogy soha az életben nem jelölöm vissza, olyan gonosz volt velünk. Tehát amikor azt mondja egy tanár, mikor írsz egy jó dolgozatot, mert tanulsz, mert külön matekra jársz, és most magamról beszélek, hogy ezt biztos másoltad a melletted ülőről, akkor szívem szerint fölállnék, és ráborítanám az asztalt. Tehát hol van, tehát hogy igen. Egy tanár, igen. Most vagy tanár, vagy pedagógus, eleve így kezdődik.
2: Uh-huh.
1: Tehát hogy, ez, hogy akkor hol van a gyereknek a sikerélmény? Akkor joggan gondolja, hogy mi a francnak igyekszem? Minek járok hetente kétszer a város másik felére a külön tanárhoz, hogyha ez azt sem feltételezi rólam, hogy képes vagyok rá, sőt, minden befektetett időm, energiám, vér, verejték, könnyek, azok elmennek a kukába, mert azt gondolja, hogy én biztos másoltam, mert olyan hülye vagyok. Szóval azért azt is végig kéne gondolni ilyenkor a tanárnak, hogy milyen következtetéseket von le ebből egy gyerek joggal.
2: Igen, van még miben fejlődünk bőséget.
1: Jó, hát ez nem mostani. Ez
2: nem mostani, igen, igazságtalanabb volt ez a helyzet.
1: Igen. Csaj Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége, bizonyítvány és szünidő, erről is ennek kapcsán beszélgetünk. Ma is azzal folytatjuk az első órának az utolsó blokkjában a beszélgetést, hogy milyen hosszú távú hatása van a kudarcnak, illetve milyen hosszú távú hatása van a sikernek, hova könyveljük, és hogyan súlyozzuk, hogy hogyan kell súlyozni, illetve hogyan súlyzódnak maguktól is akár az eredményeink. Nem csak a miénk szülőként, főként a gyerekeké. Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Millák szörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Bizonyítvány és szűnidő. Erről is ennek kapcsán beszélgetek ma a Lélek szörfben Csajmóni szociálpedagógussal. Hosszú távú hatása a kudarcnak, illetve a sikernek, hova könyveljük, hova könyvelődnek ezek, illetve hogyan súlyzódnak, hogyan kell súlyozni az eredményeket.
2: Hát most belekapaszkodnék abba, amit az imént mondtál. Micsoda keserű pirula. Milyen nehéz, amikor ennyire nem értékelik a munkádat, vagy nem hisznek neked, vagy nem tudsz bizonyítani.
1: Bocsánat, azt hadd tegyem még hozzá, Móni, hogy egyébként ez az én egész életemet onnantól kezdve végig kísérte. Tehát abszolút. Onnantól kezdve az alulértékeltség és a nem helyi értéken kezeltség, az gyakorlatilag árnyékként követett engem.
2: És annyira izgalmas, mert a mi generációnk ezek miatt is, mert nagyon sok ilyen visszaélés igazságtalanság történt, nekem is van elég sok történetem, és egy elég nehéz iskolás évek vannak mögöttem az alsóból, meg az általános iskolából, de hogy milyen érdekes, hogy emiatt ez a generáció nagyon erősen küzd ezzel a megfelelési bizonyítási kényszerrel, ami egyébként a munkáltatóknak baromi jól jön, mert egy igás állat ez a generáció, és tényleg húzza az igát, mert meg akar felelni, mert soha nem érzi azt, hogy ő elég jó. Viszont ez meggyilkolja a kreativitást, az egészséget, a lelki egészséget, tehát, hogy mi nagyon küszködünk ezekkel a traumáinkkal, amit át kellett élnünk, és nagyon sokan vagyunk, akik küszködünk ezzel, és nagyon furán állunk a pedagógusokhoz felnőttként, amikor a gyerekünk kerül oda, szóval ez egy nagyon érdekes társadalmi képlet, amiről érdemes lenne egyébként sokat beszélgetni, hogy feloldozzuk ezeket, mert ezek igenis súlyosak, és cipeljük. És a mostani gyerekek nehogy azt higgyük, hogy nem fogják cipelni magukkal a kudarc élményeket, és én értem a tanár álláspontját, hogy 30 gyereknél, amikor ő egyébként 300 gyereket tanít, egy szaktanár mondjuk, és 30 gyerekkel van benne egyszerre, tök más készségekkel, képességekkel, tudással, egyedül nem tud úgy differenciálni, hogy az igazságos legyen, és közben meg ő azt látja, hogy az a kiskamasz szemtelen, és nem is tanul, és nem úgy áll hozzá. Nagyon nehéz helyzetben van azért a tanár is, a diák is, és ezt a súlyt bizony visszük magunkkal.
1: Az a helyzet egyébként, hogy azért nagyon kemény dolog ez, és hogyha ennek mondjuk lenne fizikai tünete, akkor akár sánta is lehetnék, mert, vagy nem csak én szerintem, mert sokan voltunk így, mert hogy ő elhitette velem, és ezt is azért mesélem el, mert biztos, hogy nagyon sokan vannak így, ahogy én, elhitette velem, hogy én hülye vagyok a matekhoz. Miközben egyáltalán nem. És én el is kezdtem ezt mondani magamról. Pedig egyáltalán nem igaz. Nem igaz.
2: És ilyenkor szoktam egyébként...
1: De hogy végig gondolja ez a tanár, hogy milyen károkat okozott? Hogy tényleg gyakorlatilag akár verést érdemelne, azért én ezt nem csak velem csinálta meg, generációkon keresztül sok osztály, sok tanulójával.
2: Nincs önreflexiója, és nincs önismerete.
1: Akkor ne menjen tanára, menjen a piacra.
2: Szántalmazó kapcsolat, igen. Nagyon sok olyan tanár volt, van, akiknek nincs önismerete, és nem tudja, hogy mit okoz. El se tudja képzelni. Igen, és akkor itt jön be három dolog, amire én gondolok. Az egyik egy igazgató fenntartó felelőssége, ha ezt látja, ha jön a panasz. Most már azért ez korrektebb, mert van panaszkezelés, most már azért lehet lépni, most már azért talán nem teszik meg ennyire szélsőségesen bizonyos tanárok. A nagy többség nem ilyen, tegyük hozzá. Tehát, hogy a nagy többség tényleg pedagógus, de vannak tanárok bizony, akik megkeseríti több generáción keresztül a gyerekek életét, és én azt mondom ilyenkor, hogy a fenntartó az igazgató felé panaszol írásban minél többször, egy-kettő. Szülőként azt mondom, hogy most már könnyebb a váltás, én arra szoktam biztatni, amikor ennyire rosszul érzi magát egy gyerek, és látom rajta, hogy szenved és igazságtalan, akkor iskolát kell váltani, el kell indulni, meg kell menteni a gyereket, hogy ne a kudarc élményt vigye tovább, ne érezze azt, hogy ő matekból semmit nem tud, hanem akkor mozduljunk meg, és lépjünk. Ez a mi generációnknál még nem volt jellemző, hogy iskolát váltunk, meg nehéz is a kortársaktól elszakadni, de érdemes megtenni. És a harmadik, hogy igen, a szülő valamennyire fel tudja vértezni a gyermekét, de nem teljesen. Tehát,
1: de, hogy de mit ér akkor, hogyha bemegy egy szülő Móni, és mondjuk beszél erről? Mert ugye a mondás az, amikorunkban mindig az volt, hogy jaj, nem, mert akkor még inkább pikkelni fog a gyerekre, meg a tanárnak mindig igaza van, mondjuk én ettől rosszul vagyok.
2: Nem. Most már nem kellett félni, például ahol én dolgozom, ott egy elég komoly panaszkezelési tematika vagy lépéssorozat van, amit kisraktunk a honlapra. Először fogadórát kér a szülő. Megkérdezi, mi a gond, hogy látja, mit gyakoroljunk, stb. Tehát leül beszélgetni, nem vádaskodni, nem ráborítani az asztalt, először beszélgetni. Ha úgy látja egy-két héten belül, hogy nem történt változás, akkor írásban tesz panaszt a helyettesek felé. Ha akkor sem, akkor kér fogadórát a vezetőséghez, ha akkor sem változik a helyzet, egyébként ha több szülő összefog, az még jobb, vagy biztatják egymást, hogy írásban tegyenek részletes panaszt az igazgató felé. Ha akkor sem történt semmi, akkor a jelenleg tankerületi fenntartó felé lehet panasszal élni, és akkor kivizsgálják az ügyet. Nem egyszer, nem kétszer volt már olyan, igenis, hogy kiderült, hogy valóban hibázott az a pedagógus, vagy nem úgy áll hozzá, vagy az a tanár, és akkor meg kell tenni a lépéseket, meg lehet tenni, de például a mai rendszerben egy igazgatónak is meg van kötve a keze, közalkalmazott, védett státuszban van, tehát nehéz, de nem kell annyiba hagyni, és ezt nagyon kulturáltan. Tehát, hogy ezt csak úgy lehet lépésről lépésre végigcsinálni, ha a szülők nagyon kulturáltan jelzik írásban és fogadórán és szóban és a vezetőség fele, sorozatban a fenntartó fele, hogy mi a konkrét probléma. Mert én azt gondolom, hogyha egy egész osztály szenved, kínlódik, nem megy, akkor ott a tanárral is van valami gond.
1: És akkor ezt végig kellene gondolni. A tanárnak is, meg az iskola vezetésének is.
2: Nem, azt meg kell érteni, hogy az emberek nagyon-nagyon erős önvédelmi mechanizmussal dolgoznak, és pláne aki már sok éve van a pályán, és kiégett esetleg, ne adj Isten, ott azért nagyon nehéz szembenézni önmagammal. Nagyon nehéz. És azért ez egy tekintély helyzet, tehát ott alárendelt a diák felé rendelt a tanár. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és ritka az, hogy egy kollega odáll szembe velem, és őszintén elmondja, hogy figyelj, valami gáz van, üljünk le. Vagy például, amit én nagyon hiányolok, hogy nincs szupervízió a pedagógusoknak, nincs pszichológus segítség. Tehát úgy csinál végig 20-30-40 éves pályát, hogy nem kap valódi őszinte visszajelzést, nem tud ránézni saját magára, nem tudja feldolgozni azt a rengeteg sérelmet, amit ő is elszenved. Tehát egy összetett problémáról beszélünk, nagyon kéne a pedagógusoknak is a segítség ahhoz, hogy ne fussanak bele egy ilyen zsákutcába, ahol ők már nem is felik föl, hogy abban vannak.
1: Csai Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Bizonyítvány, bizonyítványosztás eredmények és szünidő. Erről és ennek kapcsán beszélgetünk, és a második órájában a műsornak azzal kezdjük majd, hogy nyaralás vagy gyakorlás, vagy mindkettő, mikor teszünk jót a gyerekkel, és mit tesz igazán jót a gyereknek. Ezzel folytatjuk majd.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: City where the heat is on. Cross GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tiszteket avattak Budapesten. Vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés rendelete szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re, a percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő. Akik szabadtéri tömegrendezvényeken kívánnak részt venni, vigyenek magukkal elegendő vizet, ne igyanak alkoholt, viseljenek sapkát vagy kalapot, használjanak fényvédőt és keressenek árnyékot, erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy az idősek, a várandósok, a kisgyermekek és a krónikus betegek a hőség idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat több Pest vármegyei településen, erről ír a Telex. A portál információi szerint Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról egyebek mellett a járdák, utak mosása és az úszómedencék feltöltése. Ma van a Nemzetközi Parlagfű Nap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. A parlagfű virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfű írtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM.
4: 98.6 Manna FM.
0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.7 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. június 27-én. Bizonyítvány és szünidő. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy nyaralás vagy gyakorlás, ugye az eredményektől, a bizonyítványtól függően. Vagy lehet-e mindkettő, mikor teszek jót a gyerekkel? És mi a jó a gyereknek ebben az esetben?
3: Vita van a szakértők között ebben. Mert van, aki azt mondja, hogy akinek hiányoznak alapok, például most beszélünk egy alsósról, nem igazán jól sikerült az év, az olvasása nem úgy alakult, akadozik, az írásképe nem tiszta, nem jó, nem érti, vagy a szorzótáblát nem tudja. Na és akkor jön a dilemma, hogy hát de neki is kell a pihenés, ki van merülve, fáradt. Na de a másik oldal meg azt mondja, hogy még azt a kicsit is el fogja felejteni, mire jön az ősz, és megint mennek tovább, rohannak a tananyaggal, és végképp le fog maradni, és kudarc élménye lesz. Na és akkor a szülő döntse el a kettő között, mi az igazság. Én azon az állásponton vagyok, hogy lehet úgy is tanulni, hogy a gyerek nem tudja, hogy tanul. Tehát egy alsós simán lehet olyan játékokba vinni, ami gyakorlás, csak játéknak adjuk el. Tehát a homokba rajzolunk, írunk, az olyan társas játékok tele van a piac vele, ami matek alapú, az olyan finom motorikás kis tésztagyúrások, az, hogy együtt olvasunk esti mesét, én elkezdem, megmutatom neki, hogy nézd, ezt a sort elolvasod most te nekem. Játsszuk azt, hogy most te vagy az én anyukám, apukám, és te olvasol nekem egy fél oldalt. Tehát, hogy bele lehet vinni a gyereket úgy a gyakorlásba, hogy nem leültetjük az asztal, hogy most már pedig gyakorolsz, mert neked ez nem megy. És akkor a kreatív és ügyes és okos szülőkre van ilyenkor szükség, hogy úgy gyakoroljunk, hogy ne vegye észre a gyerek, hogy ez most gyakorlás. Én ezt az álláspontot képviselem. Igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy azt a maradékot is elveszíti, amit megtanult, mire jön a szeptember, és nagy kudarcok várnak rá. És igaza van annak is, aki azt mondja, hogy de a gyereknek pihenni kell. Csak nem mindegy, hogy hogy pihen egyébként a gép előtt, vagy pedig kint a szabadban.
2: Hát persze.
3: Megjátszva. Tehát én így gondolom.
2: Meg én azt is érzem valahogy, hogy miért kéne, hogy büntetés legyen a tanulás. Tehát az már eleve nem így jó, van. Hogyha valamit elvonok, és azt mondom, hogy oké, akkor nem mész sehova, nem mész nyaralni, egész nyáron tanulni fogsz. Nekem ilyen helyzetem is volt, és akkor volt az első kenyértörés az anyukám, és mondtam neki, hogy miért? Szerinted én nem bánom, hogy ez így történt? Szerintem neked nem így rossz van. Érzés? Szerinted én nem akarom kijavítani? Szerinted, hogyha nem megyek ide, vagy oda, vagy nyaralni, vagy sehova, hanem ülök, akkor jobb lesz? Hogyha három hónapig, vagy két és fél hónapig ülök? És aztán végül én elmentem nyaralni, és megcsináltam, és mindenhol tanultam. Vittem magammal Görögországba egy táskányi könyvet.
3: Ja, az se jó, mert az meg mindig ott nyomasztja az embert.
2: Nyilván, de én fölmentem diákok... rendesen, amikor igen. Nagyon meleg volt, fölmentem és gyakoroltam.
3: Igen, mikor nagyobb diákokról beszélünk, nem kicsikről, akkor ez egy nehezebb ügy, ez a nyári tanulás, mondjuk egy felsős vagy egy középiskolai bukás esetén, mikor augusztusba kell pótvizsgázni, akkor nehéz. Én azt gondolom, hogy ilyenkor egy szélesebb körű kupak tanács az jól jön. A gyerek teje fölött ne döntsünk, vonjuk be, hogy szerinte hogy tudná megcsinálni, miben tudunk mi segíteni, és mennyi idő kell rá, és az az idő mikor. Tehát én azt gondolom, hogyha beemeljük a döntési folyamatba a gyereket is, és nem büntetjük. Én nem hiszek a büntetésbe, sose hittem benne, ezerszer megbeszéltük, hogy nem hiszek a büntetésbe. A következményekbe igen, tehát hogy van következménye annak, hogy megbuktál, ezzel foglalkoznunk kell, de akkor oldjuk meg együtt ezt a helyzetet, mert ez egy közös kudarcunk, hiszen nem tudtam neked segíteni.
2: Hogy is szoktad igen? Mondani, hogy még senkit nem szittak?
3: Jóra. Így van. Soha nem. Tehát ez nem működik. Még vannak, akik makacsú ragaszkodnak hozzá, hogy a büntetőszék meg a sarokbaállítás, vagy a szobafogság, akkor majd megtanulja, mert a következménye kell, hogy legyen a dolgoknak, szerintem lehet következménye anélkül is, hogy én ilyen butuska büntetéseket alkalmaznék. Lehet azzal a gyerekkel értelmesen beszélni, ha partner tudok lenni, és elmondom az elvárásaimat, felajánlom a segítségemet, és közös döntést hozunk, hogy ezt hogy tudjuk mi együtt jóvá tenni. Mert ő is hibázott, de én is, ha eljutottunk odáig, hogy megbukott. És akkor találjuk ki együtt, ez ilyen idealisztikusan hangzik, pedig nem olyan nehéz. Próbálj, mindenkit bíztatok, hogy egyszer próbálja ki úgy partnerként kezelni a gyereket, hogy leülünk, hogy figyelj, ez a helyzet, ezt most elszúrtuk, van ilyen az életben, lesz még több is, hogy tudnánk úgy helyrehozni, hogy ne fájjon nagyon. Mi így együtt? Nem tudod megtanulni a törit? Nem érdekel? Unod? Oké, nézzük meg, milyen alternatívák vannak, tele van vele az internet. Hogy lehet ezt érdekessé tenni? Hogy lehet ezt jól memóriafogásokat megtanulni, hogy tudod használni, összefüggéseket meglátni? Itt vagyok, segítek. Ha nagyon ellenálló és passzív a gyerek, az már egy tünet. Mert akkor ő már dacol, akkor ő már ellene van, akkor ő már annyira sok kudarcot élt meg, hogy utálja az egészet. Akkor már érdemes segítséget kérni kívülről, hogyha idáig jutottunk, hogy teljesen elutasít, és semmit nem hajlandó, és azt mondja, hogy ő letolja az egészet, nem igaz, nem tolja le, legbelül ez neki nagyon rossz, retteg a következő kudarctól. Én akkor kérnék egy pszichológus segítségét személy szerint, vagy egy nevelési tanácsadó szakember segítségét, de az már egy elég szélsőséges eset, és ahhoz már sok mindennek kellett történnie, hogy idáig eljussunk.
2: Csajmoni szociálpedagógus a mai szakértő vendég a műsorban. Bizonyítvány, bizonyítványosztás, és hát természetesen a szünidő, hogyan kapcsolódnak ezek össze, milyen következményekkel járnak, és hogyan tudunk okosan viselkedni ebben, és belátóan a gyerekkel, mármint a témával kapcsolatban. Azzal folytatjuk majd, hogyha itt a nyár, akkor jön a diákmunka is. Vajon az jó-e? A nagyobbaknak hasznos-e, vagy árt? Mit tudunk ezzel megtanítani a gyereknek? Mit tanul meg a diákmunkából? Mire figyeljünk oda, hogyha diákmunkára engedjük a gyereket, ezzel folytatjuk hamarosan.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Bizonyítványosztás, bizonyítvány és szünidő, és most, ahogy ígértem, a diák munka, ugye nyári munkára szoktak menni nagyon sokan a srácok közül, hogy összegyűjtsék a nyaralásra, vagy az akármi másra valót. Jó-e ez? Hány éves kortól engedjük meg a gyereknek? Mire figyeljünk oda? Hasznos-e, vagy árthat-e?
2: Ez a jogszabály, hogy mikortól csekkolhat be egy diák munkára, mondjuk egy gimnazista, de én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos, és én nagyon támogatom, csak, és itt felhívnám a figyelmet arra, hogy maradjon idő a pihenésre. Tehát itt is megint családi kupaktanács, távolabbi nagynénik, nagybácsik bevonásával, akinek esetleg van ötlete, rálátása, vagy akár ötlete arra, hogy hova menjen a gyerek dolgozni, vagy akár a munkahelyére be tudja magával vinni, milyen jó az, mikor be tudja vinni. Szóval kupaktanács, hogy mennyi az annyi. Mert vannak gyerekek, akik hajlamosak arra, hogy az egész nyarat végig dolgozzák. Nem szabad. Kell a pihenés. Növésben van, fejlődésben van. Kemény az a 10 hónap a suliba. Ha még külön órára sportolni jár, tényleg. De én azt gondolom, hogy egy pár hét diák munkát, egy 2-3 hét egy gimnazistának kifejezetten jól tesz. Belekóstol abba önismeret, hogy ő mit tud és mit nem. Hogy ő képes-e arra, hogy a lángososnál bent álljon az 50 fokba a forró olaj mellett, vagy képes-e arra, hogy a tűző napon osszogasson, mit tudom én, szórólapokat, vagy képes-e arra, hogy egy irodába fegyelmezetten végcsinálni egy napot. Tehát egyrészt egy hatalmas önismeret, megismeri a munkavilágát, hatalmas önbizalmat ad az, hogy ez az ő bevétele. Semmiképp ne vegyük el tőle, hogy akkor most aztán beadsz a közös kasszába, én ezt nem támogatom, ez az ő bevétele, és abba se szólok bele, hogy mire költi. Megkérdezem, megbeszélhetjük, ha kíváncsi vagyok rá, de én azt gondolom, hogy ez hogy legyen az ő csomagja. Hát gondoljunk bele, hogy mondjuk 40 évvel ezelőtt 14 évesen, aki bekerült szakmunkás iskolába, az egy hetet dolgozott, egy hetet iskolába volt.
1: Igen.
2: Már 14 évesen. Vagy menjünk vissza 100 évet a tehénpásztorokhoz, meg a libapásztorokhoz, akik már 7 évesen dolgozgattak. Én azt gondolom, nem én mondtam, nálam okosabb emberek, de hogy a kényelem az emberiség halála. Tehát én ezt el tudom fogadni, ezt a mondatot, hogyha nagyon a feneke alá van rakva minden egy gyereknek, hogy ő neki csak az a dolga, hogy tanuljon. Nem csak az a dolga. A háztartásba is részt kell venni, hiszen itt lakik, és nyáron, hogyha ő valami pluszt szeretne magának, akkor igen, dolgozzon, ezt nagyon tudom támogatni. Nézzük meg, hogy hova megy. Nézzük meg, hogy milyen közegbe. Most hagyd ne mondjam, hogy nehogy visszaélés áldozata legyen. Csekkoljuk le, az a legjobb, annak ilyen szövetkezetek, ha rajtuk keresztül megy, de még akkor is érdemes lesz csekkolni a munkahelyet. És tudni a nevét annak, aki felelős az én gyerekemért. Tehát azért egy némi óvatosság, felügyelet kell, a többit meg megoldja a gyerek.
1: Bizonyítvány és szünidő. Erről is ennek kapcsán beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Csajmóni szociálpedagógus. Társadalom és eredmények mit várnak tőlünk? Mennyire akarunk megfelelni, hogyan változott ez az évek alatt? Szorgalom versus kényelem, illetve hogy mi a jó nekünk hosszú távon? Erről beszélgetünk a következőkben, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.
3: Mindig.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Bizonyítvány és szűnidő, erről is ennek kapcsán beszélgetünk a mai műsorban szakértő vendégemmel, Csajmóni szociálpedagógussal. A társadalom és az eredmények, az elvárások és a megfelelési kényszer. Van-e még ennyire jelen ez az életünkben, mint amennyire jelen volt mondjuk a mi fiatalkorunkban, vagy iskoláskorunkban, illetve mi a helyzet a szorgalom versus kényelem történettel, mi a jó nekünk hosszú távon, és hogyan tudjuk megtanulni egyáltalán a hosszú távú gondolkodást?
3: Hát igen. Nagyon sok kritikát kapnak a mai fiatalok. Tőlünk, akik a különböző hatások miatt nagyon erős megfelelési kényszerrel küzdünk, és ez nagyon jó a munkáltatóknak, mint az elején mondtam. Ugye?
2: Tehát, kihajtanak belőlünk mindent.
3: Ja, bármit. Tehát annyira lelkiismeretesen a mi generációnk annyira akar dolgozni, és annyira akar megfelelni, hogy mindent elvisz a hátán, meg a mi szüleink is elvittek, sőt, még kétszer annyit, mint mi. És nagyon erős kritika éri a mostani fiatalokat, hogy magas fizetésért nem akar semmit csinálni, meg mindig keresi a könnyebb utat. Na, ebbe én belekapaszkodnék, mert nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy ők átszervezik, hogy könnyebb legyen. Uh-huh.
2: És vállalják.
3: Így van. Tehát nekem is van nagyon fiatal kollégám, és csak pislogok néha, hogy ő nem hajlandó belefeszülni bizonyos dolgokba, hanem azt mondja, hogy leül, átgondolja, hát ez sokkal könnyebben megoldható, akkor miért csináljuk úgy. Uh-huh. Attól, hogy régen így csináltuk, attól azt még nem feltétlenül kell így. Hát ezt lehet sokkal könnyebben is. És ezt nem tudom elvenni tőlük, ezt a gondolkodást, tehát ezt eltanulni lehet inkább, és nem, az se sikerül, hogy nem olyan nagy baj az, mert baromi kreatívak. A mai fiatalok nagyon kreatívak, és egy várántítással elintézik azt, hogy rólad folyik az izzadság. Ez bosszantó a mi szemszögünkből nézve, de nézzünk mögé.
2: De közben azt mondják, hogy miért csinálod? Van könnyebb út is, miért nem választod azt?
3: Így van.
2: Csak ez már sértettség, mert ugye ott egy tükör.
3: Így. Ugye, milyen bosszantó? És hajlamosak vagyunk nagyon haragudni rájuk, ahelyett, hogy kinyitnánk a fülünket meg a szemünket, és tanulnánk mi is tőlük, sokat lehet tőlük tanulni, én nagyon szeretem a fiatalokat, és én azt gondolom, hogy sokkal kiterjedtebb nézőpontjuk, sokkal tágabban látják a világot. Egy dolog, amit nem szeretek, az a lustaság, azt nem szeretem, és nem azt a fajta lustaságot, ami a kreativitást erősíti, hanem ez a majd valaki megcsinálja helyettem, na azt nem, uh-huh. azt nem tudom tolerálni, de abból ki lehet őket mozdítani két perc alatt egy kis motivációval, és én azt gondolom, ha van egy belső motivációjuk, ha vannak megfogalmazott célok, akkor a társadalom nagyon jól jár a fiatalokkal. Tehát egy picit nevelgessük őket magunknak, egy picit biztassuk őket, higgyünk bennük, és csak pislogni fogunk 20-30 év múlva, hogy milyen sikereket fognak elérni, mert ügyesek és okosak, és sokkal tágabban látják a világot, és sokkal rugalmasabbak. Egy picit én azt gondolom, hogy morálisan is, meg elvárásainkkal egy picit azért igazgatni kell az útjukat, főleg amikor gimnazisták, akkor azért sok alapkövet le lehet tenni. Egy nagyon jó osztályfőnök, egy jó pedagógus, egy jó nagynéni nagyon klassz alapköveket le tud tenni, aminek nagyon nagy haszna lesz később, meg az egyetemen is, akikkel dolgoznak a fiatalok. De én azt gondolom, hogy bízhatunk bennük, és a társadalmunk jó kezekben lesz, ha egy picit segítjük őket, és motiváljuk, és biztatjuk őket.
2: És ők ezt azonnal másképp fogják értékelni, és másképp fognak hozzáállni, nem csak ahhoz, amit mi mondtunk, és amit kérünk, hanem magunkhoz, hozzánk is.
3: Így van. Tehát nem, ez a bezzeg az én időmben, meg emeld már fel a fenekedet, ne lusták, hogy ez nem működik. Ez a mai fiatalnál őszintén nem működik. Okay. És nem azért, hogy hízelegni kell, tehát nem, tehát félreértés ne essék, itt nem arról van szó megint, hogy mi ma hajlamosak vagyunk szélsőségekbe gondolkozni, hogy persze majd még könyörgök neki. Nem, senki nem mondta, hogy könyörögjünk. Beszélgessünk nyitottan, partnerként. Kérdezzük meg, hogy ő hogy látja, mi a véleménye, mi segíteni őt. Tehát, hogy nagyon nagy különbség van a között, hogy majd könyörgök, meg lenézem, meg kritizálom, meg a között, hogy motiválom, kíváncsi vagyok, érdeklődő és biztató. Uh-huh. Nagy különbség.
2: Bizonyítvány és szünidő, eredmények, elvárások, erről szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Csajmóni szociálpedagógus, és jó szokásunkhoz szíven természetesen a következőkben jön egy nagy adag útravaló a témával kapcsolatban, úgyhogy érdemes lesz figyelni, hamarosan folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.
0: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de

0: vagy mellém.
1: Ez a Lélekszörf.
2: Péter Petrával, Manna FM.
3: Bizonyítvány és eredmények és szűnidő. Erről beszélgettünk, és még egy jó kis adag útra való erejéig beszélgetünk tovább Csajmoni szociálpedagógussal a mai műsorban. Bizonyítvánnyal, eredményekkel, elvárásokkal, szűnidővel, bukással, pótlással, gyakorlással, nyaralással kapcsolatban mik a legfontosabbak, amiket magukkal vihetnek a hallgatók, Móni?
4: Hát a legfontosabb, hogy abba ugye egyet tudunk érteni, hogy a bizonyítvány egy szelet, és ez egy közös eredmény. Tehát én azt gondolom, hogy az a családnak és az iskolának egy közös eredménye a diákkal együtt. Talán ezt a felfogást én szeretném.
3: Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és mennyire jó lenne, ha látnák a szülők, mennyire jó lenne.
4: Igen. Tehát ezt mi együtt hoztuk össze, ez az egyik. A másik, ha jól sikerült, ha rosszul a helyén kezelni, mert mihez képest rossz, mit tettem én, hogy ne úgy alakuljon, és mit tehetek azért, ha segítségre van szükség a nyáron. Nem büntetésre, nem kínzásra, nem ész nélküli gyakorlásra, hanem egy átkeretezésre, hogy adott témakör, akár a matematika, megközelíthető másképp. Nem akarok oldalakat mondani, de rengeteg olyan hely van az interneten, ahol egy teljesen más szemlélettel elmagyaráznak témaköröket. Lehet most az internetet segítségül. Na most ilyenkor lehet arra használni, amire való. Ez a másik, ami nagyon fontos. A harmadik pedig az, hogy mindenkinek szüksége van a pihenésre. Óva intenék az egész napos képernyőidőtől, mert az nem pihenés, hanem tönkre vágja a gyerek idegrendszerét, és nagyon nyűgös lesz tőle, és elviselhetetlen. Úgyhogy valamilyen kompromisszumos megoldást javasolok, és nem büntetés, hanem megállapodás szintjén, hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami egészséges, és nem azért, mert megbuktál és tanulnod kell, tehát elveszem a gépet, nem gépezhetsz, hanem azért, hogy figyelj, akkor csináljuk úgy, ha neked is ez így belefér, hogy megnézzünk minden nap az interneten egy adott tárgyhoz tartozó témát, egy picit együtt gyakorlunk, és utána 2 órát gépezhet, szabadon nem szólok bele. Például ez egy felajánlás, mindjárt másképp hangzik, mint az, hogy elvesztem a gépet, mert megbuktál. Ugye? És szerintem eredményesebb is. Keretezzük át egy picit a gondolkodásunkat néha. Én azt gondolom, hogy ha szeretettel közelítünk bármi felé, sokkal nagyobb hasznot fog hozni, mint a dühből, bosszúból, sérelmekből közelítünk meg egy kérdést. És én arra intenék minden távolabbi rokont és barátot, hogy lehet ezt kezelni tapintatosan. Nem kell belemászni egy gyerekbe, és egyből a jó tanácsokkal úgy ellátni, hogy az kéretlen, hanem felajánlani esetleg a segítségem, akár tanulásban, akár munkában, akár ötletekben. Felajánlhatom, ha élnek vele, élnek, ha nem. De azért ítélkezni egy nem jó bizonyítvány fölött, mondjuk egy távolabbi rokonnak, az nem szép dolog, ebbe azt hiszem megállapodhatunk. És felesleges, mert nem ad vele semmit. Tehát a kritika az nem ajándék, az nem ad semmit. Igen, és a diákmunkánál megint biztatok mindenkit, hogy egy picit kóstoljon bele a munkavilágába, csak óvatosan, és attól, hogy valaki a főnököm, attól még megvannak a határvonalaim. Jó? Tehát, hogy ez főleg a fiatal lányoknak üzenem, hogyha értjük, hogy miről beszélek, hogy a feljebb valóm, vagy aki munkát ad, annak is megvannak a határai, és tartsuk meg ezeket a határokat magunk körül. Bátran ne féljünk tőle.
3: Csajmoni szociálpedagógus, most már visszatérő, kedves szakértőnk volt ma is a segítségünkre abban, hogy másképp álljunk a bizonyítványhoz, a bizonyítványosztáshoz, az iskolai eredményekhez, és hagyjuk a gyereket nyáron feltöltődni. Fogja ő tudni magától is, hogy mi a helyzet. Nem kell egy fuldoklónak a vízmélységét ecsetelni, vagy újabb mélységet adni valaki zavarodottságának, mert ezzel nem fogunk segíteni. És akkor most a fuldoklót ezt persze idézőjelbe teszem, de szerintem mindenki érti, hogy mire gondolok.
4: Igen.
3: Ugye így van. Moni, köszönjük szépen az idődet, így a hétvégén, és köszönjük azt is, hogy mindig segítesz nekünk. Ez volt a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. június 27-én Csajmoni szociálpedagógussal. Köszönjük szépen!
4: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

Tőzsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja.

0: Sőt, vannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tombola kánikula. Vízkorlátozást és vasúti sebességkorlátozást is elrendeltek. Kína kell a Budapest-Belgrád vasútvonal szerződés nyilvánosságához. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mától harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent. Az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hétvégén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahol több ezer résztvevőt várnak. A miniszterelnök által vezetett védelmi testület az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le ma a tiszti esküt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A miniszter emlékeztetett, hogy a beruházás már majdnem elkészült. A tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszert még jelenleg is tesztelik. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Délután 5:30-8:00 lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodálykörönttől a Kossuth térig az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. A változásokról a BKK Infón lehet tájékozódni. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, különösen Tatabánya környékén 4 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Az M7-es autópályán a Balaton felé is élénk a forgalom. Országszerte süt a nap, elvétve van néhol gomoly felhő, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection.

0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában az egyik legkedvesebb vendégem Nemes Pál jött el újra, hogy a teremtést beszéljük át egy újabb beszélgetés keretében, talán egy újabb aspektusból újra, mert hogy itt van az ideje, egyszer már korábban beszéltünk erről, pont akkor, amikor elindult a Hitem szerint, de Palival különösen kedves nekem erről beszélni. Nemes Pál egyébként a székesfehérvári Dávid sátora gyülekezet pásztora. Szia, Pali, köszönöm, hogy jöttél megint.
2: Szervusz, és köszöntök mindenkit.
1: A teremtés körül nagyon sok történet, és nagyon sok kérdőjel van. Ugye ott vannak azok az alapmondatok, hogy legyen fény, hogy az Úr látta, hogy ez jó, és akkor zajlott a teremtés 6 napon, de a 7. napon az Úr megpihent, és még számos idézetet fogunk felhozni, legfőképpen te, de első körben talán kezdjük ott, hogy ugye létezik egy elmélet, miszerint volt a nagy bum, létezik egy elmélet, miszerint volt az evolúció, és akkor a majmokból szépen kifejlődött az ember, de azért ennyi gyönyörűséget, ami a Földön van, és amiből valami keveset ismerünk, még akkor is, hogyha az internet ontja elénk a képeket és az ismeretet, ezeket a gyönyörűségeket csak az Isten tudta megteremteni, vagy tudja megteremteni szerintem. És vannak olyan élőlények, mondjuk az ausztrál repülő cukormókus, vagy akár a zsiráf, amik nem alakulhattak csak úgy ki, vagy az okapi például, vagy egyáltalán amilyen egy kutya és egy cica tud lenni, vagy ahányféle tud lenni egy növény, vagy a természet. Hát ott kellett egy ilyen alkotó, aki ilyen jó kedvében ennyire cuki dolgokat meg tud teremteni, a sok szépség mellett is.
2: Igen, ez egy nagyon izgalmas, meg rendkívül jó téma. Talán 19. századtól van egy olyan tudományág is, hogy teremtés történet, mert van evolúciótan, de nem sokra utána indították ezt el. És tegnap elkezdtem egy hosszú értekezést, de aztán abba hagytam. Nagyon hosszú, minden területre kiterjed. De azért 3 területet felsoroltam, de mielőtt abba belevágnék, itt a termodinamika főtételei. Azért először én azt mondanám, hogy amikor a teremtésről beszélünk, azt jó úgy tudatosítani, hogy előtte, ha én valakivel beszélek, akkor én a Biblia alapján szoktam beszélni. Tehát, hogy mindig van nekem egy hivatkozási alapom, és az pedig a Biblia. Tudom, majd utána fogunk arról is beszélni. Vagy következő alkalommal. Tehát van néhány axióma számomra, amikor a teremtésről is beszélgetünk. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy miért fontos az, hogy a teremtés se kapcsolatban a Biblia szóba kerül, mert a teremtésnek van konkrét célja. És a Bibliának is van konkrét célja az ember számára, és egy csomó olyan saját életünkkel, sorsunkkal kapcsolatos fontos kérdésekkel foglalkozik a Biblia, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, nem kerülhetünk ki, és ebbe beletartozik nyilván a teremtés is. Csak ezt a 3 dolgot fölír, ezt most használom itt a jegyzetemet, mert
1: őszintén
2: a termodinamika első törvénye, ugye, hogy az anyag és az energia az nem keletkezik csak úgy magától, és nem vész el. Tehát ismerős ez a
1: csak nagyon jó. Csak átalakul.
2: Igen, ez az E=mc, így szerint. Tehát ez szerint ugye az anyag és az energia összmennyisége soha nem változik. Tehát az azt jelenti, hogy ebből az első törvényből az következik, hogy a világegyetem nem hozhatta létre saját magát. Ezt az első törvényt már ismerték akkor, amikor az evolúciótant is megfogalmazták. Tehát ott azért a tudósok egymással is természettudósokról beszélek. Természettudósok is azért egymással ellentétbe kerültek, és komoly vitába kerültek, mert ez azt jelenti a termodinamika első törvénye szerint, hogy csak az anyagon kívül, tehát az univerzumon kívül levő valami hozhatta létre. Tehát, és itt bele fogalmazom én a teremtőt. Uh-huh. A termodinamika második alaptörvénye, ugye, hogy egy rendszeren belül a spontán folyamatok a rendezettség csökkenéséhez vezetnek. Tehát a dolgok a rend irányából mindig a rendezetlenség fele haladnak, és a fele. Ez teljesen ellenmond az evolúciónak. Miért? Mert az evolúció az a hit, hogy a rend és a szervezettség az idővel mindig halad előre. Uh-huh. Tehát egyre nagyobb rend, egyre nagyobb szervezettség, stb. Stb. Az egész univerzumban. Ez szintén a akkor már ismert főtétel volt, tehát ez szintén abszolút és teljesen ellentmond. A termodinamika harmadik alaptörvénye, tehát hogy a rendezettség maximális szintje, az mindig az abszolút nulla fok körül van. Tehát ott van, és utána bármilyen plusz energia jön, tehát az azt jelenti, hogy emelkedik a hőfok, már pedig itt azért jóval fölötte vagyunk, meg az univerzum is, ha jól emlékszem, hát közel 3 foknál van, tehát itt a Kelvin foknál. Tehát az azt jelenti, hogy ha én ezt komolyan veszem, a rendezettség fokozásához egy nyílt rendszerben információbevitelre van szükség, nem egyszerűen energiára, mert ha csak energiát rakok bele, akkor a rendezetlenség fele fog haladni. Tehát az azt jelenti, hogy nem is csak plusz energiára van szükség, hanem irányított, információval rendelkező energiára van szükség ahhoz, hogy ne a rendezetlenség fele haladjon, ha ellépünk az abszolút nulla fokról. Ez abszolút a termodinamika törvényei alapján, most csak így röviden és dióhéjban. Azért ez sok oldal, 10 oldalakon volt, és olvastam, de ez így röviden.
1: Pali, hogyan vélekedne erről a mi Istenünk? Tehát valahogy most, ahogyan beszéltél erről, én úgy érzem, de sokszor egyébként a hitem szerint beszélgetésekben, hogy ül és olyan kedvesen mosolyog magába, hogy mi megpróbáljuk megérteni, vagy megfejteni azt, ami neki egy szempillantás alatt, vagy hát annak az 1000 milliomod része alatt sikerült, hogy megtörtént, vagy megtett. Az a tudás, az a csoda, az a képesség, és még használhatnák különböző fenköltebbnél fenköltebb szavakat is, ami csak a teremtőnek van, de odaadta nekünk is. Tehát bennünk is létezik minden pici lenyomata annak, amilyen ő is, ahogyan ő létrehozta a világot, akkor tulajdonképpen a teremtés az nagyon sokféleképpen megbeszélhető, vagy sok irányból megközelíthető. Ugye egyfelől az, hogy hogyan teremtette Isten a világot, aztán az, hogy hogyan tudunk mi teremteni a saját pici kis világunkban az ő képességének, amit átadott nekünk köszönhetően. Melyik irányból induljunk el? Egyáltalán hogyan teremtetett a világ, ugye a teremtés történet szerint lett egy férfi, Ádám, igaz? Pontosabban lett először a világ. Először lett a fény. Mi is volt először, Pali?
2: Tehát ha megnézem ott a teremtés történetet, ha visszakanyarodok most a termodinamika törvényeihez. Tehát az azt jelenti, hogy valamilyen módon Isten, ugye vagy kezdetben, tehát az számomra azt jelenti, hogy Isten először az időt létrehozta. Utána létrehozta ugye a teret, az egeket, mert ott nem az eget, hanem az eget többes számba van, és az anyagot létrehozta, és tulajdonképpen ebbe a semmibe a szavával hozott létre dolgokat, ahogy az egyik Zsoltár mondja, hogy ő szólt és meglett, parancsolt és előállt. Mondtál egy ilyen mondatot, részmondatot, hogy gyakorlatilag nekünk is van egy ilyen idézőjebe feladatunk, képességünk, hogy teremtsünk, létrehozzunk, igen.
1: Vagy hát ezt az ajándékot odaadta az Isten, aztán ki mire használja?
2: Igen, mert benne van az ember beszédébe, a nyelvébe az a képesség, az a hatalom, hogy létrehozzunk nem csak érzéseket, gondolatokat, hanem változtassuk a környezetünket. Ezt a Salomon úgy fogalmazta meg, hogy az élet és a halál benne van a nyelvben. Van egy hatalma az embernek, a nyelv hatalmába van az élet és a halál. És ki nem csak az, hogy ahogy él vele, hanem amit szeret, ahogy szereti használni, úgy fogja annak a gyümölcsét élni. Tehát ennek azt jelenti, hogy a motivuma a lényeg, hogy milyen motivumból beszélek, mert van, amikor félreértik, van, amikor nem jól fogalmazom, van, amikor nem tudom kifejezni azokkal a szavakkal, akár azon a nyelven, amin éppen beszélek. És hasonlóképpen, tehát Isten, én innen indulnék ki, hogy a János evangélium eleje, hogy Isten maga a szó. Tehát, hogyha Isten maga a szó, akkor az azt jelenti, hogy mi a teremtés? Egyfajta önkifejezés, hogy a tér és időbe behozza önmagát. Mert ő örökkévaló szellemi lény, és mégis korlátozta önmagát, de miért korlátozta önmagát? Az én hitem szerint és a Biblia fő üzenete szerint az ember miatt. Tehát, hogy megoszta saját magát, nem volt egyedül azelőtt sem, már bár Isten egy, de mégis több személyben létezett és létezik. Most is ez a Szent Háromság a hitünk szerint. Tehát nem volt egyedül Isten, de mégis szerette volna megosztani magát olyan lényekkel, akiket nem pusztán arra teremtett, hogy dicsérjék, vele legyenek, mert ezek vagyunk mi, hanem akik szabad akaratukból szeretik őt. Szabad akaratukból választják
1: őt. Őt választják.
2: Igen, és van lehetőségük mást választani.
1: Azért nagyon örülök, hogy ezt felhoztad, és bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, mert én a hitem szerint most már másfél éve alatt mindig ezt mondom, hogy az Istenben az a legcsodálatosabb, az a kedves, csendes, végtelen és feltétel nélküli szeretettel hozzánk forduló jósága, hogy mindig megadja a választás lehetőségét. És mindig megmutatja azt is, hogy mi a következménye a választásnak. És általában, hogyha az ember jól figyel, akkor mindig két dolog között kell választani. Tehát mindig azt mondjuk, hogy jó, hát a döntéseink határoznak meg minket, és a választások száma végtelen, de nem, mert választhatom őt, és van az összes többi más dolog, az összes többi irány, nem?
2: Igen, a teremtésnél jött ez be igazából, tehát hogy sokan fölvetik azt, hogy Isten nem számított arra, hogy mit fog lépni az ember, hogy most meglepte az ember a lázadásával, vagy a szembehelyezkedésével.
1: Szerinted meglepte?
2: Nem.
1: Szerintem sem.
2: Meggyőződésem, hogy ő ezt pontosan tudta.
1: Köszönöm szépen.
2: Ezt ő pontosan tudta, és amit az előbb mondtam egy rövid mondatkát, hogy ő eleve elkészítette a megváltást is az ember számára, mert ő nem robotokat akar, hanem az ő fiának egy társat akart. És ez az eklézsia. A fiának egy menyasszonyt akart. Egy olyan társat, akit nem arra készít, hogy nincs más lehetősége, csak hogy azt csinálja, amit a fia akar, meg stb., hanem megkísértetik, és szabad akaratból őt választja. Ha nincs megkísértve a hited, akkor az nincs kipróbálva. Ha megvan kísértve, és a kísértés a próba ellenére választod, az azt jelenti, hogy te döntöttél, szabad akar. Ez már nem ugyanaz a hit. Ez már nem ugyanaz a kapcsolat. És Isten ezt a kapcsolatot akarta.
1: Ez történik mindenki, vagy kicsit elkapott ez. Szóval ez történik akkor, amikor az ember megtér. Amikor egyébként angolul nagyon szépen azt mondják, hogy saved, szóval, hogy aki megtér, az megmentetett.
2: Igen.
1: Ez a választás az, amikor azt mondom, hogy én ezt akarom?
2: Részben ez a kezdete. Ugye, amikor megteremtette, tehát most kicsit leegyszerűsítve, megteremtette Isten az embert. Most azért zárójelben visszautolok, amit te kérdeztél. Tehát ő embert teremtett férfivá és nővé. Tehát nem úgy van, hogy az ember a férfi, és utána jött a nő, hanem ott van az első fejezetben, hogy megteremtette az embert férfivá és nővé. Az embert a saját képmására teremtette. Meggyőződésem, hogy nem pusztán a férfi az Isten képmása, hanem az ember az Isten képmása együtt a férfi és a nő.
1: Az egység maga.
2: Igen. Tehát az azt jelenti, hogy én nem tudom pusztán a férfiúságommal Istent tükrözni tökéletességgel. Te sem tudod a nőiségeddel, mert Istenben benne van a férfiúság is, és a nőiség is. Az apaság, anyaság is, mind a kettő benne van.
1: Meg a férjség és a feleség
2: pontosan
1: is.
2: És ahhoz, hogy ez kifejeződjön, és az ember, és itt vagyok ugye, hogy az ember szellemi lény. Tehát fogta az anyagot, jött a test, belelehelte az életnek a leheletét, szellemet, és lett élő lélekké. Egy magyar nyelvben egy komoly kihívásnak érzem azt, hogy legtöbb biblia fordítás, talán három kivételével a általam ismert 15-ből, magyar fordításokról beszélek, nem tesz különbséget a lélek és a szellem között. Az ember szellemi lény, Isten szellem. Nem tudok Istennel, aki szellemi lény, csak a szellememmel kapcsolódni. A pszichém a szellememnek a szűrőjén keresztül tud csak benyomásokat, információkat, érzéseket, élményeket, megtapasztalásokat kapni Istenről. Miért mondom ezt? Azért, mert amikor Isten megteremtette az embert, egy abszolút tökéletes harmóniára teremtetett, és azt mondta, hogy itt van minden, használd, műveld, őrizd, zárójel, mitől kellett őrizni, azt mondja, zárójel bezárva, de amelyik napon a fánok közel, vagy a kert közepén ott volt a jó és a rossz tudásának a fája, eszel arról a fáról, meghalsz. És akkor olvassuk, hogy evett Ádám is és Éva is, és otthon megnéztem, most nem tudom pontosan, hogy még utána hány száz évig élt, szóval sok száz évig élt még.
1: Úgy emlékszem, talán lehet, hogy hülyeséget mondok, de talán 900 éves volt Ádám.
2: Igen.
1: Jó, akkor jól emlékszem.
2: Igen, 930.
1: Engem nagyon megdöbben. És született még egy harmadik fiúk is, a későbbiekben.
2: Sok született? Sok született, csak ezek voltak, amik le lettek írva. Sok fiúk és sok lányuk született. Tehát nyilván, amikor...
1: Tehát akkor félretehetjük azt is, azt a feltételezést, amit sokszor felhoznak, hogy vajon idézőjeles vérfertőzésből születette az emberiség, mert hát ugye ott volt egy darab fiú, meg Ádám és Éva.
2: Ez tehát, hogy itt... Tehát ők nem... A végig, tehát én ezt most végig bogaráztam, mert hallottam én is ezeket a feltételezéseket, de ott végig azért Éváról úgy beszél, mint Ádám feleségéről. Tehát ő nem volt soha szexuális kapcsolatban a fiaival.
1: Hát meg volt elég idő, sem. Erről nem is beszélnek. Ott volt 900 év arra, hogy szülessen sok-sok gyerek.
2: Megmondom őszintén, most leírogattam a családfákat, tegnap előtt átbogaráztam, és megnéztem, hogy belegondoltunk-e abba, hogy Sém, Noé, az özönvíz után ugye három gyerek volt, Sém túlélte Ábrahámot is. Tehát sok száz évvel, talán hetedik generáció volt Ábrahám. És Ábrahám miután meghalt száz, nem tudom, valahány éves korában, még Sém utána 35 évig élt. Tehát nem úgy volt, hogy 1000 éve volt István király, államalapítás, és akkor sok generáció, meg hagyomány, meg írások, ami fönnmaradt, és akkor hát mi az, ami úgy volt, mi az... Szem és fültanú volt még akkor. Özönvízről is. Tehát ez sokszor elfelejtjük, és nem gondolunk bele.
1: De akkor ilyen hosszú időre voltunk tervezve, úgymond?
2: Igen.
1: Tehát akkor ezt valahogy az ember magának rontotta el? Az
2: azt
1: idők
2: mondta
1: is, során?
2: Hogy amelyik napon eszel, arról a fáról meghalsz. És elkezdtem, hogy ha megnézem, fizikailag nem halt meg.
1: Igen.
2: Igaz?
1: Minek, mi számára halt akkor meg?
2: A Efezusi levélben van egy nagyon jó, illetve kettő, második fejezet első, és az ötödik versében is van. Azt mondta, hogy a vétkeink és a bűneink miatt halottak voltunk, és ezért kellett, hogy megelevenítsen Isten. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Ádám, Éva szelleme meghalt. Máshogy fogalmazva, Isten szellem, az Isten és az ember közötti kapcsolódás pontja, a szellem, az ember elvesztette a képességet, hogy Istennel kapcsolódjon. Ezt jelenti konkrétan. Ezért
1: a fa miatt.
2: A bűn miatt.
1: A bűn miatt.
2: Az engedetlenség. Az engedelmesség vagy engedetlenség kérdése az ugye a mai világban az egy, hát nem olyan szívesen taglalt téma, de ezt inkább úgy fogalmazom meg, amit Pál apostol mond, hogy minden szabad nekem, de nem adatom valakinek a hatalma alá. Mert akinek engedelmeskedsz, annak a hatalma alá kerülsz. Ha Istennek engedelmeskedsz, Isten hatalma alatt vagy. Ha Istennek nem...
1: És Isten védelme alatt egyben?
2: Abszolút.
1: Oké. Okay.
2: Ha Istennek nem engedelmeskedünk, az nem úgy van, hogy hát én nem engedelmeskedek senkinek, nekem nem mondja meg senki.
1: Én nem magam ura vagyok, nekem nem parancsol senki.
2: Pontosan. Ez nem úgy van, hogy akkor én nem engedem. Ha amikor én nemet mondok Istennek, akkor azzal igen mondtam valaminek. És valaminek a hatalma alá kerültem. Mit mondott Ádámnak, és te még a bűnbeesés előtt? Hogy őrizzétek, és műveljétek, vagy műveljétek, és őrizzétek. Mitől kellett őrizni? Tehát ott valami volt, amitől kellett őrizni.
1: Tehát akkor a teremtés történetben benne van az is, hogy eleve volt a teremtés történetben egy rossz is. Mármint, hogy nem egy rosszul balul sikerült teremtés, hanem a teremtett lények között lett egyszer csak egy olyan, aki azt mondta, hogy akkor én nem úgy fogom tenni, ahogy nekem mondják, és akkor keletkezett a másik oldal, ugye a fény és a sötétség, a jó és a rossz, akinek az Istenre való nemetmondással igent mond az ember. Anélkül megkockáztatom sok emberrel kapcsolatban, hogy tudná, hogy minek mond igent.
2: Pontosan. Annyit tennék még ehhez hozzá, hogy hát itt most, hogy szóba került, akkor muszáj azért beszélnünk mondjuk Luciferről. Mert a kérdés az, hogyha az Édenben Ádám Éva teremtésekor már őrizni kellett a kertet valamitől, és az egyértelműen kiderült ott a kísértőnél, tehát hogy a kísértőtől kellett őrizni, akkor előtte már valami történt. A kérdés, vajon Isten teremtett egy gonosz lényt?
1: Igen, tök jogos a kérdés.
2: Nem, hanem Isten fiakat teremtett, tehát a proféták mondjuk így mondják, angyalokról beszélek. Angyaloknál is voltak különböző tekintély és hatalmi szintek, és voltak fő angyalok, mondjuk Mihály, Gábriel, Lucifer, ezeket említi mondjuk a Biblia 66 könyve. És Luciferről csak felolvasok kettő részt. Egyrészt Ezekiel prófétától, másrészt Izajás prófétától. Embernek fia, kezd gyászéneket Tirusz királyáról, és mondd neki, így szól az Úristen, te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben, Édenben, Isten kertjében voltál. Mindenféle drágakövekkel ki voltál díszítve, és felsorolja, voltál fölkent oltalmazó kerub, és úgy állítottalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál. Tüzes kövek között jártál. Fethetetlen voltál útjaidban attól a naptól kezdve, amelyen teremtettél. Egészen addig, amíg gonoszság és álnokság nem találtatott benned. Azt mondja, hogy belsőd megtelt erőszakkal. Vétkeztél. Ezért vettettél le az Isten hegyéről, és elveszítettelek, elkergettelek, te oltalmazó kerub, a tüzes kövek közül. Szíved fölfúvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet, fényességedben gonoszra használtad a bölcsességedet. A földre vetettelek, királyok előtt adtalak szemük gyönyörűségére, látványossággá tettelek szemük láttára. Ez az Ezekiel próféta. Tehát itt nyilván úgy kezdi, hogy Tírus királyáról, de egyértelműen nem Tírus királya nem volt se Édenben, se nem volt felkent oltalmazó kerub, stb. Ez egy profétai kijelentés, de a Szent Szellem által ihletetten. Tehát az azt jelenti, hogy Isten Lucifert nem sátánnak teremtette. Nem
1: az a neve, hogy fényhozó, igaz?
2: Hát igen.
1: Többféle fordítás is létezik, és azt is szokták mondani, hogy ez egyik kedvence volt, ha lehet egyáltalán, vagy szabad ilyet mondani.
2: Igen, az egyik legbölcsebb, és ha úgy tetszik, ezekből a kijelentésekből valószínű, hogy az Isten dicséretét, imádatát vezette az egész univerzumban.
1: Az volt az ő feladata?
2: Igen, igen.
1: Hát, és ő fordult ellene?
2: Igen.
1: Ezzel a tudással.
2: Mert Ezekiel is ezt mondja, de Izajást is felolvasom, ez rövidebb lesz azért.
1: Jó, jó.
2: Izajás 14-től. Hogyan estél le az égről fényes csillag, hajnal fia? Levágottál a földre, aki népeken tapostál. Holott te azt mondtad a szívedben, az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem ülőszékem. És ott lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon. Fölébük megyek a magas felhőknek, és olyan leszek, mint a magasságos. Tudatába volt annak, hogy ő az egyik legkiválóbb teremtménye Istennek. Egyet hagyott ki a számításból, hogy teremtmény, nem teremtő. És milyen akart lenni? Olyan akart lenni, mint Isten. És ezért föllázott Isten ellen, és levettetett onnan. De az angyaloknak egy részét is magával vitte.
1: Hogyan tudta magával vinni az angyalokat, és miért nem pusztította előtt az Isten?
2: Szabad akaratot adott minden teremtményének.
1: Nekik is.
2: Nekik is szabad akaratot adott. Mivel az angyalok nem voltak és nincsenek időben a halálnak alávetve, az ember is...
1: Tehát ők halhatatlanok.
2: Igen.
1: Tehát nem hat rájuk téridő.
2: Így van.
1: Uh-huh.
2: A téridőben mozognak, illetve téridőben is mozognak, inkább így mondom, mivel van testük, ezt a Bibliából tudjuk. A test akkor értelmezhető véleményem szerint, de ez az én agyam, ami jelen pillanatban még azért messze van az isteni értelemtől. Tehát amikor van térésidő. Tehát az angyaloknak is van testük, az egy más kérdés, hogy szellemi testük van.
1: Tehát az mit jelent? Mert ezt így nehéz képzelni.
2: Nagyon röviden mondjuk, Jézus a föltámadás után volt teste. Igen, volt teste, de mégse olyan volt, mint előtte. Föl lehetett ismerni a formája, a fizimiskája, stb. A fénykép valószínű ugyanaz volt, és meg tudták érinteni, bele tudták dugni a kezüket a sebeibe, evett velük, és akkor nem folyt ki belőle a lé meg a kaja. De mégis átjött a falon, a szemük látára fölment a mennybe. Ez egy szellemi test volt.
1: Tehát úgy kell elképzelni, mint amikor valaki elképesztő képességeket kap. Tehát van egy test, de az már teljesen nem a földi teljesítményekről szól. amit
2: nincs alárendelve a térésidőnek, mert az örökké valóság szellemi törvényei vonatkoznak rá, amiket nem ismerünk.
1: Tehát átjárhatós, átjárása van.
2: Igen. Aha. Tehát azért, mert a szuperemberek, meg Superman, meg ezek a filmek, szóval azt látjuk, hogy milyen gyorsan repül. A szellemi lényeknek nem kell gyorsan repülni.
1: Az egyszerűen máshol vannak.
2: Igen.
1: És kész.
2: Aha. Ott van és kész. Egy másik dimenzióba lép át, mondom én.
1: Ez megjelenik most... egyébként a magyar népmesékben sok helyen. Nagyon sok leképezése ennek. Tehát például a hip-hop ott legyek, ahol akarok, az gyakorlatilag ez.
2: Igen.
1: Gondolok valamire, és ott vagyok. Mert nem, nem korlátoz le sem a tér, sem az idő a létezésben.
2: Na most, ha belegondolsz, hogy az embert, tehát Isten teremtette arra, hogy vele egy közösségbe legyen, előre tudta, hogy a szabad akaratával először nem fog tudni jól élni, mert a kísértőnek fog engedni. De nem adta föl, ő nem ezért teremtette az embert, ő már nagyon jól tudta, hogy ő a fiának akar egy társat. Miért? Mert örökséget készített az embernek. Az egész Biblia, meg megváltás, meg stb. Sokszor félreértjük. Nem az a lényege, hogy bűnbocsánatod legyen, hogy meggyógyítson Isten, a mennybe kerüljünk, örök életünk legyen. Ez minden ilyen mellékes dolog. Hanem az hitem szerint az, hogy miután elbukott az ember, Isten elkészítette a helyreállását, a megváltását. Elég hosszan készített el, hogy az sikeres legyen. Évezredek megtörtént a megváltás. A megváltást elfogadva az ember bekerül egy olyan közegbe, hogy mondjuk megtérek, és a szellemem megelevenedik. És Istennel elkezdek kapcsolódni. És sokan keresztények ezt megelégednek.
1: Az ön tekint nyitnék egy ablakot, vagy egy ajtót Isten felé, amin ő belép.
2: De itt nincs vége. Mert ez a bűnbocsánattal kezdődik. Hogy megigazít Isten. És akkor utána ő azt akarja, hogy bár Isten gyermeke lettem, mert akik hisznek Jézus Krisztus nevében, és befogadják őt, Istentől hatalmat kapnak arra, hogy az ő gyermekeivé legyenek. De egy kiskorú, bármilyen öröksége is van, semmiben nem különbözik egy szolgának a kisgyerekétől. Ott van a homokozóba, ugyanúgy egymástól elrángatják a kislapátot, meg a vödröt, egymás fejére töntik a homokot, stb. Stb. Isten azt akarja, hogy érjünk el egy érettségre. Ez az Isten fiúság. Magyarul ezt nehezen tudjuk megfogalmazni, mert ez a hűosz, ez a fiú, ez nem hímnemű, nem is nőnemű, hanem ez egy érett, örökös kor. Erről az Ószövetségben is van szó, tehát hogy volt, amikor nem volt valakinek férfi örököse, ott Mózes elé vitték ezt a dolgot, akkor mi van? És már ott van a mózesi törvényben is, az örökség az nem hím vagy nőnemű, hanem az a örökösi. Ahhoz el kell jutni egy örökösi korra, mondjuk az Ószövetségi szerint el kellett érni a 30 éves kort. Ezért kellett Jézusnak is a 30 évet megvárnia. Ezért, tehát a tékozló fiú az nem egy tinédzser volt, az egy érett fiatal ember volt, 30 évet el kellett, hogy érje, hogy az örökséget birtokba tudja venni, amit kikért. Ez azt jelenti, hogy Isten nem azt akarja, hogy most én újongjak, és akkor ugráljak, hogy most megvan a bűnbocsánat, örök életem van, ez nagyon jó, hanem azt akarja, hogy el is jussak egy érettségre. Mit jelent az, hogy megváltozzon, ne csak egy a szívváltozás legyen, mert az egy pillanat alatt meg tud történni, hanem a gondolkozásmódon. Az pedig egy hosszú idő, a gondolkozás megváltoztatása.
1: Egy picit most innen, aztán még ehhez kapcsolva is van kérdésem. A teremtés elejére gyorsan még el nem felejtem, ugye szoktak emlegetni egy bizonyos Lilith nevű hölgyet is, hogy állítólag, vagy bizonyos vélekedések szerint nem Éva volt az első nő, hanem Lilith, akit ugyanúgy hozott létre Isten, mint Ádámot, tehát nem Ádámból, hanem ugyanúgy, ahogy Ádámot, és Lilith megtagadta azt, hogy ő alá legyen rendelve Ádámnak, és ezért ő kiüzetett valahová, és valahol egy teljesen más minőségben létezett, vagy létezik még most is, ezt nem is lehet tudni pontosan, mert nagyon sokféleképpen értelmezik, és ezután alkotta meg Isten Évát Ádámból, hogy meglegyen a sorrend. Ez igaz, vagy nem igaz? Vagy honnan indul egyáltalán ez a történet?
2: Meggyőződésem szerint ez nem igaz. Uh-huh. Tehát az emberi történelme, ha megnézem, akkor a történeti írásba nagyon sokféle ember-Isten kapcsolat van rögzítve, különféle vallások, nagyon sokféle Isten tiszteleti forma, nagyon sokféle teremtés, eredet, sokféle özönvíz, uh-huh, elmélet.
1: Tehát ezek között van Lilith is.
2: És ezek között, uh-huh, van meggyőződésem. Ennek, ez nem azt jelenti, hogy légből kapott dolgok, hanem valami szellemi megtapasztalásoknak az eredményeként születtek meg ezek a vallások is a legkülönbözőbb módon. Nem véletlen volt az, hogy Isten mindig belenyúlt az ember történelmébe, az emberi létbe, mert akart olyan embert, akin keresztül szövetség által megismerteti magát, majd egy népet hoz létre, a néppel megismerteti magát, ott is szövetség, behozza a népen belül az ő fiát emberként a földre. Azért, hogy az ember megkísértetve ellenálljon, tehát amiben Ádám elesett, abban legyen egy ember, és ez az ő fia volt, aki ezt fölvállalta, de nem isteni képességekkel bírt ő, mint ember volt ott a pusztába. Ember csinálta a csodákat, nem mint Isten fia csinálta. Az a képesség, ami ő beléjött az ő bemerítkezése után, színrelépése után, 30 év után, az abból fakadt, hogy teljesen engedelmes volt Istennek. Egy olyan ember, aki teljesen engedelmes Istennek, ugyanezek az erők működnek az életébe.
1: Magyarul, aki Istennek igent mond, vagy Istenre igent mond, az kap egy biztonságos vezetést, vagy vezettetést Istentől, igaz?
2: Igen.
1: De közben folyamatosan döntések sorozatát éli meg, tehát minden része az életének egy választás, és mindig mondhat újra és újra igent Istennek, és mondhat egy másnak is.
2: Igen, de most mit érzékelek én Istenből? Isten szellem. A szellemem az, mivel megtérek, újjászületek, egy új szív, új szellem van, kap Istenből, és hogyha mondjuk betöltekeztem Szent Szellemmel, egészen mindennapos közösségben egy szellemi, Isten szellemi befolyás alatt van a szellemem. Ha szól hozzám, azt én hogyan tudom érzékelni? Nagyon ritkán szól azért a fizikai világban hallható, érzékelhető módon. Hallottam én is már Isten a fülemmel, hogy szólt hozzám. De hogyha mondjuk 1977. május 7-i megtérésem óta számolom, az alatt a néhány évtized alatt, hát egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor szólt füllel hallhatóan hozzám. Mégis szól többször, és sokszor miért? Mert Isten maga a szó, a beszéd. Tehát ő neki ez a tulajdonság.
1: De másokon keresztül is szólhat, igaz?
2: Igen, a kérdés az, a szellemem érzékeli, és az hogyan és milyen módon formálódik bennem mondatokká. Milyen gondolatok lesznek belőle. Ez befolyásolja a neveltetésem, a kultúrám, a vallási tanultságom, vagy érintettségem, minden befolyásolja, hangulatom. Tök rosszul érzem magam, ugyanazt az isteni érintést egészen máshogy fogalmazom meg. Más mondatok jönnek ki belőlem.
1: Pali, azt mondtad, hogyan is nevezted? Hitető, fogvatartó? Hogy nevezted?
2: Mire?
1: A nem jót.
2: Melyik?
1: Sokféleképpen nevezik a sátánt, a rosszat, Lucifert.
2: Igen.
1: Hogyha valaki...
2: Szétdobáló, vádoló, károsztató, embergyilkostól kezdve minden van.
1: Hogyha valaki Istennek igent mond, imában, megtérésben, amikor egyszer csak az ember eljön az életében egy pillanat, egyedül van, és egy olyan erőt érez, amitől egy olyan feltétel nélküli szeretetet, egy olyan kegyelmet, egy olyan megbocsátást, mindezt egyszerre, amitől szinte megroppan a lelke, és csak sírni tud az újjászületés és a megkönnyebbülés érzésétől. Előfordulhat-e az, hogy még egy ilyen állapot után is, vagy talán ilyenkor még jobban megkísérti a másik oldal, és el tudja rántani a másik irányba?
2: Ugye Isten kijelentette azért a profétákon keresztül, hogy a sátánnál mire számítsunk. Azt mondta, hogy ő a hazugság atya, és kezdettől fogva az a célja, hogy az embert rombolja, pusztítsa és megölje. Tehát ez a célja. Tehát nem szabad naívnak lennünk, mint ami, mit tudom én, mostani művész, filmek, irodalom, stb. Stb., hogy látjuk, hogy vannak jó sárkányok, jó démonok, jó ilyen, jó olyan. Nincsen. Uh-huh. Nincs jó sátán. Nincs jó Lucifer. Hanem az kezdettől fogva embergyilkos. És ezt akarja elérni. Az ember életében mit akar elérni? Az, hogy ne ismerjük meg Istent. Ne döntsünk. A szabad akaratunkkal ne mondjunk ki egy igent mellette. Tehát például egy megtérés létre tud jönni, amikor én elfogadom Jézus Krisztus személyes megváltómnak. De ahhoz, hogy egy érettségre eljussak, egy örökösi korra, ez kevés. El kell, hogy tudjam fogadni úrként és királyként az életembe. Mert ezt is jelenti. De az, hogy úrként és királyként elfogadom Jézus Krisztus, mint Isten, az egy mindennapos, engedelmes életet, hitben való életet jelent.
1: Lehet valaki céltáblája a gonosznak csak azért, mert minden kísértés ellenére újra és újra visszatér Istenhez?
2: Minden ember a gonosznak a céltáblája, és meg akarja elsősorban akadályozni a megtérést. Ha már ez nem sikerült, akkor meg akarja akadályozni, hogy az a gyerek, Isten gyermek, tök mindegy, hogy hány éves emberi testben, eljusson egy érettségre. Miért? Mert ha eljut egy érettségre, Isten őt tudja használni más emberek megtérésébe, újjászületésébe, a környezetének a megváltoztatásába. Ezt szeretném megakadályozni az ördög. És úgy hiszem, hogy a kereszténységnek van egy olyan üzenete is, tehát, hogy ne csak egyéneket, nem kereszténységnek. Istennek van egy olyan üzenete a kereszténységen keresztül, hogy ne pusztán egyéneket, az individuumokat érintse meg, változtassa meg, hanem alakít, formál minket, és egy idő után azt akarja, hogy a környezetünket változtassuk, a városainkat, a nemzeteinket, országunkat, és nem feltétlenül úgy, hogy most tűzzel, vassal, én most bemerítem, megkeresztelem, stb., hanem egy olyan kultúrát, egy olyan törvényrendszert hozok létre, amiben az isteni értékek, a jó tényleg jó, amit Isten jónak tart, azt tartjuk törvényileg is, polgári törvény szerint is jónak, ami Isten szerint rossz, az pedig rossznak.
1: A teremtés történetben milyen leglényegesebb, legszebb ige a Bibliában, és azért kérdezem ezt, mert a következő epizódban újra Pali lesz majd a vendégem, és a Bibliáról beszélgetünk, és tulajdonképpen a teremtés történet és a Biblia nem is leválasztható egymásról, úgyhogy majd szépen átúszik egyik a másikba. Van kedvenced, vagy van olyan, ami a legjelentősebb olyan szempontból, hogyha valaki keresi Istent, keresi a megtérést, még akkor is, hogyha hogyha botlik időnként, de mindig visszatér, mert akarja, jó, csak cibálja a másik oldal is, ami fontos lehet, és táplálék lehet ilyenkor?
2: Hát, hogyha kedvenc, ilyen biblia verset kérdezel, csak így hagyd tegyem hozzá zárójelként. Én azért szoktam inkább biblia verset, és nem igét, mert hogyha nézem, a logosz görögül, vagy mondjuk a héber is, az a szó és beszéd. Csak ez nagyon hülyé hangzik mondjuk egy olyan kultúrában, mint a miénk, ahol megszoktuk, hogy Isten igéje a Biblia. De ő nem igézett, tehát ő szólt. Az igen, az nem pusztán egy szófaj, én tudom, nem ezt értjük alatta, de mégis én azért szoktam inkább a szó és a beszéd kifejezéseket használni, mert úgymond profánabb. És nincs egy ilyen szakrális, elkülönített jelentés tartalma, és ahogy Isten használta, az ugyanilyen profán.
1: Olyan érdekes, most az jutott eszembe, ez a szép magyar szó, mert hogy mondtad, hogy ugye mennyire fontos Istennel összefüggésben a beszéd, a szó, annak a jelentése. Igen. Hogy itt van az a szép magyar szó, hogy megígéz.
2: Igen, igen.
1: Amikor valami, egy ige igazán szívén találja az ember, talán, de most megtaláltad közben.
2: Aha. Igen, János evangélium első fejezet 14-es verse. Tehát, hogy a logosz, tehát a szó testé lett, és köztünk lakozott. Ennyi. És számomra azt jelenti, hogy ugye Isten szólt és meglett, parancsolt és előállt. Ez a teremtés, ennek megvan folyamatos, stb. Megvolt a bűn, azáltal bejött a szellemi halál. Utána Isten elkészítette a megváltást, az üdvösséget, a helyreállást, a megtérést, az újjászületést, az ember szellemének a megelevenedési lehetőségét, hogy Istennel újból közösségre kerüljünk. Bekerüljünk az ő családjába, újjászületve, beleszülessünk Isten gyermekeiként, és eljussunk egy érett férfiúságra. Itt most nem a nemiségre gondolok, egy érett örökös korra. Miért? Hogy mint Jézus Krisztusnak a mennyasszonyaként majd egy örökségbe tudjunk belépni, és azt, amit Isten ő elkészített, ez egy fantasztikus dolog, hogy mi vár mi ránk. És ebbe az eredet

0: Lia vendégem a mai Hitem szerintben, és vele folytatjuk majd a beszélgetést a Hitem szerint következő epizódjában is, hiszen a teremtés történet, amiről ma beszéltünk, nem, igazából nem leválasztható, inkább így mondom, a Bibliáról, hiszen egyik a másikból következik, és egyik tartalmazza a másikat. Úgyhogy Nemes Pali, a székesfehérvári Dávid Sátor, a gyülekezet pásztora a következő Hitem szerint epizódban is itt lesz velem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm, köszöntelek én is téged is, és a kedves hallgatókat is.
2: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tombola kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Rövidített ügyfélfogadás lesz a légkondi nélküli NAV irodákban. Belső vizsgálat indult az új dörögdi kézigránát baleset miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. A hétvégén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahová több mint 5000 résztvevőt várnak. A szakemberek körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. A miniszterelnök vezeti a rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet, közölte Magyar Péter a kormányfő bejegyzésében. Arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyerekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Az országos tisztifőorvos mától harmadfokúra emelte a hőségriasztást. Délelőtt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is az extrém hőség veszélyeire hívta fel a figyelmet, és arra kérte azokat, akik tömegrendezvényen kívánnak részt venni, hogy hozzanak felelős döntést. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfelfogadás lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál azokon a kirendeltségeken, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint tartanak nyitva. A személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 000, Zalacsányba 4 000, Orfőre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az új dörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus közölte, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Hozzátette ugyanakkor, nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. A miniszter úgy fogalmazott, meg kell állapítani, hogy van-e katonai, szakmai, valamint politikai felelősség.
0: Időjárás.
1: Országszerte süt a nap, elvétve van néhol gomoly felhő az égen, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható. Napos idő valószínű kevés gomoly felhővel holnap is, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 35-40 fok várható.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Szép szombatot kívánok, Argyelán Kriszta vagyok, és tartol a mai kanapé. Remélem, hogy hűs szobában tudjátok átvészelni a következő 3 órát velem együtt, és társas játékozással is mulatjátok majd az időt, hiszen Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével hozzuk a magyar társasjáték díjazott játékait. Aztán megnézzük, hogy miért kell annyi adat a grafológusnak egy grafológiai elemzés elkészítéséhez. Az utolsó órában pedig ebben a nagy melegben, a kánikulában a kutyusunkkal foglalkozunk, hogy hogyan óvhatjuk meg őket a hőkutától például, vagy attól, hogy megégjen a tappancsuk, erre is kitérünk majd. China Light, ez pedig már Bryan Adams felvétele.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. You

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével fogunk társasjátékozni. Izgalmas, a társasjáték díjátadokat mindig szeretjük, és ezúttal is hozza nekünk Zoli a legütősebb, a zsűri által díjazott játékokat. Szia!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Kriszta. Hát igen, a héten csütörtökön a Magyar Társasjátékos Egyesület a Board Game Café társasjátékos kávézóban adta át, immár, ha jól számolom, a 17. alkalommal a Magyar Társasjátékos díjat. A Magyar Társasjátékos Egyesület zsűriének, aki ebben az évben a Magyar Játékos díjhez kapcsolódó szakmai munkát végezte, hát bizony ez az év nagyon-nagyon intenzíven telt, ugyanis ebben az évben, ha jól látom, akkor igen, több mint 200 játékot neveztek be a hazai társasjáték kiadók, és a 4-tagú válogatott szakmai zsűri ebből a több mint 200 játékból 17-re szűkítette le az izgalmasabbnál izgalmasabb címeket.
0: Hogyan szűkítették le egyébként ezt a tömérdek játékot?
1: A szűkítés is ugye úgy zajlik, hogy játékalkalmak, tesztek, tapasztalások útján szűkítődnek ezek a listák, és idén egy fődíjat osztott ki a zsűri, 3 társasjátékos ajánlást és 2 külön díjat ítéltek oda, ami ebben az évben azért volt különleges, mert nem csak egy társasjáték kapott külön díjat, hanem társasjáték kiadói munkásságnak is külön díjat ítéltek.
0: A díjazott játékok előtt azért, Zoli, nézzük meg egy picikét, hogy miről is szól maga a társasjáték díj.
1: A Magyar Társasjáték díjnak a kimondott, leírt célja az az, hogy a díjazott játékok, amiket a Magyar Társasjátékos Egyesület szakmai zsűrije díjaz, ne igényeljenek nagyon-nagyon komoly és mély társasjátékos tapasztalatokat, alkalmasak legyenek ezek a díjazott játékok arra, hogy igen, családi körben, széles életkori játékosokhoz szólva, több generációt megszólítva tudjanak tartalmas, izgalmas szórakozást nyújtani. És igen, a 2026-os év, ugye, hogyha idővonalban visszatekintünk, akkor ugye januárig húzódik vissza, hiszen meghirdetik a Magyar Társasjátékos díjat 2026-os évre. A kiadók nevezik a játékokat, mint ahogy mondtam, több mint 200 társasjáték került nevezésre, majd a díj zsűrije szűkíti ezt a listát, és a zsűri a nevezett játékok közül igyekszik olyan játékokat kiválogatni, illetve beválogatni a szűkített listába, hogy a társasjátékokkal most ismerkedő családok számára is kiválóak legyenek, könnyen érthető szabállyal rendelkezzenek, és kiemelkedő játékélményt nyújtsanak, ami nagyon fontos, minden korosztálynak.
0: Na akkor csak felsorolás szintjén légy szíves, hozd el nekünk az elmúlt év díjazott játékait.
1: Az első díjazott játékunk még 2010-ben a Dixit volt, és azóta a következő játékok nyerték el ezt a nemes címet. A Finka, a Mamutvadász, a Santiago de Cuba, a Kisherceg, az Én kis bolygom című játék, a Colt Express, a Parfüm, a Stone Age, a Szüret játék, Kuruzsló Kvedlinburgban társas játék, Skic, Mi az ábra, még a Covid évében, aztán az Eldorado legendája, az Ábrándos bárányok, az Akropolis, 2024-ben pedig már a Kaféres, és a tavalyi évben a Harmónia című társasjáték nyerte el a Magyar Társasjáték díjat.
0: Na forduljunk rá akkor az idei társasokra.
1: Természetesen most a 200 benevezett játékot nem fogom felsorolni, viszont ABC sorrendben ismertetem a beválogatott 17 játéknak a nevét, úgyhogy most papírceruzát elő lehet venni, és le lehet jegyezni ezeket a szűkített listára kerülő játékokat. Melyek a következők voltak? A Csodák kertje, a Suttogó rengeteg, az Állati fogások társasjáték, a Bombaírtók játék, a Dabba valla társasjáték, a Fantasy Zoo, a Holdfény bazár, Kapibarista, Királyi kombó, Korallzátony, a Kristály volt üvegművesei, a Lázadó hercegnők, a Metropolis, a Monster HR elnevezésű társas, a Mumusok társasjáték, a Pergola, illetve a Vilmot raktára elnevezésű játék került be a szűkített 17 darabos játéklistára.
0: Folytatjuk innét Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, megnézzük nem sokára a Magyar Társasjáték díj nyertes játékait.

0: Jó kanapézást a 98.6 Manna FM-en kiosztották a Magyar Társasjáték díjakat, és megnézzük azt, hogy mik a díjazott játékok Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével.
1: Még mindig nem a fődíjas játékot szeretném bejelenteni, vagy leleplezni, hanem azokat a játékokat, illetve külön díjakat mondanám be, amelyek szintén díjat, elismerést, kiemelést kaptak. Külön díjat kapott az AZ kiadó az elmúlt években elvégzett nagyon-nagyon magas színvonalú munkájáért, tehát itt nem egy társasjáték, hanem egy kiadó kapott díjat. Hozzájuk fűződik a Kora Quest elnevezésű társasjáték, amelyről nagyon-nagyon részletesen beszéltünk az elmúlt években, és hamarosan hozunk tőlük premier előtti megjelenéseket is. Aztán külön díjat kapott a Piatnik gondozásában megjelenő The Gang játék, átvette a kooperatív kártya, ütésvívős kártyajátékok, illetve a kooperatív kártyajátékok között a The Crew helyét, ez volt a zsűri méltatása. A The Gang társasjátékról azért néhány szót már mindenképpen megemlítünk, ugyanis ez egy 3-tól 6 fő számára alkalmas 20 perces játékidejű, 10 éves kortól ajánlható kooperatív póker társasjáték különböző nehézségi szintekkel, különböző kihívásokkal, küldetésekkel. Tényleg nagyon izgalmas játék, hogy pókerezünk, de közben egy nagyon jópofa kooperatív játékélményt is kapunk.
0: Lássuk, Zoli, elsőként akkor az ajánlott játékokat, amiből mondtad, hogy 3 volt.
1: Ajánlott társasjáték lett a Kristályvölgy üvegművesei a Game Club kiadásában. A Kristályvölgy üvegművesei társasjátéknak a fő adataira, ha rátekintünk, 8 éves kortól ajánlható 25-45 perces játékidővel bíró társas, szólójátékmódja is van, de maximum 5-en tudják játszani. Ez a játék értékes üvegkavicsokból álló gyűjteményeket próbálunk meg gyűjtögetni. Különböző formájú és színű üvegkavicsok csillannak meg a folyóban. A kérdés, hogy mi játékosként melyiket vegyük el, hogy a saját kollekciónk gazdagabb legyen. Minél későbbre hagyjuk gyakrabban előforduló színeket, annál értékesebb oszlopokat építhetünk belőle a saját kis raktárunkba, de ha nem tudjuk feltölteni a sorok elejét a ritkább félékből, azzal sok-sok pontot veszthetünk. A Kristályvölgy ez üvegművesei egy könnyed családi társasjáték, amelyben a játékosok egy patakból válogatnak színes üvegkavicsokat, és ebből a saját kis gyűjteményünket állítjuk össze, és a csavar ebben a játékban az, hogy akkor lehet elvenni a folyó egyes szakaszairól a kavicsot, ha a mellette lévő szakaszra a játékos letesz egyet a zsákjából, ezzel a többieknek gazdagabbá tesszük a szakaszt, de a folyó minden szakaszába csak olyan formájú kavicsot lehet tenni, ami annak a folyó szakasznak a jele. Szóval ügyesen kell válogatni a kavicsok között úgy, hogy a játékos fogja megnyerni, akinek a legértékesebb a gyűjteménye. Nagyon-nagyon szép asztalképpel rendelkező társas játék, sok-sok színes folyókban megtalálható kis idézőjes üvegkavics található a játékban, tehát a Kristályvölgy üvegművesei ajánlott játéka lett az idei Magyar Társasjátékdíjnak.
0: Mi a következő játékod, amit nem csak te, de a zsűri is ajánlott a Manna hallgatóknak?
1: Szintén ajánlott játék lett az idei Magyar Társasjátékos díj során a Bombaírtók elnevezésű játék, amelynek a fő adatai 2-től 5 fő játszhatja, 30 perces játékidővel bír és 10 éves kortól ajánlható. Tiktak-tiktak, robban a bomba, és egy esélyünk van már csak hívni a bombaírtókat, azaz nekünk játékosként közösen kell hatástalanítanunk bombákat, csak hogy nem tudjuk, hogy ki milyen drótra lát rá, jól kell következtetni, és előbb-utóbb le tudjuk állítani ezt a kattogó, visszaszámláló kis bombát, és akkor így gyakorlatilag kirobbanó eredményhez juttatunk a legpozitívabb értelemben, azaz a csapat sikert érhet el. 66 egyre nehezedő küldetés vár a játékosokra. Igen, ez egy kooperatív játék, ahogy mondtam, és mindannyian egy bombaszakértőt jelenítünk meg a játékban. Egy csapatként együtt kell hatástalanítanunk az aktuális küldetésnek a bombáját, és nagyon egyszerű szabálya van a játéknak, úgyhogy mindenképpen érdemes megismerni a nem csak a Magyar Társasjáték díj zsűriét külön díjban részesítő játékot, hanem a Bombaírtók egyébként 2025-ben el is nyert a Spiel des Jahres évjátéka díjat is. Nem véletlenül került több zsűri fókuszába is ez a játék.
0: Van még egy külön díjasunk, hamarosan ez következik itt a 98.6 Manna FM-en. A vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere.

0: társasjátékok, amik be tudnak vezetni bennünket a modern társasjátékok világába, és nem csalódhatunk bennük. Erről szól a Magyar Társasjáték Díj, hogy idén milyen társasok kaptak díjat, lettek ajánlott társasjátékok, ezekről beszélgetünk Horváth Zolival, a Játékkunyhó játékmesterével, a Depeche Mode és az Enjoy the Silence után is.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Köszi, hogy itt vagytok a 98.6 Manna FM kanapéjában. Argyelán Kriszta vagyok, és Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével már megnéztünk két külön díjas társasjátékot, pontosabban ajánlott társasjátékot. Na nézzük akkor, hogy melyik a harmadik, hiszen azt mondta Zoli, hogy három ilyet választott a Magyar Társasjáték díj zsűrije. A vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere.
1: A harmadik különdíjas játék pedig szintén egy kooperatív játék lett, mégpedig a Wilmot raktára elnevezésű játék, melyet 2-6 fő játszhat, 30-40 perces játék idejű játék és 8 éves kortól ajánlható. Azért érdekes ez a Wilmot raktára, mert hogy ez egy különleges kooperatív memória játék. Ebben a játékban tényleg az izgalmas, hogy különböző lapkákat helyezünk le egy játéktérre, és megpróbáljuk a formája alapján valamilyen asszociációt hozzá társítani, és amikor ez az asszociáció megtörténik, a lapkát lefordítjuk, lehelyezve egy már a táblán lévő másik lapka mellé, és így az asszociációk segítségével próbáljuk majd a játék vége folyamán felidézni, hogy melyik lapka mellé milyen forma, milyen áru került tulajdonképpen. Minden nap húzunk egy árulapkát, megbeszéljük a csapattal, hogy szerintünk mire hasonlít, utána letesszük valahova, ahol azt hiszük, hogy majd később meg fogjuk találni, ám hogyha egyszer letettünk egy lapot, természetesenképpen lefele fordítva, akkor többé már nem nézhetjük meg a játék végig, így kell mindenképpen a csapat együttműködése és a memória ereje a csapatnak, hogy ne veszítsük el azt a fókuszt, hogy a raktár mélyén milyen áruk találhatók. Tehát a Wilmot raktára szintén ajánlott játékként külön díjat kapott, ajánlott státuszt kapott a Magyar Társasjáték díj zsűriétől.
0: Akkor lássuk végre, hogy melyik lett a győztes játék, a Magyar Társasjáték díj főnyereményét kivitte el.
1: A fődíjat a Korall Zátony társasjáték kapta, a zsűri méltatása alapján azért, mert rendkívül gördülékeny a játékmenete, és rendkívül széles gyakorlat, tényleg minden játékos réteget meg tud szólítani a játék a mélysége miatt. Hogyha egy kicsit részletesebben ránézünk a Korall Zátony társasjátékra, akkor azt kell mondanom, hogy nem véletlenül kapta meg ez a játék ezt a díjat, ugyanis tényleg egy nagyon-nagyon színpompás játékvilág nyílik ki számunkra. A fő adatai a játéknak szólóban is játszható, és 2-3-4 fő játszhatja, 30-40 perces játékidővel bír, és 10 éves kor a belépő szint az eredeti játékhoz. Mivel széles korosztályt meg tud szólítani a játék, ezért mindenképpen meg kell említeni, hogy van családi játékmód, gyerekjátékmód a társasjátékban, illetve különböző kihívások is, könnyű, közepes és nehéz kihívások is megtalálhatók a játékban.
0: Kicsit alaposabban is belenézünk ebbe a Korall Zátony társasjátékba, a győztes játékba. A vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere. I'm not ready to be just another of your mistakes.

0: Remélem hűs szobában a Manna FM-et hallgatva vészelitek át a legmelegebb órákat, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és közben lehet például társasjátékozni is, kipróbálni a Magyar Társasjáték díj fődíjasát, a Korall Zátonyt. Szolival erről a társasról beszélgetünk, és arról, hogy egy picit alaposabban is megnézzük a játékot.
1: Hogyha a dobozra ránézünk, egy gyönyörű szép, a kék minden árnyalatát tartalmazó korallt látunk, illetve egy benne ficánkoló bohóc halat a maga narancsárga-fehér szín változataival, és azt akarjuk, hogy ezt a játékot fogjuk meg, nyissuk ki, játszunk vele, hogyha így a dobozra ránézünk. Nagyon-nagyon szép a belső elrendezése is a dobozban, mindennek megvan a maga helye, és a szabálya is nagyon-nagyon egyszerű a játéknak. Fantasztikusan jó minőségűek az alkatrészek, fafigurák, halacskák, lapkák, kártyák találhatók benne. Nagyon könnyű beletanulni a játékba, a játékmenete könnyű, minden fordulóban egy lapkát és egy halacskát viszünk el, és a saját kis tablónkra fogjuk ezt felhelyezni. Élőviláglapkák, korallapkák lehetnek a játékban, amiket megszerzünk, és igen, a játékmenet nagyon-nagyon hasonlít a Cascadia és a Calico társasjátékok lapka gyűjtögetési mechanizmusaira, ám sokkal kombinatívabb ez a játék, ugyanis nagyon jópofa kombinációk alakulhatnak ki egy-egy jó döntéssel, és egyfajta láncreakció is elindulhat akkor, amikor egymás mellé sikerül megfelelő lapkákat, halakat, színeket lehelyeznünk. Azt érezhetjük játék közben, hogy kapok a játéktól. Folyamatosan sikerélményben van részem, azaz egy döntésem egy nagyon pozitív láncolatot indíthat meg, és nagyon sokat nyújt az adott játékosnak.
0: Mik még az előnyei? Te miért szereted a Korall Zátonyt?
1: Van benne rövid távú taktika és hosszú távú stratégiai lehetőség is. Nagyon-nagyon sokszor újra játszható a játék, és amiért én különösen kedvelem ezt a Korall Zátony elnevezésű Magyar Társasjáték díjban részesült játékot, az pedig a játék szabályban szereplő enciklopédia rész, ahol a játékban megjelenő összes korall, illetve élő lénynek egy részletes bemutatója szerepel egyfajta állatismereti, élőlényismereti kis fejtágításban találjuk magunkat, tehát edukatív, oktató jellegű játékról is beszélünk. Tehát az 2026-os év Magyar Társasjáték díját a Korall Zátony elnevezésű társasjáték nyerte, melynek a fő adatai még egyszer 1-4 fő játszhatja, 30-40 perces játékidővel bírt, és 10 éves kortól ajánlja a doboz, de, mint ahogy mondtam, gyerekeknek, fiatalabbak számára is van benne alternatív szabályvariáció. Nem véletlen ő nyerte el ez a Korall Zátony a zsűri tetszését, nagyon sokszor fog szerintem a családok asztalára kerülni ez a játék, mely tehát a Magyar Társasjáték díj 2026-os győztese lett, és azt gondolom, hogy sokakat vezethet a modernkori társasjátékos élmények közé egy ilyen gyönyörű, szép díjazott játék. Bíztatok mindenkit, hogy egy hűvös szobába vonulva próbálja ki, ismerje meg a Korall Zátony elnevezésű társasjátékot, illetve mindazokat a játékokat, amelyeket a zsűri idén külön díjban, illetve ajánlott játékként jutalmazott az éves Magyar Társasjáték díj kiválasztási folyamatában. Jó játékot kívánunk mindenkinek!
0: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Zoli. Zolival, a játékkunyhó játékmesterével társasoztunk, és néztük meg az idei Magyar Társasjáték díj díjazott és ajánlott társasjátékait is. Ha visszahallgatnátok, meg lehet tenni, a Manna FM podcastján lesz fönt ez a beszélgetés is. Kereshetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Grafológia következik a 98.6 Manna FM-en 4 óra után már, hogy miért kell ilyen sok adat a grafológus szakértőnek, na ezt is megnézzük, meg a Save Your Tears is érkezik a The Weeknd-től az óra elejére.
1: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strandtéma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
5: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezetőinek megbízatása. Vizet vittek a katonák a tömegrendezvényekre. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett média törvénymódosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a médiatanács tagjait pedig az Országgyűlés jelöli ki. Harmadfokú hőségriasztás van.

0: mérvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Hozzátette, hogy a vízügy, a katasztrófa védelem és az egészségügy munkatársai folyamatosan dolgoznak a hőség következményeinek enyhítésén. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítás a folyamatban van. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket, közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Már délután egykor biztos volt, hogy megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte közösségi oldalán a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható kevés gomoly felhővel holnap is, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
1: Manna, ez a kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.
2: 4 múlt, köszönöm, hogy letettétek a voksotokat ti is a 98.6 Manna FM kanapéja mellett. Argyelen Kriszta vagyok, és a grafológiai rovatunkban dr. Szőlősi Csománikő grafológus igazságügyi írásszakértővel válaszolunk majd egy hallgatói kérdésre. Miért kell ilyen sok adat a grafológusnak? De előbb a The Weeknd féle Save Your Tears, az, amit meghallgatunk együtt.

0: Választátok ti is a 98.6 Manna FM kanapét. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és ezúttal is grafológiával fogunk foglalkozni, hiszen két grafológus szakértőm folyamatosan várja a ti hallgatói kérdéseiteket, és válaszolnak, ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő és dr. Szőlősi Csoma Enikő, ugyanezzel a titulussal, akik egyébként a www.írásszakértő.hu munkatársai, és akik már nagyon-nagyon régóta a szakmában vannak, és hát sok mindent láttak már grafológiai témával kapcsolatosan. És hát ezúttal egy hallgatói kérdés futott be hozzánk, ami így hangzik: miért kér olyan sok mindent a grafológus, egész oldal, kézírás és adatok, mi szükség erre?
1: Beszéljünk ismét arról, hogy miért kellenek adatok a grafológiai vizsgálatokhoz, illetőleg a már sokszor emlegetett bemeneti feltételekről beszéljünk egy pár gondolatot. Én is tudom, hogy talán soknak tűnik mindez, és kicsit akár telhetetlennek is gondolhatják a grafológust, aki kézírásvizsgálatokkal foglalkozik. Én magam is megkapom a hétköznapi életben is ezt a kérdést gyakran, tehát hogy miért akarom tudni például az egészségi állapotot, vagy hogy melyik országban tanult valaki írni. Szóval megértem a kedves kérdezőt, köszönöm szépen, és akkor nézzük sorban ezeket a bemeneti feltételeket.
0: Lássuk, mire is van szükségetek egy elemzés elkészítéséhez, Enikő?
1: Először is megfelelő kézírás mintára van szükség. Elmondtuk azokat, azt már gyakran, vagy többször, hogy a megfelelő kézírás, mint az legalább egy A4-es oldalnyi fejből írt, legszerencsésebb esetben levélformájú kézírás, tehát megszólítással, aláírással ellátott, és folyamatosan fejből írt önálló fogalmazványt takaró kézírást értünk mi ez alatt. Ideális esetben van az adott személytől egy-két évvel korábbról is rendelkezésre álló, hasonló felépítésű írásmintánk, tehát legalább egy oldal, nem csak két szó. A következő a bemeneti feltételek között, ami nagyon fontos, és mindig hangsúlyozzuk, a nyilatkozat, tehát maga a vizsgálati hozzájárulás. Enélkül ugyanis etikai aggályokat, GDPR adatkezelési aggályokat vethet föl a grafológiai működés, tehát mi minden esetben kérünk hozzájáruló nyilatkozatot, célhoz kötöttséggel megjelölt hozzájáruló nyilatkozatot, tehát hogy erre az adott grafológiai vizsgálatra adja valaki a kézzel írott írásmintáját. És akkor itt jutunk el a harmadik nagy csoporthoz a bemeneti feltételeknél, ez pedig az adatok csoportja, és erre vonatkozik a kérdés, de nem csak így légüres térben szerettem volna erről beszélni, hanem így keretrendszerben.
0: Folytatjuk akkor innét, megnézzük, hogy mik azok az adatok pontosan, amiket a grafológus szakértő beszokott kérni egy grafológiai elemzés vagy írásszakértő elemzés elkészítésekor. Ugye nagyon fontos az írásminta és a beleegyező nyilatkozat, ami az etikusság mércéje, és ezen kívül ugye számtalan adatra is szükségetek van, vagy beszoktatok kérni, hogy mik ezek, és hogy miért pontosan. Na, ezzel fogunk tovább menni nem sokára dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértővel.

0: Ez a Manna Kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en, ahol is dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írás szakértővel nézzük meg azt a kérdést, hogy miért kér olyan sok mindent a grafológus egész oldalas kézírást és adatokat az elemzéshez. És akkor ott tartottunk, hogy megnézzük most egy kicsikét részletesebben, hogy melyek azok az adatok, amiket kértek.
1: Először is kérjük a biológiai nem megjelölését, úgyhogy szerencsés esetben ez a névből kiderül. Kérjük az életkort, kérjük azt, hogy ki melyik országban tanulta meg a betűvetést, megkérdezzük, hogy mely kezével ír az illető, rákérdezzünk a látás élességére, tehát van-e esetlegesen valamilyen látás problémája, megkérdezzük azt is, hogy van-e sérülés az író kezén, azt is meg szoktuk kérdezni, hogy milyen gyakran ír kézzel, illetve hogy gyógyszert vagy alkoholt szedette, fogyasztotta közvetlenül az adott kézírás készítése előtt.
0: Miért kéritek be ezeket az adatokat? Nyilván ugye a hallgatónk számára is ez lesz az izgalmas rész, aki a kérdést föltette.
1: Ezt itt végig tudjuk pörgetni ilyen sorrendben, ahogyan az adatokról beszéltem. Egyrészt a biológiai nemre azért kérdezünk rá, mert nem állapítható meg csupán kézírásból az, hogy az adott író személy férfi-e, avagy nő. Vannak férfias jellegű írásjellemzők, és vannak nőies jellegű kézírások, de a tudomány, vagy illetőleg az írásszakértői grafológiai terület mai tudásanyaga alapján nem tudjuk csak írás alapján behatárolni, hogy férfi vagy nő írt-e egy adott kézírást. Lehet ráközelíteni, kicsit tippelni, hogy több ez vagy az a vetület, de 100%-os bizonyossággal nem tudjuk megmondani, tehát ez adatként fontos.
0: A következő két adat, ugye, amiről beszéltünk, az életkor, és hogy melyik országban tanult meg az illető írni.
1: Ez a kettő együtt ad nekünk nagyon-nagyon fontos információt, arra nézve, hogy milyen normaírást tanult meg az az adott személy, amikor ő a betűvetést tanulta. Ugyanis abból, hogy hány éves és melyik országban tanult írni, ebből vissza lehet számolni, vissza lehet fejteni azt az adott normaírást, amit ő iskolás korában tanult. Most a legegyszerűbb példa ugye a magyar relációra ráfókuszálni, tehát ma Magyarországon egy 50-es éveiben járó személy például egészen biztosan a C-s kötésű állóírást tanulta, mint írásnormát. De a mai 90-80-90 éveseknél nem ez a helyzet. Ők még vagy a zsinórírás szerint tanultak, vagy pedig, aki még esetleg 90-es évein túl él és ír nekünk, ők még esetlegesen a kalligrafikus szépírásból is őrizhetnek írásjellemzőket, tehát lehet, hogy még annyira régi időben tanultak írni, hogy ez volt az akkori tanítójuk által közvetített írásnorma. Ez már ritkaság, de mindenképpen lényeges, hogy behatároljuk, hogy ki mit tanult meg írni.
0: Na, hogy miért lényeges ez, hogy ki milyen norma szerint tanult meg gyerekkorában írni, erre is vissza fogunk térni még a folytatásban. A beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM kanapéjában dr. Szőlősi Csományikő grafológus, igazságügyi írás szakértő.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Fogyasztott-e valaki alkoholt írás közben, vagy van-e látás problémája, sérült-e a keze, amivel ír? Ezekre is kíváncsi egy grafológus szakértő az elemzés elkészítésekor. Na de hogy miért? Ki fogunk még rá térni a Dry Bones és Gregory Porter után a Mannán.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM kanapéja mellett tettétek le ti is a voksotokat. Ez a grafológiai óránk a Manna kanapéban, és dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írás szakértőnk az, aki hallgatón kérdésére válaszol. Ez név nélkül érkezett ugyan, de arra vonatkozott, hogy miért kér olyan sok mindent a grafológus, egész oldal kézírás és adatok, miért van erre szükség. És ott akkor elkezdtük sorra venni azt, hogy mire van szükség tulajdonképpen egy grafológiai jellemzés elkészítésekor. És hát elmondta Denikő azt is, hogy az életkor, illetve az, hogy melyik országban tanult meg írni, valaki mondja meg azt, hogy milyen norma szerint tanult írni. Na de miért lényeges ez a számotokra?
1: Azért, mert a grafológus azt vizsgálja minden egyes kézírás minta elemzésekor, hogy az adott standardtől, tehát a norma írástól mennyi eltérés van abban a konkrét írásban, és ehhez szükséges ezt a bizonyos alapot behatárolni. Nézzük tovább a következő adat, amit kérünk, ez a kezesség, tehát hogy melyik kezével ír valaki, szakszerűen úgy mondjuk, hogy melyik a domináns keze, vagy melyik az író keze. Ez ugyan megállapítható a kézírás alapján, vannak egyértelmű jelzések arra, hogy valaki jobb vagy bal kézzel készít-e el egy írásmintát, de igazából ezt adatként bekérni egy picit kényelmesebb. Nem jellemző ránk amúgy a kényelmesség, de ezt úgy célszerű megkérdezni, és vannak ebben is ilyen kicsit speciális helyzetek, mert arra is rá szoktunk kérdezni, hogy esetleg van-e átszoktatott balkezesünk, tehát aki eredendően balkezes lett volna, csak voltak bizonyos időszakok, például itt a magyar oktatás ügyben, amikor nem engedték a gyerekeknek, hogy hogy azzal a kézzel írjanak, amely nekik domináns, ami nekik természetes, hanem mindenkit áterőltettek egy időben arra a módszerre, hogy jobb kézzel írjanak. Szóval erre is van egy kérdésünk.
0: Na nézzük a következő adatbekérő kérdést.
1: A következő, amit említettem, mint adat, ez a látás problémák témaköre. Erre is érdemes rákérdeznünk, mert ne legyen olyan tévedési esély az adathiányból, ami félrevezetheti a grafológust. Például ne vezessen félre bennünket, például az, hogy valaki óriás betűkkel ír, és csak azért ír óriás betűkkel, mert nincs rajta a szemüvege, és nem lát, csak akkor, hogyha valami jó, nagy, méretű betűket ír le a papírra. Most extrém példát mondtam, de ezzel talán könnyen lehet érteni a fontosságát ennek a dolognak. Tehát meg szoktuk kérdezni, hogy van-e látás problémája valakinek, korrigált-e, és szemüveggel vagy kontaktlencsével írta-e azt az adott írást.
0: És akkor a következő kérdés, adat, amit feltesztek egy grafológiai jellemzés elkészítése előtt, hogy van-e sérülés az író kézen, hogy erre miért van szükségetek, mit árul el ez nektek, erre is ki fogunk térni nem sokára dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írás szakértővel folytatjuk innét, rövid életöröm zene után.

0: Szombat van, és ez a kanapé a 98.6 Manna FM-en kellemes pihenést és nyaralást, időtöltést kívánok nektek, és persze a nagy melegben jó sok hűsítő italt és árnyékot is, meg azt, hogy hallgassátok a Manna FM kanapéját, amiben a grafológiai órában dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írásszakértővel beszélgetünk arról, hogy miért kér be ilyen sok adatot egy elemzés elkészítéséhez a szakember. És akkor ott tartottunk, hogy az is kérdés egy ilyen adatlistában, hogy van-e sérülés az író kézen?
1: Ez is tulajdonképpen teljesen logikus, és valószínűleg mindenki érti, hogy miért fontos, hiszen bármely hallgató belegondolhat abba, hogy ha csak egy pici kis sérülés van az ujján, amellyel fogja az íróeszközt, vagy akár bármilyen más cselekedetnél hátrányt élvez, vagy hátrányba kerül akkor, hogyha meg van sérülve az ujja, csak egy egyszerű konyhai baleset, hogy valaki belevág a mutató ujjába egy picit, és már rákerül egy kötés, vagy csak fájdalmat generál az, hogyha azt nyomás éri. Tehát akkor is egy picit úgy másképpen mozgunk, már pedig az írás ugye egy mozgás. Tehát ha van sérülés, esetleg nagyobb sérülés, törés, repedés az író kézen, akkor az jelentősen befolyásolni tudja a kézírás képi megjelenítését, ezért erre is rá szoktunk kérdezni. A milyen gyakran ír kézzel, ez egy újabban feltendő kérdés, hiszen manapság kerül ez fókuszba, hogy sokan, különösen a fiatalabb generációban élők, vagy a fiatalabb generációhoz tartozók kevésbé használják a kézírásukat. Itt az írás rutin miatt kérdezünk erre rá. Aki ritkán ír, annál több gyakorló feladatot szoktunk egyébként bevetni vagy bedobni, ha erre módunk van, de ezzel sincsen probléma, mert akkor is működni tud a grafológiai elemzés, hogyha valakinek az írás rutinja egy picit háttérbe szorul. Főleg arra gondolok, hogyha ha hosszabb írásművet ír bárki, akkor mindenki önmagán is észreveheti, hogy egyre jobban belejön a kézírás kivitelezésbe, tehát legalább egy A4-es oldal kivitelezés közben ez általában már nem jelent semmilyen problémát, de a biztonság kedvére szoktunk erre is kérdezni.
0: Milyen kérdés maradt a végére még, Enikő?
1: Az utolsó, amit említettem, az, hogy gyógyszert vagy alkoholt fogyasztott-e valaki a kézírás készítésekor. Ez hosszú és külön témát érdemel. Igen, a gyógyszer vagy az alkohol hatással van, gyógyszer vagy alkohol fogyasztása hatással van a kézírásra, az írás minőségére, a képi megjelenítésre, és emiatt erre is rá szoktunk kérdezni. Tehát összefoglalva, nem azért kérjük az adatokat, hogy csak adatokból elemezzünk, és ebből próbáljunk általánosságokat megfogalmazni, hanem azért, mert ezekből és az íráskép adta adatok összefüggésrendszeréből lát igazán az elemző szakember, és így körvonalazódik a személyiség működés módja, és ennek alapján lehet teljes körű és korrekt grafológiai elemzést készíteni.
0: Nagyon szépen köszönöm, dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írásszakértő volt a vendégem, és hát arra a hallgatói kérdésre válaszolt Enikő, hogy miért kér olyan sok mindent a grafológus egész oldalas kézírást és adatokat. Hát ugye kell a megfelelő írás, mint a nyilatkozat és az adatok, a nem életkor, hogy melyik országban tanult megírni az illető, hogy jobb vagy bal kezese, a látás élessége, van-e sérülés a kezén, milyen gyakran ír kézzel, illetve a gyógyszer alkoholfogyasztás is rá szoktak kérdezni. Na hát minden kérdésre szerintem kielégítő választ kaptunk. Visszahallgathatjátok ezt a beszélgetésünket is, fel fogom tenni a Manna FM podcastjára. Akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet majd megtalálni ezt, és természetesen a további hallgatói kérdéseitekre is számítunk, ami e-mailben, SMS-ben, Viberen vagy Messenger üzenet formájában is érkezhet.

0: 7 óra után már a 98.6 Manna FM kanapéjában a négylábú kedvenceinket védjük a nagy melegtől. Kancsár Veronika, a Wow kutyavitamin tulajdonosa márka építője lesz segítségünkre, James Blunt pedig a Beside You-val jön az óra elejéről.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Űrszemét. A Föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a Föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a Föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Megszüntették a Pride miatt Karácsony Gergely ellen indított nyomozást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megszűnt az MTV-a és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az országgyűlés művelődés

0: Döntési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a médiatanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszti. Hozzátette, hogy a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hév vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 000, Zalacsányba 4 000, Orfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Már tart a fővárosban a 31. Budapest Pride felvonulás, a gyülekező az Andrássy úton az Opera előtt volt. A résztvevők a Deák Ferenc tér felé indultak, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, valamint az útvonalon elsősegélynyújtási helyeket is felállítottak. A program szerint a rendezvényen beszédet mond Karácsony Gergely, aki a program előtt jelentette be, hogy a bíróság megszüntette ellene a tavalyi Pride megszervezése miatt indított büntető eljárást. Megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte közösségi oldalán a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Időjárás. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
1: Manna, ez a kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, tudjuk, hogy ilyenkor védeni kell a fejünket, sok folyadékot inni, nem hagyni senkit a lezárt autóban, és vigyázni az idősekre, gyerekekre, betegekre. Na de mi a helyzet a négylábúakkal? Hogy ők hogyan vészelhetik könnyedén túl a nagy meleg időszakot? Erről beszélgetünk nem sokára. James Blunt és a Beside You után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, nagy meleg van, és még hátra van a java, úgyhogy ilyenkor azt gondolom, muszáj beszélni arról, és rengetegszer felhívni a figyelmet, hogy óvjuk, védjük magunkat a legmelegebb órákban, ne menjünk a napra, sok folyadékfogyasztás természetesen, és figyeljünk oda az idősekre, gyerekekre, elesettekre, na meg a négylábú kedvencekre is, hiszen ők is nehezen tudják viselni ezt az irdatlan meleget. Kancsár Vera, a Vau Kutya Vitamin tulajdonosa, márka építője, a beszélgető partnerem. Na beszéljünk arról, Vera, hogy mik a legnagyobb veszélyek ebben a kánikulában, amik a négylábú kedvencekre leselkedhetnek.
1: Ami a bundásokat illeti, mert nyilván vannak elég vastag bundával rendelkező kutyusok is, náluk nagyon-nagyon fontos az, hogy az aszfalt, a forró aszfalt, a beton, a térkő, az mindenképpen káros lehet az ő kis tappancsukra, úgyhogy erre nagyon-nagyon kell figyelni. A hőguta nagyon-nagyon fontos, tehát az, hogy az autóban nem hagyjuk, biztosítsunk nekik olyan helyet, ahol el tudnak vonulni napközben, és pihenni is tudnak. Akár ugye a fürdőhelyeknél figyelnünk kell a vízminőségre, ugye a vízparton, a strandon, akár egy úszásra, és nem utolsó sorban ugye a kullancsvédelem, a szívférgességre nagyon-nagyon kell a parazitavédelemre figyelnünk. Tehát ezek, amik biztosan, tehát a hűsítő falatok, az meg már csak egy kis plusz.
0: Vegyük sorra akkor ezeket mind, és akkor kezdjük először a tappancsokkal.
1: Ugye nekik a kis lábuk végén ugye talpárnák vannak, nagyon érzékeny a bőr, a talpárna, és hogyha egy aszfaltra tesszük, és a hőérzet ugye, vagy a hőmérséklet 30 fok, 40 fok, az azért majdnem, hogy duplálja a földön, ugye az aszfalton vagy egy térkőnek a hőmérséklete, és azért megégeti szinte, megégethetik a mancsokat, a kutyusok, a cicusok, és nagyon-nagyon nagy, tehát hogy sérülést is okoz nekik kisebb-nagyobb mértékben, tehát ez óriási felelősségünk ebben az esetben.
0: Hogyan lehet ezt megelőzni? Mit tegyünk, mit ne tegyünk?
1: Én például tegnap, mikor vettem ki a kutyusokat az udvarban, és pont tegyük föl, egy óra lehetett, azt hiszem úgy mentünk haza, két kutyust, akkor én kivettem a boxból őket az autóból, és mindjárt oda vittem őket a fűre, letettem, és nem a térkőre tettem le az udvaron. Tehát nagyon figyeljünk arra, hogy olyan helyen álljunk meg, vagy úgy tegyük ki a kutyusokat. Ha pedig sétáltatásról van szó, akkor árnyékos helyen sétáltassuk, és lehetőleg ne napközben, hanem reggel este, amikor már visszahűl a hőmérséklet, és adott esetben visszahűl ugye a felület, az aszfalt, a homok, vagy a környezet.
0: Mi a teendő akkor, Vera, hogyha megtörtént a baj?
1: Az elsődleges és legfontosabb az, hogy állatorvoshoz és szakemberhez fordulunk. Tehát nem elkezdjük kenegetni, és majd abban bízunk, hogy majd valami történik, és majd ez jó lesz, meg elmúlik, hanem alapvetően szakembernek elsődlegesen meg kell mutatni, és azon túl nyilván vannak alternatív megoldások, amivel tudjuk segíteni a regenerálódást vagy a gyógyulási folyamatot.
0: Tehát akkor jöjjön a következő, a hőguta, hogy ott mire érdemes figyelni, mik a tünetek, milyen gyorsan alakul ki, megbeszéljük Kancsár Verával, a Vau Kutya Vitamin tulajdonosával.

0: Köszi, hogy ti is itt vagytok velünk, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, árnyékban hűsölve lehet túlélni a legmelegebb órákat, és figyelni kell a négylábú kedvencekre is a kánikulában. Kancsár Vera, a Vau kutyavitamin tulajdonosa, márkaépítője ad nekünk tanácsokat, és akkor a hőgutánál tartottunk. Vera, milyen hőfoknál alakul ki hőguta, és egyáltalán milyen tünetek utalhatnak erre?
1: Hőguta az pár, tehát hogyha most egy autós szituációt nézünk, ahol 50 fokra is föl tud menni pillanatok alatt az autóban a hőmérséklet, tehát ez pillanatok alatt ugye a hőguta létrejöhet a kutyusnál, és utána van egyfajta, meg kell figyelnünk a folyamatot, hogy egy szűnni nem akaró lihegés, túlzott nyáladzás, bágyadság, gyengeség, tehát ez fellép a kutyusnál, akkor már ott is van a tünet.
0: Ilyenkor ők is tudják egyébként, hogy több folyadékot kell fogyasztani maguktól, akár többet is isznak?
1: Többet isznak, és alapvetően kínálnunk is kell a kutyusokat. Azon túl, hogy a víz cserére folyamatosan én tegyük föl óránként, másfél óránként cserélem nekik a vizet, a friss vizet teszek a itatótába, vagy bármerre megyünk, ilyen olyan kulacssal közlekedem, amilyen termokulacs, és többször kínálom is őket. És van is igényük, tehát, hogy a hidratálás meglegyen, és a hűtés is ugye a szervezetének, hogy le tudja hűteni magát. Többet isznak, és kell is kínálni őket.
0: Vízpartfürdőzés, ugye tudjuk, hogy ahol engedélyezett, ott be lehet engedni a kutyusokat a vízbe. Itt mik az alapszabályok, amikre figyelnünk kell?
1: Mindenképpen meg kell néznünk azt, hogy tényleg a vízminőség. Milyen a víznek a minősége, ne legyen az, hogy zavaros, habos, kellemetlen szagú, mert lehet, hogy engedélyezett a fürdés, vagy kutyastrand van, de bármi lehet, hogy figyelmeztető jel, hogy a kutyust ne engedjük be a vízbe. Bármi gyanúsat látunk, akkor már inkább ne. Mert nem tudhatjuk, hogy milyen fertőzések léphetnek fel. Ami alapvetően ugye benne van a pakliban, az a kék alga, és ez okozhat mérgezési tüneteket, és ez nem csak akkor, amikor a kutyus bemegy a vízbe úszni, és még le is nyeli ráadásul a vizet, hanem a bundája is felveszi ezt a szennyeződést, amit ő utána később le fog nyalogatni a bundájáról. Tehát az is utólagosan okozhat bármiféle tünetet a kutyusnál, ilyen mérgezési tünetet. Tehát nagyon kell figyelni.
0: Kullancsok, szúnyogok, szívférgesség, erre is ki fogunk térni a folytatásban, hogy hogyan tudjuk megelőzni ezeket a problémákat, illetve hogy milyen finomságokat, hűsítő falatokat adhatunk a kutyusoknak, még ezek is előkerülnek majd a folytatásban, itt a Manna FM kanapéjában.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene. A nagy meleg, a kánikula megviseli a négylábú kedvenceket is, hogy hogyan hűsíthetjük őket finom falatokkal például. Erre is húzunk egészséges tippeket Kancsár Verával hamarosan. De előbb jön még a Hughley's and the News és Tom Gregory is.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en rádiózunk együtt, és itt van velünk Kancsár Vera, a Wow kutya vitamin tulajdonosa, márka építője, és a nyári melegben a kutyusokra leselkedő veszélyekről beszélgettünk. Azt gondolom, hogy talán minden kutyatartó tudja már azt, hogy a kullancsok, bolhák ellen hogyan kell védekezni, megvan a bevett szokás, hogy akár nyakörvel, akár cseppentővel, akár tablettával védi az állatot. Na de mi a helyzet a szúnyogokkal? A szúnyogoktól miért kell tartani a gazdiknak?
1: Mert a szúnyogok is terjesztenek egyfajta vírust, betegséget, szívférgességet tudnak létrehozni, és ez nagyon-nagyon veszélyes a kutyusra. Tehát egy hosszabb gyógyulási folyamat, hogyha van gyógyulási folyamat, de ez is állatorvosi szakértelmet igényel, ha ilyen felmerül, de fontos, hogy ugye terjesztik a szívférgességet a szúnyogok, és ez nagyon veszélyes a kutyusokra.
0: Mennyire gyakori egyébként, mi a tapasztalatod? Régen is volt egyébként szívférgesség, csak nem tudtunk róla, nem beszéltünk róla ennyit.
1: Gyakori. Én ahogy utána járok, vagy hallom, ugye amikor egy menhelyre egy kutyus bekerül, azonnal az a protokoll elsők között van, hogy a szívférgességet ellenőrzik, és azért elég gyakoriság nincs most előttem szám, de nagyon gyakori is hallani, hogy igen. Hogy korábban nem volt valószínű az én értelmezésemben erre hangsúly helyezve, vagy nem figyeltük annyira, vagy nem volt ennyire ugye kihangsúlyozva, mert nem figyeltünk rá.
0: Na jöjjenek a frissítők, hűsítők. Miből szabad adni, mennyit szabad adni a kutyusoknak hűsítőfalatokból? Mi az, amit nem szabad adni?
1: Megint csak a kölyök kutyusaimat tudom behozni, hogy nagyon-nagyon érdeklődőek ebben a témában nálunk otthon. Gyümölcsök, tehát amit biztosan, hogy tudnak fogyasztani a kutyusok, az eper, málna, szeder, áfonya, görögdinnye, alma, és én azért ide zöldségként az uborkát is ide sorolnám, mi például ezzel vagyunk most, és ehhez szoktatom a kutyusokat, mert magas a víztartalma, és kis apró mennyiségben. Természetesen állatorvossal mindig kell egyeztetnünk, mert kutyafajtától is függ, és az életmódtól a kutyusnak, meg a táplálkozásától, hogy mivel kínálom, kóstolt tartom hűsítőgyanánt, de ezek a gyümölcsök adhatóak, ami viszont biztosan, hogy tiltólistás, az a szőlő, a ribizli, mazsola és az avokádó. Tehát ezek nem adhatóak.
0: Édesség, fagyi, néha jöhet az is?
1: Igen. Én például joghurttal is kínálom most őket. Természetesen ez is nagyon fontos, hogy akár állatorvos dietetikust megkérdezni a kutyus saját kutyussal kapcsolatban. Én az enyémeknél joghurtot most már kezdem bevezetni nekik, és abba, ugye, ha turmixolok le adott esetben áfonyát, és azt összekeverem joghurttal, és még le is fagyasztom, az egy fantasztikus hűsítő nekik kis adagokban. Mert hát ugye ez is kalória.
0: Nekünk volt egy olyan kutyánk, aki a bokorról ette le az epret egyébként, meg a málnát, illetve a borsót tépte le. Amikor meg a körte érett, akkor fölugrott és leszakította a körtét a fáról is. Tudják ők egyébként, hogy mennyi az, amennyi nekik jó? Vagy ilyenkor is kell figyelni a mértékre?
1: Én mindenképpen figyelni kell. Azért, mert a mennyiség nem mindegy, a gyümölcsök cukortartalma miatt sem. Tehát felügyelet mellett, igen, ne hagyjuk azt, hogy nálunk is a barack majd most érni fog, és hullik le a fáról, tehát egyrészt a mag és minden, nekünk a mi felelősségünk az, hogy mennyit és mit eszik meg a kutyus, figyelnünk kell.
0: Visszatérünk a vízhez, Briginek jött egy üzenete, hamarosan ezzel folytatjuk itt a 98.6 Manna FM-en. A vendégem Kancsár Vera, a Wow kutya vitamin tulajdonosa, márkaépítője, és a téma a négylábúak védelme a kánikus.

0: Jó rádiózást, ez a 98.6 Manna FM-en a kanapé, amiben Kancsár Vera, a Wow kutyavitamin tulajdonosa, a beszélgető partnerem, és Brigi üzent egy kérdést, vagy hát egy történetet írt le nekünk tulajdonképpen a 0677-1986-ra a kutyusok vízparti fürdőzésével kapcsolatosan. Így szól az üzenet: sziasztok, én nemrégiben a Dunaparton sétálva láttam egy gazdit, aki bedobott egy fadarabot a kutyusának, aki majdnem belefulladt a Dunába, és alig tudott kijönni a fadarabbal. Komolyan aggódtam érte, én azt hittem, hogy minden kutya jól úszik, ezek szerint akkor ez nem így van. Na nézzük, Vera, mi a helyzet a kutyusokkal és az úszással?
1: Ugye sok egyednél amúgy megvan a víz szeretete, de én ezt nem keverném össze azzal, hogy akkor automatikusan biztonságos úszó. És nagyon fontos számomra, hogy élmény alapon szoktatnám a vízhez a kutyusokat, és attól, hogy egy kutya tud úszni, még nem szabad felügyelet nélkül vízben hagyni. Vagy éppen ugye, ha dobáljuk neki a labdát. Nagyon kell figyelni, hogy meddig, mert ő ugye a labdáért megy, benne van egy ösztön, és ugye túl lehet őt fárasztani, és akkor is meg lehet a baj, hogy nem tud kijönni, vagy bármi ott hirtelen adódik vele. Úgyhogy ha kifárad, vagy egy csendes kifáradás van mögötte, és nem vesszük észre, tehát nagyon kell figyelni. És mikor vigyünk mentőmellényt? Alapvetően nem lehet hibázni szerintem a mentőmellénnyel, főleg kölyök kutyáknál, idős kutyáknál, bizonytalan úszónál, csónakban, szápon vagy mélyvíznél, és én azt gondolom, hogy ez nem ciki az, hogyha egy kutyuson mentőmellény van, hanem egy felelős döntés, tehát ez nagyon fontos, mert nem minden kutya jó úszó, nem is kell erőltetni a vizet, és az, hogyha mélyvíz van, sodrás, hirtelen mélyülő part, az is veszélyes lehet a kutyusra, és érdemes leöblíteni a bundát. Különösen, hogyha érzékeny bőrű a kutya, miután kijött a vízből, akkor érdemes leöblíteni. És ugye ez örök érvény, hogy zavaros, habos, büdös, elszíneződött vízbe pedig nem engedjük be.
0: Táplálék kiegészítők. Ugye tudjuk, hogy az embereknél rengeteg ilyen van. Létezik olyan, amit ilyenkor nyáron a nagy melegben a négylábúaknak is érdemes adni?
1: Amit én ajánlok és javaslok, ugye a komplex vitamin, máron a meleg, a több program, az utazás, környezeti változások terhelik a kutya szervezetét. És ugye az általános napi támogatásként szoktuk ajánlani, mert az immunrendszer, a vitalitás, vagy a szervezeti egyensúly, az nagyon-nagyon fontos, hogy vissza legyen pótolva a kutyusnál. És egy komplex vitaminnal ez alapvetően megoldott tud lenni.
0: A kutyatartók számára talán már evidens az, hogy minden évben egyszer elmennek, és az állatorvosnál kérik a kötelező oltásokat. De mit gondolsz, hogy ilyenkor a nagy melegben például egy kontroll miatt érdemes állatorvoshoz beugrani, hogy nézze meg, minden rendben van-e a kutyával?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Én is például hétfőn fogom vinni a kutyusokat, nézze át, nem biztos, hogy ugye a lagottó kutyuson van, hogy a bundájában tényleg a kullancs, parazita védelem meglegyen, meg az, hogy a fülecskéjét átnézni egy fürdés után, ugye érdemes, ha persze nyilván figyeli a gazdi, hogy most vakarja, vagy oda kap, vagy bármi, de ettől függetlenül érdemes elvinni a kutyusokat olykor-olykor, időnként az állatorvoshoz.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kancsár Vera, a Wow kutyavitamin tulajdonosa, márkaépítője volt a beszélgető partnerem, és hát minden ilyen kánikulában előforduló veszélyforrásra felhívtuk a figyelmet, legyen szó a hőgutáról, a tappancsok égéséről, a víz közelben történő veszélyekről, akár mondjuk a kékalgáról, vagy arról, hogy ki mennyire, melyik kutyus mennyire jól tud úszni. Úgyhogy hallgassátok vissza, mert nagyon sok hasznos tanács volt ebben a beszélgetésünkben is, és persze, ha van kérdésetek, jöhet ez a 0677-1986-ra.

0: Véget ért a mai kanapé, köszönöm szépen a figyelmeteket, Argyelán Kriszta búcsúzik, hallgassátok vissza a mai beszélgetéseimet is, mert nagyon jó volt, például Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével a Magyar Társasjáték díjazott játékairól beszélgettünk, aztán megnéztük, hogy miért kell a grafológusnak olyan sok adat, amikor az íráselemzést készíti, az utolsó órában pedig a négy lábú kedvenceket védtük a hatalmas melegtől és hőségtől. Jövök holnap is, amikor is szó lesz arról például, hogy a nyaralás alatt mire érdemes figyelni, hogy ne ugorjanak föl azok a plusz kilók, hát nem egy, nem kettő, de lehet, hogy öt is akár, de itt lesz velünk például a Zsolnai Fényfesztivál kommunikációs munkatársa is, hogy mi minden várja Pécsen az érdeklődőket, erre is kitérünk majd. Nagyon kellemes szombatestét kívánva búcsúzom, sziasztok!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Újabb földrengés volt Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megszűnt az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a hatályba lépett médiatörvénymódosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 000, Zalacsányba 4 000, Orfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák.

0: A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítás folyamatban van. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és az aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait, a 4,9-es erősségű földmozgás egyebek között a fővárosban Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek 920 áldozata van, de az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Nagy területen pusztítanak bozott tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 ezer hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy ha a biztonság szükségessé teszi, a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS. Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: Újságíró, online marketinges és még csak 29 éves, itt van a Gen Z egyik ismert képviselője velünk a stúdióban. Hello, Rácz Dávid, köszöntünk szeretettel.
4: Sziasztok, köszönöm én is a lehetőséget.
3: Én még mindig Bali Mónika vagyok, és természetesen Pajor Tamással köszöntünk, akár nézel bennünket a Cross Rádió YouTube csatornáján, akár hallgatsz a Cross Rádióban, vagy szombaton esténként a Manna FM-en. Ha a Cross YouTube csatornájára még nem iratkoztál fel, akkor kérlek, tedd ezt meg. Na vágjunk bele, szuper izgalmas témákkal készültünk, és nagyon, nagyon nagy öröm, hogy végre egy ifjú is itt van velünk a stúdióban. Online tartalomgyártásról beszélgetünk, arról, hogy milyen rések vannak a pajzson, milyen lehetőségeket nem használnak ki a tartalomgyártók, vagy akármi, és arról is külön kiemelten, hogy a maró, bántó, kegyetlen gúny milyen sebességgel terjed, nem csak az online térben, de az AI veszélyekre is felhívjuk a figyelmet, illetve a politikára és a vallásra éhes, kiéhezett Z-generációról is beszélgetünk. Na akkor az első téma, szakmai mérlegre helyezel közéleti jelenségeket és szereplőket az írásaidban. Na most, a személyes brand ereje, amit én látok, még mindig verhetetlen, gondolok itt például Györfi Párra, és bármilyen brandnek a munkásságát követjük, azt látjuk, hogy mindenki le akar nyűgözni mindenkit, és figyeli az algoritmus királynak a szabályait, hát kevesebb vagy több sikerrel. Első kérdés, mi az, amire szerinted most ma Magyarországon az online térben igazán szükség lenne?
4: Az igazán, amire szükség van, az mindenképpen az őszinteség. Én ezt veszem észre, hogy azok a tartalomgyártók, azok a közéleti személyek, de lehetnek színészek, bármilyen jelenség, bármilyen személy, aki a közösségi médiába lép, akkor tud sikeres lenni, ha őszintén kommunikál, ha csalódása van, ha negatív dolog is, de merjen beleállni és legyen őszinte.
3: És ennek hiánya van a magyar piacon?
4: Ennek baromira hiánya van, elnézés a szóhasználatért, de igen, ennek hiánya van. Én azt veszem észre, hogy korábbi években nagyon az volt a közösségi médiában a trend, hogy elkezdünk különböző szépen megfogalmazott mondatokat használni. Ha megbízott egy különböző cég, hogy készítsünk róluk reklámanyagot, akkor is úgy fogalmazzuk meg az adott tartalmat, hogy az adott cégnek legyen jó. És nem feltétlenül úgy, ahogy a végfelhasználónak szeretnénk elmondani, hogy tényleg milyen volt a benyomásunk az adott termékről.
3: Hú, de érdekes. Amikor elkezdtük ezt a közös munkát a Tamással, akkor sokat beszélgettünk arról, hogy mennyire van még relevanciája az old school stúdió beszélgetéseknek. Hát én, tudod, ugyanabban a riporteriskolában végeztünk, csak én körülbelül 20-25 évvel ezelőtt. Mi tanultunk beszélni. A beszédtechnika óra kiemelt volt mind a rádiós, mind a televíziós szakon. Mondd meg azt nekem, hogy miért nincs már erre igény?
4: Szerintem erre a közösségi média hozta el, mivel ugye ott bárki egy telefont felragad, el tud kezdeni videózni. Sokszor régebben még azt lehetett mondani, hogy csak az vált ismerté, csak az tudott a média közelébe kerülni, aki tényleg jól beszélt, jól nézett ki, vagy tényleg volt valami különböző tudása, amivel odaillett. Most meg ugye, ha sokan követnek, akkor te lehetsz akár a legtrendibb, legfelkapottabb műsorvezető is. Tehát a követőtábor az mindent felülír.
3: Mi az, ami...
5: De ez ellentmond annak, amit az előbb mondtál, mert ha nagy számban is látjuk, hogy így van, jelennek meg ilyen nagy követőtáborral rendelkező, nem erre kondicionált, nem szakképzett emberek, akkor nyilván ezt azért tudják megcsinálni, mert ahogy állítottad, őszintén beszélni, tehát legalábbis önazonosan, még ha nem is az igazságot mondják, de szándékuk szerint azt. Ha viszont ez így van, akkor az nem igaz, hogy ebben hiány lenne, mert ilyenből meg akkor sok van.
4: Egyre inkább, de ez is azért mondható el, mert elkezdtek a tartalomgyártók elmozdulni e felé, tehát most már nincs hiány ebbe, de ez egy trend volt meg korábban, még mikor én voltam fiatal, akkor mindenki úgy gyártott tartalmat, hogy amit hallani akart a megbízó, de most már meg inkább elkezdtek őszintén tartalmat gyártani.
5: De nem lehet, hogy akkor most ez válik egy megbízássá? Csak ezt a megbízást már nem egy cég adja, hanem egy belső drive?
4: Valószínű, meg én már azt veszem észre őszintén, hogy most már meg kezd valahogy ez az nagy őszintesség cunami is kicsit ilyen kételkedést adni az emberekbe, hogy ez is csak egy megjátszott dolog, mert az sem lehet, hogy mindenről elmondjuk őszintén a véleményünket, mert ha csak őszinte tartalom, ez furán hangzik, de ha azt akarom itt elmondani, hogy ha állandóan azt hallod, hogy minden jó, ez most nagyon rossz, akkor abba is sok emberbe kételkedést ad, hogy most abban van-e valami bújtatott reklám, hogy nem esetleg valami az ellenfél cég bízott meg téged, hogy szapuld
5: el. De ha nincs is szó cégekről vagy politikai trendekről, hanem csak egyszerűen gondolatok, érzések kifejezéséről, akkor is van ennek egy ilyen kényszeressége. Tehát, hogyha az algoritmusok által diktált versenyről beszélünk, és észrevesszük, vagy aki erre érzékeny észreveszi, az algoritmusok az úgynevezett őszinteségnek kedveznek, akkor hirtelen az őszinteség már nem őszinteség lesz, hanem egy megfelelés az algoritmikus trendnek.
4: Igen.
5: Az őszinteség állarcába bújtatva, és így duplikált hazugság jön létre, mert nagyobb hazugság az, ha őszinteségnek színlelem azt, ami nem őszinte, mint hogyha őszintén reklámozok egy céget, és mindenki tudja, hogy ez csak egy reklám.
4: De most ez meg a közösségi médiában. Ezt lehet látni, hogy mindenki, ha úgy fogalmaz, úgy gyártja a tartalmakat, azért másolnak le szinte 100%-osan megegyező tartalmakat a videós rövid sor, nem tudom, ki lehet-e mondani.
3: Jó, persze.
4: A TikTokra végül is azért gyártanak másolnak sokan nemzetközi trendeket is, mert az hajtja meg az algoritmus. Tehát, és úgy fogalmazzák meg, ami az algoritmusnak fog kedvezni.
5: Uh-huh. Mi kedvez az algoritmusnak? Nagy egy ilyen. Kis. Szóval majd más is lehessen influencer.
4: Hát az algoritmusnak, ha videókról beszélünk, akkor mindenképpen úgy kell megvágni a videót, például, hogy nagyon vágott legyen, hogy állandóan így váltakozzanak a távoli, közeli képek, tehát így nagyon hétköznapi nyelven fogalmazva így tudom elmondani, tehát hogy úgymond rángatúzzon a kamera, tehát így a szakmai iskolába, a riporteriskolába így használtuk mindig, mert az kedvez úgymond az algoritmusnak, hogy végignézzék a felhasználók, mert azt kell tudni az algoritmusról, hogy akkor fogják sokan megnézni, ha te ott tartod a felhasználókat az legelejétől a végéig, mert te elsőnek egy kis csoportnak mutatja meg mindig a tartalmat, és ha az a kis csoport sokáig megnézi, akkor mutatja egyre többnek, meg szélesebb közönségnek.
3: Uh-huh. És ez a gyorsvágás, ez néztel erről már kimutatásokat, hogy most én csak magamról beszélek, az én X generációs valóságomról. Milyen hatással van ez a, ez az idegrendszerre és a mentális állapotra, mert az enyémre nagyon-nagyon nincs jó hatással.
4: Igen, erre néztem én is, és azt olvastam mindenhol, hogy ez befolyásolt olyan szinten, hogy ez két táborra lehet csoportosítani, mert a nagyon fiatalokat ugye csak ezzel tudod lekötni, de őket már a hosszabb tartalommal egyáltalán meg se tudnak nézni, sokszor még egy filmet se teljesen, mert nekik az már lassú, de viszont elkezdett kialakulni egy másik csoport, akik meg menekülnek már a TikTokról, épp ezért, mert hogy nekik ez már túl gyors ez a trend, hogy állandóan vibrál, állandóan rángatózik a kamera.
3: És akkor mit csinálnak ők? Milyen platformot hoznak létre majd?
4: Hát most ugye átmentek sokan a Twitchre, ott is ilyen élőben néznek hosszú, tényleg órákig tartó élő közvetítéseket akár, meg hogy ez egyre népszerűbbek éppen ezért a podcastok is, mert hogy az kicsikét tényleg le kell ülni, akár este, vacsora közben, vacsora után, és tényleg az ilyen kis megnyugtató beszélgetések egyre trendibbek.
3: Ó, a generációt körében is? De jó, akár még akkor egy vallási témát, vagy mélylélektani témát is.
4: Egyre jobban.
3: El tudnak fogyasztani. Én azt mondom, hogy Magyarországon ma túlkínálat van, de mit mond a videós tartalomgyártásban? De mit mond erről egy szakember? Vagy mit gondol?
4: Én azt mondanám, hogy nagyon sokan gyártanak tartalmat, de a minőségi tartalomgyártásból rendkívül hiány van. Tehát, hogy sokan nagyon felületesen gyártanak, vagy tényleg poénosan reggeli beszélgetéseket, vagy különböző délutáni játékok közben beszélgetünk, de ahogy tényleg velősen átbeszéljenek szakértőket különböző témákat, abból csak a nagyobbak vannak, de olyan kiemelkedő kínálat nincsen.
3: Ez lehet az a szűk piaci rés ma, egy nis, amit még be lehetne tölteni szerinted?
4: Én úgy mondom, igen.
3: És ez hány percekben? Mert ezt most nekünk is adhatsz ötleteket akár a jövőben a tartalomgyártásunkhoz.
4: Én azt látom így a statisztikák alapján, meg a tapasztalatból, hogy az ilyen 30-40 perces beszélgetéseket, azokat még az én generációmból is, akik menekülnek a short-form tartalomgyártásból, azok simán végigülik és végignézik, ha érdekes a téma, meg ha kapnak olyan plusz információt, ami rájuk jellemző.
3: Tehát 30-40 perc mélylélektani beszélgetés, oktatóanyag, esett tanulmány, bármi lehet?
4: Bármi, azok már őket lekötik, mert hogy azt kell tudni a Gen Z-ről, hogy ők nagyon tartalomúj információ éhesek, és ha valami plusz kapnak, akkor ők arra ugranak meg, arba tényleg belemernek állni mélyen.
3: Ha őszintének látják, mert ez a mániátok, azt tudom.
4: Igen.
3: Mi az, amiket te követsz? Kiket tartasz te jónak?
4: Hát én nagyon szeretem a Partizánt végül is, Palik Lacinak a műsorát, én őket szoktam így szinte állandóan, meg még a Kontrollt szoktam így nézni.
3: Őket minőségi tartalomgyártónak tartod?
4: Hát ezt ketté felé választanám, akkor ha szórakoztatót nézem, akkor Palik Lacit inkább oda sorolnám. Igen. A Kontrollt az kettő közé, mert hogy ők sokszor beszélnek olyan bulvárosabb irányból is, de azért így ők inkább általánosabbnak mondanám a közös metszetbe, de a Partizán szerintem ő nagyon kiemelkedő így a tartalomgyártás piacán.
3: És itt a boomernek a sarokban milyen javaslatokat adnál? Biztos, hogy nézted, láttad már Tamásnak több videóját. Akár az algoritmust használva, akár a tartalmat, a stílust, mit javasolnál egy ismert előadó művésznek, aki influencer?
5: De csak olyan önjavaslatot mondjál, hogyha megkérdem, ami számomra önazonos, mert például azt már is nem érzem annak, hogy meg nincs is ennyi időm ezzel foglalkozni, hogy most elmondok most mondjuk egy olyan bármilyen napi politikai aktualitáshoz kapcsolódó teoretikus okfejtésemet, és akkor most mondjuk felvegyem ilyen kamerállásból, aztán ilyenből, aztán ide, és akkor ezt összevágjam, vagy letöltsem azt a szoftvert, amit tudom, hogy megcsinálja magától AI, de nincs türelmem hozzá végignézni, hogy csinálja, stb. De majd lehet, hogy lesz, mindegy, nem ez a lényeg, de akkor sem vagyok benne biztos, hogy mondjuk egy összetett nyelvtani szerkezetekben jelzős szerkezettel, választékos nyelvhasználattal, és azért mély értelmű dolgokról elmélkedő szövegnek feltétlenül jót tesz ez a gyorsvágás, vagy bármi, ez inkább csak maherré és mondva csinálta, teszi, szerintem. Nyilván van olyan nálam is, ami rövidebb, és annál elmenne esetleg. Tehát, hogyha javasolsz, akkor olyat javasol, mert szerintem az sem jó, hogy az ember kapkodja a kormányt össze-vissza. Nem. Én most nem is én vagyok a fontos, de hogyha valaki XY kialakít egy világot, ami miatt már van egy tábora, és ez a tábor más, nekem is a TikTokon, az Instán, a YouTube-on, a Facebookon, eltérő méretű és eltérő társadalmi metszetű, de akkor is van, akkor épp az ütközik nehézségbe, hogyha ettől nagyon eltérő hangvételt vagy műfajt kezd el képviselni.
4: Igen. Tehát igen, ezt is tudni kell, hogy nem mindegy, hogy ki a célközönség. Tehát ha marketingről van szó, akkor én mindig innen indítom, hogy kit szeretnél elérni. Mert ha nagyon gyors vágások, nagyon színes, beúszó képek, stb., ha ilyen effekteket alkalmazunk, az a nagyon fiataloknak kedvez. Az a, már az én generációm és nálam idősebbeket, azokat egyre inkább kezdi úgymond taszítani inkább.
3: De jó!
4: Igen, tehát ezt nem javaslom így mond a podcastnak se, de nektek se. A személyes brandet szeretnétek kialakítani. Ha tovább megyünk, ha azt mondjuk, hogy az ilyen 30-40-es korosztálynak kellene, akkor inkább amit én csinálok, hogy ez a hosszabb velős, kifejtős, amikor kicsit plusz információt adunk, elemzünk, ahol tényleg azt érzik, hogy komoly tartalommal fognak találkozni.
3: Na de bocsánat, most megakasztalak, mert te írsz, én téged végigolvaslak, egy olvasó ember vagyok, viszont más sem hallok már 4-5 éve, hogy Mónika videókat gyártsd a 2 perces videókat. Holott azt látom, hogy a Babarczi Eszter eszmetörténész itt volt nálunk, nagyon-nagyon egyetemi oktató, nagyon-nagyon hosszú posztjai vannak, elolvassák az emberek. Most mondanád azt Tamásnak is, hogy ezek helyett a videók helyett időnként írjon?
4: Nem. Tehát én Tamás...
5: Önként írok is időnként, de...
3: De nem posztolod. Szoktad?
5: Én most is volna fogok kitenni minden.
3: Na jó, van, oké.
4: Igen, de igen. Tamásnak nem javasolnám, hogy írjon, mert ő neki valahogy a közönség erre állt rá, hogy úgymond a videós formátum. Tehát ugye az sem mindegy, hogy mihez szokott hozzá a te közönséget. Ha most Tamás hirtelen irányt váltana és elkezdene hosszú velős posztokat kirakni, közzétenni a közösségi médiában, akkor és videókat nem, tehát tegyük fel, hogy elmegy teljesen szélsőségesen, kicsit összeakadt a nyelvem, és ha csak írott posztok, akkor megint kellene az algoritmusnak néhány hét, mire rááll, hogy akkor most már olyan embereknek kéne őt csak mutatni, akik inkább olvasnak.
3: Néhány hét, magyarul akkor a bedőlünk ezzel.
4: Igen.
3: Igen, és még mit javasolsz Tamásnak?
4: Ez lenne neki a fő javaslatom, tehát így plusz javaslatot, nem tudom, mert alapból, ahogy így utána néztem, szerintem ő jól csinálja így a korosztályához. Mert
3: azért képest, mondom, hallod, ki mondta korosztályához
5: hát jó, de nem is kell. Hála a Máté munkásságának is, akitől nagyon sokat tanultam, meg másoktól is, de igen, szerintem sokkal lényegesebb az önazonosság, mint az összes többi technika. Minden abból nő ki. Igen. Tehát van az embernek egy metakommunikációja, ha az nem igaz, az egy hamis Mühmeier dolog, akkor vághatod össze-vissza, úgy sem fog működni, meg nem is ér semmit, persze.
3: Beszélgessünk a biztonsági játékosokról. Amikor én több munkahelyen elkezdtem a brand építésbe besegíteni, mindig feltettem, bár én nem marketinges vagyok, inkább tartalomgyártó és PR-os, feltettem a kérdést, hogy na jó, de a célközönség, fogalmazzuk meg. És mindig megfogalmaztuk az elsődleges, aztán a másodlagos, és a harmadik meeting végére már azt mondták a tulajdonosok, hogy na jó, de azért mindenkihez el kéne érni az üzenettel. Ez mindig elhangzik. Ha egyházi tartalomgyártásról van szó, tudod, hogy mi Tamásra hívő emberek vagyunk. Mindig ezt hallom, hogy ha az evangéliumot mindenkihez el kell juttatni, és te azért láttad, az előző kormányról is írtál, hogy mekkora törést okozott például a kegyelembotrány az egyház politikában, nem csak kommunikációs zűrt, hanem bizalomvesztést is. A jó hírt, a jó hírrel mindenkit el kell érni. ez egy nagyon nagy csapda lehet. Itt mesélj már nekünk, osszál már meg velünk, kérlek, oszd már meg velünk bölcsességeket, mert néha én belefutok ebbe a csapdába.
4: Igen, tehát én azt mondanám, ha így a vallási témára átkanyarodunk, hogy a vallást az amúgy a fiatal generáció is nagyon érdeklődik iránta, mivel az egész generáció úgy nőtt fel, mert ugye a Gen Z-ről, ha beszélünk, ők a 96-97-től ilyen 2009-ig sorolják a legtöbb portálon, és róluk azt kell tudni, hogy úgy nőttek fel, hogy háborúk voltak, a Covid ott volt, hogy felnőttek, úgy nőttek fel, hogy a pénzügyi válság is sújtotta a gyermekkorukban a családot, igen. És ugye ezt így, hiába apró gyermekek voltak, de érezték a nehézségeket.
3: Mentálisan terheltek.
4: Mentálisan terheltek voltak, és azt lehet elmondani, hogy meg statisztikák is mutatják, ha nem is kimondottan arra vágynak, hogy vasárnaponként beüljenek egy istentiszteletre, de várnak arra, hogy valami közösség részévé legyen, aki nem azt mondja meg, hogy itt egy egyenes vonal és ez a helyes élet, hanem aha. Kapnak egy kis mesgyét, amiben szabadon mehetnek, kipróbálhatnak különböző dolgot, amik lehet nem feltétlenül optimálisak vagy pozitívak, de hogy úgymond megélhetnek különböző dolgokat, és amit a vallás lehet kimondottan nem tenne nekik úgymond megengedhetővé.
3: Hú, ez nagyon tetszik nekem, hogy egy medret kell mutatni a generációdnak, igen. Nem egy egyenes vonalat húzni, hogy ezen az úton kell menni, mert az egy kemény vallásos szabályrendszer, hanem egy mederben mozgásteret mutatni.
4: Mozgásteret szerintem így azt kimondhatjuk.
3: Ez az, amit te csinálsz most, Tomi, pont a prédikációkkal is, nem?
5: Hát meglátjuk, hát majd kiderül, hogy ez valóban ez-e. Én azt gondolom, hogy mindenképpen közelebb áll az élethez az, hogyha egy flexibilisebb fogalmazási keretrendszerbe foglaljuk az abszolút érvényű igazságot, de azért ennek mindig van egy nagy paradoxonja, mert hát és ez az, ami miatt általában a vallási interpretátorok csapdába esnek, mert észrevétlenül összetévesztik magukat az Istennel. Nem azért, mert pszichopaták, vagy istenmániájuk van, vagy cezaromániájuk van, hanem egyszerűen van egy magnetizmus a vallási állításoknak, mivel abszolút érvényűek, tehát azt nem lehet felpuhítani, ami mondjuk a 10 parancsolatban van, de nem azt mondja, ne lopj, de azért, hogyha nagyon megkívánod a csokit a közérbe, akkor igen, vagy ne törj házasságot, de nagyon szép a szomszéd, aztán akkor szeresd el a férjétől, tehát ezt nem lehet mondani.
4: Igen.
5: Vagy igen, vagy nem. Tehát van ennek ezért egy ilyen egy ortodox keménysége, amit nem lehet felpuhítani bármerre. De az, hogy az élet aktuális, szerteágazó erdejében az ennél kevésbé konkrét elágazási pontoknál mit és hogyan teszünk, uh-huh. Hogyan öltözködünk, milyen filmet nézünk, milyen zenét hallgatunk, hova utazunk, kivel barátkozunk, miről gondolkodunk, milyen képzésben részesülünk, hova költözünk, és sorolhatnám, mi a szerepe a kultúrának az életben, mi uh-huh. A szerepe a pszichológiának, mennyire harmonizálható mindez az ősi vallási igazságokkal, hogyan lehet értelmezni és megélni az ősi vallási igazságokat napjainkban. Szóval itt kezdődik el az az értelmezési mátrix, amelyben mindig törekedni kell az árnyalt és szerteágazó, és legfőképpen személyre szabott megoldásokra. Úgyhogy talán ennyit tudnék hozzátenni.
4: Igen, én még ezt kicsit tovább inném a gondolatot, mert ha egy másik oldalra is átkanyarodunk így a spiritualitásra, akkor a generációról, még az alfáról is, aki a Gen Z után jön, a 2010-2024-es generációról is el lehet mondani, hogy még nagyon fiatalok, de már látszik az, hogy foglalkoznak azzal, hogy a lelkük milyen állapotban van, a spiritualitás szempontjából még azzal, hogy úgymond az életük rendben legyen, hogy mik az érzéseikkel már nagyon apró tizenévesen is.
3: Meg vagyok döbbenve, ezt nem tudtam. Ezt otthonról hozzák, vagy ez korosztály?
5: Nem, szerintem ez az egyetemes ember igénye. Szerintem az emberben óhatatlanul megvan a vallásképződés, mert az ember egy misztikus lény.
3: Igen, és de ez el volt folytva, mert egy én gyerekkoromban.
5: De az elfolytás csak reprodukálja ezt. Hát nézd meg, hogy az ortodox úgynevezett tudományos materialista szocializmusban is és kommunizmusban is milyen erős volt a vallás képződés, hát, vagy akár csak a felvilágosodásban is, ahol a racionalizmus került a középpontba, gyakorlatilag az észnek is, észből is Istent csinálta. Az ember nem tud misztikum nélkül meglenni. Én egyébként amellett, hogy üdvözlendőnek és jónak tartom ezt a szellemi ésséget, azért veszélyt is látok benne, és pont az ilyen olcsó konyhai bulvár ezo bullshit jelenti a veszélyt, hogy ezeket a gyerekeket az ilyen fajta nem csak tudománytalan, hanem felszínes szellemi zsákmányszerzésnek az áldozatává teszi.
4: Igen, de ide meg mondhatnám, hogy ugye a Gen Z oké, hogy befogad sok információt, de azt mondható el róluk, hogy nagyon könnyen szűrik is állítólag a statisztikák alapján, hogy mi lehet hazugság, vagy hogy minek hihetnek. Persze itt mondjuk, hogy sok olyan prédikáló szakemberinek látszó engyén is van a közösségi médiában, hogy nagyon szépen körülírjam, aki hitelesnek látszik, de közben marha nagy bullshiteket mond.
5: Persze.
3: De hogy lehet szűrni? Hogy szűri a Z-generáció?
4: Végül is ezt így nehéz megfogalmazni, de ugye érzik valahogy, így szoktál minden Gen Z elmondani, vagy az alfa generáció is, hogy mindig, ha én is kérdezem tőlük így face to face, hogy szemtől szembe, hogy mit lehet róla tudni, hogyan veszed észre, hogy neki nem hihetsz, és azt mondják, hogy megnézi a videót, és érzi.
3: Ráéreznek.
5: Szerintem a természetes életösztön feltalálta magát a digitalizáció világában. Amen. És újra tervezte azt az elemi ösztönt, ami évezredekkel ezelőtt a mezőgazdasági szintéren, vagy az erdőben, vagy bárhol egy ősi környezetben volt. Itt is megmarad az emberben egy ilyen orientáció. Végsősorban az ember azért morális lény, és a hazugságnak mindig szaga van. Lehet csomagolni, de mindig.
3: Mondok nektek, és a hallgatókkal is megosztom, és a nézőkkel ezt a néhány statisztikai adatot, amit kigyűjtöttem, a vallásra éhes generációdról. A Bible Society felmérése Egyesült Királyság 2018-ban a 18 és 24 év közöttiek 4%-a, 24-ben már a 15%-a vallotta azt, hogy ő keresztény, és minimum egyszer havonta közösségbe, gyülekezetbe jár, és ezt az Egyesült Királyságban csendes ébredésnek nevezik. Aztán megyünk tovább, Egyesült Államok, a Barna Group felmérése, a Gen Z és a milleniálok 2020 és 25 között megduplázták a havi gyülekezet látogatásukat, havi egyről kettőre, a spirituális érdeklődés, a keresztény szolgálatokban a részvétel és az isteni élmények, ez már mind jellemző erre a generációra, és el is kötelező Jézusnak, és egy másik forrás szintén az USA-ból, hogy kiemelten a fiatal férfiak körében nőtt az érdeklődés. Ez Magyarországon is jellemző?
4: Jelenleg még kialakulóban van, én azt látom.
3: Nagy diplomata vagy.
4: Itt is azt mondanám, hogy mint mindenben, szerintem ez így néhány év lemaradással fog hozzánk. Tehát ez még majd ezután lesz, tehát ez lesz a jövő itthon.
3: Amikor felkértek téged, hogy írj a Szemléleknek.
4: Igen.
3: Arról, hogy nem így fogalmazták meg, ez már az én megfogalmazásom, hogy politikai kereszténység áruhába öltöztette az evangéliumot körülbelül 16 évig, és nagyon komoly cikket hoztál te ott. Igen. Össze, és gratulálok is hozzá. Szóval, ha már az előző adásban, amikor a Fóris Attila és a Rita volt itt, emlegettelek, akkor inkább most a te szádból halljuk már, hogy milyen tanácsokat adsz te az egyháznak, különösen egyházi vezetőknek és a fiataloknak, hogy ne roncsák el, mert hogy ez a közbeszédben még mindig jelen van. Magyar Péter miniszter elnökünk nemrég is megkapta pont a Szemlélek vezetőjétől, a Gégény Istvántól, hogy hagyja már abba azt, hogy a Bibliát beviszi a parlamentbe ő is, ugyanúgy, mint az elődök. Én még egy kicsit türelmesebb vagyok az új adminisztrációhoz, mert annyira átitatódott szerintem a közbeszéd, és mondhatják azt, hogy gyakorlatilag megszentségtelenítik a Bibliát a politikusok, mert szájukra veszik az Istent.
4: Igen, igen. Én de azt tudnám elmondani, hogy ugye korábban azt lehet látni, hogy az egyházi intézményekben is sokszor egyházi szavakkal szépen a politikai iránymutatásokat, amit az adott pártok szerettek volna közvetíteni a hívek felé, azt fogalmazták meg a szakemberek, és de most meg ugye igen, most meg a parlamentből próbálnak egyházi szavakkal, de ezt meg én úgy látom, hogy pont azért próbálja Magyar Péter is, hogy valahogy szólni a hívekhez, mert a egyházi
3: de a parlamentből neki nem dolga ez.
4: Nem lenne dolga, de sok mindenbe, én azt látom, hogy kis kritikát innen adhatok, hogy sok mindenbe beleszól olyan témákba is, amire külön szakembereket szeret maga köré, de ő próbál mégis szavakkal elérni célcsoportokat.
3: Gyengítheti ez a brandjét?
5: Hát szerintem ő most új seper, jó seper, és tényleg jó seper, de biztos, hogy a jellemhibáitől ő sem mentes. Tehát, hogy senki sem mentes a saját jellemhibáitól, és aki ekkora felhatalmazást kap, annak való igaz, hogy jobban kell erre odafigyelnie, de hát reméljük, hogy az élet megtanítja majd őt ezeknek a vadhajtásoknak a visszamecésére. Mindenesetre én azért pontosítanám, amit mondtál, hogy én is a szekularizált államban hiszek, pont azért, mert így tudjuk megőrizni a hit szentségét, de egy miniszterelnök is ember. Mm-hmm. Tehát nekem, amikor Orbán Viktor azt mondta az őt kérdező riporternek, hogy ember, most jövök a templomból, akkor számomra nem az volt ebben a felháborító, hogy ő miniszterelnökként ne hivatkozhatna arra, hogy van magánszférája, és ezt tartsák tiszteletben. Ez abszolút tiszteletben tartandó, hanem az volt a probléma ezzel, hogy ő nem nyilatkozott a sajtónak, vagyis nem tett eleget a demokratikus kötelezettségnek akkoriban, és utána, amikor ezt kisajtolták belőle, akkor viszont az Isten tartotta maga elé.
4: Igen.
5: Itt ez volt benne, ez volt benne a kurfli. De egyébként az, hogy diszkréten egy miniszterelnök, vagy egy hatalommal lévő személy elmondja az ő személyes hitvallását, és azt mondja, mellé rendelve, hogy természetesen, mint egy egész társadalom képviselője és vezetője mindenkiét ugyanúgy tiszteletbe tartja, az szerintem egy elfogadható álláspont. Nem várhatjuk el, hogy ő egy robot legyen, egy neutrális, üres hüvely, akinek ne legyen saját meggyőzése, legyen, csak ezt tartsa meg a magánszférájába, és ne oktroljálja senkire.
4: De ha már Magyar Péterre kanyarodtunk, akkor én azt is elmondanám, de ő meg pont a social media miatt lett szerintem miniszterelnök, mivel hogy ugye mindent kommunikált, végig lehetett követni az egész útját az elmúlt két évben transzparensen, tehát hogy ő meg pont emiatt az őszinteség önazonos miatt, hogy szinte minden szavát hallhatta a közönség a social médián keresztül.
3: Hogy változik az ő brandje? Mit látsz?
4: Hát én azt látom, hogy ő nagyon erős karakterré fejlődött így a két év alatt, mert még ha két évvel ezelőtt megnézzük, akkoriban indult, akkor még sokszor lehetett látni, hogy nem azt mondom, hogy ilyen félős volt, de hogy nem volt annyira határozott. Uh-huh. Amikor még a legelején kirobbant a kegyelmi botrány is, elkezdett kommunikálni, de mára meg már tényleg szinte erről is egyszer posztoltam, hogy szerintem már kezdett túlzásba vinni, hogy az egyre több ember kommunikálja kommentekbe, hogy az aktív munkát akarjuk már látni, nem feltétlen, hogy ismét szurkálódunk visszafelé.
3: Ez a mediatizált szakértői kormány, ami átvette a gyakorlatilag a hatalmat ugyanolyan kétharmaddal, sőt nagyobb, tehát még nagyobb jelenléttel, felhatalmazással, szerinted meddig fog működni a mediatizáltsága?
4: Szerintem ez most marad? Hosszú, szerintem marad hosszú távon, mivel most pont ez díjazza mindenki. Ha ismerősökkel beszélek, ha szakemberekkel, mindenki örül ennek, hogy most már tényleg szakértői kormány van, nem pedig csak, ahogy ők fogalmaznak így.
5: De most azt kérdeztem, Monika, hogy a mediatizáltság, a transzparencia, erre irányult a kérdés, hogy ez meddig tartható fenn, vagy mennyire
3: mert pozitív? Ez elképesztő sok energia, rengeteg idő, hogy mindenről posztolnak és videókat raknak fel, sztoriznak.
4: Igen, rengeteg idő, de ugye ő is egy új csapatot épített ki magának, és sokszor szerintem nem ők kezeli a tartalmait, hanem ugye már a szakemberek körül.
3: Na de hát neki meg kell csinálni, és fel kell venni vele azt a, nem tudom, 5 percet, amiből megvágnak 1-2 percet. Az nagyon értékesek ilyenkor az 5 percek egy kormány fő és a miniszterek életében is.
4: Értékesek, de itt szerintem szakemberként, marketingesként nézve máshogy kell nézni, mert ha úgy lettél miniszterelnök, hogy a social media vezetett téged oda, akkor ugye nem tudod elkerülni, mert ha most elkezdene információkat ő is, mint az elődei, csak a megszokott régi hírmódóból, hírportálokon a különböző hivatalos úton, módon eljutatni, akkor már kapásból fújolgatnának rá, hogy hát nem önazonos.
3: Aha. Beszélgetnünk kell, mert megígértem az elején a maró gúnyról, hogy milyen szélsebesen terjed, és te azt mondod, hogy én nem tapasztalom ezt, nem tudom, Tomi, te mit tapasztalsz, hogy ez nem csak az online térben, mert ami az online térben mocsok olvasható a komment szekcióban, azért nem, lelkem nem bírja is. És valószínű, hogy nagy része chatbot, de nagy része nem, hanem húsvér emberektől származik. Azt mondod, Dávid, hogy ez a tapasztalatod szerint ez nem csak az online tér?
4: Nem csak az online térben látható ez. Én nekem az a tapasztalatom, hogy ugyanúgy bennünk van ez a gúnyos gondolat a hétköznapi életben, amikor valaki a buszon, a villamoson meglátunk magunk előtt, csak akkor maximum nem mondjuk ki, vagy csak az orrunk előtt ismerősünknek.
3: De ezt a politika hozta? A politikai szél?
4: Hát a statisztikák azt mondják, az elmúlt 16 év politikája hozta. Igen.
5: Oh. Hát nagyon nagyban hozzájárul, de szerintem azért ez világjelenség, bár nem ismerem a nyugati oldalaknak, vagy a nyugati lakosságban élő polgároknak az üzenőfalait, hogy oda milyen kommentek érkeznek meg. Az tényleg félelmetes, hogy Magyarországon az látszik, hogy az emberek egy részének egyszerűen gyűlölet szükséglete van. Tehát teljesen független a tárgytól, az adott megnyilvánulás tartalmától, formájától bizonyos százalékban rendre jön a gyűlölet, és nem tudom, hogy ezzel lehet-e mit kezdeni, ez egy olyan súlyos társadalmi betegség, ami ez egy kísérő jelenség.
4: És tényleg nincsen olyan téma, amiben nem jönne ez a gúny, ez a támadó megfogalmazás.
5: Meg hagyján gúny? Szerintem itt egyszerűen van bizonyos esetekben, a gúny is tud kellemetlen lenni, de pusztító gyűlölet és ocsmányság és altestiség.
3: És online gyilkosságok.
5: Trágár karaktergyilkosság és ez hasonlók történnek.
3: És Tomi, tudod, mi a legdurvább?
5: Oktalanul. Tehát nem arányba állítva a megnyilvánulással, mert hogyha a megnyilvánuláson mondjuk esetemben egy adott esetben arról szól, hogy mondjuk kritikával illettem az Orbán kormányt, vagy az egykori Orbán kormányt most, és valaki azt írja, hogy szerintem elfogult vagy, tévedsz, egyoldalúan látod, azt mondom, hogy teljesen legitim, és sőt, igaza is van, valóban elfogult vagyok, én is csak egy ember vagyok, és ezen az alapon tök jól meg tudnánk érteni egymást. De hogyha KBF jelzőkkel illetett anyámba elküldés és halálkívánás és pusztulás kívánás van, azzal nem lehet mit kezdeni.
4: Igen, épp hogy a napokban robbant ki, ugye, hogy a Brazíliában egy lány, de nem kötötték el a biztonság.
3: Bungee jumpingos lány esetben.
4: Igen, bungee jumpingos.
5: Jó Isten.
4: Az és borzalmas. Konkrétan 40 méter zuhant a hídról, és eszméletlen tragédia, de oda is a magyar hírportálok, de még a nemzetközi hírportálok alá is rendesen olyan, szépen megfogalmaz ezt a tragédiát, olyan kommentek jöttek, hogy miért ment oda, hogy ha oda ment, ilyen buta volt, akkor megérdemelte, tehát felfoghatatlan.
3: Ömlik a bántalmazás. Igen. Tényleg olyan verbális bántalmazást kapott szegény lány, így igen, megemlékezve róla. Tehát nyilván, ha én ilyesmi soha nem vállalnék be, de biztos, hogy én is ellenőriztem volna, hogy ki vagyok-e kötve, ez a minimum. Ledobták, igen, 40 méterről, Tamás.
5: Hát de valószínűleg azért, most nem vagyok én szakértője a területnek, de szerintem a főfelelős azért csak az, aki üzemelteti ezt.
3: Nyilván, és nem is volt engedélyük, utólag kiderült. Ez egy borzalmas dolog, de közben történt Magyarországon is egy tragédia, egy 19 éves fiú, Fülöp István, és az ő esetében sem volt kegyelem, meg kegyelet. Ez nem értem, ez egy nagyon-nagyon szép, de nagyon szép ilyen, srác, láttad? Ilyen nagyon feminin, lágy vonásokkal. Igen. Nem is akarom ezt tovább.
5: És akkor elkezdték ezt a részét.
3: Elkezdték ezt a részt. Mondjátok meg, hogy ebben hogy lesz változás? Lesz valaha?
4: Hú, ez baromi jó kérdés, de én hiszem azt, hogy kell lennie változásnak, mert ezzel már az emberség csordul az emberben, aki úgymond próbál helyesen gondolkodni, meg emberségesen.
3: De nem tudom elképzelni azt, hogy ilyen mocsokban, meg ilyen szemétben, ami árad a netről, hogyan tudnék én, vagy Tamás, átjönni kedvesség videóval, vagy mondjuk csináltunk pünköstkorra egy videót, például Tamás a pünköst ünnepéről, én a szeretetről, hát nem robbantottuk fel az internetet.
4: Igen, nagyon azt lehet látni, hogyha valami tragédia történik, akkor robban az internet. Tehát valahogy az emberek a tragédiát, a haláleseteket kedvelik. Tehát ez mondhatnám ide, hogy ez valamelyest, ez is benne van az emberben, hogyha valami történik, baleset akár az utcán, hogy ne menjünk el halálig, akkor is egyből oda gyülemlik, rengeteg ember is nézi. Tehát ha valami van, és videózik, nézik, mert hogy az érdekli. Tehát szerintem ez ugye az emberben mélyen van kódolva.
3: Jaj, nem tudom, ez borzalmas.
4: De erről sokat lehetne beszélni.
3: Igen, igen.
4: Szerintem.
3: Még van egy 10-10 pár percünk, és azt is megígértem, hogy az AI veszélyekről is beszélünk, mert hogy itt akár egy esettanulmánnyal is kezdhetünk. Most nem hívtuk be épp a Fenyő Ivánt, hogy mi történt vele, de az egy kicsit felrobbantotta az internetet. Meséld már, mert Tamás épp nyaralt, és nem akartam vele megosztani ezt a sztorit.
4: Rendben. Azt kell tudni az esetről, hogy Iván posztolta, hogy létrehoztak a nevével, arcképével, videóival egy TikTok fiókot, és olyanokat raktak, olyan szavakat a szájába, amit ő soha nem is mondott ki. Tehát így az AI-jal teljesen
5: megkomisították.
4: Igen, deepfake.
3: És hány ezer követőt szedett össze ez a srác?
4: Úgy emlékszem, hogy 10-valahány ezer.
3: 13-14 ezeret.
4: Igen.
3: Rendezvúra hívott nőket.
4: Igen.
3: Pénzt kért be. Hány éven keresztül történt ez?
4: Hú, arra így nem rémlik, de
5: éveken át működött.
3: És az Iván nem tudott róla?
4: Csak mostanra, amikor már több nő megkereste, hogy őt is elhívta randira, tőle is pénzt kért, és hogy Iván utólag, hogy ő nem is tudott.
3: Ugye? És ilyenkor
5: nem,
3: mi a
5: ez bűncselekmény.
4: Ez bűncselekmény egyértelműen. Tehát ilyenkor Iván azt tudja tenni, hogy ugye rendőrségre viszi az ügyet, a rendőrség meg próbálja kikérni a TikTok üzemeltetőitől, majd hogy honnan léptek be IP címeket. Tehát ez így nagyon bonyodalmas folyamat lesz, hogy Ivánnak lehet évekig is elmehet, mire valami irány kaphat, hogy valószínűleg
5: ez ijesztő, ki volt. Hogy utána ijesztő. Annak kell foglalkozni egy ilyen szörnyű esettel, aki az elszenvedője.
3: Az áldozata.
5: Az áldozata, így van.
4: Igen, mert tényleg baromi egyszerűen létre lehet hozni, így a hallgatók is el tudják képzelni. Bárkiről kapok egy fotót, feltöltöm a megfelelő platformra, ahol lehet ilyen videókat létrehozni. Megvan, mivel
5: nem,
4: Iván
5: is volt ilyen, és akkor mindig elküldtem a Máténak, ő gyorsan igen. Jelentette a Facebooknál, nem?
6: Hát,
5: vagy még most is van?
6: Ne, egy névrokonod volt, aki elég munkon próbált csajozni a Facebookot, de nem
5: tényleg?
6: Akarta kiadni magát, csak hasonlított rád fizikailag.
5: Te jó ég!
3: Hát, csajozni akart egy névrokon a Tamás profiljával. Te jó ég, jó ég.
4: És borzasztó, és ugye Fenyő Ivánhoz visszatérve neki, mivel közszereplő, megvan a hangüzenet, a hangja is, tehát ezt a kettőt, a képét, hangját beimplementáljuk az adott platformra, és pillanatok alatt bármilyen szöveget a bemásolok, Iván fogja felolvasni olyan közegben, olyan háttérrel, szintézisben, ami, hogy én akarok. Tehát...
3: Ja. Istenem, nagyon félelmetes.
4: Nagyon félelmetes.
3: Hogy lehet
5: érkezni? És ez a tudás, én most voltam nemrég egy a Balogh Petyának az online kurzusán, és ott a kulcsszám, ami megmaradt bennem, hogy a tudás kapacitás az egy év alatt 26-szorosára, az követő évben pedig annak 600-valahányszorosára fog növekedni.
3: Felfogadatlan.
4: Igen, nagyon veszélyes ez az AI így a jövőre nézve.
3: És mi az, amire még te fel akarod hívni a figyelmünket az AI-a kapcsolatban, mert amikor megbeszéltük ezt az interjút, igen. Külön kiemelted, hogy Mónika, az AI-ról mindenképp beszéljünk.
4: Igen, én erre pont a Fenyő Iván esete miatt, hogy elmondom, hogy körülbelül hogyan lehet észrevenni, hogy az valószínűleg AI tartalom-e. Általában az AI tartalom az nagyon szép hatású, tehát hogy már lehet, oké, a okos kamerákkal nagyon jó minőségek vannak, de az AI az nagyon is sima bőrt, nagyon tökéletes. Ha azt látjuk egy tartalmon, hogy nagyon tökéletes, nagyon hibátlan minden a háttér, nincsen semmi archiba, akkor az valószínűleg el kell gondolkozni, hogy AI-e, de szerencsére már a platformok is kezdenek okosabbak lenni, és alul egy kis apró betűs része már megjelölik, hogy az AI tartalom-e.
5: Hangban még inkább így
4: hangban
5: van.
4: Hangban még jobban
5: az is. Az AI zene az ordít, hogy mennyire felismerhető. Tehát olyan tökéletes énekhangok, olyan tökéletes hangszeres kíséret nincs, és nem is kell, hogy legyen.
3: És annyira örülök, mert van, amikor már ezt én is észreveszem. A zenében, ugye én nem vagyok zenész, és másképp hallom a dolgokat, a beszédre vagyok inkább érzékeny, a beszédhangra, de ez nagyon jó. Figyeljetek, néztem egy videót, a The Real Crew, egy magyar kis csapat gyártja a tartalmakat a YouTube-on. Azt mondják a srácok, hogy aktívan rombolja a társadalmi bizalmat és a kognitív képességeinket. Az AI 2024-25-ben fordult meg a humán dominancia a neten. A tartalmak többsége nem húsvér emberek, tehát nem emberi kéz munkája. 6 éve folyamatosan növekedés. 2020-ban az emberi forgalom a neten 59,2% volt, a botoké 40,8%, 24-ben már, tehát megbillent, és 49% volt az emberi forgalom, a botoké 51%, hát ez biztos, hogy exponenciálisan fog növekedni. Nem tudom, valami útra való tanácsadót adj már nekünk még ez ellen, hogy mire figyelhetünk, akár például a tartalomgyártásnál is. Biztos, hogy azért az emberi komponensen is nagyon sok múlik, amikor mi gyártunk tartalmat. Mire használjuk az AI-t?
4: Hát az AI-t én azt javaslom mindenkinek, hogy lehet okosan használni, mert még én azt látom sok esetben, hogy az emberek mind nem használják ki még ennek a függvényében sem a tényleges erejét, mert sokan még mindig arra használják csak, hogy megosztják vele a hétköznapjait, hogy hogyan telt a napja, vagy hogy mit főzzön este, de ezzel szemben a hétköznapi ember is, ha feltölti például a bankszámla kivonatait, akkor simán tud egy elemzést készíteni az AI róla, hogy hol vegyen vissza, mire megy el a legtöbb pénze, tehát hogy konkrétan lehet úgymond a hétköznapi civil életben is egyre jobban használni. Ami meg viszont ennek is az ányoldala, hogy még a biztonsági rések mindig ott vannak, tehát nem lehet tudni, hogy a keleti országokból nem fog esetleg az adataink kiszivárogni, és visszaélnek-e vele.
3: Hú.
4: Sok okosságra lehet használni, de azért vannak biztonsági rések.
3: Én úgy használom az AI-t, mint a révai lexikon gyerekkoromban. Tehát körülbelül csak ennyire. Nem adok neki több teret.
5: Hát igen, ez egy részben, én is szoktam azt mondani, hogy ez beszélő lexikon, de azért több lenni, mert a lexikon nem von le összefüggéseket.
3: Persze,
5: és nem gondolja tovább önmagát, hanem csak az adatokat tárolja, ráadásul papír alapon, és se ugyanaz. Szóval nem véletlen, hogy a Hariritől kezdve az Elon Muskig és a legnagyobb ezzel foglalkozó potentátokat beleértve is azért veszélyekre figyelmeztetnek. Úgyhogy szerintem nincs ember ma a Földön, aki kimenni jelenteni, a legnagyobb technooptimisták sem, hogy ez ne jelentene óriási nagy kockázatot az emberiség számára. Mindazonáltal, mint minden vívmány, nyilván nagyon sok előnyt is már most ebben a pillanatban, de hogy vajon a kockázatok, illetve a negatívumok nőnek-e túl az előnyökön, azt nem tudjuk.
4: Meg azt is hozzá kell tenni egy statisztika, hogy a Gen Z-nek, ezt is épp az interjú előtt, hogy jöttem a beszélgetésre, akkor olvastam egy friss kutatás, hogy a Gen Z-nek a 49%-a az már napi szinten aktívan használja az AI-t, és már azon a szinten, hogy tényleg, amit mondtam, nem csak, hogy megosztja velem a hétköznapjait, tehát hogy egyfajta barátként kezeli, hát hanem igen. Különböző automatizmusokat.
5: Igen, ezt viszont kifejezetten én károsnak tartom annélkül, hogy igen. Pszichológus lennék, mert viszont ez egy megszemélyesítés, és egy personalizáció, ez azért veszélyes, mert olyat vél a mondjuk tudásbázisba belevetíteni, ami nincs benne.
4: Meg ha az AI-hoz el kell mondani, az is a biztonsági része, ahogy rácsatlakozzak, hogyha bármit kérdezünk tőle, nagy általánosságban helyeselni fog nekünk. Tehát, hogy
5: meg hízelegni, vagy nyalizni fog.
3: Hát igen, a ChatGPT különösen a Gemini nem annyira.
5: De így van, és akkor nem beszélve arról, hogyha mondjuk egy kritikus élethelyzetben kér valaki tanácsot, ugye hallottunk olyat is, hogy egészen rossz tanácsot adott, tehát életellenes tanácsot adott, de ennél kisebb rossz is rossz, tehát hogy milyen alapon rakja össze mondjuk a pszichológiai konklúziót, hogyha egy valós képzettséggel, pszichológiai képzettséggel rendelkező szakember látná, az egyetértene-e vele? vagy nem? Ez egy nagyon nagy kérdés.
4: Igen, nagy veszélyek.
5: Relativizálja a tudományt.
4: Igen, nagy veszélyek vannak így az egész ChatGPT AI-val való kommunikációval, mert tényleg olyan tanácsokat is adhat, amik teljesen ellenkező lehet, mint amit a szakembertől kapnak, ahol, amire Tamás is célzott. Volt olyan, aki úgymond halálba taszította a ChatGPT, mert olyan tanácsot adott. Volt, aki a párkapcsolati tanácsot kért egy teljesen hétköznapi, apró vitára vonatkozóan, és azt tanácsolta neki, hogy ugye szakítson vele. Tehát, hogy ez még a kisebbik hiba, de akkor is nem szakmai tanácsokat ad, hanem általában...
5: Nem szabadna hagyni personalizálni ezt az egészet. Ez... Vagy ha valaki így hipotetikusan mégis felteszi, hogy akkor megkérdezem, hogy mit mond, akkor azt hát kvázi poénból kéne, vagy legalábbis igen, minimum erős kritikával, mint egy vélemény a sok közül, tegyük fel, sok tudás összeadódó konklúziója, de akkor is csak egy a sok közül. Tehát ha valakinek nincs meg az a kritikai érzéke, hogy ezt zárójelbe tegye, és engedje, hogy üllepedjen benne az a dolog. Egyáltalán nincs meg a saját erős identitása, vagy az ennek keresésére való törekvés,
3: a felelősség
5: akkor
3: maga
5: ez egy
3: felé...
5: életveszélyes dolog.
3: Igen, igen. Így a beszélgetés legvégén, Dávid, összegzed nekünk és a hallgatóknak, nézőknek azt, hogy a generációt számára magyarokról beszéljünk, jó? Magyarország frissen megválasztott kormány, rendkívül aktívak voltatok a politikai szerepvállalásban, online is, offline is, szavazáskor. Azóta is hangos ez a generáció politikától is. Mi a legnagyobb szívfájdalmatok itthon Magyarországon, és mi a legnagyobb kihívás, amivel küzdöttök? És ezzel lezárjuk ezt
4: igen,
3: a beszélgetést.
4: Igen. A legnagyobb szívfájdalom az pont ez volt, amit most ez a választás tudott nekünk elhozni, hogy ugye merhetünk őszintén kommunikálni. Mi mindig azt mondtuk így ismerősi körben, de az látszódott így tágabb körben is, hogy nem mertük kiírni a véleményünket, mert az látszódott a hírportálokból, ha te őszintén kiállsz, akkor majd jön a különböző hírportál, és akkor téged is elővesznek, és akkor majd le leszel járatva. Vagy ki leszel rúgva munkahelyedről, tehát el leszel lehetetlenítve. Mm-hmm. És ez most elhozta nekünk. Ha a másik oldala pedig, amiben változást szeretne még ez a generáció, az pedig úgymond pont ez az anyagi, mert ide is azt lehet elmondani, hogy már a Gen Z az hónapról hónapra él a különböző magyar statisztikák alapján, és hogy elköltik teljesen a fizetésüket, de a 10%-uk körülbelül már rak félre. Tehát, hogy azért elmegy a pénz, de rakunk is kicsit félre, tehát azért tudatosabbak is vagyunk valamelyest.
3: Beszélgettem egy ismerősömmel, és azt mondta, hogy Mónika, a generáció már nem hisz abban, hogy valaha lesz saját lakásunk.
4: Ez így van.
5: Mindazáltal, hogy egy pozitív végkicsengéssel fejezzük be. Én személy szerint nagyon jó véleménnyel vagyok a Gen Z-ről, és pont azért, mert azt látom, hogy ez a generáció aklimatizálódni tudott egy véresen nyomasztó korhoz.
3: Igen.
5: És nagyon sokan, akiket én ismerek, megőrizték az eredeti emberi értékeket, kíváncsiságokat, vonzódást a morálhoz, még ha ez ennek értelmezésében van is holtjáték, de én nagyon sok értéket látok a fiatalokban, és messze menően ellentartok annak a kárhoztató hangnemnek, hogy ma már mennyire elsekélyesedtek, egyáltalán nem igaz. Nagyon mély dolgokról lehet velük beszélgetni, úgyhogy azért szerintem ebből a szempontból is tud reményteli lenni még ez a jövő, ami előttünk áll.
3: Hát mondhatnám azt, hogy úgy legyen, ámen, de azért még egy utolsó gondolatot beszúrnék, hogy bennem is áttörtek képzelt falak, az égeneráció és köztem voltak vastag falak, de ez a változás, ami történik, elindult ebben az országban, és látva azt, hogy mennyire éhesek vagytok a spiritualitásra, a politikára, és nem bírjátok elviselni, hogyha ti nem vagytok jelen ott és akkor, amikor rólatok beszélnek, ez nekem nagyon komoly példa. Rász Dávid, köszönöm. Köszönjük, hogy elfogadtad a felkérést.
5: Köszönjük szépen.
3: A Cross GPS-ben a premier adásokkal a Cross YouTube csatornán és a Cross online rádióban keddenként este 7 órakor találkozol, a Manna FM-en pedig szombatonként este 6-kor hallhatsz bennünket. És ha még nem iratkoztál fel a Cross YouTube csatornájára, akkor kérlek azt tedd meg, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
5: Sziasztok!
1: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. CrossGPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Tovább fokozódik a hőség. Több helyen home office-t rendeltek el a hőségriadó miatt. Vízi trafipaxok mérik a sebességet a Tiszatavon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos vizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel, az ország energia ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél, hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfelszolgálat

kiadásai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfelszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. Mátrafüreden megkezdődött az idei Muzsikál az Erdő, Mátrai Művészeti Fesztiválja. Bő egy héten át összesen 9 helyszínen várják az érdeklődőket klasszikus és népzenei koncertekkel, de lesznek néptánc bemutatók, kézműves foglalkozások, fotókiállítás és gyerekprogramok is. A mostani mátrafüredi események után Gyöngyöspata nagy parlagon várják vasárnap az érdeklődőket. Megismerhető egy fenntartható gazdaság, az erdei sétán pedig a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásai is szóba kerülnek. Este számos zenei előadás szórakoztatja a családokat. Vízitrafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza tavon. Mától a rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozó hajók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme. Időjárás. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést. Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy Titus Showers, and I'm extremely excited. So nobody can claim me. It's got my name. The Lord gave me this record in the midst of a pandemic.
2: A világjárvány kellős közepén egyszer csak a testvérem felhívott, és azt mondta, hogy készítsünk együtt egy dalt. Ő folyamatosan készítette a lemezeket, nekem pedig egyszerűen nem volt hozzá energiám, de amikor ezt mondta, akkor nagyon-nagyon izgatottá váltam, és megadta a kellő lökést ahhoz, hogy megpróbáljuk együtt Isten népét megáldani szerte a világon. Én semmi más nem akartam ezzel a dallal, mint áldás lenni neked, és azt szeretném, hogyha figyelnéd a dalnak a szavait, mert Isten szeretne neked adni valamit, amit senki nem vehet el tőled, mert egyszerűen megbélyegzett magának téged, úgyhogy Isten áldjon meg, és csak legyen fantasztikusan szép napod.

0: Anna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

We're gonna review this. Review the story of two sisters.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: És újra

0: és itt el lesznél.
1: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hey, this is Landry Cantrell, and this is my song, Source. A tree's roots are always looking for water. A flower is always looking for sunlight.
3: A fák gyökerei mindig keresik a vizet, a virágok pedig a napfényt. Minden élőlénynek megvan a vele született igénye arra, hogy keresse az élet forrását, és ugyanez igaz a mi lelkünkre is. Vágyunk arra, hogy közel lehessünk Jézushoz, aki az életünk forrása. János evangéliumának a 6. részében, 35-ös versben így szól Jézus. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön nem éhezik, és aki hisz bennem soha nem szomjazik. Ha békességet, reményt vagy örömöt keresel, miért nem mész közvetlenül mindennek a forrásához, Jézushoz?

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Újabb földrengés volt Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Szejfrid Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megszűnt az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormányközösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítás folyamatban van. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és az aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait, a 4,9-es erősségű földmozgás egyebek között a fővárosban Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek 920 áldozata van, de az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Nagy területen pusztítanak bozott tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 ezer hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy ha a biztonság szükségessé teszi, a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzi játékok használatát. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: John 15, Jesus calls us to
2: a János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban, hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban is egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

0: Anna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Manna Hit. Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, Rachel Lampa here. I am so excited to be talking to you about my new song, Perfectly Loved.
2: You're perfectly human.
1: This song kind of came out of nowhere.
3: Nagyon izgatott vagyok, mert végre beszélhetek nektek a legújabb dalomról. Ez a zene valahogy a semmiből jött. Nem gondoltam arra, hogy újra mikrofont ragadjak. De egy nap, amikor a barátaimmal voltam, elkezdtünk spontán zenélni, és végül megszületett belőle a Perfectly Loved. Azokban a napokban sokat beszélgettünk a gyermekkorunkról, amikor ilyen 14-15 évesek voltunk, bárkivel barátkoztunk, beszélgettünk, egyszerűen csak mindenkit és mindent szerettünk. A zenét, Istent, az embereket, az életünket, és elfogadtuk, hogy minket is úgy szeretnek, ahogyan vagyunk, azért, akik vagyunk. Aztán, ahogyan teltek az évek, valamiért elkezdtük azt hinni, hogy sikeresebbnek kell lennünk, jobban kell teljesítenünk a munkánkban, az életünkben azért, hogy méltóak legyünk Isten és az emberek szeretetére. Ez a dal arra emlékeztet, hogy Isten szeretete ingyenes, és mi pedig tökéletesek vagyunk az ő szeretetére. Rajong értünk attól függetlenül, hogy mit teszünk, ha éppen futunk, vagy ha éppen bujkálunk előle, és mi nem tehetünk semmit, hogy elveszítsük őt, vagy hogy jobban szeressen minket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: So, thank you so much for listening. Thank you for being part of this journey, and I hope I get to see you soon.

Morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet.

0: az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Tovább fokozódik a hőség, bővítik az energiatárolók kapacitását, több fürdőző is eltűnt a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szájfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, hogy 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, hogy a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Dunába fulladt egy fiatal férfi Iváncsánál, a riasztott vízirendészek kiemelték a folyóból, de az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a BRFK. Hozzátették, nem ez volt az egyetlen eset szombaton. Még keresik azt a férfit, aki Újbudán a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, és azt a 26 éves fiatal férfit is, aki Bajánál merült el. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt ezen a napon 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Saar vidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord. Egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna is. Tovább fokozódik a hőség, idehaza sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel fordulhat elő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
4: Manna Hits.

0: a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
2: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kételj, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, minthogyha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mégpedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hey, this is Micah Tyler. 'Cause God loves people like me. All over this world, I meet people just like
2: az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál, és ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is. Just like you and me
3: both. Thanks so much for listening to my new song, People Like Us. If

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez

0: 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: De tudjátok mit? Nem fogom engedni, hogy a beszédemen keresztül a gonosz meglopja az Isten életemre vonatkozó tervét azzal, hogy ostoba dolgokat mondok, melyek nem egyeznek Isten igényével.

0: Van egy unokám, aki épp elmúlt 3 éves. És a kezébe került egy csomó kép, melyek egy rólam készült sorozatból voltak. Ő pedig matricákat ragasztott rájuk. Tudom, hogy nem láthatjátok, de meg fogjátok érteni a lényeget. Amikor elhozta nekem, hogy meglepjen velük, láttam, hogy az összes matrica a számra került. Minden egyes képen a számon voltak a matricák. Arra gondoltam, Istenem, mondani akarsz nekem valamit? Ez az a terület, ahol egész életünkben növekedni fogunk. Elképesztő számomra, hogy hány éven keresztül ültem úgy gyülekezetben, hogy soha nem hallottam semmit a szavaim erejéről. Lehet, hogy te már hallottál ilyen tanításokat. Az sem számít, ha már 100-szor hallottad ezeket. Szükséges, hogy újra halljad, mert nincs olyan terület, melyet nehezebb lenne irányítani, mint a beszédünket. A nyelvet senki sem tudja megszelídíteni, mondja a Biblia. Nos, ha úgysem tudom megszelídíteni, akkor minek tanítasz erről? A következő a helyzet. Ha akarod, ha igazán akarod a helyes dolgot tenni, és isteni célokra akarod használni a beszédedet, ha imádkozol ezért, és tanulmányozod ezt a területet, akkor Isten elvégzi a szükséges munkát. De ne gondold, hogy majd hazamész, és eldöntöd, hogy befogod a szádat, és majd minden megváltozik. Mert én is keresztül mentem ezen, és valójában csak rosszabb lett az egész. A test cselekedetei által nem tudunk változni. Csak akkor tudunk változni, ha engedjük a Szent Szellemet dolgozni az életünkben, hogy ő elvégezze a szükséges változtatásokat. Te és Isten munkatársak vagytok, és nélküle nem vagy képes erre. Isten nem fogja engedni, hogy nélküle legyenek győzelmeink, mert ha ezzel próbálkozunk, akkor magunknak tulajdonítjuk majd a sikereket. Ma este a szavakról szeretnék beszélni, és arról, hogy miként vannak hatással az életeden lévő kenetre, meg az Istennek, az életedben lévő erejére és jelenlétére. A kenet, Abcsel 1:8. Hányan szeretnétek, ha Istennek erőteljes jelenléte lenne az életetekben? Abcsel 1:8. Ellenben erőt, képességet, hatékonyságot, hatalmat kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És tanúim lesztek. Ez erő arra tesz képessé, hogy tanúk legyünk. Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig, amikor megkapod a Szent Szellem erejét, akkor képességet, hatékonyságot és erőt nyersz. Tudjátok, mit jelent ez másként fogalmazva? Azt, hogy elérhetsz egy olyan pontra, amikor a szükséges dolgokat egy általam szent könnyedségnek nevezett módon tudod elvégezni. A kenet nélkül minden nehéz, nehéz, nehéz, nehéz, és még annál is nehezebb. És egy pillanatig sem hiszem, hogy Jézus azért ment keresztül mindenfélén, azért fizette ki értünk az árat, hogy aztán úgy éljük az életünket, hogy minden nehéz, nehéz, nehéz. Az élet olyan nehéz. Nehezen mennek a dolgok. Olyan nehéz. Nos, először is nem szabad többé ezt mondogatnunk. És meg kell tanulnunk a Szent Szellem jelenlétében végezni a dolgokat. Meg kell tanulnod, hogy mi a különbség a között, amikor a tested szerint teszel valamit, meg amikor azt teszed, amire Isten fel is kent téged. Amen. Most megkérem Dévet, hogy jöjjön fel, és meséljen el valamit, ami szerintem nagyon hasznos lesz. És még ide ér, hadd mondjam el, hogy az emberek gyakran megkérdezik, hogy Dave hogy kezeli azt, hogy én itt állok fent, ő meg lent ül. Nos, volt idő, amikor Dave megpróbált tanítani, én meg megpróbáltam befogni a számat. De nekem nem volt kenetem csöndbe maradni, neki meg nem volt kenetem tanítani. Szóval megkértem, hogy ma este meséljen arról, miken ment keresztül azzal kapcsolatban, hogy én mit csinálok, és hogy mindez milyen hatással volt rá.
1: Nos, először is, hányan próbáltatok már valaki más ajándékában működni? Sosem működik, igaz? Csak annyit érsz el vele, hogy frusztrált leszel, mert Isten arra teremtett téged, hogy a saját ajándékodban működj. Amikor Isten tanítói ajándékot adott Joyce-nak, akkor mérges voltam emiatt, mert arra gondoltam, miért neki adta és miért nem nekem? Aztán, vagy két hét után rájöttem, miután két hétig nyomorultul éreztem magamat, de rájöttem, hogy Isten az, aki eltervezi ezt, és elhelyezi ajándékait bennünk. És ő soha senkinek nem ad rossz ajándékot. Mindenkinek különleges és személyre szabott ajándéka van, és ha engedjük működni ezeket az ajándékokat, akkor learatjuk majd annak a gyümölcseit. Ha nem engedjük, akkor az áldozattal fog járni. Elpazaroljuk az ajándékkal járó kegyelmet, és feláldozzuk azt az örömöt és békességet, ami akkor a miénk, ha működtetjük az Isten által nekünk adott ajándékot. Ebben az országban és az egész világon nagyon-nagyon sok keresztény áldozza fel azt a békességet és örömöt, amit Isten nekik szánt, mert nem abban az ajándékban működnek, amit Isten nekik adott. Ez egy nagyon nyomorúságos állapot, szörnyű állapot. Én hiszem, hogy minden ember szeretne Isten békességében élni, de meglátnak valamit valakiben, és arra kezdenek vágyni, amit Isten nem a számukra tervezett. És ettől nyomorúságos állapotba kerülnek, és abban is maradnak. Ezért az én tanácsom az, hogy fogadd el az ajándékot, amit Isten adott neked. Ne dobd el! Fogadd el, és ha ezt teszed, akkor öröm és békesség lesz az életedben, és Isten kegyelme is segít majd abban a dologban működni, amit Isten tervezett a számodra.
0: Mesélj nekik a hallgatás kenetéről.
1: Mindig azt kérdezi, hogy vagy képes ott lent ülni, és újra meg újra végighallgatni engem? Tulajdonképpen már több ezer üzenetét meghallgattam, de Isten keretet adott nekem arra, hogy hallgassam ezeket az üzeneteket, és élvezzem őket. Számomra minden üzenet olyan, mintha új lenne, még akkor is, ha már sokszor végighallgattam őket. Sosem egyhangúak vagy unalmasak a számomra. Mindig élet van bennük, és én élvezem őket, és tudjátok, mindig tanulok belőlük.
0: Köszönöm, ezt magaddal viheted. Több okból is szerettem volna, ha halljátok ezt Dave-től. Először is, Dave az egyik legboldogabb ember, akit valaha ismertem az életem során. És az a néhány hét, amiről beszélt, te jó ég, bár csak mind túl lennénk az ilyesmin két hét alatt, de tudjátok, ő csak két hétig érezte rosszul magát, aztán lerendezte ezt Istennel. A legtöbben 20 éve érezzük magunkat szerencsétlenül, és még mindig próbáljuk lerendezni a dolgot Istennel. Először nagyon zavarta, hogy Isten nekem adta a tanítói ajándékot. De aztán Isten megmutatta neki, hogy Joyce-ot erre kentem fel, de neked is adtam ajándékokat, és azok ugyanúgy fontosak. És ha te használod az ajándékaidat, ezt hallgassátok meg. Ha te használod az ajándékaidat, akkor mindig békességed és örömöd lesz. De ha valaki más ajándékait próbálod használni, akkor nem lesz örömöd és békességed. Nem tudod békességgel végezni azt, amire Isten nem kent fel téged. Hallottok engem? Nem tudod békességgel végezni azt, amire Isten nem kent fel téged. Ezért aztán ne próbálj többé lenyűgözni az embereket, és tanuld meg felismerni, mit akar Isten, és végezd azt örömmel. Amit én teszek, az nem nehéz számomra. Sok munkát igényel, de nem okoz nehézséget, mert Isten felkent erre. És bármit is teszel, nem kéne, hogy az nehéz legyen számodra, ha azt teszed, amit Isten kér tőled. Ugye nem gondolod, hogy Isten azt várja, hogy olyasmivel töltsd az életedet, amit utálsz, és amiben rosszul érzed magadat? Most megnyikordult néhány kerék, mert azon gondolkoztok, nos, én utálom a munkámat. Nos, ennek sok oka lehet. Talán részt kellene vennetek egy másik sorozaton, amely a hozzáállásról szól, vagy nem is tudom. Nem kéne állandóan nyomorultul éreznünk magunkat abban, amit csinálunk. Isten felkent téged, vagyis képessé tesz majd bölcsen és könnyen nevelni a gyerekedet. Felken arra, hogy jó feleség, jó férj legyél. Felken, hogy jó barát légy. Isten felkent téged a vállalkozásodban, ha ő erre hívott el. Ne próbálj az ajándékaidon és a kereteden kívül élni, mert ha ezt teszed, akkor csak küszködni fogsz. És ha Isten felkent téged valamire, akkor látnod kell, hogy ez egy drága ajándék őtőle. Vegyük például a dalokat, melyeket Matt Redman ír, és hogy milyen könnyedén adja elő őket. Úgy tűnik, dicsőítést vezetni a világ legtermészetesebb dolga a számára. Tudod miért? Valószínűleg azért, mert Isten kente fel őt erre. Nos, ha engem helyeznél ebbe a pozícióba, akkor igen hamar leizadnék. Amen? De azért megpróbáltam megtanulni gitározni és énekelni, mert sok olyan prédikátort ismerek, aki énekelni is tud, és én sem csak prédikálni akartam csupán, hanem énekelni is. Szóval megpróbáltam megtanulni gitározni, de először is az ujjaim túl rövidek voltak. Másodszor majdnem megbuktam énekzenéből, harmadszor pedig soha senki nem tudja, milyen hangot énekelek ki. De tudjátok mit? Beszélni azt tudok. Isten felkent arra, hogy beszéljek. Az életeden lévő kenet pecses dolog. 1 János 2:27. De bennetek megvan az a kenet is, a szent kinevezés, a felkenetés. Nagyon szeretem a felkenetés szót. Olyan, mintha jönne a Szent Szellem, bam! Úgy, hogy megvan. Felkenetés, amelyet tőle kaptatok, és folyamatosan bennetek is marad. Az a kenet, amit Isten ad neked, az folyamatosan benned marad. De ha szeretnénk, hogy ez felszabaduljon rajtunk keresztül, és szeretnénk élvezni a hasznát, akkor együtt kell működnünk a Szent Szellem életünkre vonatkozó tervével. Minden nap azt kellene mondanod, Isten dolgozik az életemben, és valami jó fog történni velem. Én pedig bármire képes vagyok Krisztus által, aki megerősít engem. Szeretem az életemet. Régen mindig úgy keltem, hogy arra gondoltam, utálom az életemet. Most felkelek, és céltudatosan azt mondom, szeretem az életemet. Szeretem az életemet, amit Isten adott nekem. Ott van benned a kenet. Ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükséged a tanítói ajándékra, hanem azt, és ezt nagyon szeretem, hogy ez a kenet vezetni fog téged, és megmutatja, hogy mit tegyél bizonyos helyzetekben. Amikor kimondasz valamit, érezni fogod, hogy nem kellett volna. Érezni fogod, hogy az Isten jelenléte visszahúzódik kicsit. És ez egy jel. Nem kéne ezt mondanom, nem kéne ezt tennem. Vissza kell lépnem egy kicsit. Jó, most előre, most jó. Érzem ezt, amikor prédikálok. Tudom, hogy mikor haladok olyan irányba, amire nincs szükségük az embereknek, és ilyenkor változtathatok. Isten vezetni fog téged. Tudni fogod, hogy mikor van ideje annak, hogy beszélj a gyerekeiddel. Tudni fogod, hogy mikor beszélj a házastársaddal valamiről, ami kényes témának ígérkezik. Tudni fogod, hogy mikor van ideje fizetésemelést kérni, és hogy mikor nincs itt az ideje. De ha a saját időzítésünk szerint teszünk mindent, akkor mondunk ki dolgokat, amikor mi akarjuk, akkor jó nagy zűrzavart hozunk létre. Engedd, hogy a kenet tanítson téged. Tudom, hogy ez újdonság néhányatoknak. Úgy vagytok vele, hogy Tudod, amikor keneted van valamire, akkor nem érzed azt, hogy különösebben nehéz lenne a dolog. Mennek a dolgok. Egy bizonyos szintű szent könnyedséggel megy a dolog. És nem állítom, hogy minden könnyű az életben. Mint már említettem, amit teszek, az sok munkát kíván. De maga a munkavégzés nem nehéz. Nem nehéz számomra, hogy felálljak és ember prédikáljak. Nem számít, ha 3 ember van ott, vagy 3 millió. Nem félek, mert rajtam van az Isten jelenléte ehhez a feladathoz. Tudom, hogy ez egy ajándék Istentől, és sokatoknak vannak ajándékai. Tudjátok, hogy vannak ajándékaitok. Vannak képességeitek, és vannak dolgok, melyeket el tudtok végezni, de soha nem lesztek képesek teljesen odaadni magatokat annak, amit el tudtok végezni, ha továbbra is másokhoz hasonlítjátok magatokat, és azt akarjátok csinálni, amit ők csinálnak. Nos, én csak főzni tudok. Én csak ezt meg azt tudom csinálni. Bárcsak tudnék énekelni, vagy olyan szolgálatom lenne, mint Joyce-nak. Nos, tudjátok mit? Ha most átadnám neked ezt a dolgot, akkor lehet, hogy 2 hét alatt belehalnál, ha nincs erre keneted. El tudjátok képzelni, micsoda nyomás és lelki gyötrelem alatt vannak egyes emberek, amiért mindig olyasmit próbálnak tenni, amit nem kellene tenniük. Hú, nagyon szeretem a szabadságot. Szeretem a szabadságot. Szabad vagyok, hogy azt tegyem, amire kenetem van, és szabad vagyok nemet mondani arra, amire nincs kenetem. Szóval ez a kenet megtanít benneteket mindenre. És bennetek marad. Soha nem távozik el tőletek. Az Isten jelenléte soha nem hagy el minket, de nem is szabad akadályoznunk. Most nézzük meg az Efézus 4-et. Jól vagytok? Imádkozom, hogy sokkal érzékenyebbé váljatok arra, hogy mi hagyja el a szátokat. És ha naponta 1000-szer bánod meg a szavaidat, akkor imádkozom, hogy Isten folyamatosan újra és újra meggyőzzön téged arról, hogy mi a helyes, míg nem engeded, hogy megváltoztasson. Oké, szóval ezek az igeversek olyanok, hogy wow. A Szent Szellem érzékeny, tudtátok? Galambként ábrázolják, ami a létező legszelídebb madár. És minket ez a szelíd galamb kent fel. Gyengéd, kedves, érzékeny. A Biblia azt mondja az Efézus 4:30-ban, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét. Ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, ne bántsd meg, ne bosszansd fel, és ne szomorítsd meg, aki által elvagytok pecsételve. Nos, hogy megérthessük, hogy mi szomorítja meg a Szent Szellemet, egy kicsit jobban meg kell néznünk ezt az igét. 29. vers. Semmiféle bomlasztó beszéd, gonosz, ártalmas és hiába való szavak ne jöjjenek ki a szátokon, hanem csak olyan szavak, melyek jók és építők, mások szellemi állapotára nézve, melyek az adott alkalommal szükségesek, hogy áldással legyenek és kegyelmet jelentsenek azoknak, akik hallgatják őket. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét. 31. vers. Minden keserűség, indulat, harag, rossz indulat, neheztelés, kiabálás, civakodás, lármázás, versengés és istenkáromlás, gonosz beszéd, szidalmazás legyen távol tőletek minden gonoszság a rossz akarattal és aljassággal együtt. Wow! El sem tudom mondani, hány és hány órán át bámultam ezeket a verseket. Mert nem akartam megbántani, felbosszantani, vagy megszomorítani a szent lelket. Nem akarok kárt okozni az életemen lévő keneten. Nem akarok semmi olyat tenni, ami megszomorítja a Szent Szellemet. Tudjátok mit? Szerintem időnként mi sokat beszélünk a szabadságról, és én szeretem a szabadságot, de tudjátok mit? Szerintem időnként egy kicsit óvatosabban kellene élnünk. Időnként annyira szabadok vagyunk, hogy azt hisszük, semmi sem számít, de vannak dolgok, amelyek igenis számítanak Istennek. Drámai módon megváltozhatnak a dolgok az életedben, ha rendszeresen időt töltesz Istennel, és megkéred őt, hogy segítsen a szavai területén. Miről szoktál beszélgetni az ebédlőasztalnál? Miről szoktál beszélni a barátaiddal? Hogyan beszélsz az emberekről? Hogyan beszélsz a főnöködről a munkahelyeden? Hogyan beszélsz az életedről? Hogyan beszélsz saját magadról? Miket mondasz ki a jövődről? Miket mondasz a múltadról? Egy házaspár ablakpárkányán galambok tanyáztak. De észrevették, hogy volt köztük egy vadgalamb is. Aztán azt is észrevették, hogy valahányszor veszekedtek, vagy becsapták az ajtót, a vadgalamb elrepült, de a többi galamb ott maradt. Tehát az a kérdésem ma hozzátok, hogy nektek vajon galambvallásotok van? Képes lenne a vadgalamb a házatokban élni? Vagy túl sok veszekedés, cívódás, zaj és csapkodás van nálatok? Na gyerünk! Te jó ég, nagyon csöndben vagytok. A Szent Szellem a te állandó, láthatatlan vendéged. Ő benned él. Megígérte, hogy soha nem hagy el, és nem távozik el tőled. Nem szabad megbántanunk a Szent Szellemet. Ne éljünk galambvallásban. A galamb hadd érezze jól magát állandóan. Az apostolok cselekedeteiben azt mondja Jézus a korai keresztényeknek, hogy várjanak a felső szobában, míg az Atya által megígért Szent Szellem le nem száll fentről. És ők vártak, és vártak a Szent Szellemnek ezt a különleges kitöltetését, ahogy Jézus megígérte. És az Abcsel 2-ben az áll, hogy amikor elérkezett az idő, a Szent Szellem hatalmas szélrohamként megérkezett a szobába. Lángnyelvek jelentek meg mindannyiukon, és mindannyian más-más nyelveken kezdtek beszélni. Nos, nem fogok hosszú előadást tartani a nyelveken szólás tantételéről, de szeretném megjegyezni, hogy szerintem elég érdekes, hogy az első terület, amit a Szent Szellem megérintett, és tudom, hogy sokan közületek nem értitek olyan nagyon a nyelveken szólást, vannak, akik értik, vannak, akik nem. De nagyon érdekes, hogy Isten ad nekünk egy szellemi nyelvet. És ezzel a szellemi nyelvvel úgy beszélhetünk a Szentlélekhez, hogy az túlmutat a saját elménken és a saját megértésünkön. Hadd mondjak valamit. Bármit is mond a hittételed a nyelveken szólásról, szeretettel bátorítalak arra, hogy tanulmányozd a Bibliát. És nézd meg, hogy mit mond erről. Nekem nem számít, hogy szólsz a nyelveken vagy sem. Én szeretlek, ha beszélsz nyelveken, akkor is, ha nem. Remélem, te is szeretsz engem, ha én beszélek, mert beszélek. De továbbra is úgy gondolom, hogy a lényeg az, hogy amikor a Szent Szellem erővel megjelenik, amikor eljön hozzátok a Szentlélek erőt, képességet, hatékonyságot és hatalmat nyertek, és pünkösd napján hatalmas szélroham támadt. Lángnyelvek jelentek meg mindannyiukon, és mindannyian olyan nyelveken kezdtek beszélni, amit nem értettek. Miért a beszédük volt az első terület, amit a Szent Szellem megérintett? Mert ezzel egy nagyszerű dolgot kezdett el a Földön. Megszületett a gyülekezet. Egy maréknyi emberrel. És Isten kenetet adott ezeknek az embereknek, halászoknak, vámszedőknek, embereknek, akik tanulatlanok voltak. Ex-prostituáltak és mindenféle emberek, akiket a világ szemétként eldobott volna. Amikor Isten kenete rászel egy emberre, akkor az más férfivá és más nővé teszi őt. És ezen a kis mindenféle emberekből összeverődött csoporton keresztül Jézus neve ma világszerte híres, és sok millió hívő él az egész világon. És a gonosz minél inkább megpróbálja kioltani a tüzet, a gyülekezet annál inkább növekszik. Istennek be kellett zárnia Zakariás száját, hogy megvalósulhasson vele a terve. És amikor megszületett a gyülekezet, akkor Isten az ő tűzével érintette meg a szájukat. Majd arról is szó lesz, hogy mielőtt Isten használta volna Ézsaiást, az oltáról származó tüzes parázssal kellett megérintenie és megtisztítania a száját. Szeretem Ézsaiás szavait, amit az Ézsaiás 6-ban olvasunk, mert bement az Isten jelenlétébe, és az Úr dicsősége töltötte be a templomot. És az első szavai ezek voltak, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Amikor Isten jelenlétébe került, az első dolog, amit felismert önmagával kapcsolatban, az első bűne, amire rádöbbent, az a beszéde volt. Nem szabad Istent dicsérnünk, majd a következő lélegzetvétellel egy embert átkoznunk. Ezt a fajta kettősséget ki kell tennünk az életünkből, de nem vagyunk erre képesek Isten segítsége nélkül. Annak semmi értelme, hogy hazamenj, és azt mondod, nos, ennyi volt, dicsőség az Úrnak, innentől befogom a számat. Nem, menj haza, és mondd azt, te jó ég, Istenem, sok munka áll előttünk. Mondok én valamit. Ez nem olyan dolog, amit egyszer megtanulsz, aztán hoppá, már magadévá is tetted, aztán mész a dolgodra. Én másfél évet töltöttem azzal, nem most, hanem tavaly, és az előtte lévő fél évben, hogy a szavak erejét tanulmányoztam. Mert tudjátok, nem fogom engedni, hogy a beszédemen keresztül a gonosz ellopja az Isten életemre vonatkozó tervét, azzal, hogy ostoba dolgokat mondok, melyek nem egyeznek Isten igéjével. Tud valaki áment mondani erre?
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa.
3: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az

0: édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000 teljesítették a Balatonátevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Ős bemutatóval is készül például a következő évadra a Budapesti Operettszínház. A Notre Dame-i toronyőr német nyelvű változatával a társulat történetének leghosszabb egybefüggő európai turnéjára indul. A Remény évad a címmel hirdette meg a 26-27-es szezonját a Budapesti Operettszínház, amely ős bemutatóval, operett premierrel, musical gálával és nemzetközi turnéval várja közönségét. Kisbé Attila, a Budapesti Operettszínház főigazgatója a Teátrum Budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a Notre Dame-i toronyőr német nyelvű változatával a társulat történetének leghosszabb egybefüggő európai turnéjára indul. Az előadás 2026 őszétől mintegy 6 hónapon át, majd 2027 nyarán további 2 hónapon keresztül lett látható német nyelvterületen az ATG Entertainment szervezésében. Kisbé hangsúlyozta, a külföldi vendégjátékok idején a budapesti előadások zavartalanul folytatódnak. A főigazgató elmondta azt is, hogy a következő évad első premierje Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült. Az előadást szeptember 14-től láthatja a közönség a Budapesti Operettszínházban. A produkció a fiatal II. Lajos király, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A zenét, a dalszövegeket és a szövegkönyvet Szomor György jegyzi, a rendező Hommonai Zsolt, a koreográfus Simon István, a zenei vezető Tassanyi Zsolt. A jelmezeket Berzsenyi Krisztina, a díszletet pedig Túri Erzsébet tervezi. Hommonai, a Budapesti Operettszínház művészeti vezetője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az alkotók tudatosan olyan címet választottak, amely túlmutat a mohácsi vereséghez kapcsolódó elsődleges asszociációkon. Mint fogalmazott, a darab központi gondolata, hogy a mohácsi csata részvevői közül mára eltűntek a korabeli birodalmak és dinasztiák, a magyar nemzet azonban fennmaradt, megőrizte nyelvét és kultúráját. Hozzátette, az előadás a túlélés, az élni akarás és a nemzedékeken átöröklődő kulturális örökség története. Szomor György arról beszélt, hogy a mű megírását hosszú kutató munka előzte meg. Elmondása szerint a történelmi források tanulmányozása során a korszak szereplői fokozatosan emberekké váltak. Nem királyokat és hadvezéreket látott bennük, hanem szerelmes férfiakat, aggódó nőket, családapákat és családanyákat. A musical ezért emberi sorsokon, érzelmeken és drámákon keresztül mutatja be a történelmi eseményeket. A következő évad másik kiemelt premierje Kálmán Imre, a Montmartre Ibolya című operettje lesz, amelynek bemutatóját 2027. május 28-án tartják. Fejfer Gyula, főzenei igazgató az előadás kapcsán elmondta, a magyar állam által megvásárolt és az Operettszínház rendelkezésére bocsátott Kálmán hagyaték eredeti kéziratai lehetővé tették, hogy az alkotók visszatérjenek a szerző eredeti elképzeléseihez. Kiemelte, hogy a korábbi előadások jelentős része egy 1954-es kamaraszínházi átdolgozáson alapult, míg az új produkció a fennmaradt kéziratok alapján igyekszik rekonstruálni Kálmán Imre eredeti művét. A musical műfaj kedvelőit a Ragyogó csillagok című musical gála is várja, amely a musical irodalom legismertebb slágereiből kínál egész estés válogatást. A fővárosban átlagosan 30 millió forintért négyzetméterenként, pedig a használt lakás átlagnál mintegy 12%-kal drágábban cserélnek gazdát az apró lakások, derül ki a Dunahouse friss ingatlanpiaci elemzéséből. A budapesti minilakások több mint 8/10 1 millió forint feletti négyzetméter áron talált gazdára. Az árak 650 ezer és 2,5 millió forint között szóródtak. A legmagasabb összegeket a legkisebb, legjobb fekvésű egységekért fizették ki, minél apróbb a lakás, annál feljebb kúszik tehát a négyzetméter ár. Földrajzilag a kínálat erősen koncentrált. A legtöbb minigarzon Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Pesterzsébeten kelt el, mellettük a 13. valamint Terézváros vitte a forgalmi érdemi részét. A legdrágább négyzetméter árakat a belvárosban, az első és a második kerületben jegyezték. A minilakás ára négyzetméterre vetítve azért került tartósan a piaci átlag fölé, mert a kínálat mindig alacsony, a keresletet pedig jó részt a kiadásban gondolkodó vevők tartják mozgásban. Nekik egy jól pozícionált belvárosi mikrogarzon gyorsan forgó eszköz. Ugyanez magyarázza, hogy a legmagasabb fajlagos árakat éppen a legkisebb, legjobb helyen fekvő lakások hozzák, mondta Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. Közben megdőlt a napi melegrekord Budapesten, miután vasárnap Újpesten 36,5 Celsius fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Az új csúcs meghaladta a korábbi, 2007-ben ugyancsak Újpesten regisztrált 35,8 Celsius fokot, amely eddig a június 22-i legmagasabb hőmérsékletként volt nyilvántartva. Budapesti koncertje után egy fővárosi olasz étteremben bukkant fel Sting. A világhírű brit zenész látogatásáról a hely számolt be a közösségi oldalán, fotót is megosztottak a világsztárról. Sting június 18-án adott koncertet Budapesten, a fellépés után arra is jutott ideje, hogy egyen nálunk valami jót. A Mercatino Ristorante Enoteca a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Sting náluk járt. A bejegyzésben az egyik legismertebb dalára utalva köszöntötték a zenészt, Englishman in Mercatino. Ma egy igazán különleges vendéget köszönhettünk, grazie Sting, írták. A poszthoz egy fotót is mellékeltek, amelyen az étterem munkatársai láthatóak Sting társaságában. Közben nem mindennapi autó bukkant fel Budapesten. Egy Ferrari F40 érkezett a városba, és szinte megállt körülötte a levegő, hiszen a Ferrari történetének egyik legnagyobb ikonjáról van szó. Az F40 nem véletlenül érkezett Magyarországra, a The Gathering néven futó exkluzív autós túrán vett részt. Ez nem klasszikus verseny, hanem egy gondosan összeállított, igen limitált részvevős autós kirándulás. A szervezők a Montenegron, Horvátországon, Szlovénián és Magyarországon átívelő útvonalat, a táj szépségei, az utak ritmusa és gasztronómia élmények alapján állították össze. Az F40 1987-ben mutatkozott be a Ferrari 40. évfordulójára, és sokak szemében máig az egyik legtisztább, legnyersebb szuperautó. Az F40 különleges helyet foglal el a márka történetében, mert ez volt az utolsó új Ferrari modell, amely még Enzo Ferrari életében készült el, és kapta meg jóváhagyását. A nyári hőségben sok család választja a budapesti és környékbeli strandokat, a kikapcsolódás ára azonban jelentősen eltérhet attól függően, hogy melyik helyszínre esik a választás. Míg a kedvező bárú strandokon 25-30 ezer forintból kijöhet egy egész napos családi program, a prémium kategóriás helyeken az összköltség könnyedén meghaladhatja az 50 ezer forintot is. Az Index megnézte Budapest és környéke legnépszerűbb strandjait, és az árak alapján jól látszik, hogy a nyári kikapcsolódás ma már jelentős kiadást jelentett a családok számára. Bár továbbra is található a kedvező bárú lehetőséget, egy egész napos strandolás belépővel, étkezéssel és egyéb költségekkel együtt könnyen több tízezer forintos program lehet. A legjobb ár-érték arányú választásnak továbbra is a Dagály számít, ahol egy négyfős család nagyjából 25-30 ezer forintból megúszhat egy teljes napot. A Margit szigeten található Palatinus továbbra is a főváros egyik legnépszerűbb strandja, ahol a hivatalos családi belépő ára 16.500 és 18 ezer forint között mozog, így a teljes napi költség akár a 30-40 ezer forintot is elér. A csillaghegyi strandfürdő modern csúszdáival és családbarát szolgáltatásaival szintén népszerű célpont, ahol egy egész napos kikapcsolódás költsége megközelíteti a 35 ezer forintot. A Paskál strandfürdő valamivel nyugodtabb alternatívát kínál, elsősorban azoknak a családoknak, akik a kisebb tömeget és a pihentetőbb környezetet részesítik előnyben. Hamarosan programajánlatokkal készülök, itt a Budapest Update-ben.

0: Budapest Update.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemre való ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. június 27-e van szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több mint 170 új rendvédelmi tisztet esküdt Budapesten. Újabb melegrekord dőlt meg, 40 fokot mértek Budakalászon. Porördög okozott balesetet a Pest-Erzsébeti strandon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ünnepélyes Tisztavatón vették át okleveleiket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem végzős hallgatói a Ludovikán. Az eseményen összesen 173 új rendvédelmi tisztet esküdt. A Tisztavatón Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat, és arra kérte a fiatal tiszteket, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek. Hangsúlyozta azt is, hogy a kormány magasabb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával kívánja támogatni a rendvédelemben dolgozókat. Az extrém meleg miatt több vasútvonalon is korlátozásokra kell számítani. A MÁV és a GYESEV folyamatosan ellenőrzi a vasúti pályák állapotát és a sínek hőmérsékletét a tartós hőség idején. Az időjárási körülmények miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást vezettek be. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackozott ivóvizet osztanak az utasoknak. Új országos melegrekord született szombaton. A Hungaromet adatai szerint már a déli órákban 40 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet Budakalászon, ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó korábbi csúcsérték. Az eddigi rekordot Budapest tartotta 38,4 fokkal, a mostani forróság azonban már kora délután meghaladta ezt az értéket. A meteorológusok szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség. A hét elején több helyen ismét elérheti, de akár meg is haladhatja a hőmérséklet a 40 fokot. A Hungaromet tájékoztatása szerint egy anticiklon alakítja térségünk időjárását, amely forró, száraz levegőt szállít a Kárpát-medencébe. A következő napokban túlnyomóan napos idő várható, és csak elszórtan lehetnek záporok. A kánikula várhatóan kedden tetőzik, aztán szerdán egy nyugat felől érkező hidegfront hozhat enyhülést. A front hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig néhány fokkal visszaeshet, de az érezhető lehűlésre inkább csütörtöktől lehet számítani. A szakemberek továbbra is azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon árnyékban, fogyasszon elegendő folyadékot és kerülje a megterhelő fizikai aktivitást. Megújul a Zugligeti libegő infrastruktúrája. A budapesti nyár egyik legkedveltebb programja a Zugligeti libegő, amely 1970 óta köti össze Zugligetet a Jánoshegyjel. A főváros ikonikus kötélpályája hamarosan jelentős műszaki korszerűsítésen esik át. A több mint egy kilométer hosszú, 262 méteres szintkülönbséget áthidaló libegő évente turisták és kirándulók ezreit szállítja a budai hegység egyik legnépszerűbb kiránduló helyére. A biztonságos üzemeltetés érdekében a Budapesti Közlekedési ZRT felújítja a pályavonal berendezéseit. A közbeszerzési eljárás nyertese a Gravitas bányagépészeti vizsgálóállomás Kft., amely nettó 108 millió forintból végezheti el a munkálatokat. A beruházás során megújul a pálya 17 acéltartó elványa, 16 vasbeton alapteste, valamint azok vízelvezető rendszere. Felújítják a görgő csoportokat, korszerűsítik a vezérlő és a jelzőkábel szekrényeket, a kötélhelyzet érzékelőket, továbbá a pályamenti és állomási kezelőegységeket is. Emellett 40 kapcsolóbetétet is kicserélnek robbanásbiztos kivitelű berendezésekre. A fejlesztés részeként korszerű hangosítórendszert építenek ki, új időjárás álló hangszórókkal, valamint megújulnak a végállomások pályavégi lámpái is, amelyek az utasok biztonságos ki- és beszállását segítik majd. A beruházás célja, hogy a Zugligeti libegő a jövőben is biztonságosan és megbízhatóan szolgálja a kirándulókat, miközben továbbra is Budapest egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága marad. Tragédia Sziget-Szentmiklóson, megtalálták az eltűnt kisfiú holttestét. Tragikus véget ért az az egésznapos kutatás, amelyet a péntek délután eltűnt 5 éves Sziget-Szentmiklósi kisfiú felkutatására indítottak. A gyermeket már csak holtan találták meg a közelben található buckatóban. A Pest vármegyei kutatómentő szolgálat tájékoztatása szerint a kisfiú vízbe fulladt, holttestét búvárok emelték ki a tóból. A keresésben több szervezet is részt vett, a Dunavarsányi Polgárőr Egyesület közösségi oldalán azt írta, sajnos a kutatás szomorú véget ért, őszinte részvétük a családnak, fájdalmukban osztoznak. A rendőrség közölte, hogy az eset körülményeit a Sziget-Szentmiklósi rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. A hatóság tájékoztatása szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A tragédia pedig ráirányítja a figyelmet arra, hogy a nyári időszakban különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete a vízpartok és a tavak közelében. Hőkupola miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Nézzük a részleteket. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el több Pest megyei településen a rendkívüli hőség és a jelentősen megemelkedett vízfogyasztás miatt. Az intézkedések Erdőkertest, Örbottyánt, Szadát és Veresegyházat érintik. A korlátozás hátterében az úgynevezett hőkupola jelenség áll, amely tartós, csapadékmentes és rendkívül meleg időjárást okoz. A településeken emiatt jelentősen megnőtt a vízigény, ami fokozott terhelést jelent az ivóvízhálózat számára. Veresegyházon és Szadán egyelőre ajánlásként kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra, míg Erdőkertesen és Örbottyánban kötelező korlátozásokat vezettek be. Reggel 6 és este 23 óra között tilos az ivóvízhálózatról tömlővel locsolni, automata öntözőrendszert működtetni, gépjárművet mosni, járdát vagy utat tisztítani, valamint medencéket feltölteni. A meteorológiai előrejelzések szerint ezen a hétvégén országszerte tovább fokozódik a kánikula, a nappali csúcshőmérséklet több helyen elérheti a 40 Celsius fokot. A szakemberek ezért arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet. A hőkupola nem csak Magyarországon okoz problémákat, Nyugat-Európa több országában is rekord közeli hőmérsékleteket mérnek, és számos helyen már korlátozásokat vagy rendkívüli intézkedéseket vezettek be a hőség miatt. Ritka a meteorológiai jelenség, egy úgynevezett porördög okozott balesetet a Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy közel 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe sodort. A balesetben 4 ember sérült meg, egyiküket mentőszállított a kórházba. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és mindössze néhány másodpercig, körülbelül 10 másodpercen át tartott. A szakemberek szerint a porördög derült napos időben is létrejöhet, amikor a talaj közelében erősen felmelegedő levegő gyorsan emelkedni kezd, örvénylő mozgást alakítva ki. Bár általában kisebb méretű jelenségről van szó, megfelelő körülmények között akár nehezebb tárgyakat is képes a magasba emelni, így volt ez a Pesterzsébeti strandon is. A mostani eset jól mutatja, hogy a hosszantartó kánikula idején nem csak a magas hőmérséklet, hanem a szélsőséges helyi légköri jelenségek is fokozott kockázatot jelenthetnek a szabadtéri strandokon és a közösségi tereken. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, amíg szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt, mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzá fordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyattá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett fel. Kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani. javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovaskocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovaskocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a Szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken. Lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízi sportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andalokhatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült, kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.

0: nevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok.
0: Manna.
2: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: szeretnénk égbolt, legyünk ne kalitka. De nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel ér az életed, szabadsági szerelmemet.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából a mai műsorban. Vendégem szokás szerint Dimotrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, és ma a deepfake-ről fogunk beszélgetni, és nyilván kezdjük onnan, hogy ez mit is jelent pontosan. Szia Deszi, köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást. A deepfake egy olyan technológia, amely mesterséges intelligencia és a gépi tanulás segítségével létrehoz olyan dolgokat, amelyek tényleg úgy néznek ki, mintha a való világban vett dolgok legyenek, ezek képek, videók, hangfelvételek, hol ott ezek nem igaziak, hanem generáltak, és ezt a technológiát sajnos használják például hírességek arcának, másokra cserélésére, filmekbe, de ugyanakkor komoly etikai és biztonsági kockázatokat is hordoz, mert csinálnak ezzel a politikai megtévesztést, nálunk Bulgáriában már történt olyan, vagy akár használják rágalmazásra, zsárolásra.
1: Ennek óriási nagy veszélye van, így ahogy te is mondod, hiszen a hétköznapi ember számára, aki mondjuk nem foglalkozik behatóan ezzel, még ha tudja is, hogy az AI létezik, hogy a ChatGPT

0: létezik, hogy ennek a segítségével létre lehet hozni képeket, videókat, meg lehet mozdítani régi fotókat. Óriási befolyásoló hatása lehet az emberekre.
1: Igen, tényleg így van, mert mondjuk történt olyan, hogy ugye mondtam nálunk Bulgáriában, hogy egy híres ember olyanra hívta föl a figyelmét, illetve olyan befizetésre, tevékenységre buzdította az embereket, amelyek gondoltak és megbíztak benne, és akkor történtek a befizetések, így a hírekbe kellett őket javainteni, ugye ez nem igazi, és valaki egyszerűen az arcát meg a hangját használja, és a jobb járját, hogy megtévessze őket, és pénzt zsároljon tőlük.
0: Mit tehetünk annak érdekében, vagy lehet-e egyáltalán tenni valamit annak érdekében, hogy felismerjük ezeket? Egyáltalán felismerhetőek-e azok, amik ezek a bizonyos deepfake tartalmak?
1: Hát ugye nagyon jó kell megnézni, hogy valóban így mozgatja az illető az arcát, a szemét, a száját, és valamilyen szinten talán felismerhető, de ha nagyon jó minőségű, akkor nehezebben felismerhetőek ezek az előállított dolgok, és hogy készüljünk, hogy ne legyünk áldozatok, hát elsősorban tájékozódni kell, és kritikusnak kell lenni azzal a tartalommal, amelyet fogyasztunk nap mint nap az interneten, és alaposan meg kell vizsgálni, hogy tényleg az illető most ilyen el is kezdett foglalkozni. Tényleg pénzt kér tőlünk, és valóban ennyire hatalmas üzleti lehetőség, utána kell járni, le kell ellenőrizni. Ugye Magyarországon is a bankszektorban már megvannak azok a javaintő e-mailek, információk, amelyek az adott bank küld a felhasználóiknak, hogy mire figyeljenek, és inkább kritikus legyünk, és duplán ellenőrizzük, mint hogy utána fussunk a pénzünk után.
0: Érdekes dolog ez a deepfake nagyon sok szempontból, de abból a szempontból főként, hogy miért szabadul el valami, amiről tudjuk, hogy nem valós. Hol van ennek a helye, ki indította el, milyen szándékkal, miért létezik ez egyáltalán? Erről fogunk a továbbiakban beszélni, ma is újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világában szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdásszal, AI szakértővel ma a deepfake-ről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából, méghozzá a deepfake-kel kapcsolatban. Erről beszélgetek ma állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel. Nagyon sok mindent elmondott már Deszi a deepfake-ről. Arról még nem beszéltünk, hogy mondjuk úgy, hogy kinek áll érdekében ezeket létrehozni. Ki gyártja ezeket, és kinek a megtévesztésére próbálják, és miért hagyják ezt, hogyan létezik az, hogy ez jogilag egyáltalán létezhet az online térben?
2: A deepfake-et többféle szereplő használja sajnos megtévesztésre. Az egyik a politikai csoportok és azoknak a kampányai. Biztos emlékeznek a hallgatók, hogy a Joe Biden Amerika elnökről készültek deepfake videók, amelyek például az egyikben az elnök arra buzdította a választókat, hogy maradjanak otthon az előválasztáson, de volt, hogy Zelenszky ukrán elnök hamis videó is, amely megadásra felszólította háború idején. Nagyon sok eset van Bangladesh, Pakisztán, Indiában is. Volt, hogy ezzel kapcsolatosan, mert ugye említettem az előző részben, hogy Bulgáriában is használják a megtévesztésre, és akkor ezt az üzleti social médiában posztoltam, és Indiából más cégvezetők jelezték, hogy náluk sajnos előszeretettel a politikai szektorban használják. Viszont a politikán túl a kiberbűnözők és a csalók használják, és olyan támadásokat intéznek, amikor hamis rokonok, vagy pedig vezetők a hangján kicsálnak pénzeket a panikba esett áldozatokról. Sajnos dezinformációs műveletek is vannak a deepfake segítségével, ezek híre politikai vagy társadalmi narratívak manipulására is használják a deepfake-et.
1: Uh-huh. Hogyan lehetséges az, hogy ezt nem próbálják meg megállítani, visszafejteni, jogilag szabályozni?
2: Tudjuk, hogy nálunk az Európai Unióban a GDPR mellett most már az AI Act is életbe lépett, így Európában én azt mondom, sokkal jobban próbálják megvédeni a lakosságot a deepfake-tól, és akkor értelemszerűen azok a platformok is, ahol felkerülnek ezek az anyagok, szintén próbálják leszűrni, és akkor megállítani ezeket, illetve mi, mint felhasználók, hogyha találkozunk ilyen anyagokkal, tudjuk jelenteni ezeken a platformokon, viszont egy adott időre, addig, amíg mondjuk ez terjed, és akkor nem lett lekapcsolva, sajnos meg tudja téveszteni a felhasználókat, akik azt gondolják, hogy ez egy válos videó. Uh-huh. És akkor így több millió dolláros károkat is okoznak ezek a csalók.
1: Hová fejlődhet ez, Deszi? Milyen mélységek vannak ebben?
2: Hát ugye tudjuk, hogy egyre jobb, meg egyre ügyesebb az AI, mert tanítják, illetve saját magat is fejleszti. Sajnos mindenképpen informáltnak kell lenni az embernek, inkább sokkal jobban kell leszűrni azt, amit lát. Rettentő nagy kritikussággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy leszűrje, hogy tényleg most manipuláció áldozata tud válni, vagy pedig egy igaz információ érkezett ő hozzá. Ahogy mondják, a deepfake, a pornográfia, a politikai manipulációk, a digitális pénzügyi csalások ott a legerősebb. Mert végsőképpen arra megy ki a játék, hogy valakit mondjuk fekete piározzak, vagy akkor megtévesszék a követőit, vagy pedig pénzt csáljanak a felhasználóktól.
1: A deepfake-ről beszélgetünk, illetve a mesterséges intelligenciáról és az oktatásról. Természetesen állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel, úgyhogy érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni, hiszen az oktatással kapcsolatban úgy szintén nagyon sok kérdőjel merül föl a ChatGPT-t és a mesterséges intelligenciát illetően.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából. Eddig a deepfake-ről beszélgettünk. Mi ez? Honnan indult? Mik a veszélyei? Hogy milyen keretrendszerben szabályozható és miért nincs még szabályozva? Ebben volt eddigi segítségünkre Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász, AI szakértő állandó tanácsadónk, és most, ahogy ígértem, a mesterséges intelligencia és az oktatás összefonódásáról és kapcsolatáról beszélgetünk, de ez itt is nagyon sok kérdőjel van.
2: Igen, valóban fel kell készíteni a fiatalokat az AI használatra, úgyhogy közben nekik megmaradjon a saját kreativitásuk, a saját gondolkodási képességük és az, hogy dolgokat tudjanak létrehozni. Tudjuk, hogy az AI az oktatásban, akik az élen járnak, például Szingapur, Finnország, Dél-Korea, India, Ausztrália, ne is beszéljünk Kínáról, ezekben az országokban jó koordinált stratégiák vannak, úgyhogy használják, most már azt mondják, AI írás tudosság és annak a fejlesztésére az iskolákban. Szerencsére Magyarországon is elindított ezzel kapcsolatosan tanfolyamokat, illetve betette az oktatásba. Vannak olyan képzések, amelyek az oktatóknak is szólnak, úgyhogy itt is próbálunk felzárkózni.
1: Miben tud segíteni? Mi az, ami tiszta haszon ezzel kapcsolatban? Mi az, amilyen irányban ez úgy fejlődik, hogy jó a srácoknak? Miben állhat a veszélye? Látjuk egyáltalán azt, hogy hova fejlődhet ez?
2: Hát az AI az oktatásban annak vannak előnyei, mert ugye a diákok már az iskolában megismerik az AI működését, tudják azt jól használni, és ezáltal jobban lesznek felkészültek a jövő munkaerőpiacára, ahol az AI kulcsfontosságú lesz, ugye hogy szoktam mondani, ahol az AI végsőképpen vagy munkatárs kolléga, amelyel kell kollaborálni, vagy pedig versenytárs, mert ugye arról beszélgettünk már más anyagokba, hogy lesznek olyan szakmak, amelyek megszűnnek, és lesznek olyan szakmak, amelyek létrejönnek. Én úgy gondolom, hogy ennek a használata növeli a diákoknál az innovációs képességet, a probléma megoldó készséget, elősegíti őket, hogy tudjanak, hogy etikusan kell, és felelősen kell használni a technológiát, viszont emellett a veszélyt abban látom, hogyha nem tanulnak, és akkor nem képesek leszűrni, hogy a megkapott adatok mennyire igazak, és egyszerűen elkényelmeskednek. Ez kb. Olyan, mint ugye a mi korunkban, amikor a matek vizsgáknál nem is volt szabad használni a számológépet, mert ugye az nagyon kényelmesített volna minket.
1: Mi az, amiben ez hasznosan fejleszthető úgy, hogy kizárható belőle minden olyan, ami hát, hogy mondjam, csak ugye azt a veszélyt fenntartja, amit például ugye a social media felületeken viccesen megpróbálnak megosztani az emberek, hogy a jelenkori orvosok is a ChatGPT segítségével tanulnak, úgyhogy jó lesz, hogyha rászokunk az egészséges ételekre, ami nyilván túlzás, és nem is egy szép vicc, mert hát azért az enyhe túlzás, de mégiscsak azért az emberben benne van ez a bogár, hogy akkor mi lesz, hová jutunk, hol lesz az igazi tudás?
2: Hát igen, ez valóban egy igaz kérdés, mert végsőképpen, hogy te is mondtad, a tananyagokat is már az AI segítségével használják, ami azt jelenti, hogy tényleg az, aki mondjuk jóva hagyja azokat, olyan tudással kell rendelkezzen, hogy lássa, hogy ezek váló adatok is igaz az adatok, és nem csak az AI kreálmánya, mert emlékszel, beszéltünk az AI is a hallucináció, hogy miért van úgy, hogy bizonyos kérdésekre megtévesz minket az AI, viszont lehet azt mondani, hogy abba az érába léptünk bele, ahol a dolgoknak a kreálása, illetve az egymással váló kollaboráció és az egymással váló együttműködés, és akkor így semmiképp se szabadna félretenni, félrerökni az AI-t, és félni tőle. Én úgy úgy tudom, hogy a diákok legtöbb esetben arra használják az AI-t, hogy mondjuk ötleteket kapjanak, amikor egy dolgozatot kell írniuk, vagy pedig akkor az információt sokkal gyorsabban leszűrik, és akkor kvázi megkérik az AI-t, hogy azt a tananyagot helyettük olvassa el, és akkor két oldalba foglalja össze, ami mondjuk abból a szempontból nem gond, mert tényleg ahhoz szükséges, hogy jól tudjanak gondolkodni, jó kérdéseket tegyenek föl, hogy jó válaszokat kapjanak.
1: Tehát tulajdonképpen akkor itt is arról van szó, hogy az embernek magának kell jól dönteni, jól választani, önfegyelmet és önuralmat gyakorolni, hogyha valódi tudást akar, illetve élni a gyanújogával, bármilyen mesterséges intelligenciához köthető tartalommal kapcsolatban is utána járni, még mielőtt szétrombitáljuk. Valahogy így?
2: Igen, én is így gondolom, mert lehet azt mondani, hogy most már minden ember kezébe ott lehet az AI titkárnő, amely segíti őt a munkába, vagy akkor a hétköznapi életbe, de ugyanúgy, mint amikor mondjuk szeretnénk valamit létrehozni, és akkor mi vagyunk azok, akik felelnünk annak az eredményért, mert mondjuk tegyük a cégnél nekünk kell megcsinálni egy pályázatot, és abban olyan adatokat kell szerepelni, amelyek igazak, illetve olyan eredményeket kell felmutatni, amelyeket meg tudjuk csinálni ennek a projektnek a használatával. Ugyanúgy mondjuk az AI-t arra használva, hogy ír nekem egy bevásárló listát, meg egy olyan leves receptet, amely lenyűgözi az egész családot, hogy az embernek valamilyen szinten már tapasztalatnak kell lennie ahhoz, hogy átlássa, hogy valóban olyan dolgot kreált az AI, amelyből eredmény fog születni. Hát végsőképpen mi emberek hoztuk létre az AI-t, úgyhogy ilyen alapon, ahogy szoktak viccelődni ismerőseim, hogyha nagyon elegünk lesz belőle, akkor kihúzzuk az áramhálózatból, és akkor ennyi neki. De ezt most csak viccnek mondtam.
1: Állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel beszélgetünk újfent a mesterség és intelligenciával kapcsolatos érdekességekről, úgy mint a deepfake, illetve a mesterség és intelligencia és az oktatás kapcsolatáról. Deszi, köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, Petra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. Online. És a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Június 30-án újra a Random Shooting Day kiállítás az Apollo galériában, ugye ez a hazai divatvilágnak az a nemzetközi szcénában is. Az a nemzetközi szcénában is egyedülálló jótékonysági akciója, amelyben a szakma krémjének kreatív műhelyében készült divatfotókat lehet megvásárolni, de ez mindig sokkal több, mint pusztán egy kiállítás, sőt, még egy jótékonysági akciónál is több, mert ez minden egyben. A megálmodója, az életre hívója nem csak a Random Shooting Day kiállításnak, de magának a Random Shooting Day-nek is, ami ugye az évben minden csütörtökön megtartatik, és különböző művészek, fodrászok, stylistok, sminkesek állnak össze, és csinálnak egy-egy projektet ezeken a napokon. Ennek is az életre hívója Kocka, kedves régi barátom, Magyarország egyik sztárfodrásza, úgyhogy vele beszélgetünk most a közelgő kiállításról. Hello Kocka, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petrúcs, nagyon szépen köszönöm a meghívást a beszélgetésre, és hát nagyon hálás vagyok neked, hogy minden évben segítesz nekem azzal, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az információ, és hogy minél többen el tudjanak jönni erre a kiállításra.
1: És tesszük ezt nagyon szívesen, és nagyon jó szívvel, mert hogy ennek egy nagyon fontos üzenete, és egy nagyon fontos jelentősége és jelentése is van, hiszen nem véletlenül ez egy jótékonysági akció. De hogy ez hogyan lett, minden évben megkérlek, hogy meséld el, mert biztos van legalább egy olyan hallgató, aki most hall elő először, viszont lehet, hogy pont emiatt megy el majd, és licitál az egyik képre. Egyébként ez már a 9. Random Shooting Day kiállítás, úgyhogy fantasztikusak vagytok, jövőre már jubilálunk.
2: Hát, igen, elképesztő, ez nekem is így nagyon-nagyon-nagyon érdekes hallani, meg így felfogni, hogy már 9 éve csináljuk ezt, és 9 éve próbálunk minden év végén segíteni egy alapítványnak, vagy egy egyesületnek a képeinknek az eladásával, és hát most kivételesen annyiban más ez az év, hogy most nem az év végén lesz a kiállítás, hanem ugye most nyáron lesz a kiállítás, június 30-án lesz a napja, ugyanis egy olyan fantasztikus helyszínt találtam most a kiállítás helyszínének, az Apollo galériát, amiért egyébként innen is nagyon hálás vagyok nekik, hogy befogadták a kiállításunkat, ugyanis az egész évben telt ház van az Apollo galériában, és azt mondták, hogy sajnos nem biztos, hogy be tudják fogadni a rendezvényünket, és akkor így elmondtam nekik a részleteket, hogy ez egy egynapos kiállítás, és tulajdonképpen az installáció napjára és a maga a kiállítás napjára kellene nekünk valahova szólítani egy két napot, és képzeld el, hogy így összedugták a fejüket, és addig osztottak, szóloztak, amíg ezt az időpontot meg tudták nekem adni, és befogadták tulajdonképpen fő támogatóként az eseményünket, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik érte. Egy nagyon-nagyon szép helyszínen leszünk bent a város szívében, a Blahúza téren, mindenhonnan megközelíthető, mindenki biztos vagyok benne, hogy el tud úgy jönni, hogy egyrészt nem télen lesz úgy, ahogy szoktuk, hogy nem kell majd kabátot hozni, mindenki jól, vagányul fel tud öltözni. És ami nagyon fontos, hogy idén most lesz dress kódja az eseménynek, mivel nyár van, és hogy egy ide arra gondoltam, hogy tök jó lenne, ha lenne valamilyen nyára hajazó kis dress kód, és hogy azt találtam ki, hogy valami virágosban kell érkezni a férfiaknak és a nőknek is. Amitől egy kicsit azért, egyébként a férfiak egy kicsit bepánikoltak, de hogy egyébként most így, ha már van lehetőségem, akkor így elmondanám nekik, hogy azért nem kell megijedni, mert nem teljesen virágos szedbe kell jönni, hanem hogy esetleg mondjuk te csak a fekete öltözködést szereted, akkor jöhetsz teljesen feketébe, csak legyen egy mondjuk egy szegfű
1: a fogait között,
2: a zakódra, vagy a pólódra, vagy bármi. Tehát, hogy van megoldás, nem kell teljes virágos szedbe jönni, de az egyébként meg nagyon jó kis virágos ingek vannak, ilyen apró virágos ingek, tehát, hogy mindenre van megoldás egyébként.
1: Hát, vagy a hawaii ing, vagy akkor szorítson a fogai közé egy szár rózsát, mint annak idején a randevúkon, tudod.
2: Minden megoldás érdekel. Tehát, és ettől lesz izgalmas, hogy kíváncsi ezt, hogy ki hogy fogja megoldani ezt a virágos dresszkódot, és hát azoknak a hallgatóknak, akik még nem ismerik ezt a dolgot, ugye évvégén vannak ezek a kiállítások, amit már az előbb említettem, a képek eladásából mindig valamilyen alapítványt vagy egyesületet támogatunk, és igazániból azt szoktam mondani, hogy ez nem is arról szól, hogy te most veszel egy képet, hanem inkább arról szól, hogy te veszel egy, úgymond egy képet, de ezzel tulajdonképpen te nem is fontos pontosan nem is szoktam megfogalmazni, hanem úgy, hogy ha te adományozol nekünk pénzt, akkor mi ajándékba adunk neked egy képet. Tehát, hogy így szoktam inkább megfogalmazni, hogy ez az irány szokott lenni, és akkor ezzel a pénzzel viszont idén, hogyha már lehet mondanom, akkor az Életre Valók alapítványt fogjuk támogatni. Nekik van egy ilyen Életre Valók programjuk, amit majd később esetleg kifejtek, hogy ez miről szól.
1: Mindenképpen, mert hogy mindig el szoktad mesélni, hogy pontosan mit is csinál az alapítvány, egy egyesület, akit a Random Shooting Day ideje alatt csütörtökén fotózott képek megvásárlásával lehet támogatni, és természetesen nem csak a dress code-ról, hanem a programokról is szó lesz, mert hogy ez nem csak egy jótékonysági vásár és kiállítás, hanem itt mindig vannak különleges programok, és egyébként teszem hozzá, hogy itt mindenki találkozhat a szakma krémjével, és biztos, hogy összetalálkozik a középiskolás osztálytársaival, a régi kollégáival, mert hogy ugye az azonos gondolkodásúak azok mind-mind megjelennek ezen az eseményen mindig, úgyhogy hamarosan erről beszélgetünk tovább, úgyhogy tessék jegyezni a dátumot, hány órakor is lesz, mert hogy azt még nem mondtuk.
2: 18 órás kapunyítás van, és ugye június 30-án kedden van az esemény.
1: Június 30-án kedden, idén 9. alkalommal, tehát 18 órás kapunyítás az Apollo galériában kerül megrendezésre a hazai divatvilág a nemzetközi szcénában, és egyedülállónak tartott jótékonysági akciója, amely a szakma krémjének kreatív műhelyében készült divatfotókat bocsátja jótékonysági licitre. Kocka Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, a megálmodója, az alapítója és az életben tartója, és többet magával, barátokkal és támogatókkal természetesen ennek az akciónak és magának a Random Shooting Day-nek is. Vele beszélgetünk a mai műsorban, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Kocka, Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, akivel az idén június 30-án az Apollo galériában 18 órás kezdéssel, most már 9. alkalommal megrendezésre kerülő olyan jótékonysági vásárról, vagy jótékonysági kiállításról beszélgetünk, ami tulajdonképpen vásár is, ez a Random Shooting Day kiállítás, mert hogy a Random Shooting Day csütörtöki alkalmain elkészülő divat fotókat lehet megvásárolni, de ez mindig több, mint pusztán egy jótékonysági kiállítás, bár az már önmagában is jelentős, de itt mindig vannak DJ-k, itt mindig vannak plusz lehetőségek a divatos szóval networkingen, de igazából csak összetalálkozni barátokkal, régi ismerősökkel, és közben jót tenni másokkal. Milyen programok lesznek, Kocka?
2: Ja, ezt nagyon jó, hogy felhoztad, mert akartam mondani, hogy idén is fantasztikus csapatot raktam össze, ugye ebben is ugye már egy nagyon sokáig gondolkozom, hogy mi legyen a program, és már meg is van a végleges. Most ugye eddig az Animal Cannibals-es fiúk voltak a speakereink, de sajnos ez a nyári szezon az a fő szezon, úgyhogy nem tudták sajnos elvállalni ezt az alkalmat. És képzeld el, hogy a Puskás Peti barátom vállalta el a speakerkedést, úgyhogy ő fog beszélni végig az eseményen, ő fog minket szóval tartani. És Szilány Zsolti barátom, a Cloud Nine zenekarnak a frontembere, és Lil Frak fognak zenélgetni az esemény második, végülis az első végülis második felében, mert ami nagyon fontos, és ezt nem is szeretném kihagyni, hogy képzeljétek el, hogy Olaj Ibolya is el fog jönni hozzánk, és ő fogja megnyitni az eseményt, és egy fantasztikus zongorista társával fog a színpadra lépni, úgymond, de és nem is a színpadra, hanem az Apollo galériának van egy csodálatos Apollo zongorája, és amellett fog állva énekelni az Ibolya, úgyhogy ez fantasztikusan szép dolog lesz szerintem. És aztán lesz majd minden egyes zenei blokk között tombola. Nagyon sok ajándékot kaptunk nagyon sok támogatónktól, ismételten, ugye minden évben belénk szoktak állni, és nagyon hálás vagyok érte, és lesz majd, hogyha minden jól megy, és kaptam már ígéretet, de nagyon úgy néz ki, hogy ez meg is fog történni, hogy a Petinek

0: tettem össze szerintem, úgyhogy megéri már csak emiatt is eljönni, de legfőképpen azért, hogy minél több képet megvegyetek és támogassátok ezt az eseményt.
1: Hogyan zajlik maga a licit?
0: Nincs licit. Egy fix ára van mindig a képeknek.
1: Ráígérhetek valaki más.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha valaki is szeretne többet adományozni, akkor azt lehet többet, és akkor minél több pénzt tudunk. Ugye tombolának a bevétele is egyértelműen az alapítványnak fog menni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy minél több pénzzel tudjuk majd őket segíteni.
1: Kocka Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, a vendégem, akivel az idén 9. alkalommal június 30-án este 6-tól megrendezésre kerülő a hazai divatvilág nemzetközi szcénában is egyedülállónak számító jótékonysági akciójáról, a jótékonysági kiállításáról beszélgettünk, a Random Shooting Day kiállításról, amely az Apollo galériában lesz majd, tehát június 30 este 6. És hogy pontosan mivel is foglalkozik, milyen a működése az életre való egyesületnek, a következőkben erről beszélgetünk majd.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Idén az Életre Való Egyesületet támogatja a Random Shooting Day kiállítás, ami június 30-án este 6

0: Attól az Apollo galériában kerül megrendezésre a Random Shooting Day kiállítás, amit nagyon szeretünk, és ami egy nagyon fontos esemény egyébként nem csak a divatvilágnak, de a pesti életben is, sőt vidékről is szoktak följönni olyan emberek, akik szeretnék a Random Shooting Day-nek a csütörtökjein elkészült fotókat megvásárolni. Kocka Magyarország legismertebb sztárfodrásza, ennek a megálmodója és az életre hívója nem csak a Random Shooting Day csütörtökjeinek, többet magával természetesen, sem művészbarátaival, hanem a Random Shooting Day kiállításnak is. Kocka, az Életre Való Egyesület idén az, akinek felajánljátok a bevételt. Mit tudunk róluk?
1: Azt tudnám neked elmondani az Életre Való Egyesületről. Először is a kiállítás szempontjából csak annyit még megemlítenék, hogy 06.30, mert nagyon fontos, és sokszor másképpen hallják az emberek is, hogy fontos, hogy nem július, hanem június, és hogy 06.30-án van a kiállítás, mert ez általában ezen el szoktunk siklani. Jó. A másik dolog, meg a visszatérve az egyesületre, a megalakítója, vagy a megálmodója ennek az egyesületnek Balázs Gyurinak hívják, és ő neki láttam egy posztját annak idején a Facebookon, hogy létrehozott egy olyan önvédelmi programot, amiben tudja támogatni azoknak a nevelőknek, vagy olyan szülőknek, akik sérült gyerekekkel élnek együtt, vagy sérült gyerekeket ápolnak, mert hogy nagyon sokszor előfordul, hogy ezek a gyerekek, ahogy így nőnek fel, vagy kezdenek elindulni náluk a hormonváltozások, ugye nem nagyon tudják még kezelni az indulataikat, és így megtámadják a nevelőiket is, és a szüleiket is. És ennek kapcsán találta ki ezt az olyan fajta önvédelmi programot, amiben meg tudja azt tenni az a nevelő vagy az a szülő, hogy úgy tudja lekezelni a gyerekét, hogy ne kelljen közül bántani a gyereket, uh-huh. és hogy ő se tudja bántani a szülőt, vagy esetleg a nevelőt. És az lenne a célunk, hogy minél több olyan ember tudjon eljutni erre a programra, akinek erre szüksége van, és hogy az életminősége meg tudjon változni ezáltal.
0: Nagyon szép a mottójuk, hogyha valaki rákeres a neten az életrevalóegyesület.hu nyilván ékezetek nélkül, mert minden, ami él, életre való. Egyébként maga az Egyesület már 1999. április 27-e óta létezik, az Életre Való Karitatív Egyesület, és hát ahogy Kocka is elmondta, elképesztően a segítséget tud nyújtani mindenkinek, aki mentálisan, szociálisan vagy egyéb okból krízis helyzetbe került, úgyhogy ez is egy nagyon nemes cél, úgyhogy érdemes lesz már most készülni, tehát 06.30, június 30-án lesz most már 9. alkalommal a Random Shooting Day jótékonysági kiállítás és vásár egyben, ugye ott meg lehet vásárolni, pont ez a cél, a Random Shooting Day csütörtökjein készült divatfotókat, és hát zseniális programok vannak, egyébként pedig maga az esemény megtalálható a Facebookon, úgyhogy ott mindenki mindent el tud olvasni, minden le van írva, meg lehet jegyezni a dátumot, a kezdést, tehát 06.30, június 30. Kocka, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és téged is, és minden hallgatót szeretettel várunk az eseményen. Jól fogjátok magatokat érezni, ebben biztos vagyok, úgyhogy várlak benneteket szeretettel.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gyermek urológiai fontos dolgokról fogunk ma beszélgetni. A vendégem dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Üdvözlöm önt és a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy nagyon sok szülő bizonytalan abban, hogy mi számít idézőjelben normálisnak egy kisfiú vagy egy kislány fejlődésében, illetve melyek azok a jelek, és ez is nagyon fontos, amelyeknél, vagy amik megjelenésekor, vagy észlelésekor már érdemes, vagy kell gyermekurológushoz, vagy urológushoz fordulni.
2: A kérdésére először azt szeretném tisztázni, hogy mit veszünk normálisnak. Uh-huh. Én gyakorlatilag azt szoktam mondani a szülőknek, hogy ha a gyerek jól van, akkor lehet olyan dolgokról beszélni, amire ön jelenleg célzott, hogy mi az a normális és nem normális. Erre mondanék egy példát. Itt általában például a fiúknál a fütyi mérete, a herék helyzete vetődik fel. Gyakorlatilag egy éves korú gyereknél, ha panaszmentes, ezeknek a kérdéseknek a felvetése teljesen jogos. Ezt általában a háziorvos akár tudja is tisztázni, de ha bizonytalan, akkor küldi el a pacienst szakorvosi vizsgálatra, például hozzánk gyerekurológiára.
1: Uh-huh. Sokszor előfordul az, hogy ahogyan egyébként felnőtt korban úgy mondjuk a szülők is hajlamosak félelemből vagy másokból elbagatelizálni, hogy majd rendbe jön, majd aki nagyobb lesz, akkor kinövi, stb. Az ilyen problémákat, vagy az ilyen tüneteket?
2: Az én jelenlegi tapasztalatom pont az ellenkezőjét mutatják. Uh-huh. Ma inkább azt mondanám, hogy a szülők inkább aggódóak, és több esetben jönnek ilyetten félve az orvoshoz, nagy problémára gondolva, noha esetleg banális dolgokról van szó, illetve lehet, hogy olyan elváltozást észlelnek, amely a gyerek fejlődésével spontán megszűnik. Uh-huh. Persze előfordul az az eset is, ha bár jóval ritkábban, amit ön említett, hogy elbagatellizálnak dolgokat. Uh-huh. Hát ilyenkor sajnos a házi orvosnak óriási szerepe van, hogy felhívja a figyelmet az eltérésre, illetve további vizsgálatok révén abszolút tisztázzuk a pontos okot, amely a betegségnek a uh-huh. kialakulásához vezetett.
1: Hogyha a szülőknek a legnagyobb problémáját nézzük már, mint az aggódás, vagy a túlaggódás szempontjából, akkor mi az, ami megnyugtató lehet? Hogyan tudja őket megnyugtatni?
2: Hát először is, hogyha a gyerek jól van, panaszmentes, láztalan, nincsenek szemmel látható tünetek, akkor biztos, hogy sürgető dolog nincs. Bármilyenféle elváltozás, fájdalommal, lázzal, sírással jár a gyerekeknél. Ilyenkor valóban tisztázni kell ezeknek az okát, amely lehet, hogy banális, de lehet, hogy egy fontos elváltozásra hívja fel a figyelmet. Mondok például olyan esetet, amikor egyértelmű, hogy orvoshoz kell fordulni. Ha a gyereknek esetleg piros, megint fiúról beszélek, a herezacskója, és sír, akkor ez here csavarodásra utalhat. Uh-huh. Ez persze összetéveszthető például egy heregyulladással, de gyerekkorban ennek az előfordulási gyakorisága jóval ritkább, mint az előbb említett here csavarodás, vagy here függelék csavarodás, uh-huh. amely akár sürgős 6 órán belüli ellátást is igényelhet. De ezt a gyerek mindig jelzi. Ez fájdalommal az említett területnek a bőrpír elváltozásával jár.
1: Dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus, a műsor mai szakértő vendége. A gyermekurológiai problémákról beszélgetünk, úgyhogy szülők, nagyszülők, keresztszülők, nagynénik, nagybácsik, tessék jól figyelni. Azzal folytatjuk majd, ugye a gyakori téma a szülők között ez a bizonyos visszatérő húgyúti fertőzés, ami igen gyakori már gyerekkorban is. Mikor ártalmatlan, ha tud az lenni, és mikor jelezhet ez komolyabb problémát? Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Pirot László urológus, gyermekurológus. Gyermekurológiai problémákról beszélgetünk ma a doktorúrral. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy nagyon gyakori téma a szülők között a visszatérő húgyuti fertőzés, ami gyerekkorban is nagyon gyakori. Mikor számít ez ártalmatlannak, ha egyáltalán tud ártalmatlan lenni, illetve mikor jelezhet komolyabb problémát, és milyen komolyabb problémát jelezhet?
2: A kérdésére, ha megengedi, megint úgy válaszolnék, hogy először tisztázzuk azt, hogy mit tartunk visszatérő húgyúti fertőzésnek. A visszatérő húgyúti fertőzésről akkor beszélhetünk, ha az elváltozás fél éven belül akár kétszer, vagy egy évben háromszor fordul elő. Itt az ön kérdésére a konkrét válaszom, akkor kell komolyan venni az elváltozást, ha ez például lázzal, derékfájdalommal is jár. Gyerekkorban ez utóbbinak a meghatározása gyakorlatilag nem korlátozódhat a gyerek elmondásaira. Itt egyértelműen vizsgálatra, orvosi vizsgálatra, esetleg szakorvosi vizsgálatra kell hagyatkozni. Egy lázas állapotnál mindig tisztázni kell az eredetet, és ennek lehet a hátterében egy húgyúti infekció. Ilyenkor ez nagy valószínűséggel a vese gyulladásával is jár, ami egyértelműen antibiotikum kezelésre szorul, tehát ezzel bizony orvoshoz kell fordulni. Ez károsíthatja a vesét, hogyha nagyon elhúzódó a kezelés megkezdése.
1: Mi az, ami egészen pici babáknál is megjelenhet? Mármint ami a húgyúti fertőzéshez kapcsolódik, és olyankor mi a teendő, és mi okozhatja egészen pici babáknál?
2: Egészen pici babáknál ugye a pelenka révén a popsi felőli felfertőződésnek a lehetősége gyakori, főleg lányoknál. Ugye a lányka húgycső nagyon rövid, és ezért felhágó fertőződésnek a lehetősége abszolút adódhat. Ilyenkor a gyereknél lehet, hogy láz nem is jelentkezik, de azt a szülő észlelheti, hogy a vizelet szaga megváltozik, hogy a gyerek nyűgös, étvágytalan, esetleg hőemelkedése van, és jelzi a hólyagürítést, a pisilést, mert csíp a vizelete. A szemérrendtestek környezetének a kipirosodása is erre utalhat. Tehát ez már felhívhatja a szülőnek a figyelmét arra, hogy itt orvoshoz kell fordulni, tisztázni az elváltozásnak a súlyosságát, illetve hát megkezdeni a megfelelő kezelést.
1: Doktor úr, ilyenkor az történik, hogy elmegy a gyerekorvoshoz, vagy kihívja a gyerekorvost a szülő, és a gyerekorvos utalja be mondjuk az urológiára, a gyermekurológiára a kis pácienst?
2: Igen, és hát itt akkor már is visszatérhetünk a kiinduló pontunkra, a visszatérő fertőződésekre. Az első esetben, ha a háziorvos, gyerekorvos egy ilyen szituációval találkozik, esetleg megadja a megfelelő kezelést. Ennek a hatására nagy valószínűséggel a panasz elmúlik. Gyerekeknél nagyon gyakori az, hogy nem a fertőzés megmaradása, enyhülése vezet a gyógyuláshoz, és annak aztán a kiújulásához, mint például a felnőtt korban, amikor egy szennyes vesszesekő, vagy egy katéter tartja fenn a fertőzést, amelynek a gyógyszeres kezelése ilyen esetben nem mindig tökéletes, hanem gyereknél a megfelelő kezelés teljesen eltünteti a kórokozót, és egy ismétlődő fertőzés hozza létre a kiújulást gyakorlatilag akár más baktériumok révén. Tehát nagyon fontos, hogy az első kezelés tökéletes legyen, de ha ismétlődik a fertőzés, akkor feltételezhetünk valami olyan alaki eltérést, ami hajlamosító tényezőként vetődhet fel. Itt lehet hólyagbeüdegzési zavar, lehet a vizeletnek a vesék felett történő visszaáramlása, vagy akár egy nagyon egyszerű dolog a lányoknál, a kisajkaknak az összetapadása, amely a vizeletürítésnél egy kis tasakot képezve pangó vizeletet teremt meg, ahol a baktériumok szaporodhatnak, és ebből adódóan a kiújulásnak a lehetősége jóval gyakoribb.
1: Dr. Pirot László urológus, gyermekurológus, a műsor mai szakértő vendége, gyermekurológiai problémákról beszélgetünk, azzal folytatjuk majd, hogy mennyire gyakoriak ma a vele született urológiai eltérések, illetve mit jelent ez hosszú távon a gyermek életminőségére nézve. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gyermek urológiai problémákról, betegségekről, azoknak a kezeléséről és megelőzéséről beszélgetek. Ma dr. Pirot László urológus, gyermekurológussal, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy mennyire gyakoriak ma a vele született urológiai eltérések, és mit jelentenek, vagy jelenthetnek ezek hosszú távon a gyerekek életminőségére nézve.
2: A kérdésére a válaszom a következő. A fejlődési rendellenességek legnagyobb százalékát, 30-40 százalékát a húgyúti fejlődési rendellenességek fedik le. Gyakorlatilag a tapasztalatunk az, hogy az elmúlt 30 év alatt ezeknek a fejlődési rendellenességek a számuk enyhe emelkedést mutat, ez közel olyan 4 százalékos. Hát ezen belül is a leggyakoribb fejlődési rendellenességek közé soroljuk a fiúknál például a rejtett heréjűséget. Itt nagyon fontos az, hogy azt tisztázzuk, hogy ez a jelenség már születéskor fennáll, vagy a gyerek növekedése kapcsán jelentkezik az a szituáció, hogy a here a herezacskóból feljebb húzódik. Ezeknek a gyakorisága 2-4 százalék. Fiúknál a másik igen gyakori fejlődési rendellenesség a húgcső hasadék betegség, a hipospadiázis, amikor a húgcső nem a hímvesző végén, hanem lejjebb, akár a herezacskó közelében nyílik. Ezek a fejlődési rendellenességek mindenféleképpen orvosi beavatkozást igényelnek azért, hogy később felnőttkorban semmilyen elmaradás ne érje a pácienst, és hát meg legyen a lehetősége annak, hogy a család bővülése, a szaporodás is tökéletes legyen.
1: Természetesen az is nagyon fontos, ha már itt tartunk, hogy van-e olyan szülői hiba, vagy vannak olyan szülői hibák, vagy tévhitek, amivel ön szakértő orvosként a leggyakrabban találkozik, vagy szakorvosként, és amit érdemes lenne végre eloszlatni, illetve itt néhány jó tanácsot is kérek, ami alapvető az urológiai gyermek problémákkal kapcsolatban a szülők számára.
2: Minden esetre én először szeretném azt tisztázni, hogy általában a szülők nem tévednek, nem hibáznak. Inkább arról lehet szó, hogy mi orvosok, egészségügyi dolgozók nem adjuk meg a konkrét, modern ellátási formákat, a megfelelő intelmeket, ami a mai kornak megfelelő. Persze előfordulhat olyan, hogy orvosi utasítások ellenére valaki mégiscsak másképp látja el a gyermeket. Ezek a kivételek, ezek igazán ritka esetek. Gyakran van az például, hogy a gyerekeknél, a fiúknál például a fitma szűkületet hogyan kezeljük. Erre házi orvos védőnő mindig szeret egy valamilyen életkori időpontot kitűzni, hogy na majd ekkor, na majd akkor. Célszerű ezekkel a problémákkal foglalkozni. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán életkorhoz kötött az, hogy például a fitma szűkületet mikor kell kezelni. Mert ha például egy pici csecsemő, 6 hónapos, akinél a vizelet nehezen cseppekbe ül, vagy vékony sugárba, és vizeléskor például a fitmazsák felfúgódik, akkor bizony azt a gyereket már 6 hónapos korban is el kell kezdeni kezelni. Persze van olyan, hogy a gyerek jól pisiljön, nincs semmi gond, probléma, és csak a fütyibőre le van tapadva, és esetleg a letapadás alatt lát a szülő valamilyen kis duzzanatot, sárgás-fehér kiemelkedést a bőr alatt, ami miatt orvoshoz fordul. Ebben az esetben azonban még nincs sürgető tennivaló. Ez gyakorlatilag a fitma letapadása révén a fitmazsák védelmét biztosítja a pelenkás korban, így ezzel rájövünk foglalkozni 2-3 éves kor környékén. Ilyenkor meg lehet választani a megfelelőbb időpontot, tavasz-nyári időszakot, amikor a gyereket esetleg lehet szabadon járatni, amikor már közeleg az az időszak, amikor a pelenkát a gyerek elhagyja. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem életkorhoz kötött bizonyos ellátásoknak a megválasztása, hanem életvitelhez, a gyerek állapotához kell minden esetben ezeket a dolgokat is igazítani.
1: Mi az, amire oda kell figyelni külön? Mi az, amitől nem kell megijedni? Mi az, amire feltétlenül az első pillanattól ügyelnünk kell?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerek, ha valami gond, probléma van, mindenféleképpen jelzést ad. Ezeknek a jelzéseknek a felfogása, megítélése a legfontosabb. Ha a gyereknek fájdalma van, sír, a lázat általában észre szokták venni a szülők. Nehéz azt néha megítélni, hogy ez a fájdalom honnan jön. Egy pici baba mindig a hasára utaló jelzéseket ad, ezért ilyenkor célszerű orvos segítségét igénybe venni, mert ő majd fogja tudni tisztázni labor, ultrahang segítségével, hogy a fájdalom keletkezésének a hátterében mi áll. Tehát én azt gondolom, hogy a mai aggódó szülő a rengeteg információ birtokába, hogy úgy mondjam, picit bizonytalanná válnak, és ezért fordulnak orvoshoz, és ez jól is van így. Persze ez terhelheti az ellátási vonalat, de ezeket figyelembe véve én azt gondolom, hogy nem a szülő az, aki ilyenkor tévedni szokott. Inkább azt mondom, hogy az orvosi ellátásnak a hibája lehet az, hogyha egy picit elbagatellizáljuk az aktuális eseteket.
1: Doktor úr, még egy fontos kérdés a végére. Nagyon sokszor öndiagnosztizálnak a felnőtt emberek, és ezt pontosan jól tudja mindenki, az orvosok különösen, de ezt a szülők is teszik ugye az internetnek köszönhetően. Ezzel kapcsolatban mit tud mondani a szülőknek zárásképpen egy mondatban?
2: Következő. Az internet világában, pláne az AI világában az információk lehetnek nagyon jók, de ezeket összességében nagyon nehéz értékelni megfelelő élettani és kórélettani ismeretek nélkül. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jó az, hogyha a szülő tájékozódik, de érdemes ezeket az információkat megosztani egy szakértővel, aki lehet, hogy azt fogja mondani, hogy tökéletes volt a gondolatmenete a szülőnek, és a megfelelő terápiát az orvos el fogja tudni indítani, de sokszor a helyzet az, hogy hiába van meg a diagnózis, az ellátást, például egy antibiotikum kezelés megindítását csak az orvos teheti meg. Ezért érdemes, mondom, a megfelelő szakemberhez, házi orvoshoz, gyerekurológushoz, urológushoz fordulnia a páciensnek, a szülőnek.
1: Doktor úr, köszönjük szépen az idejét. A műsor vendége volt gyermekurológiai problémákról beszélgetve dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus. Köszönjük szépen az idejét.
2: Köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Cross GPS.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain